0: rendszeresen fellépett, egyébként jazzéneket tanult, majd 18 évesen csatlakozott a Vénusz együttes elődjéhez. Velük 1999-ben megjelent az első nagy lemez, majd aztán még egy, együtt hatalmas sikereket értek el, de 2002-ben Zsuzsa szóló karrierbe kezdett, 2003-ban megjelent első albuma Szívadó vevő címmel, amely az Anima Sound System-es Bríger Zsolt közreműködésével készült, és a legjobb hazai poplemeznek járó Fonogram díjra is jelölték. 2006 elején az osztrák DJ Felipével készített közös dalt, amely több országban is megjelent, aztán kiadták a Lányok másra várnak című kislemezt, melyből készült klippet a Viva a legjobb öt közé választotta a 2006-os Viva Kometen. 2007-ben jelent meg a második album Barkács Klub Lányoknak címmel.
1: Trend Night.
0: Varga Zsuzsától is meghallgatunk egy dalt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsúkoncertjüket.
1: Trend Nights.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája, Réger Attila, letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swing elemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
0: Trend Nights.
1: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitárra cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton

0: Gergőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
0: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bossa Beat zenekar 2008 nyarán alakult azzal a céllal, hogy a bossa nova, a jazz és a pop világát ötvözze egy új fiatalos felfogásban. Az eleve melódikus énekdallamot a hétköznapok apró dolgaival foglalkozó életszerű, édeskeserű magyar dalszövegek teszik teljessé. Nagy lemezük 2009-ben jelent meg szerzői kiadásban, Pesti Bábok címmel.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban már is a Bossa Beat érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egybelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szalóki Ági 1994-ben lépett először színpadra, 2004-ben alapította első zenekarát és készítette el első lemezét, a gyerekeknek szóló téli-nyári labodát. Külföldön legtöbbet az Egyesült Államokban és Németországban koncertezett, de Magyarországot képviselte Jeruzsálemben, Pekingben, Moszkvában, Tókióban is, valamint Európa számos országában. 8 lemeze jelent meg Japánban. Fontos számára a társadalmi szerepvállalás, több alapítvánnyal is együtt dolgozik, elsősorban a gyermekek segítése érdekében. Többszörös Monogram díjas, Artisius előadói díjas, regionális Prima díjas, Liszt Ferenc díjas előadó művész.
1: Trend Night.
2: A következő percekben Szalóki Ágitól is meghallgatunk egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban. Bum, bum.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vehette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait, a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
0: Trend Night.
1: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Színház.
1: Elindult a Városmajori Szabadtéri Színház nyári évada. Az idei programban a prózai színház, a koncert, elsősorban a koncertszínház, a tánc, a stand-up, a gyermekelőadások, filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Benkő Nóra igazgató elmondta, a saját produkcióként létrejövő, Horváth János Antal rendezésében látható Emberek, helyek és dolgok, Duncan Macmillan darabja a függőségekről és a valósághoz való viszonyunkról szól.

0: Kiemelte, hogy a kínálatban megtalálható többek között a Budaörsi Latinovics Színház a Répa király című előadása, az Orlai produkció előadásai, a Csengetett Milord színpadi adaptációja és az Éjfél táj című Agatha Christie krimi, valamint a Magyar Színház a Fedáksári ügy, avagy Minden jegy elkelt című produkciója is. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház produkciójaként a Lili Bárónő című operett is látható lesz a Városmajorban. Megemlítette tovább az Improvizációra épülő házastársas című előadást, Neil Simon Pletykafészek című bohózatát és a Delta produkció Mindent bele, avagy a Lelkek nyugalma című előadását. A koncert és koncertszínházi programok között megtalálható Marie Froes első magyarországi koncertje, emellett fellép többek között Zsédenyi Adrien Zséda, Falusi Maria, a Budapest Klezmer Band, valamint Lovasi András is, aki személyes hangvételű a legfontosabb magyar szavak című műsorával érkezik a színházba. A nyári kínálat része a Musical Gála koncert Jan Zakatával, Szomor Györggyel és Mészáros Árpád Zsolttal. Beck Zoltán és Grecsó Krisztián duójának Szeretet vesző béke című előadása is szerepel a programban. Kitért arra, hogy a családi programok között ismét helyet kap Halász Judit koncertje, valamint a Piros Esernyő című zenés mesejáték is. A tánc programok között a Szegedi Kortárs Balett Dante isteni színjátékának inspirációjára készült új produkciója mutatkozik be.
1: Fesztivál.
0: Előadások, filmvetítések és kiállítások is várják az érdeklődőket június 12-én és 13-án a CEU Élhető Világ Fesztiválon Budapesten. A Central European University budapesti Nádor utcai épületében megvalósuló programok ingyenesek, egyes események előzetes regisztrációhoz kötöttek. A fesztivál egyik kiemelt vendége Tari Anna Mária klinikai szakpszichológus lesz, aki Kéri Csabával, a Haver vagy közösség alapítójával beszélget arról, mitől válhat igazán tartalmassá a nyár, milyen szerepe van a közösségeknek a jól létben, és hogyan találhatunk egyensúlyt a feltöltődés és a tudatos jelenlét között. A bűnügyi tény, irodalom és az oknyomozó újságírás iránt érdeklődők Dezső András új könyvének bemutatóján vehetnek részt. A Magyar tenger kalózai Alvilág és felvilág a Balaton partján című kötet a rendszerváltás utáni Balatonpart legendás szórakozó helyeinek, a siófoki diszkók világának, valamint a veszprémi alvilág történeteinek kevésbé ismert fejezeteit dolgozza fel. A fesztivál kulturális programjai között szerepel a Reverzió dokumentumfilm sorozat záró vetítése is. Olga Kosanovics Kicsit sem lipicai című filmje az állampolgárság, az identitás és a hovatartozás kérdéseit vizsgálja, a vetítést szakértői beszélgetés követi. Az egészségtudományi programok középpontjában a mikrobiom kutatásán Schwab Richard előadásában bemutatja, miként járulhat hozzá modern életmód a civilizációs betegségek kialakulásához, a bélflóra megváltoztatásán keresztül. Kós Krisztina a korai immunprogramozás és a mikrobiom fejlődésének szerepéről beszél, majd interaktív dietetikai workshop segít a résztvevőknek abban, hogyan alkalmazhatják a tudományos eredményeket a mindennapi életben. A fesztivál ideje alatt folyamatosan látogatható a CEU története című kiállítás, a látogatók tárlatvezetéseken, épületbejárásokon és történelmi városi sétákon is részt vehetnek, amelyek a CEU épületeinek és a környező városnegyed örökségének történetét mutatják be. A programot jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi egészíti ki. A fesztivál zárásaként a CEU tetőteraszán a Változás valutája című német filmet vetítik majd.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Kisgyereke szülőknek alig ha szükséges bemutatni a középső triász korszakát, mi több, a fiús szülők nagy része még egy diplodokusz testfelépítését is anatómiai pontossággal tudja leírni. Dinóőrülteknek, a téma expertjeinek, kicsiknek és nagyoknak hoztunk egy hiánypótló toplistát, amelyben az ország kiváló dinoszauruszos kiállításait, parkjait mutatjuk be. Budapest közelében a Budakeszi Dino Parkban izgalmas kalandok várnak ránk. A dino lovaglás, az interaktív tanösvény és a tematikus játékvölgy csupán néhány a számtalan őslényes attrakció közül. A közel 2 hektáros vadaspark területén több tucat élethű dinoszaurusz modellt pillanthatunk meg a fák és bokrok között megbújva. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dino Park. A parkban 35 különböző dinófaj tekinthető meg. A mozgó és hangot adó dinoszaurusz modellek mellett élő dinósók is színesítik a programot, de van dinós ugrálóvár, csontkereső ásatás, valamint számos ügyesség és fejlesztő élményjáték, ami ideális egy családi nap eltöltéséhez. A Balaton déli partján Kerekiben található dinópark egy igazi őslényes mesevilág. A hátborzongató, mocsaras területeken átverekedhetjük magunkat az egykori lápokat idéző ártéri erdőn, miközben az ősvilág leghatalmasabb élőlényeivel találkozhatunk. A Kereki dinóparkban a stegosaurusoktól a T-rexig sokféle példányt megleshetünk, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogató központ, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A látogatók interaktív kiállításokon keresztül ismerhetik meg a bányászat történetét, valamint a város fejlődését. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus carbonist is. Pécs mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A domboldali erdőt ugyanis félelmetes dínók lakják, amelyek úton, útfélen ráordíthatnak a gyanútlan kirándulókra. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk. Nem messze a dínó völgytől remek játszótér csábít további élményekre, a Malomvölgyi Szabadidőpark északi részén hatalmas játszótér található csúszdákkal, mászókákkal és várral, amellyel megkoronázhatjuk a dínóvadászatot.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozai Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, 2026. június 9-e, a mikrofonnál Kecső Richárd. Magyar Péter miniszterelnök menesztette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Gál Szabolcs Barna mai hatállyal távozik a Kehi éléről, amelyet 2010 óta vezetett. A felmentéséről szóló határozat tegnap este jelent meg a magyar közlönyben. Gál korábban több kormány alatt is dolgozott a hivatalnál, a nyilvánosság előtt azonban ritkán szerepelt, utódját egyelőre nem nevezték ki. Bizalmas IPO kérelmet nyújthatott be az OpenAI. A Reuters szerint a vállalat ezzel úgy készíthető elő tőzsdei bevezetését, hogy a részletek egyelőre nem nyilvánosak. A megoldás lehetőségeket ad arra, hogy a cég a piaci körülményekhez igazítsa az időzítést és a feltételeket. A korábbi hírek szerint az előkészítésben a Morgan Stanley, a Goldman Sachs és a Cooley ügyvédi iroda is részt vesz. A tervek alapján az OpenAI legalább 1000 milliárd dolláros cégértékelés mellett léphetne tőzsdére. Nem kapott beutazási vízumot az Egyesült Államokba a csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság szomáliai játékvezetője Omar Abdul Kadir Artan. A szomáliai diplomácia jelezte, hogy megtagadták a belépést Artantól, aki a közlemény szerint Afrika egyik legismertebb játékvezetője, és az amerikaiak lépése nem csak személyesen neki árt, hanem szembe megy a fair play szellemiségével is. A 48 csapatos VB-nek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A jelenlegi ellenőrzések alapján, előrejelzések alapján viharos idő várható Mexikóvárosban a labdarúgó világbajnokság nyitó mérkőzése alatt. A meteorológusok komoly esőzéseket és zivatarokat jósolnak a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság találkozó idejére. Idehaza emelkednek a stratégiai üzemanyagkészletek értékesítési árai. A gazdasági és energetikai miniszter rendelete szerint a készletező szövetség a benzinliterjét nettó 283 forint 45 fillérért, a gázolajét pedig 310 forint 47 fillérért adhatja tovább a nagykereskedőknek. Ez a benzin esetében közel 5, a gázolajnál pedig több mint 3%-os emelés jelent. A viszonteladók felé alkalmazható maximális nagykereskedelmi árak is nőttek. A módosítás az új szerződésekre és a hatályba lépés után elfogadott lehívásokra vonatkozik. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint a NAK-nak politikai befolyástól mentesen szakmai alapon kell szolgálnia a gazdák érdekeit. A vizsgálat során a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint belső döntéshozatal és gazdálkodási folyamatait is ellenőrzik. A miniszter szerint újra kell gondolni a kamara választási rendszerét és működését. A cél egy független, hiteles, átláthatóan működő és a valódi szakmai érdekképviseletet ellátó agrárkamara létrehozása.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX gyakorlatilag stagnált tegnap, mindössze 39 pontot emelkedett, 133.710 pontra. A börze forgalma 17,5 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek. A MOL 7,1%-ot drágult 3.936 forintra, az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintig. A Magyar Telekom 6,1%-ot emelkedett 2650 forintra, a Richter 1,8%-ot erősödött 12140 forintig. Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni. A milánói börze 6%-ot, a londoni FTSE pedig mindössze 5 pontot emelkedett. A német DAX és a spanyol IBEX 6%-kal gyengült, a francia CAC-on pedig 2%-ot veszített az értékéből. A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói. A 30 vezetőiparvállalat Dow Jones indexe 2%-kal csökkent, az S&P 500 3%-kal, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 9%-kal emelkedett. Ázsiában pedig már zajlik a kereskedés, egyedül Hongkongban a Hang Seng van 2%-os mínuszban. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1,9%-ot erősödik, a Shanghai kompozit jelenleg 0,5%-os pluszban, akárcsak az indiai Sensex, a szingapúri tőzsdén pedig több mint 1%-os erősödés figyelhető meg a tőzsdén. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 90 fillért, 1 dollárért 308 forintot és 50 fillért kérnek, nagyon pár forintos különbség van a forint javára most a devizapiacon.
0: Időjárás jelentés.
1: Az időszakosan megvastagodó fátyú felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. 6 óra múlt 5 perccel köszönöm figyelmüket, hírekkel 6:30-kor várjuk Önöket a reggeli monitorban Nagy Károllyal. Jó reggelt kívánok!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
2: Vous parlez rossignol?

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: Fél hét, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok, mai hírszerkesztő kollégám Kecső Rihárd, szervusz, jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Mondjuk majd a sporthírekben, de azért előzetesen az, hogy játékvezetőt egyelőre nem engednek be az Egyesült Államokba a futball VB-re, vagy hogy a meccs napján lehetnek állítólag csak majd az irániak ott az Egyesült Államokban, szóval te ezt hogy látod?
2: Egy érdekes lépés, és érdekes VB elé nézünk, azt kell, hogy mondjam. Játékvezetőként így is nehezen érintett pont ez a hír.
1: Mert hogy, a szomáliai bíró. Hát,
2: igen, szomáliai bíróról van szó egyébként, és amúgy ezt nem is tudom hova tenni, hogy őszintén. Tehát most egy FIFA által ellenőrzött, tudott emberről van szó, aki oda megy a meccset levezetni, végzi a dolgát.
1: Nem turista.
2: Nem turistaként megy oda, és egyszerűen nem tudom hova tenni ezt az egészet. Azt pedig, hogy Iránnak aznap vissza kell mennie a bázisára, az oké, a jelenlegi helyzetben, de ezt nem tudom hova tenni.
1: Hát meglátjuk, hogy utólag a szomáliai játékvezető esetleg kap-e vízumot, vagy marad ez a hihetetlenül frusztráló, szerintem botrányos dolog. Meglátjuk majd, hogy milyen hangulatú lesz a futball VB. Minden esetre egyébként a Mexikó-Dél-Afrika találkozó idejére óriási esőzés várható, tehát hogy lehet, hogy nem is 90 perces lesz a meccs, hogyha többször meg kell szakítani, tehát majd meglátjuk. Az elmúlt órák híreivel jövünk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Bővíteni az iskolákban használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
2: A tárca nyilvános felhívás

0: Tett közzé kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulástámogató tartalmak bevonására. A cél, hogy a pedagógusok nagyobb módszertani mozgásteret kapjanak, a diákok pedig korszerűbb, eltérő tanulási igényekhez igazodó anyagokhoz férjenek hozzá. A kiválasztott kiadványok már a 2026-27-es tanévben elérhetőek lehetnek az iskolákban. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyvellátási rendszer átfogó felülvizsgálását és reformját is tervezi.
1: Magyar Péter miniszterelnök menesztette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét.
0: Gászabolcs Barna mai hatállyal távozik a Kehi éléről, amelyet 2010 óta vezetett. A felmentésről szóló határozat tegnap este jelent meg a magyar közlönyben. Gál korábban több kormány alatt is dolgozott a hivatalnál, a nyilvánosság előtt azonban ritkán szerepelt, utódját egyelőre nem nevezték ki.
1: Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel.
0: A gazdasági és energetikai miniszter videó üzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizedet dolgozott a versenyszférában és nemzetközi vezetői pályát járt be. Hangsúlyozta, miniszterként az uniós források hazahozásán, a gazdaság beindításán, a vállalkozások megerősítésén és az energiaellátás biztonságán dolgozik majd. Kapitány Istvánt hallják.
2: Amikor Magyar Péter miniszterelnök úr felkért gazdasági és energetikáért felelős miniszternek, egyetlen dolog miatt mondtam igen. Mert hiszek abban, hogy a tapasztalatomat most Magyarország javára tudom fordítani. A magyar emberek április 12-én történelmi felhatalmazást adtak nekik. És az én feladatom szolgálni Magyarországot. A bizalmat, amit kaptam, munkával fogom meghálálni. A munkám során pedig minden döntésem világos és átlátható lesz. Egyetlen szempont fogja vezérelni, mi szolgálja a magyar emberek érdekét. Ezért dolgoztam eddig is, és ezért fogok dolgozni a következő 4 évben is.
1: Emelkednek a stratégiai üzemanyagkészletek értékesítési árai.
0: A gazdasági és energetikai miniszter rendelete szerint a készletező szövetség a benzinliterjét nettó 283 forint 45 fillérért, a gázolajét pedig 310 forint 47 fillérért adhatja tovább a nagykereskedőknek. Ez a benzin esetében mintegy 5, a gázolajnál több mint 3%-os emelést jelent. A viszonteladók felé alkalmazható maximális nagykereskedelmi árak is nőnek. A módosítás az új szerződésekre és a hatályba lépés után elfogadott lehívásokra vonatkozik.
3: Tőzsde hírek.
1: Nézzük először a kőolaj világpiaci árát. 1%-kal visszaesett, és most $93.42 a Brent típusú kőolaj edzés ára, az amerikai könnyőolajé $90.17. Ide az a gyakorlatilag stagnált a tőzsde, a BUX mindössze 39 pontot emelkedett 133.710 pontra, a börze forgalma 17,5 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek.
0: A MOL 0,7%-ot drágult 3.936 forintra, az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintig. A Magyar Telekom 6,1%-ot emelkedett 2650 forintra, a Richter 1,8%-ot erősödött 12140 forintig.
1: Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni.
0: A milánói börzen 6,1%-ot, a londoni FTSE pedig mindössze 5 pontot emelkedett. A német DAX és a spanyol IBEX 6,1%-kal gyengült, a francia CAC-on pedig 2,1%-ot veszített értékéből.
1: A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
0: A 30 vezetői parvállalat Dow Jones indexe 2,1%-kal csökkent, az S&P 503%-kal, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 9,1%-kal emelkedett.
1: Társadalmi egyeztetésre került a helyi iparüzési adó többlet után fizetendő önkormányzati befizetésekről szóló rendelet tervezet.
0: A pénzügyminisztérium dokumentuma szerint az érintett településeknek június 30-áig kell teljesíteniük a kötelezettséget. A támlázat alapján Budapestnek és a kerületeknek nem kell fizetniük. A legnagyobb összeget Kazincbarcika és Berente fizetheti. Kazincbarcika 787 milliót, Berente pedig 469 millió forintot. A befizetési kötelezettség Budapesten kívül 202 települést érint.
1: Átvilágítja a kormánya a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát.
0: Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint a NAK-nak politikai befolyástól mentesen szakmai alapon kell szolgálnia a gazdák érdekeit. A vizsgálat során a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatait is ellenőrzik. A miniszter szerint újra kell gondolni a kamara választási rendszerét és működését. A cél egy független, hiteles, átláthatóan működő és valódi szakmai érdekképviseletet ellátó agrárkamara létrehozása.
1: Grósz Judit miniszteri biztosként fogja össze a közmédia átalakításával kapcsolatos teendőket.
0: Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a közmédia vezetése pénzügyi és működési audit után nyilvános pályázatot írnak ki. Addig átmeneti vezetés irányítja a szervezetet. A miniszteri biztos feladata a kiegyensúlyozott működés előkészítése, valamint a szakmai és társadalmi egyeztetés koordinálása. Tar Zoltán szerint Grósz Judit több mint 25 éves média, telekommunikációs és technológiai vezetői tapasztalata segítheti a közmédia megújítását.
3: Időjárás jelentés.
0: Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki árszatlan záporvegzivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik, a hőmérséklet pedig 29 és 34 fok között valószínű.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: 6 óra 41 perc, jó reggelt kívánok! Az elmúlt csaknem egy évben a támogatott hitelek uralták a hazai lakáshitelpiacot. Minden 5 ügyletből 4 ebbe a kategóriába tartozott. Ugyanakkor az elmúlt hetekben a magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatos rendkívül optimista várakozások miatt jelentősen csökkentek a bankok hosszú távú forrásköltségei, amely folyamata az úgynevezett BIRS mutató esésével van összefüggésben. Ezt az indexet veszik alapul a hitelek árazásakor a kereskedelmi bankok egy meghatározott kamatfelár mellett. A folyamat eredményeként olyanok is megjelenhetnek a lakáshitelpiacon, akik eddig nem voltak jelen, és széleshetett a kereslet is. Garam Dánielt, a Money.hu hitel szakértőjét Németh László kérdezte.
2: Mi várható idehaza a következő időszakban a piaci lakáshitelekkel kapcsolatban?
3: Jó hírem van azoknak, akik nem férnek bele az otthonstart konstrukciókba, mert nem csak ott van mozgás, vagy nem csak ott várható mozgás, hanem a piaci lakáshiteleknél is kedvezőbbé válhat a helyzet, mert a bankok hosszú távú forrásköltsége az úgynevezett BIRS mutató látványosan csökkent az elmúlt hónapokban. Ugye nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják, hogy mi ez a BIRS. Ez egy olyan pénzügyi mutató, amit a bankok ugye hosszabb távú fix kamatozású hitelek árazásánál figyelnek. Tehát leegyszerűsítve azt mutatja meg, hogy milyen áron tudnak hosszabb távra fix kamatú forrás biztosítani. Hogyha ez csökken, akkor a bankoknak is nagyobb terük nyílik arra, hogy olcsóbban adjanak lakáshiteleket, piaci lakáshiteleket.
2: Azt lehet tudni, hogy miért csökkent ez a bizonyos BIRS mutató?
3: Ez a gazdasági mutatókkal van azért összefüggésben, most így a választások óta azért elég kedvezően alakul a gazdasági megítélése az országnak, és ez kihat azért ezekre a mutatókra is. Eddig az otthonstart hitelek azért uralták a kihelyezett hitelek 80%-át ott most a hitelbe vették föl. Itt inkább a lehetőséget mondanám, hogy bővülni fog, mert azok az ügyfelek, akik nem voltak jogosultak otthonstart hitelre, és magas kamatozású piaci hiteleket tudtak felvenni, csak az ilyen 6-7% környéki hitelekkel mentek, ők nem biztos, hogy belevágtak egy vásárlásba. Most, hogy csökken a BIRS, az év elején ez még 6,48% volt, június elején ez ilyen 5,07-5,09 közé esett, az ilyen 1,4%-os csökkenés, és várhatóan a bankok ezt a csökkenési mértéket be fogják építeni majd a piaci hiteleikbe. A 6% alatti elérhető kamatozású piaci hitelek azok jellemzően több banknál lesznek elérhetőek. Ez a várakozásunk. Ez meg azt mutatja, hogy bár nem a 3%-os otthonstart hitelkamaton, de a 2 hónappal korábban felvehető hitelek kamataihoz képest kedvezőbb finanszírozással tudnak azok is ingatlan hitelhez jutni, akik a támogatott hitelre nem jogosultak. És vannak a piacon olyan ingatlanok, újépítésű ingatlanok is, amik nem felelnek meg mondjuk ezeknek az otthonstart jogszabályban leírt feltételeknek. Viszont az építetők szeretnék eladni, az ügyfelek meg szeretnének beköltözni. Itt kedvező finanszírozással tudják majd ezeket a lakásokat megvásárolni.
2: Ezek a kedvező feltételek hosszú távra is megmaradhatnak? Tehát ez nem csak most érvényes, hanem adott esetben később is érvényes lehet?
3: Ez ugye a fix kamatozású hiteleknek az árazásában jelentkezik. Ezek jellemzően 10 és 20 éves kamatperiódusú hitelek. Tehát, hogyha most valaki egy kedvezőbb kamatkörnyezetben szerződik egy 10 vagy 20 éves kamatperiódusú hitelre, akkor neki az adott kamatperiódusban ezek a kamatok nem változhatnak. Nyilván, hogyha hosszabb a kamatperiódus, akkor ő hosszabb időre tudja bebiztosítani magának az alacsonyabb kamatot, ha rövidebb, akkor ugye a 10 éves időtávban. Az, hogy merre fog mozdulni a gazdaság, ez megint egy másik kérdés, de én azt szoktam mondani, hogy ha valaki egy 10 éves fixált kamatozású hitelt vesz föl, és 10 év múlva a gazdaság annyira jól működik, hogy mondjuk 4%-os piaci kamatok vannak, akkor át fogja árazni a bank az éppen a teljes kamat környezetre neki ezt a hitelt. Hogyha 20 éves kamatperiódusra veszi föl, de időközben javulnak a kondíciók, és olcsóbban juthatnak hozzá hitelhez, akkor meg ki lehet váltani ezeket a hiteleket egy alacsonyabb kamatozású, éppen aktuális kamatkörnyezetben lévő konstrukcióra. Itt igazából a biztonság az, ami az ügyfél oldaláról, vagy a kiszámíthatóság az, ami számottevően figyelembe vehető.
2: Milyen jellemzőkkel bírnak azok, akik inkább a piaci hitelek felé indulnak el? Ők magasabb jövedelmi kategóriába tartoznak?
3: Nem feltétlenül. Lehet, hogy még nem dolgozik annyi ideje a munkahelyén, vagy olyan ingatlan szeretne, amelyik nem fér bele az otthonstartós, vagy a kamattámogatott hitelkonstrukcióba, vagy nincs meg az a komfortfokozata az ingatlannak, ami lehetővé tenni, hogy támogatott hitelt vegyen föl. Nem feltétlenül a munkabér a kérdés. Az is lehet, hogy olyan munkahelyen dolgozik, ami nem igazából azzal a munkabérrel jelenti be a dolgozót, amennyit ő keres. Vagy volt olyan ügyfelem is, aki két munkahelyen dolgozott, és a hitelbírálatnál derült ki, hogy a második munkahelye be se jelentette, feketén dolgoztatja, és nem tudtuk figyelembe venni azokat az összegeket, amiket ő kapott, tehát ők sem feltétlenül jogosultak, vagy tudnak felvenni így megfelelő hitelt.
2: Milyen most a hazai ingatlanpiac? Ki tudják szolgálni a beruházók a keletkező vevői igényeket?
3: Én azt gondolom, hogy igen, még mindig nagyon-nagyon pörög, és az előző időszakhoz képest is jelentősen több hitelt vesznek fel az ügyfelek, mint mondjuk az előző év adott időszakában láttunk volna. Az tény, hogy nehezebb jó ingatlan találni, de vannak az új építésű ingatlanoknál, meg én találkoztam olyanokkal is, amik már nem férnek bele, vagy nem férnek bele az otthonstart feltételeibe, de egyre több olyan ingatlan beruházást látok, ami direkt az otthonstart program keretében lévő árakhoz kalkuláltan építi az ingatlanokat, és ezek nem sokára megjelennek a piacon. Én azt gondolom, hogy még azért van lehetőség, ha valaki szeretne, akkor tud vásárolni.
2: Mi annak az oka, hogy a magyarok többsége saját tulajdonú ingatlant szeretne?
3: Ez egy szokás Magyarországon, hogy csak az létezik, ami az enyém, és egy ingatlan az egy gyökeret ad a mindennapjainkhoz, az egy bázist ad, az egy központi helyet ad, és azt jobb saját tulajdonban rakni. Hogyha pénzügyi oldalról nézem, akkor meg olyan mértékben növekedtek az ingatlan árak, hogy azok, akik egy picit olcsóbban tudtak venni lakást, és fizetnek nagyjából albérlet nagyságú havi törlesztő részletet az ingatlanért, ott a családi vagyon az jelentősen növekedett. Én mondjuk 6 éve vettem egy lakást 20 millióért, ami most 60 milliót ér, és a törlesztő részletem az mindig 75 ezer forint. Tehát ha ebből a szempontból vizsgáljuk, akkor ezek nagyon jó befektetések is. Lehet ez is a hátterében, hogy aki tud vesz lakást, hogy 5-10-20 év múlva azért egy jobb vagyoni helyzetben legyen, tehát befektetésként kezeli.
2: Egy hónapja új kormánya van Magyarországnak, és már a kampányban is elhangzott, hogy egy állami bérlakás program indul majd, ami állítólag már körvonalazódik minisztériumi szinten. Ez milyen irányban mozdíthatja el a piacot?
3: Ehhez meg kéne várni, amíg kijön a jogszabály. Nem látom még ennek a kereteit sem, hogy milyen szabályzással, vagy milyen lehetőségek lesznek akkor.
2: Ezzel együtt, hogyha elméleti kérdésként mondjuk egy több ezres lakásállomány mondjuk úgy rászabadul a piacra, akkor az befolyásolhatja valamilyen szinten az árakat?
3: Attól függ, hogy milyen áron fognak hozzájutni ezekhez a bérlakásokhoz azok, akik igénybe veszik majd ezt. Ha olcsóbb lesz, mint egy albérlet, akkor én azt gondolom, hogy mindenképpen befolyásoló tényező, hogyha piaci áron kerülnek ezek majd be a rendszerre, akkor nem feltétlenül gondolom, hogy olyan mértékben módosítaná a mostani keresletet, vagy a lehetőséget, hogy az a számottevő legyen. Tehát ez nehéz kérdés, mert nem látjuk még a jogszabályi hátterét ennek a tervezetnek, és így csak fikciókat tudok én is felállítani.
1: Garam Dánielt, a Money.hu hitel szakértőjét hallották. Pillantás még a forint árfolyamára, jelenleg az euróért 355 forint fölött kell adni, egészen pontosan 355 forint 70 fillérem, a dollár 308 forint, míg a svájci frank 386 forint 60.

0: Reggeli Monitor.
1: Sátrakat állít fel szerte az Egyesült Államokban a Meta, hogy azokban helyezze el a mesterséges intelligenciát kiszolgáló szervereit. A létesítmények összességében több millió dollár értékű hardvert rejtenek. A technológiai óriás cég már három olyan adatközpontot épített vagy épít jelenleg, amelyek ezt a módszert alkalmazzák. Az egyik helyszín az Ohio állambeli New Albany városában található, ahol két hónap alatt öt sátrat állítottak fel, egyenként csaknem 12.000 négyzetméter alapterületen. A módszer láthatóan hatékonynak bizonyult, ezért már két további helyszínen is alkalmazzák, köztük egy Tennessee államban található létesítménynél. Ugyanakkor ezek a szerkezetek nem olyan ellenállóak, mint az acélból és betonból készült hagyományos adatközpontok. Az egyik internetes hozzászóló úgy jellemezte a helyzetet, mintha valaki egy 10.000 dolláros versenykerékpárt egy 9 dolláros lakattal védene. A vállalat saját helyszíni turbinákat telepít az elektromos energia előállítására, ahelyett, hogy kizárólag az országos villamos energia hálózatra támaszkodna. Az ideiglenesnek látszó sátrak és a földre telepített repülőgép hajtóművekre emlékeztető turbinák kombinációja különös látványt nyújt. Az egyik újságíró úgy fogalmazott, olyan az egész, mint egy jelenet a Mad Max című filmből.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyenházhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
5: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre. Geely.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban lassú a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a második kerületben a Széher út-Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni Gyula utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Sávlezárásra kell készülni Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
7: 7 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket. Előtte egy érdekesség az amerikai iráni izraeli konfliktusban. Hát ahogy egyébként iráni újságírók fogalmaznak, sem háború, sem béke nincs jelenleg az Egyesült Államok és Irán között. Ennek egyik legújabb bizonyítéka, hogy az amerikai haderő újabb Irán felé haladó olajtankert tett működésképtelenné. F-18-as vadászrepülővel kilőtt precíziós lövedékkel vették céljába a hajónak a motorházát és a kormánylapátját. Az amerikai erők a kikötői zárlat elmúlt mintegy 7 hete alatt 134 hajót akadályoztak meg abban, hogy elérjék Iránt, vagy onnan kifussanak. 7 hajót pedig erővel kényszerítettek megállásra. Segélyszállítmány szállító hajók közül 42-t engedtek át a blokkád vonalán. Egyébként nem ezzel összefüggő, de tegnap volt egy tűzeset is. Az indiai haditengerészet helikoptereik voltak kénytelenek evakuálni egy az ománi partok előtt kigyulladt tartályhajó 24 tengerészét. Senki sem sérült meg, de azt hivatalosan nem közölték, hogy a hajó miért gyulladt ki. Jövünk az elmúlt órák fejleményeivel, a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Nem engedték be az Egyesült Államokba Omar Abdulkadir Artán szomáliai játékvezetőt.
8: A FIFA közölte, a sportársi nem tud részt venni az idei világbajnokságon, és hivatalosan is kikerült a VB keretből. Artán, aki Afrika egyik legelismertebb játékvezetője, az első szomáliai bíró lehetett volna a labdarúgó világbajnokságok történetében, de a Miami repülőtérről visszafordították Törökországba. Az amerikai hatóságok nem indokolták a döntést, de Szomália szerepel a Donald Trump kormányzat utazási tilalmi listáján. A Szomáliai Labdarúgó Szövetség sürgős tisztázást kért a FIFA-tól, ugyanis szerintük az amerikaiak lépése szembe megy a fair play szellemiségével is.
7: Erős földrengést mértek Kuba északnyugati partjainál.
8: Az amerikai Földtani Intézet szerint a 6,1-es erősségű rengés Mantua településétől mintegy 104 kilométerre a tengeren volt. Károkról és sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés, szökőárriadót nem rendeltek el. A földmozgást Kubában és a közeli Floridában is érezni lehetett.
7: Idehaza 2,3%-os inflációt vár májusra a KNTH Bank vezető elemzője.
8: Németh Dávid szerint a szezonális élelmiszerek áremelkedése és az energiaárak begyűrűző hatása miatt nőhetett minimális szinten a pénzromlás mértéke. Áprilisban egyébként 2,1% volt éves összevetésben az infláció.
9: Az adat mögött elsősorban például az élelmiszerek drágulása lehet, ilyenkor jönnek be idényáras élelmiszerek, és ez már húzza fel a havi mutatókat, illetve más szállítási költségeken, külső költségeken keresztül, hiszen globálisan már látjuk a nyersanyagáraknak az emelkedését. Én azt gondolom, hogy már azon keresztül is valamekkora költségnövekmény beérkezhet a magyar gazdaságba. Emellett a bázis hatás az is viszonylag kedvez annak, hogy gyorsuljon az infláció, a tavalyi évben, itt az április-májusi hónapokban viszonylag egy alacsonyabb inflációs érték volt az előző hónapokhoz képest, úgyhogy ezek mind-mind abba az irányba hatnak, hogy enyhén gyorsulhat az inflációnak az üteme.
7: A májusi inflációs adatot egyébként ma reggel 8:30-kor teszi majd közé a Központi Statisztikai Hivatal, amint kijön természetesen mondjuk majd. Bővíteni az iskolákban használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
8: A tárca nyilvános felhívást tett közzé kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulástámogató tartalmak bevonására. A cél, hogy a pedagógusok nagyobb módszertani mozgásteret kapjanak, a diákok pedig korszerűbb, eltérő tanulási igényekhez igazodó anyagokhoz férjenek hozzá. A kiválasztott kiadványok már a 2026-2027-es tanévben elérhetőek lehetnek az iskolákban. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyvellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát és reformját is tervezi.
7: A lakóingatlanok iránti kereslet élénkülését és a hitelpiac részbeni átalakulását várja a Money.hu hitelszakértője a következő hónapokban.
8: A magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatos rendkívül optimista várakozások miatt jelentősen csökkentek a bankok hosszú távú forrásköltségei, amely folyamat az úgynevezett birs mutató esésével van összefüggésben. Ezt az indexet veszik alapul a hitelek árazásakor a kereskedelmi bankok egy meghatározott kamatfelár mellett. Garam Dánielt hallják.
10: A kihelyezett hitelek 80%-át ott most a hitelbe vették fel. Most, hogy csökken a bírs, várhatóan a bankok ezt a csökkenési mértéket be fogják építeni majd a piaci hiteleikbe. A 6% alatti elérhető kamatozású piaci hitelek több banknál lesznek elérhetőek. A két hónappal korábban felvehető hitelek kamataihoz képest kedvezőbb finanszírozással tudnak azok is ingatlan hitelhez jutni, akik a támogatott hitelre nem jogosultak, és vannak a piacon olyan újépítésű ingatlanok is, amik nem felelnek meg mondjuk ezeknek az otthonstart jogszabályban leírt feltételeknek. Itt kedvezőbb finanszírozással tudják majd ezeket a lakásokat megvásárolni.
0: Tőzsdehírek.
7: Bizalmas, jól hallották, bizalmas nyilvános részvénykibocsátási kéremet nyújthatott be az OpenAI.
8: A Reuters szerint a vállalat ezzel úgy készítheti elő tőzsdei bevezetését, hogy a részletek egyelőre nem nyilvánosak. A megoldás lehetőséget ad arra, hogy a cég a piaci körülményekhez igazítsa az időzítést és a feltételeket. A korábbi hírek szerint az előkészítésben a Morgan Stanley, a Goldman Sachs és a Cooley ügyvédi iroda is részt vesz. A tervek alapján az OpenAI legalább 1000 milliárd dolláros cégértékelés mellett léphetne tőzsdére.
7: Idehaza gyakorlatilag stagnált a tőzsde, a BUX mindössze 39 pontot emelkedett 133.710 pontra, a börze forgalma 17,5 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek.
8: A MOL 7%-ot drágult 3.936 forintra, az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintig. A Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2650 forintra, a Richter 1,8%-ot erősödött 12140 forintig.
7: Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni.
8: A milánói börzen 6%-ot, a londoni FTSE pedig mindössze 5 pontot emelkedett. A német DAX és a spanyol IBEX 6%-kal gyengült, a francia CAC-on pedig 2%-ot veszített értékéből.
7: A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
8: A 30 vezető iparvállalat Dow Jones indexe 2%-kal csökkent, az S&P 500 3%-kal, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 9%-kal emelkedett.
7: Legalább 35 ember meghalt a Fülöp-szigetek déli részét megrázó erős földrengésben.
8: A 7,8-as magnitúdójú rengés helyi idő szerint tegnap reggel történt, és több mint 200 sérültet jelentettek. A földrengés épületomlásokat, földcsuszamlást és mintegy 1 méteres cunamit is okozott a partmenti területeken. A legtöbb áldozatot General Santos városában és a Sarangani tartományban számolták össze, ahol a mentőcsapatok továbbra is eltűntek után kutatnak. A hatóságok ideiglenesen lezárták General Santos repülőterét, Ferdinand Marcos elnök pedig azonnali katasztrófa védelmi beavatkozást rendelt el.
7: Hazai hírekkel folytatjuk. Grósz Judit miniszteri biztosként fogja össze a közmédia átalakításával kapcsolatos teendőket.
8: Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a közmédia vezetésére pénzügyi és működési audit után nyilvános pályázatot írnak ki. Addig átmeneti vezetés irányítja a szervezetet. A miniszteri biztos feladata a kiegyensúlyozott működés előkészítése, valamint a szakmai és társadalmi egyeztetés koordinálása. Tar Zoltán szerint Grósz Judit több mint 25 éves média, telekommunikációs és technológiai vezetői tapasztalata segítheti a közmédia megújulását.
7: Nem múlt el a veszély a szőlőtőkéken, az amerikai szőlőkabócák többsége ugyanis, bár többen számítottak rá, nem pusztult el a télen, bármennyire is volt hó és hideg, ezt mondta a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
8: Fritma János borász szerint a nagyobb baj az, hogy a termelők egy része ellenáll, a megfertőzött területeken ugyanis ki kell vágni a szőlőt, ezt viszont vannak, akik blokkolják. Szerinte bővíteni kell a laborvizsgálatok kapacitását is.
11: Másoknak is meg kell nézni ezt az ültetvényt, mert valószínű, azért mindenki a sajátjával kicsit elfogultabb, vagy még ezt a tőkét ne vágjuk ki. Bízunk benne, hogy lesz több labor, ami vizsgálni fogja, mert tavaly sajnos csak két labor tudta vizsgálni a mintákat, ami azt jelenti, hogy elhúzódott 2-3 hónapra egy vizsgálat, még 4-re. Tulajdonképpen 2-3 nap alatt le kell zajlani majd a vizsgálatnak, úgyhogy még nem látjuk a problémának a mélységét, de biztos vagyok benne, hogy semmivel nem kisebb. Nem hiszem, hogy bármi komoly kár tett volna a kapocákban a téli, vagy nem volt akkor a téli hideg, azért csak egy kicsit most ez szokatlan volt, hogy egyáltalán van tél, úgyhogy én nem hiszem, hogy kisebb a probléma. Nagy összefogásra van szükség, védekezésre van szükség, amitől tényleg elszoktak a termelők.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
7: 355 forint 80 filléren az euró, az angol font 411 forint 70, a dollár 308 forint 20 filléren, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1542, az euró japán 184,91.
0: Időjárás jelentés.
8: Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.
0: Sporthírek a 94.2.
7: A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt barátságos, egyszeres mint felkészülési mérkőzéseket játszottak a válogatottak. A francia és a holland válogatott is győzött ezeken a találkozókon. A hollandok a szintén VB résztvevő Üzbegisztánt verték meg 2-1-re, Franciaország pedig 3-1-re múlta felül Észak-Írországot. A hollandok Japánnal, Svédországgal és Tunéziával alkotják a WBF csoportját, a franciák pedig az I kvartetben Szenegállal, Irakkal és Norvégiával csapnak majd össze, az üzbégek pedig a K csoportban Kolumbiával, Portugáliával és a Kongói Demokratikus Köztársasággal találkoznak. Futsal NB1. Az Újpest nyerte a férfi Futsal NB1 2025-26-os szezonját, miután a döntő negyedik felvonásán 5-2-re győzött Nyíregyházán, ezzel 3-1-re bizonyult jobbnak a párharcban. Érdekesség, hogy egyébként a harmadik helyért vívott találkozók még nem dőltek el. A DEAC, a debreceni EAC a Vehír Futsal Veszprém ellen 3-1-es vereséget szenvedett, itt az egyik fél a harmadik sikerig tartó párharcállása 2-2. Kós Hubert 200 méter háton világranglista vezetőidőt úszott az Austinban rendezett hétvégi viadalon. A szám olimpiai bajnoka a magaslati edzőtáborból érkezve a Texas Egyetem házi versenyén az előfutamban 1 perc 54 másodperc 85 század másodperces idővel zárt, ezzel idén ő lett az első, aki 1.55-ön belőre került. Kós Hubert egyébként fináléban már néhány tizeddel lassabb volt, de így is magabiztosan diadalmaskodott, negyed órával később pedig 200 méter vegyesen lett harmadik, akár csak Pádár Nikolett 100 méter gyorson.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
12: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
13: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
12: Nagyon sokat hallunk manapság a Hormuzi szorosról és az Irán, illetve az Egyesült Államok közötti konfliktusról, vitákról. Az biztos, hogy a Hormuzi szoroson nem annyi hajó halad át, amennyi átszokott, az egész világot érinti, ezért érdekel sokakat is a téma. Mennyi olaj jön, hogy jön az olaj, és hogy hogyan fizetnek az olajért, mi most erről fogunk konkrétan beszélni. USDT-vel fizettek most már több esetben is a tengerész cégek Iránnak, azért, hogy ugye áthajózhassanak a Hormuzi szorosan. USDT, nem pedig dollár. Az USDT, mint a legnagyobb kapitalizációjú stablecoin, azért az nem egy hagyományos kriptodeviza, hogyha az anonimitást, a lekövethetetlenséget nézzük, pontosan látja mindenki az USDT-vel való fizetést. Mi a különbség akkor, hogy a hagyományos dollár vagy USDT?
13: Az a helyzet, hogy a bitcoint is lehet látni. Ugye az USDT egy centralizált stablecoin, tehát egy vállalat működteti, és technológiailag úgy van felépítve, hogy ez a cég ez tudja blokkolni a tranzakciókat, tehát egyébként szankcionálható. Ez eddig mégsem történt meg, ennek több oka is lehet. Ugye az egyik ok, hogy a Tether vállalatra ez nagyon rossz fényt vetne, hogy a Web3-as, a decentralizált világban
12: ilyen eszközhöz nyúl.
13: Ilyen eszközhöz nyúl, mint a legnagyobb szereplő egyébként az ázsiai gazdaságban teljesen hétköznapi az USDT használat a vállalatok között is, és nagy valószínűséggel azzal elterelnék a használatot az algoritmikus stablecoinok felé, azaz a tényleg decentralizáltan működő és nem szankcionálható stablecoinok felé.
12: De ezek még nem nagyon népszerűek. Egy-két éve beszélgettünk az algoritmikus stablecoinokról, akkor azt mondtad, hogy nem számítasz a terjedésükre, nem megbízhatóak.
13: Ezt továbbra is fenntartom, tehát nem ismerek olyan algoritmikus stablecoint, amiben azt lehetne látni, hogy ez így a világ végéig meg plusz 50 napig tud működni. Az algoritmikus stablecoinokkal lévő aggályaimat most nem fejteném ki, csak nagyon röviden, ugye ott maga az algoritmus nem tud minden lehetséges jövőben előforduló helyzetet kezelni, és hát vannak olyan helyzetek, amikre most kicsi az esély, de hogy a jövőbe valamikor bekövetkezik, arra viszont nagyon nagy az esély. És abban a pillanatban összeomlik az az algoritmikus stablecoin.
12: Az, hogy azt mondod, hogy az algoritmikus stablecoin összeomlása, az azt jelenti ugye, hogy nem tudja megtartani egy az egyben az adott pénzhez kötött értékét.
13: Így van. Olyat még senki nem talált föl, ami minden lehetséges helyzetet kezelni tudna. Ezt várja a piac, egyszer fel fogják találni, mi is nagyon szeretnénk kitalálni, de egyelőre ez nem sikerült. A hagyományos centralizált stablecoinoknál pedig megvannak ugyanazok a képességek, mint a hagyományos fizetőrendszereknél, és ugye ezek a hagyományos fizetőrendszerek szankcionálva vannak ezen a területen, úgyhogy nem is tudnak dollárt átutalni, ugye az áthaladásért ezek a hajók, úgyhogy készpénzben intézik, stablecoinokban intézik, ugye a chain analysis jelentései szerint többnyire USDT-ről van szó, ezek másfél-két millió dolláros tranzakciók. A másik oka, hogy egész egyszerűen, hogyha ezt szankcionálják, akkor áttérnek a készpénzre, vagy áttérnek a bitcoinra, mert egyébként meg a bitcoin egy borzasztóan likvid eszköz, tehát átmegy az átutalás, és percek múlva át is tudják váltani bármi másra, úgyhogy igaziból nem sok mindent oldana meg, így viszont legalább látszik.
12: Tehát ha a hagyományos dollár kifizetések már szankcionálva vannak, azért ismerjük az amerikai kormányzatot, látjuk, hogy nem fél a szankciók használatától, nem mondhatja azt az amerikai kormányzat a Tethernek, ami egy amerikai vállalat, hogy na akkor ezeket a kifizetéseket nem lett.
13: De mondhatja, viszont valószínűleg elég erős nyomás kell, hogy legyen azon a vállalaton, jelen esetben a Tether vállalaton, hogy ezt meglépje. Lehet ilyen erős nyomást helyezni rá, ez ellen biztos, hogy küzdene a Tether, és azt tudom a legnehezebben elképzelni, hogy ezt váratlanul meglépni, úgyhogy nem figyelmezteti a piacot, hogy egy ilyen van készülőben, de bármi előfordulhat, tehát hogyha úgy van, nem oldaná meg csak egy-két napra, vagy egy-két órára a helyzetet, mert akkor azonnal áttérnek majd egy másik megoldásra. Ez lehet egy nem szankcionálható kriptoeszköz, például a bitcoin, de lehet a készpénz is.
12: Szóval az biztos, hogy egyre több szituációban használják a stablecoinokat, ami, most behozzuk a mesterséges intelligenciát, ami tovább gyorsít az AI megjelenése és egyre szélesebb körű felhasználása. Ezen a területen várható további bővülés?
13: Egyértelműen látszik a tendencia, hogy igen, és visszatérnék rá, tehát a stablecoinok használata az hatalmas léptékekkel terjed a gazdaság különböző területein, és valóban ennek a nem a legnagyobb felhajtó ereje a szankció kikerülése, a legnagyobb felhajtó erőt az AI-ok biztosítják, ugyanis az AI-ok sokkal jobban és könnyebben tudják kezelni a kriptoeszközök használatát, mint a hagyományos pénzekét, úgyhogy arra lehet számítani, hogy a jövőben még tovább fognak terjedni, és hát ebben abszolút dominálnak a dollárhoz kötött stablecoinok, leginkább a Tether. Ugye vannak törekvések az Európai Unió irányából is, és itt van két erősebb irány is, hogy ösztönözzék a euróhoz kötött stablecoinoknak a használatát. Ritkán találkozik az ember azzal, hogy eurós stablecoin tranzakciót kell kezelni. Ez változhat, és hogyha komoly a szándék az Európai Unió oldaláról, akkor elő is írhatják, hogy bizonyos helyeken euróhoz kötött stablecoinban kell működtetni a dolgokat. Előírhatják, hogy ahol stablecoinokat kezelnek, ott le kell, hogy tudják kezelni, mert ezeket a stablecoinokat, ezeket be kell vinni a rendszerekbe, hogy képesek legyenek kezelni. Itt ugye van egy hatalmas gravitációja az USDT-nek, mert az USDT-t mindenki beteszi, hiszen a legtöbbször azzal találkozik, és akkor tud interaktálni bizonyos szereplőkkel.
12: Hát meg a nemzetközi kereskedelemben is a dollár az első.
13: Ezt nagyon jól csinált a új amerikai kormány, ugye amikor a Trump kormány elkezdte szorgalmazni az USDT-k használatát, mert ez a dollárt is erősíti.
12: Na de mennyire lehet egy lapon emlegetni egy dollár alapú stablecoint és egy euró alapút? Ugye mondtad, hogy az Európai Unióban folyamatban van ennek kialakítása, de egyébként van euró alapú stablecoin, csak az is amerikai központú, ugye?
13: Van európai is, sőt, Európai Uniós is van. Egyébként az egyik legelső, hanem a legelső euróhoz kötött stablecoin, az Svájcból jött. Uh-huh. ami hát ugye nem konkrétan az Európai Unióhoz tartozik, de azért a pénzügyi szektorban a svájci megoldások azok nagyon hasonlóan szoktak működni, mint az Európai Uniósok. Úgyhogy,
12: de a legnagyobb az a Circle USDC-je, ami viszont amerikai.
13: Az amerikai, így van, és hát több amerikai is van. A Tethernek is volt, nem tudom, hogy már kivezették-e, de már tavaly vagy tavaly előtt bejelentették, hogy ki fogják vezetni. Az kevésbé van használatban.
12: Megtörheti valami az USDT dominanciáját? Tehát egy euróhoz kötött stablecoin feltörhet annyira a nemzetközi kereskedelemben, hogy bármilyen szorosabb verseny is alakuljon ki?
13: Hát ennek most nem látni semmilyen jelét. Az arányok változhatnak, hogyha az európai szabályzók erőltetik a stablecoinok használatát, akkor ezen lehet változtatni, hogy legalább az Európai Unión belül sűrűbben alkalmazzák, de egyelőre ilyen jeleket nem látunk, és most az elképzelhetetlen a jelen állapotban, hogy hasonlóan hétköznapi legyen a használatuk.
12: Ugye itt elsősorban nemzetközi kereskedelemről, nemzetközi kifizetésekről beszélünk nagyon sokszor, amikor stablecoinról beszélünk. Nem véletlen, hogy a dollár a legelterjedtebb, az előbb megbeszéltük, hogy hát van-e létjogosultsága egy euró alapú stablecoinnak itt a nemzetközi kereskedelemben, de még egy lépést visszalépve, azért nagyon sok ország dolgozik a saját stablecoinán. Mondjuk egy forint stablecoinnak lenne létjogosultsága?
13: Az helyzet, hogy ezelőtt már jó pár évvel, tehát ez 5-6 éve is volt, amikor az egyik magyar pénzügyi szereplővel elég sok energiát tettünk abba, hogy megnézzük, hogy érdemes-e forint alapú stablecoint létrehozni. Egyértelműen kijött a kutatásainkból, hogy nem éri meg, mert nem lenne elég felhasználó hozzá. Ezen valamelyest változtat az, hogy az AIK könnyen tudják használni, és most már egyre gyakoribb, hogy a vállalkozásoknak is, meg a magánszektorban is AI agenteket használnak az emberek. Oda érdemes lehet betenni, valószínű, hogy még egyelőre nem lenne nyereséges üzleti vállalkozás, de azt gondolom, hogy most már lenne felhasználója. Ez lehet, hogy a jövőben meg tud változni. Itt kérdés az, hogy van-e olyan bátor szereplő, aki úgy, hogy jelenleg nagy valószínűséggel veszteségre kéne üzemeltetnie, de azért, hogy megszerezze a piacot magának, és jövőre gondoljon vele, ezt elindítja és fenn is tartja addig, ameddig olyan felhasználó réteg lesz. A nagy nemzetközi kereskedelmekben nem valószínű, hogy lesz mit tenni ezzel, viszont az AI használatnál ez nagyon jó, mert pontosan lehet jogosultságokat adni, pontosan lehet definiálni, hogy egy AI agent mikor, hogy, mennyit tud használni belőle. Tehát értelme lenne, egyelőre valószínűleg ez nem lenne egy jó üzlet.
12: Szóval a Hormuzi szorostól indultunk, és a forint stablecoinig jutottunk. Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
13: Köszönöm szépen, sziasztok!
12: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, köszönjük a figyelmet, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on, tartsanak legközelebb is velünk, szép napot!
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Clap your hands.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digi Turismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digi Turismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban a 12-es és a 14-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik Angyalföldkocsiszín és a Lehel utca Róbert Károly körút között baleset miatt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Tart a felújítás a 13. kerületben a Madarász Viktor utcában, mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni Gyula utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
3: 7:30 jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Valamennyi esküdtett országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló, továbbá valamennyi korábbi országgyűlési képviselő, nemzetiségi képviselő és nemzetiségi szószóló is eleget tett a vagyoni állapotra vonatkozó vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségnek. Erről az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke számolt be még tegnap este, és hát sorra másra, illetve egyre másra jönnek ki a vagyonnyilatkozatokról szóló információk, hírek. Egyébként érdekesség, hogy az új képviselőknek, kormánytagoknak is van olyan, akinek bőven vannak ingatlanjaik, megtakarításaik, és hát van olyan, aki például elég furcsa dolgokat is belér, például a vadászfegyvergyűjteményt, vagy éppen nagyon öreg, nagyon idős autót, de olyan is akadt, igazad, nem kormánypárti politikus, hanem ellenzéki képviselő, aki beírta, hogy a fiának nincs se ingatlanja, se ingónya, de kizárólag magyar állampolgár. A tegnapi országgyűlési vitán egyébként volt értelme egy ilyen mondatnak, mert újra előkerült, hogy nyilatkozniuk kéne esetleg a politikusoknak, hogy van-e más állampolgárságuk. Ezt Magyar Péter miniszterelnök egyébként visszautasította, azzal, hogy egyébként akkor mi újság például a határon túli politikusokkal, képviselőkkel, tehát az egész határon túli kérdést ez finoman fogalmazva és megbonyolítaná. Az elmúlt órák fejleményeiről számolunk be a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Bővíteni az iskolákban használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
4: A

0: a nyilvános felhívást tett közzé kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulást támogató tartalmak bevonására. A cél, hogy a pedagógusok nagyobb módszertani mozgásteret kapjanak, a diákok pedig korszerűbb, eltérő tanulási igényekhez igazodó anyagokhoz férjenek hozzá. A kiválasztott kiadványok már a 2026-27-es tanévben elérhetőek lehetnek az iskolákban. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyvellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát és reformját is tervezi.
1: Magyar Péter miniszterelnök menesztette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét.
0: Gászavolcs Barna mai hatállyal távozik a KEHI éléről, amelyet 2010 óta vezetett. A felmentésről szóló határozat tegnap este jelent meg a magyar közlönyben. Gál korábban több kormány alatt is dolgozott a hivatalnál, a nyilvánosság előtt azonban ritkán szerepelt. Utódját egyelőre nem nevezték ki.
1: Kevesebb mint két hét múlva véget ér a tanév az általános és a középiskolákban. A fiatalok gyakran nyári munkával keresik meg a nyaralásra valót vagy a kiegészítést a zseppénzhez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője Trendefemnek azt mondta, hogy van néhány elengedhetetlen feltétel a fiatal munkavállalók alkalmazásánál. Linz Mayer Szilviát hallják.
2: A munkaviszonynál, amire nagyon oda kell figyelni, az az, hogy mindig legyen írásban megkötött munkaszerződésünk 18 éves kor alatt, ez csak a törvényes képviselő, ugye anyuka, apuka hozzájárulásával, aláírásával érvényes. Ezt azért érdemes jó alaposan megnézni, és a diákokra is érvényesek a minimálbér szabályai, napi 8 órában számítva, havi bruttó 322.800 forint a minimálbér, ez mindenféleképpen meg kell, hogy legyen. Ha valaki 4 órában dolgozik, akkor ennek a fele, ha 6 órában, akkor az arányos része, de a diákokra is érvényesek a minimálbér szabályok, úgyhogy azt a szerződésben mindenképp ellenőrizzük.
1: A nyári időszakban több folyadékot iszunk, igaz ez a hazai sörökre is.
0: A felnövekvő fiatal generációk már jóval kevesebb alkoholos italt fogyasztanak, mint az idősebbek. Ehhez a kínálat is idomul. A Magyar Sörszövetség titkárát, Pelbárt Amarillát hallják.
3: A sör továbbra is Magyarország egyik legnépszerűbb alkoholtartalmú itala, ugyanakkor a fogyasztói szokások valóban változnak. Most már nem feltétlenül a mennyiségi növekedés a meghatározó trend, hanem sokkal inkább a tudatosabb fogyasztás. Egyre többen választanak prémium, szuperprémium termékeket, és a különleges ízeket, vagy az alacsonyabb alkoholtartalmú, illetve az alkoholmentes söröket. Az alkoholmentes kategória az elmúlt évek egyik legdinamikusabban fejlődő szegmense lett.
4: Tőzsde hírek.
1: Idehaza gyakorlatilag stagnált a tőzsde. A BUX mindössze 39 pontot emelkedett 133.710 pontra. A börze forgalma 17,5 milliárd forint volt. A főbb részvények vegyesen teljesítettek.
0: A MOL 0,7%-on drágult 3.936 forintra. Az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintig. A Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2650 forintra, a Richter pedig 1,8%-ot erősödött 12140 forintig.
1: Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni.
0: A milánói börze 6%-ot, a londoni FTSE pedig mindössze 5 pontot emelkedett. A német DAX és a spanyol IBEX 6%-kal gyengült, a francia kakaron pedig 2%-ot veszített értékéből.
1: A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
0: A Dow Jones 2%-kal csökkent, az S&P 500 3%-kal, a Nasdaq kompozit mutató pedig 9%-kal emelkedett.
1: Társadalmi egyeztetésre került a helyi iparűzési adót többlet után fizetendő önkormányzati befizetésekről szóló rendelettervezet.
0: A pénzügyminisztérium dokumentuma szerint az érintett településeknek június 30-áig kell teljesíteniük a kötelezettséget. A táblázat alapján Budapestnek és a kerületeknek nem kell fizetniük. A legnagyobb összeget Kazincbarcika és Berente fizetheti. Kazincbarcika 787 millió, Berente pedig 469 millió forintot. A befizetési kötelezettség Budapesten kívül 202 települést érint.
1: Jelentős fennakadások várhatóak szerdán a francia vasúti közlekedésben.
0: Az állami vasúttársaság 4 reprezentatív szakszervezete 24 órás sztrájkot hirdetett, mert moratóriumot akar elérni a verseny megjelenésére a vasúti szektorban. A társaság szerint a Super Express járatokból átlagosan 3 közül 2, az Intercity vonatoknak pedig csak a fele közlekedik majd. A regionális forgalomban, főként Párizs környékén komoly fennakadásokra kell számítani. A szakszervezetek a kiszervezések leállítását és általános béremelést követelnek, a vezetőség viszont azt állítja, hónapok óta érdemi társadalmi párbeszéd zajlik.
4: Az Árfolyaminfo támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
1: 355 forint 40 filléren az euró, a dollár jegyzése 307 forint 80, a svájci franké 386,50, az euró dollárral szemben árfolyama 1,1546-os szinten jár, az angol font ausztrál dollár, hát ezt viszonylag ritkán mondjuk el, 1,8936.
4: Időjárás jelentés.
0: Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Ó, IU, CIU, ÁCIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Jó magam, sohasem dohányoztam, nem is tervezem, mint ahogy például az alternatív füstölésem, mondjuk e-cigarettával. Olyan ismerősöm viszont van, aki 50 felett kezdett el e-cigarettázni, de ez vajon biztonságos, vagy igazából csak elterjedt róla, hogy biztonságos? Kérdezem Sramkó Bendegúz orvos tanhallgatót, a Magyar Tudomány Éve nagykövetét. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat!
1: Szóval a kérdés az, hogy elektromos cigizni mennyire lehet egészséges, lehet-e egyáltalán erről beszélni, hogy egy dohányzás típus egészséges?
2: Kiváló kérdés, egészségesnek semmiképp se nevezném. Az egészség károsító hatásának mértékéről lehet diskurálni. Alapvetően nyilván össze kell hasonlítani azzal az állapottal, mint hogyha nem használna valaki se hagyományos dohányterméket, se e-cigit, annál mindenképpen károsabb. Viszont, hogyha egységnyi cigaretta elszívásával hasonlítjuk össze, akkor valószínűleg bizonyos szempontok szerint kevésbé káros, mint a hagyományos, füstös, régi, jól megszokott dohánytermékek.
1: Mitől kevésbé káros egyébként? Magát a nikotint nem szívja be olyan mértékben az emberi tüdő, vagy más folyamatok miatt kevésbé káros?
2: A nikotinnal épp ellenkező a szakmai konszenzus. A nikotin az e-cigarettákban található el-litjúit, tehát folyadékban, sok formájában van, ahonnan könnyebben hasznosul. Tehát a nikotin alapvetően toxikusabb formában jelenik meg az e-cigarettákban. A nagy különbség az az, hogy míg a hagyományos dohánytermékeknél füstöt inhalálnak a felhasználók, addig az e-cigarettáknál a porlasztó által előállított aeroszol, egy ilyen füstködött lélegeznek be, és azt gondolják, hogy ennek a hőmérséklete kisebb, hogy ebbe kevesebb korom van, stb., és ezáltal légúti gyulladást, tüdő önvédekező képességét kevésbé fogja károsítani, kevésbé okoz légúti gyulladást. Ezzel kapcsolatosan általában konszenzus van, hogy ez így is van, bár nem minden aspektusban markáns a különbség, tehát hangsúlyozom, az e-cigarettek valószínűleg az aromák miatt, amik benne találhatóak, ugyanúgy károsítják a tüdőt és a légúti funkciókat, és valószínűleg betegségek kialakulásához fognak vezetni, hogyha ezeket sokat használják.
1: Nincs elég időszak, amit vizsgáljanak? Egyébként ezért fogalmaz abban az értelemben lehetőségként, hogy nem lehet azt mondani mondjuk 30-40-50 évre visszamenőleg, mint a hagyományos cigarettánál, hogy ez is ez fog történni?
2: Egyrésztről ez a dolgok oka, tehát a hagyományos cigarettánál is évtizedeknek kellett eltelni ahhoz, az 50-es, 60-as években lett ez tiszta, hogy betegségeket tud okozni. Ez valószínűleg most is fennáll. Emberben megfigyeléses vizsgálatot tervezni 2015-19 óta, mióta ugye ezek forgalomban vannak, nagyon nehéz volt, korlátozottak voltak rá lehetőségek. Ellenben in vitro kísérleteket, tehát petri csészében, sejtkultúrákon, illetve állatkísérleteket, in vivo kísérleteket tudtak végezni, főleg Amerikában, és azoknak az eredményei, az előzetes eredményei azt mutatják, hogy bizony a légúti gyulladás keltésében is van szerepük ezeknek az e-cigarettáknak, a tüdő antimikrobiális védekező képességét rombolják, illetve az asztmában fontos légúti hiperreaktivitást, fokozott ingerlékenységet is növelni tudják, ezáltal hajlamosíthatnak olyan betegségekre, amiben a légúti gyulladásnak szerepe van, ilyen a tüdődaganat, a COPD, tehát a krónikus obstruktív tüdőbetegség, és az asztma. Tehát alapvetően nagy biztonsága, ki lehet jelenteni azt, hogy ezek a termékek károsak a légutakra, a tüdő egészségére, de valószínűleg nem olyan mértékben, mint egységnyi cigaretta elszívás. A más kérdés az, hogy ugye ennek a kérdésnek a másik dimenziója az az, hogy a fiatalok, tehát a 11-12 éves korosztály, kisiskolások, általános iskolások, középiskolások, ők, és ezt viszont már megfigyeléses vizsgálatokkal lehet állítani, könnyebben rászoknak az e-cigire, és ezáltal a káros hatásoknak van egy ilyen dimenziója is, hogy azok, akiknek egyébként még a jogszabályok szerint sem szabadna dohányterméket fogyasztaniuk, hát rászoknak és elérhető számunkra, mert vonzó, édes, kellemesek az ízei.
1: Pont ezt akartam kérdezni, hogy gondolom akkor az aromák miatt van így. Azt már esetleg tudták vizsgálni, hogy melyikről nehezebb leszokni? Tehát a hagyományos cigarettának vannak nagyon addiktív aspektusai, vagy az e-cigarettának, ami miatt nehezebb leszokni róla?
2: Ez egy kettős bőség a dohányzás. Tehát egyrészt van egy szociális dimenziója, másrészt pedig egy neurológiai betülete is. Tehát a nikotinra, ha tekintünk, ami ugye az agyban a függőséget okozza, ott általában azt lehet elmondani, hogy az e-cigarettákban, ugye említettem, hogy egy folyadék van, mesterségesen elgannak elő, és oda van lehetőség szintetikus nikotinanalógokat juttatni, ilyen mondjuk a 6-metil-nikotin, amik egyrészt a nikotint érintő mindenféle adóterheket kiátszva, hát egy ilyen alternatívaként kerülhetnek be a termékekbe, másrészt pedig sokszor potensebbek, tehát jobban ingerlik azokat a receptorokat az agyban, mint a sima dohányban található nikotin. Tehát ezáltal az e-cigarettában található nikotin függőség generáló hatása jelentősebb valószínűleg. Persze nem minden e-cigarettában van nikotin, meg nem mindegyikben van ez a 6-metil nikotin, hogy általánosságban van egy ilyen része is az e-cigarettáknak. Míg a szociális függőség is hát valószínűleg könnyebben kialakul azért, mert ugye jobban tolerálja a társadalom ezeknek a fogyasztását, akár zárt terekben, hogyha kevésbé büdösek, ráadásul általában kellemes illatuk van, illetve hát nem egy olyan nagy tortúra, mint a cigarettázás, akár egy ülő munkahelyen, egy zárt munkahelyen elszívni egy cigarettát, mint kimenni, meggyújtani, stb. Tehát, hogy érdekes, ezt még nem vizsgálták, hogy mire könnyebb rászokni, viszont ha ezeket a részeit megfontoljuk a problémának, akkor akár még az is lehet, hogy az e-cigaretta az addiktívabb.
1: Említette a 11-12 éveseket, nem feltétlenül vagyok teljesen tisztában az úgynevezett generációkkal, hogy honnantól számítjuk a Z-generációt, de a fiatalabb generációknak a jelentős része akkor már inkább e-cigarettázik, és vélhetően egyébként nagyon-nagyon komolyan terjed az ő körükben az e-cigarettázás?
2: Igen, tehát az Egyesült Államokban volt erről egy megfigyeléses vizsgálat, és abban abszolút azt lehetett látni, hogy egy olló nyílik szét, tehát egyre kevésbé népszerű a hagyományos dohányzás, cigizés a Z-generáció körében. Itt azt hiszem egy 15-25 éves korig terjedő korosztályt vizsgáltak, míg az elektromos cigaretta viszont hát felfele tör, és egyre népszerűbb. Ez valószínűleg annak volt az oka, hogy azt mindenki átlát ebbe a generációba, hogy a hagyományos cigarettázás nagyon sok káros hatása van, ugye látták a nagyszüleiket, szüleiket, stb. Ez most már egy triviális állítás, hogy a cigizés, daganatos betegséget, COPD-t, szívinfarktus, sztrókot, stb. Okoz, és a népszerűség egyre kevésbé, egyre inkább csökkent ebben a generációban, és ezzel párhuzamosan ezek a cégek, akik hát előállítják a dohánytermékeket és forgalmazzák, azok rájöttek arra, hogy egyszerűen más köntösbe kell a nikotin csomagolni, ahhoz, hogy eladható legyen ennek a generációnak, és valóban ez az eldobható, akkumulátoros, sokszor ízes, színes, szagos formája a dohánytermékeknek, az e-cigaretta, az egy vonzó alternatíva volt, pláne azzal a marketinggel, hogy hát ez kevésbé káros, mint a hagyományos cigaretta, és nyilván ennek a következménye az, amit ebben a, tanulmányban is, amit említettem, megfigyeltek, hogy, és én személy szerint is ezt tapasztaltam ebben a korosztályban, hogy a hagyományos ciki már kevésbé fekszik, kevésbé menő, viszont az e-cigaretta, annak a káros hatásait kevesen ismerik, nincs elég információ róla, és valóban egy ilyen városi legenda róluk, hogy ezeknek a fogyasztás egyáltalán nem is káros, vagy csak minimálisan, és hát összegezve a mondani valót, ki kell, hogy ábrándítsam azokat, akik ezt gondolják, mert igenis evidencia alapon, bizonyítékok szintjén van arról tudomásunk, hogy van káros hatása a légutakra nézve az e-cigarettának is.
1: Én még akkor nem értem, de az 50-es, 60-as években állítólag Magyarországon volt egy olyan, hogy sportcigaretta, ami annyira káros volt a nevével ellentétben, hogy a kátrány tartalma miatt ki is vonták pár éven belül a forgalomból, de azért a dohánygyáraknak meg kell felelni bizonyos követelményeknek, ezeket ellenőrzik. Az e-cigarettába kerülő akár folyadékot, akár bármilyen más eszköztartalmat mennyire lehet ellenőrizni?
2: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Attól függ, hogy hol állítják elő. Tehát ugye interneten rendelve elérhetőek a Kínában előállított dohánytermékek is, és ott aztán egészen más szakmai irányelveknek kell megfelelni, egészen más standardek vonatkoznak a dohánytermékek biztonságosságára vonatkozólag. Említettem ezt a 6-metil nikotint, ez a potensebb nikotin analógot, ez is Kínában került bele ezekbe az eszközökbe, és aztán az Egyesült Királyságban írták le, bevizsgáltattak Kínából rendelt e-cigarettákat, és hát elterjedt az ázsiai dohányiparban. Az online rendelésekkel ezek bekerülnek Európába is, az Egyesült Államokba is, tehát valóban ez egy nagyon égetően fontos kérdés. Magyarországon ugye nem szabad forgalmazni ízesített elektromos cigarettákat, ízesített dohányterméket egyáltalán nem lehet forgalmazni. Ezt én egy nagyon helyes és jó döntésnek tartom. Viszont elérhetőek a szomszédos országokból, ahol kevésbé szigorú szabályok vonatkoznak rájuk, és elérhetőek online rendelések útján. Nagyon heterogén az az e-cigaretta csoport, tehát ahogy említettem, van nikotinmentes, van íztelen, van aromás, van olyan nikotin, amiben só van, nikotinsó van, ami sima nikotin tartalmaz, van, amiben nikotin analóg, tehát hogy ez egy nagyon heterogén csoport, és minden esetben mérlegelés lenne szükséges valószínűleg a hatóságok részéről, hogy ezt egyáltalán a jogszabálynak megfelelően be lehet hozni Magyarországra, vagy sem. Hát nyilván ezt nehéz ellenőrizni és után követni, főleg kis mennyiségekről van szó, ugye.
1: Samkó Bendegúz orvos tanhallgatót, a Magyar Tudomány Éve nagykövetét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
0: Ó, Ió, Ció, Áció, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: 2026-27 a nagy találkozások évada a Nemzeti Filharmonikusoknál. Vendégművészeink többek között Carlo Montanaro, François Lelő, Laurence Foster, Ricardo Frizza, Alevcsina Joffe, Gabriel Bebeselea, Kolonics Klára, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Baráti Kristóf, Kelemen Barnabás, Aléna Bájéva, Timothy Csui. Zongora, hegedű és fúvós virtuózok, hazai tehetségek és nemzetközi ikonok bérleteinkben. Teljes program, jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban a 12-es és a 14-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik Angyalföld kocsiszín és a Lehel utca Róbert Károly körút között baleset miatt. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szilas pihenőhelytől, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt, valamint a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Hétköznapokon este 6:30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányúsították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, ezért a középső sávot lezárták. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
5: 8 óra, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. A GKI gazdaságkutató írja azt legfrissebb elemzésében, hogy a svájci indexálás megszüntetésének tudható be a nyugdíjasok relatív elszegényedése, ugyanis a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse például a bérek dinamikáját. Az elemzésben azt írták, hogy 2012 óta a nominális átlag nyugdíj 131%-a nőtt, de az árak 77%-kal emelkedtek ugyanebben az időszakban, így a nyugdíjaknál a reál növekedés 33% volt, miközben a reál keresetek 92%-kal bővültek. Ráadásul az átlag nyugdíja nettó átlagkereset arányában kifejezve a 2012-es 73%-ról 53%-ra esett vissza a 13 év alatt. Az adatokból kiderül, hogy a svájci indexálás megszüntetése indította el a leszakadást. választást. Ez még egyébként úgy is igaz, hogy azért volt egy ideig a jó gazdasági növekedés miatt úgynevezett nyugdíjprémium, aztán bevezették újra a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy részletét is. Egyéb iránt azért egyre nagyobb terhet jelent a költségvetésnek a nyugdíjak kifizetése. A svájci indexálás pedig egyébek mellett például azt jelenti, hogy nem csak az átlaginflációt veszik figyelembe, hanem például kiemelten a gyógyszerköltségeket is, ami az idősebb korosztályt azért általában az esetek döntő részében jobban érinti. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Kecső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Újabb kínai nagyvállalatokat tett fekete listára az amerikai védelmi minisztérium.
6: A Pentagon a kínai hadsereggel együttműködő vállalatok listájára vette többek között az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a NIO-t. A listára kerülés nem jelent azonnali szankciót, de az érintett cégek nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A döntés egyben jelzés a befektetőknek is, hogy ezek a vállalatok később kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek. A Pentagon listája jelenleg már több mint 100 kínai vállalat szerepel.
5: Magyar Péter miniszterelnök menesztette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét.
6: Gálszabos Barna mai hatálya távozik a KEHI éléről, amelyet 2010 óta vezetett. A felmentésről szóló határozat tegnap este jelent meg a magyar közlönyben. Gál korábban több kormány alatt is dolgozott a hivatalnál, a nyilvánosság előtt azonban ritkán szerepelt, utódját egyelőre nem nevezték ki.
5: Időközben pályázatot írtak ki a hivatal elnöki tisztségére.
6: A miniszterelnökség szerint a cél egy erős, független és szakmailag felkészült KEHI működtetése. A leendő vezetőtől jogi vagy közgazdászi végzettséget, kiemelkedő szakmai tapasztalatot és legalább 5 év vezetői gyakorlatot várnak el. A pályázatokat június 20-án 14 óráig lehet benyújtani.
5: Kapitány István a teljes miniszteri fizetését a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítványnak ajánlja fel.
6: A gazdasági és energetikai miniszter videóüzenetében felidézte, hogy több mint 4 évtizedet dolgozott a versenyszférában és nemzetközi vezetői pályát járt be. Hangsúlyozta, miniszterként az uniós források hazahozásán, a gazdaság beindításán, a vállalkozások megerősítésén és az energiaellátás biztosításán dolgozik majd. Kapitány Istvánt hallják.
7: Amikor Magyar Péter miniszterelnök úr felkért gazdasági és energetikáért felelős miniszternek, egyetlen dolog miatt mondtam igent. Mert hiszek abban, hogy a tapasztalatomat most Magyarország javára tudom fordítani. A magyar emberek április 12-én történelmi felhatalmazást adtak nekünk. És az én feladatom szolgálni Magyarországot. A bizalmat, amit kaptam, munkával fogom meghálálni. A munkám során pedig minden döntésem világos és átlátható lesz. Egyetlen szempont fogja vezérelni, mi szolgálja a magyar emberek érdekét. Ezért dolgoztam eddig is, és ezért fogok dolgozni a következő 4 évben is.
5: Nem engedték be az Egyesült Államokba Omar Abdulkadir Artán szomáliai játékvezetőt.
6: A FIFA közölte, a bíros sportársi nem tud részt venni az idei világbajnokságon, és hivatalosan is kikerült a VB keretből. Artán, aki Afrika egyik legelismertebb játékvezetője, az első szomáliai bíró lehetett volna a labdarúgó világbajnokságok történetében, de a Miami repülőtérről visszafordították Törökországba. Az amerikai hatóságok nem indokolták a döntést, de Szomália szerepel a Donald Trump kormányzat utazási tilalmi listáján. A Szomáliai Labdarúgó Szövetség sürgős tisztázást kért a FIFA-tól, ugyanis szerintük az amerikaiak lépése szembe megy a fair play szellemiségével is.
0: Tőzsde hírek.
5: Idehaza gyakorlatilag stagnált a tőzsde, a BUX mindössze 39 pontot emelkedett 133.710 pontra. A börze forgalma 17,5 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek.
6: A MOL 7%-ot drágult 3.936 forintra, az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintig, a Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2.650 forintra, a Richter 1.8%-ot erősödött 12.140 forintig.
5: Ázsiában a japán tőzsde 2%-ot ment felfelé, Hongkong stagnál, Shanghai 8%-os pluszban, Indiában 1%-os az erősödés, Szingapurban 1%-os, Majd megnézzük, hogy mi van Dél-Koreában, de a Kospi Index 8%-os pluszban van. Egyelőre ezt a piaci bizalmat nehéz hovatenni, hírt ugyanis nem tudunk hozzá kapcsolni. 1,1547 az euró-dollárral szembeni árfolyama, a dollár japánján 160,11. Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni.
6: A milánói börze 6,1%-ot, a londoni FTSE pedig mindössze 5 pontot emelkedett. A német DAX és a spanyol IBEX 6,1%-kal gyengült, a francia CAC-on pedig 2,1%-ot veszített értékéből.
5: A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
6: A 30 vezetői parvándalat a Dow Jones indexe 2,1%-kal csökkent, az S&P 500-as mutató 3,1%-kal, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 9,1%-kal emelkedett.
5: Bizalmas nyilvános részvénykibocsátási kérelmet nyújthatott be az OpenAI.
6: A Reuters szerint a vállalat ezzel úgy készítheti elő tőzsdei bevezetését, hogy a részletek egyelőre nem nyilvánosak. A megoldás lehetőséget ad arra, hogy a cég a piaci körülményekhez igazítsa az időzítést és a feltételeket. A korábbi hírek szerint az előkészítésben a Morgan Stanley, a Goldman Sachs és a Cooley ügyvédiroda is részt vesz. A tervek alapján az OpenAI legalább 1000 milliárd dolláros cégértékelés mellett léphetne tőzsdére.
5: Friss információ az iráni válsággal kapcsolatban. Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache-típusú helikoptere a Hormuzi szoros közelében. Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó legénység két tagja, idézem szó szerint, remekül van, senki sem sérült meg. Hozzátette, hogy az amerikai kormányzat ma jelentést fog kiadni az ügyben történtekről. A New York Times amerikai lap számolt be arról tegnap késő este, hogy az amerikai hadsereg elveszítette így az egyik helikopterét, és a két pilótát kimenekítették. A lapértesülés szerint egyelőre nem világos, hogy a helikoptert az iráni hadsereg lőtte le, műszaki meghibásodás történt-e, vagy valamilyen más probléma merült fel. Legalább 35 ember meghalt a Fülöp-szigetek déli részét megrázó erős földrengésben.
6: A 7,8-as magnitúdójú rengés helyi idő szerint tegnap reggel történt, és több mint 200 sérültet jelentettek. A földrengés épületomlásokat, földcsuszamlást és mintegy 1 méteres cunamit is okozott a partmenti területeken. A legtöbb áldozatot General Santos városában és Sarangani tartományban számolták össze, ahol a mentőcsapatok továbbra is eltűntek után kutatnak. A hatóságok ideiglenesen lezárták General Santos repülőterét, az elnök pedig azonnali katasztrófavédelmi beavatkozást rendelt el.
5: Idehaza 2,3%-os inflációt vár májusra a K&H Bank vezető elemzője.
6: Németh Dávid szerint a szezonális élelmiszerek áremelkedése és az energiaárak begyűrűző hatása miatt nőhetett minimális szinten a pénzromlás mértéke. Áprilisban egyébként 2,1% volt éves összevetésben az infláció.
8: Az adat mögött elsősorban például az élelmiszerek drágulása lehet, ilyenkor jönnek be idényáras élelmiszerek, és ez már húzza fel a havi mutatókat, illetve más szállítási költségeken, külső költségeken keresztül, hiszen globálisan már látjuk a nyersanyagáraknak az emelkedését. Én azt gondolom, hogy már azon keresztül is valamekkora költségnövekmény beérkezhet a magyar gazdaságba. Emellett a bázis hatás az is viszonylag kedvez annak, hogy gyorsuljon az infláció, a tavalyi évben, itt az április-májusi hónapokban viszonylag egy alacsonyabb inflációs érték volt az előző hónapokhoz képest, úgyhogy ezek mind-mind abba az irányba hatnak, hogy enyhén gyorsulhat az inflációnak az üteme.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
5: Az euró jelen pillanatban 355 forint fölött, 355 forint 10 fillérrel jár, a svájci frank jegyzése 386 forint 20, a dolláré 307,50, az euró dollárral szembeni árfolyama 1,1545, az amerikai dollár kanadai dollár 1,3933, az amerikai dollár svájci frank 0,7964-es szinten jár.
0: Időjárás jelentés.
6: Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
0: Sporthírek a 94.2.
5: A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt barátságos, egyszer mint felkészülési mérkőzéseket játszottak a válogatottak. A francia és a holland válogatott is győzött ezeken a találkozókon. A hollandok a szintén VB résztvevő Üzbegisztánt verték meg 2-1-re, Franciaország pedig 3-1-re múlta felül Észak-Írországot. A hollandok Japánnal, Svédországgal és Tunéziával alkotják a WBF csoportját, a franciák pedig az I kvartetben Szenegállal, Irakkal és Norvégiával csapnak majd össze, az üzbégek pedig a K csoportban Kolumbiával, Portugáliával és a Kongói Demokratikus Köztársasággal találkoznak. Futsal NB1. Az Újpest nyerte a férfi Futsal NB1 2025-26-os szezonját, miután a döntő negyedik felvonásán 5-2-re győzött Nyíregyházán, ezzel 3-1-re bizonyult jobbnak a párharcban. Érdekesség, hogy egyébként a harmadik helyért vívott találkozók még nem dőltek el. A DEAC, a debreceni EAC a Vehír Futsal Veszprém ellen 3-1-es vereséget szenvedett, itt az egyik fél harmadik sikerig tartó párharcállása 2-2. Kós Hubert 200 méter háton világranglista vezetőidőt úszott az Austinban rendezett hétvégi viadalon. A szám olimpiai bajnoka a magaslati edzőtáborból érkezve a Texas Egyetem házi versenyén az előfutamban 1 perc 54 másodperc 85 század másodperces idővel zárt, ezzel idén ő lett az első, aki 1.55-ön belőre került. Kós Hubert egyébként fináléban már néhány tizeddel lassabb volt, de így is magabiztosan diadalmaskodott, negyed órával később pedig 200 méter vegyesen lett harmadik, akár csak Pádár Nikolett 100 méter gyorson.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Irán-izraeli konfliktus. Meddig fajul a régiós vetélkedés? Lesz-e a két ország között egy hosszan elhúzódó háború? Helyzetjelentések és elemzések a Trend FM-en.
1: Hát néha tényleg szignált kéne frissíteni, mert azért volt egy ideig, legalábbis február végétől egy viszonylag hosszabban elhúzódó háború, aztán egy ideje elméletileg, hát ha béke nincs is, tűzszünet van, amelyet időnként megsértelek. Ez volt a helyzet vasárnap is. Volt egy izraeli csapás Beirutra, állítólag Hezbollah célpontokat támadtak Libanonban. Erre válaszul Irán lőtte Izraelt, mire válaszul Izrael lőtte Iránt. Aztán úgy tűnik, hogy egyelőre ennyiben maradt a kérdés, mert a helyzet, mert hogy az Egyesült Államok elnöke Donald Trump újra felszólította a két országot, hogy álljanak le a konfliktusnak a szélesítésével, de hát egyrészt vajon ez az ütésváltás mit jelent, mennyire forró a helyzet továbbra is, másrészt lát-e bármiféle előrelépést a béketárgyalásokban? Endrózsa Erzsébet közel-kelet szakértő, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást. Hát egyelőre, ha jól értem, akkor nincsenek béketárgyalások, megint csak tűzszünetről, tűzszüneti megállapodásról van szó, aminek a tartalmát igazából most nem ismerjük. Nyilván a legalábbis két fontos pont nyilván szerepel benne, ez a hormuzi szoros, illetve az iráni nukleáris program kérdése, de ez az elmúlt legutóbbi csapásváltás azért azt gondolom, hogy egy más, új szakaszt jelent, hiszen Irán most azt mutatja, hogy igenis kiáll, hát a szövetséges az túl erős szó, de igenis kiáll társa vagy a hálózatának a tagja mellett, különösen, hogy az iráni feltételek között, a tűzszüneti vagy a megállapodási feltételek között szerepel az is, hogy Izrael hagyjon fel Libanon megtámadásával, ahonnan ugye most már elég nagy területet tart Izrael ellenőrzés alatt, és a lakosság egy jelentős részének távoznia kellett. Úgyhogy ez egy új szakasz, eddig Irán nem, más érdekében nem lépett, és hát most viszont ezt megtette, úgyhogy sokan ezt úgy értékelik, hogy az iráni stratégia megváltozik.
1: Annyira megváltozott, hogy akkor a tárgyalások egyelőre felejtősek?
2: Nem, egyáltalán nincs szó erről, sőt, ha jól tudom, nem csak Donald Trump kérte, hanem mind Izrael, mind Irán bejelentette, hogy jó, akkor most megállnak, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. A tárgyalások közben folyni fognak, csak itt egy elég komoly probléma van, nevezetesen az, hogy Donald Trump és az Egyesült Államok meg akar állapodni, hiszen nem így tervezte az elnök, hogy egy ilyen elnyúló, hosszú fegyveres konfliktusba vinné bele az országot, tehát ő mindenképpen szeretné befejezni, nyilván nem akármi áron. Viszont Izraelnek az lenne az érdeke, hogy ne legyen megállapodás Iránnal, hiszen Iránt Izrael változatlanul immár 10-20 éve az egyik, hanem a legnagyobb fenyegetésnek értelmezi magára nézve.
1: Izraelnek akkor sem lenne érdeke egyébként a megállapodás, ha valami csoda folytán lehetne kontrollálni az iráni atomprogramot?
2: Én azt gondolom, hogy nem. Tehát Izraelnek az lenne az érdeke, sőt, biztos, hogy nem. Izraelnek az lenne az érdeke, hogy Iránnak ne legyen atomprogramja, és ezt onnan tudhatjuk, hogy 2015-ben, amikor az úgynevezett atomalkú megszületett, az ENSZ Biztonsági Tanácsának 5 vezető tagja, 5 állandó tagja és Németország, illetve Irán között, és az akkori amerikai elnök Barack Obama úgy nyilatkozott, hogy ez egy jó megállapodás, mert emellett biztonságban lehetünk, hogy Irán egyik technológiai utat sem tudja arra használni, hogy atomfegyverhez jusson, és a megállapodás működött is. Izrael akkor is ellenezte első pillanattól kezdve, mondván, hogy akármilyen megállapodás, az rossz megállapodás.
1: Ráadásul most ugye semmit nem lehet tudni arról, hogy mi újság a dúsított uránnal, mert volt egyrészt tavaly egy légitámadás sorozat, aztán idén hetekig tartó légitámadás sorozat, és igazából az irániak nem közlik, hogy mi van a dúsított uránnal, vagy csak ilyen sejtelmes nyilatkozatok vannak. Az amerikaiak, meg az izraeliek állítások szerint meg nem tudják, hogy hol van mindez. Igazából ez az egyik legnagyobb Achilles pontja bármiféle hosszabb tűzszünetnek, béke megállapodásnak, hogy megy a sejtetés, nincs információ, ráadásul Irán, mint hogyha nem is akarna erről az egészről lemondani.
2: Hát ugye a 60%-ra dúsított urán önmagában egy kérdés. Az, hogy Irán 60%-ra kezdett el urán dúsítani, ezelőtt most már szerintem talán 4 éve, az egy további lépcső volt abban a folyamatban, amivel a világ figyelmét igyekezett felhívni arra, illetve visszahívni a világot magához, amikor Donald Trump kiléptette az Egyesült Államokat az atomalkuból. Ennek a folyamatnak volt az 5. vagy a 6. lépése, hogy jó, akkor most már 60%-ra dúsítunk. Ezt mindig nagy nyilvánosság előtt jelentették be ezeket a lépéseket, mindig mondták, hogy visszafordítható a folyamat, de a világ csak nem jött vissza Iránhoz üzletelni, mert hogy az amerikai szankciók és másodlagos szankciók miatt ezt nem tehették meg. Na most igazából, amit most tudunk, az az, hogy senki nem tud semmit. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség vezetője Rafael Grossi nyilatkozta talán 3 nappal ezelőtt, hogy a háború kezdete óta, és aztán ezt ha visszakeressük, akkor gyakorlatilag a tavalyi háborúig visszamenőleg, nem látnak iráni aktivitást a nukleáris létesítmények körül, és ahogy ön is mondta, most is volt bombázás az izraeli válaszcsapásban, most Iránra mért válaszcsapásban, meg is csak az Iszfahán környékén levő nukleáris üzemet, ugye itt zajlik az urándúsítás, nem Natanzban zajlik, tehát itt van egy iráni nukleáris, komoly nukleáris üzem, ezt is támadták. Nem látnak aktivitást, nem látnak iráni mozgolódást, és ugye tavaly volt bombázás, most volt, úgyhogy én azt gondolom, hogy még az is elképzelhető, hogy olyan jól be van bombázva oda a föld alá, hogy nem nagyon lehet könnyedén legalábbis hozzáférni, és ugye a mai technikákkal, műholdfelvételekkel, stb. Gondolhatjuk, hogy nagyon komoly figyelés van. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek magának nincsenek ilyen eszközei, tehát az ügynökség az azokra az információkra tud támaszkodni, amit az egyes tagállamok szállítanak neki, hát jelen esetben nyilvánvalóan az Egyesült Államok, Izrael és nyilván mások is, nem csak ők, árgus szemekkel figyelik, hogy mi történik az iráni nukleáris létesítmények környékén. Még egyszer mondom, a mostani háború kezdete óta, mondja Grossi, nem látnak semmiféle mozgolódást az irániaknál.
1: Állítólag az egyik iráni újságíró, aki a Euronews-nak is dolgozik, fogalmazott így, hogy most se nem háború, se nem béke van az Egyesült Államok Irán, illetve Irán és Izrael között. Az amerikai stratégiáról, ha más nem Donald Trump elnöktől, vagy legalábbis a naponta változó tervekről mindig értesül a nyilvánosság, de Iránnak most vajon mi lehet a stratégiája? Egyáltalán van-e arról érdemi információ, hogy ott ki irányít most?
2: Az iráni döntéshozatal és a politikai rendszer meglehetősen bonyolult, sok különböző csoportból, tényezőből áll, és amikor itt elhangzik, hogy az iszlám gárda, ezt nagyon könnyen mondjuk, de hát az iszlám gárda sem egységes, ott is különböző részlegeknek különböző parancsnokai, egységei vannak, ezeknek kell valamilyen szinten egyességre jutni. Most éppen tegnap volt egy olyan hír, és ugye ma már a fake news világában az ember hát gyakran elveszik, de nekem egy viszonylag megbízhatónak tűnő forrás, bár diaszpóra irániak, akik a rendszerrel szembe helyezkedve szoktak véleményeket megfogalmazni, de általában jó információk szoktak lenni. ők azt közölték a honlapjukon, hogy a jelenlegi helyzetben éppen azért, mert Pezeskian elnököt is erősen kritizálták Iránon belül, a legradikálisabb véleményt hangoztató körökre rá lett szólva, vagy ők visszalettek szorítva. Tehát úgy tűnik, hogy most esetleg egy kicsit tárgyalásokra hajlamosabb vélemény érvényesül, de hozzáteszem azt is, hogy a tárgyalások folyamatosan lehetővé vannak téve, és a tárgyalások időről időre folynak is.

0: akik szintén az állami fegyveres erőknek a részét képezi, ezeknek egy újfajta mozaik struktúráját vezették be, pontosan azért, amit mindenki látott, hallott, hogy a háború elején, első napjaiban nem csak Hamenei ajatollahot likvidálták, hanem a katonai vezetés jelentős részét. Most pont ezért ez a mozaik-szerű struktúrát vezették be, ami regionálisan is szét van töredezve, de ráadásul parancshatalmi rendszerben is, tehát van első vonal, másodvonal, harmadvonal, negyedvonal, nyilván fegyvernemek szerint is, tehát nagyon, nagyon sok elemből állhat össze a döntéshozatal, és akkor még csak a fegyveres erőket vizsgáltuk, a politikai elitet nem.
1: Csak nagyon röviden kérném, mert kifutottunk az időből, gazdaságilag kibírja Irán a következő heteket, hónapokat, tehát gazdasági ok miatt nincs rá kényszerítve egy viszonylag gyorsabb békére, bár hát már ez sem túl gyors.
0: Az iráni gazdaság romokban hever, ezt nagyjából azt hiszem szinte köztudomású, viszont tegyük hozzá, hogy 47 éve folyamatosan egyre nagyobb és egyre súlyosabb szankciók terhe alatt, és mégis ott van, és mégis túlél. Nem nagyon látom, hogy mi lenne az, ami változni tudna. Pontosan ezért ez az egyik legnagyobb késztető elem iráni oldalról, hogy a szankciók felfüggesztése és a külföldön befagyasztott igen jelentős iráni pénzvagyonnak a visszaszerzése lenne a cél.
1: N. Rózsa Erzsébet közel-kelet szakértőt hallották. Nagyon köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen.
2: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Infláció, GDP, vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu. Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton befelé a Hungária körútnál, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezeték építése miatt. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, ezért a középső sávot lezárták. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
1: 2 perc elmúlt 8:30, jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok.

0: Ahogy említettük, kijönnek a legfrissebb inflációs adatok, a májusi adatokról van szó, és hát 2 percre nyilvánosságra hozta ezt a statisztikai hivatal, és hát szerintem nagy meglepetés, a fogyasztói árak átlagosan 1,8%-kal haladták meg az előző év azonos hónapi értékét, vagyis maradt a 2% alatti infláció, áprilishoz képest pedig átlagosan nem is változtak az árak, mondjuk a devizapiaci hullámzást erre.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: És akkor előzetesen, tehát ahogy említettem, 1,8%-os volt az infláció, a devizapiacon jelen pillanatban az euróért 355 forint 10 félért kell adni, a svájci frank 386 forint 10, a dollár 307 forint 50 fillére. 5 éve nem látott ütemben bővült Dél-Korea gazdasága az első negyed évben.
2: A jegybank végleges adatai szerint a GDP 1,8%-kal nőtt az előző 3 hónaphoz képest, ami meghaladja az előzetesen jelzett 1,7%-ot. A növekedést főként a beruházások és az export húzta, utóbbi majd 6%-kal ugrott meg részben a félvezetők iránti kereslet miatt. A fogyasztói kiadások mérsékelten emelkedtek, miközben a kormányzati kiadások csökkentek. Éves összevetésben a gazdaság 3,8%-kal bővült, ami 2021 vége óta a legerősebb adat.
1: Tőzsde hírek.
0: Ázsiában a dél-koreai tőzsde rendkívüli 7,8%-os emelkedést, sőt 8,2-es produkált, most 8095 ponton a Kospi. A japán tőzsde 2%-kal megy felfelé, Hongkong 0,2-del, Shanghai 1, India 0,2%-os pluszban jár, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1547-es szinten. Idehaza gyakorlatilag stagnált a tőzsde, a BUX mindössze 39 pontot emelkedett 133.710 pontra, a börze forgalma 17,5 milliárd forint volt, a főbb részvények vegyesen teljesítettek.
2: A MOL 0,7%-ot drágult 3.936 forintra, az OTP 1%-ot csökkent 40.370 forintig. A Magyar Telekom 6%-ot emelkedett 2650 forintra, a Richter 1,8%-ot erősödött 12140 forintig.
0: Európában a főbb tőzsdék közül csak az olasz és a brit index tudott erősödni.
2: A milánói börze 6%-ot, a londoni FTSE pedig mindössze 5 pontot emelkedett. A német DAX és a spanyol IBEX 6%-kal gyengült, a francia kakaron pedig 2%-ot veszített értékéből.
0: A Wall Street-en vegyesen zártak a New York-i tőzsde főbb mutatói.
2: A 30 vezetőiparvállalat Dow Jones indexe 2%-kal csökkent, az S&P 500 3%-kal, a technológiai részvények Nasdaq kompozit mutatója pedig 9%-kal emelkedett.
0: Ukrajnai háborús hírekkel folytatjuk. Ukrán drón támadás miatt megsérült a Herszon megyéből a Krímbe vezető Csongari közúti híd.
2: Herszon megye kormányzója szerint több mint 20 a hídra irányító drónt lőttek le az éjszaka. A támadás után a hídon lezárták a forgalmat, az autósokat Almjanszk és Perekop felé terelik. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka 140 ukrán drónt semmisítettek meg több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. A támadások miatt több nagyvárosban, köztük Moszkvában is korlátozták a repülőterek forgalmát.
0: Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache harci helikoptere a Hormuzi szoros közelében.
2: Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó 2 fős legénység biztonságban van, és senki sem sérült meg. A The New York Times értesülése szerint a 2 pilótát kimentették. Egyelőre nem világos, hogy a helikopter műszaki hiba miatt zuhant le, vagy mások áll a háttérben. Trump közölte, a kormány még ma jelentést ad ki az esetről.
0: Idehaza kevesebb, mint 2 hét múlva véget ér a tanév az általános és a középiskolában.
2: A fiatalok gyakran nyári munkával keresik meg a nyaralásra valót, vagy a kiegészítést a zseppénzhez. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője rádiunknak elmondta, van néhány elengedhetetlen feltétel a fiatal munkavállalók alkalmazásánál. Nitzmayer Szilviát hallják.
3: a munkaviszonynál, amire nagyon oda kell figyelni, az az, hogy mindig legyen írásban megkötött munkaszerződésünk 18 éves kor alatt, ez csak a törvényes képviselő, ugye anyuka, apuka hozzájárulásával, aláírásával érvényes. Ezt azért érdemes jó alaposan megnézni, és a diákokra is érvényesek a minimálbér szabályai, napi 8 órában számítva, havi bruttó 322.800 forint a minimálbér, ez mindenféleképpen meg kell, hogy legyen. Ha valaki 4 órában dolgozik, akkor ennek a fele, ha 6 órában, akkor az arányos része, de a diákokra is érvényesek a minimálbér szabályok, úgyhogy azt a szerződésben mindenképp ellenőrizzük.
1: Időjárás jelentés.
2: Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. Hétköznap fél héttől fél tizenegyig. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Hamarosan befejeződik a tanév az általános és a középiskolások számára. A hazai adózási környezet komoly kedvezményt biztosít azok számára, akik már fiatalon belépnének a munkaerőpiacra. A 25 év alattiak nem fizetnek személyi jövedelemadót, és a már tapasztalt munkavállalókhoz hasonlóan több foglalkoztatási forma közül is választhatnak. A 18 éven aluliak számára a szülői kontroll is előírás, ugyanis csak a törvényes képviselő tudtával és aláírásával köthetnek munkaszerződést. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Trend FM-nek azt mondta, hogy van néhány elengedhetetlen feltétel a fiatal munkavállalók alkalmazásánál. Lincmayer Szilviával Németh László beszélgetett.
2: Mire kell odafigyelniük azoknak a diákoknak, akik a nyáron diákmunkát vállalnak?
3: Nem árt, ha tisztában vannak a szabályokkal. A két legfontosabb szabály közül az egyik az az, hogy szülői engedéllyel lehet dolgozni 16 éves kortól. Ez alól egyetlen kivétel van, az a szünidőre vonatkozik pont, ott már 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A másik lényeges szabály az pedig az, hogy ahhoz, hogy valaki munkát vállaljon, mindegy, hogy milyen formában, adóazonosító jelre van szüksége. Ez, amennyire mi látjuk, igazából a mostani diákoknak rendelkezésre kell álljon, mert a születéskor mindenki automatikusan adóazonosító jellel születik, fogalmazhatunk így, ezt rögtön az elején mindenki megkapja. De ha ez elveszik, vagy valakinek még sincs, akkor ezt nagyon egyszerűen lehet igényelni a NAV-nál, lehet online, személyesen, ahogy kényelmes, T34-es nyomtatványon kell bejelenteni, a fiúknak könnyebb, T34, mint a tank, úgyhogy ez a nyomtatvány, ahol ezt lehet kérni.
2: Milyen foglalkoztatási formák közül választhatnak a diákok?
3: Számos foglalkoztatási forma rendelkezésre áll, célszerű azért ezt előzetesen mindegyiket úgy kicsit végignézni, de azért a mi tapasztalatunk az, hogy a diákoknál a legegyszerűbb vagy legnépszerűbb foglalkoztatási forma az iskola szövetkezet. Ennek hát az előnye az az, ami mondjuk minden 25 éves fiatalra vonatkozik, hogy nem kell személyi jövedelemadót fizetni, abban az esetben, hogyha a bér az nem haladja meg a havi 715.765 forintot. Ugye ez a mentesített összeg, de hát akinek ennél kevesebb a bruttó jövedelme, illetve bruttó bére, annak nem kell a 15%-os személyi jövedelemadót befizetni. És a diákoknak, mivel ugye iskola szövetkezeten keresztül alkalmazzák őket, járulékot sem kell fizetni. Ugye ez a járulék, ez pedig a bruttó munkabérből 18,5%, de a diákok, mivel ameddig van diák igazolványuk, addig biztosítottnak minősülnek, és ezért nem vonnak tőlük járulékot. Aki esetleg most fejezte be az egyetemet, főiskolát, vagy a gimnáziumot, valamilyen középiskolát, a diák igazolványa még október 31-ig érvényes, tehát ha iskola szövetkezeten keresztül dolgozik, akkor ezt a járulékot nem fogják tőle levonni. Az iskola szövetkezet a legnépszerűbb foglalkoztatási forma, de nagyon sok diák dolgozik a hagyományos munkaviszony keretében, ahogy a felnőttek is, vagy van ez a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, ami jellemzően megbízás szerződés szokott jelenteni. A munkaviszonynál az az, amire nagyon oda kell figyelni, az az, hogy mindig legyen írásban megkötött munkaszerződésünk. Itt 18 éves kor alatt ez csak a törvényes képviselő, ugye anyuka, apuka hozzájárulásával, aláírásával érvényes. Ezt azért érdemes jó alaposan megnézni, és amire muszáj odafigyelni, az az, hogy a diákokra is érvényesek a minimálbér szabályai. Tehát az a diák, aki hát napi 8 órában számítva, az ugye havi bruttó 322.800 forint a minimálbér, ez mindenféleképpen meg kell, hogy legyen. Ha valaki 4 órában dolgozik, akkor ennek a fele, ha 6 órában, akkor az arányos része, de a diákokra is érvényesek a minimálbér szabályok, úgyhogy azt a szerződésben mindenképp ellenőrizzük. A munkaviszony mellett lehet választani az egyszerűsített foglalkoztatási kereteket is, Ez az alkalmi vagy idén munka, ez is nagyon népszerű nyáron, ugye fagyisnál, strandon, lángososnál, éttermekben, vendéglátóhelyeken, illetve a szállodákban, ott szokták alkalmazni a diákokat alkalmi vagy idén munka keretében. Itt is nagyon kedvezőek a szabályok a diák szempontjából, a közterheket ugyanis a munkáltató fizeti meg, a diáknak nagyjából semmilyen dolga nincsen. Azt érdemes tudni, hogy van egy mentesített keretösszeg, ami viszonylag magas, mert ez napi valamivel több mint 19 ezer forint, szakképzést igénylő munkakör esetében még magasabb, ez napi 22 ezer forint. Ebben az esetben a személyi jövedelemadó bevallásában majd fogja látni jövőre a diák, hogy szerzett ebből jövedelmet, mert ebből a közterhet ugyanúgy igaz a szabály, hogy a munkáltató fizeti meg. A másik népszerű foglalkoztatási forma, ezt is érdemes végig gondolni, ezt is lehet választani, ez az úgynevezett háztartási munka, de igazából itt a szó szakmai jelentése ugyanaz, mint a köznapi jelentése, mert ez a háztartási munka, ez a korepetálás, nyelvtanítás, takarítás, kertgondozás, gyerekfelügyelet. Ennek megvan az az előnye, hogy az így szerzett jövedelem is köztehermentes, ami ugye sem adó, sem járulék, tehát a kapott fizetés az igazából a bruttó bér, az a nettó bér is egyben. A háztartási munkánál az adókötelezettség az a hát kvázi a munkáltatót, vagy a szomszédot, testvért, vagy aki éppen alkalmazza a diákot, őt terheli, nincsen fizetési kötelezettsége, de a NAV-nál ezt be kell jelenteni. A lényeg az, hogy mi tudjunk arról, hogy ilyen munkavégzés történik, csak egy bejelentést kell tenni.
2: Népszerű ez a fajta foglalkoztatási forma, mármint a diák munka az adózók körében?
3: A diák munka nagyon népszerű, mi azt látjuk, hogy az iskola szövetkezeti, diák szövetkezeti forma a legnépszerűbb, de nyáron a 25 év alatti foglalkoztatottak száma azért úgy jellemzően 200 ezerrel megugrik. Ebből az adatból az látszik, hogy népszerű ez a foglalkoztatási forma, és azt is látjuk, hogy sokan elkezdenek nyáron dolgozni, és utána, ha nem is napi gyakoriság, de hogy napi 2-3 órában még a munkaerőpiacon maradnak, úgyhogy a tanulmányaik mellett, ami belefér, azt ledolgozzák.
2: Mennyire tisztességesek az adózók? Ennél a típusú foglalkoztatásnál azért a többség elkészíti rendben a bevallásokat, és rendben vannak a nyilvántartások?
3: A bejelentéseket azt látjuk, hogy egyre szabályszerűbben teljesítik az adózók, főleg azért, mert a nyári ellenőrzéseket előre be is jelentjük, és épp azokban a szegmensekben ellenőrzünk kifejezetten, ahol már beszéltünk róla az idény munkában, alkalmazzák a diákokat. A balatoni ellenőrzési sorozat, vagy a kiemelt turista központoknál sokkal gyakrabban lehet számítani revizorokra, és a tapasztalat azért az, hogy 4-5 éve 20-25% volt a bukási arány, amikor a bejelentési kötelezettség vagy nyugtadási kötelezettséget nem teljesítették ezek a vállalkozások. Most ez az arány azért már sokkal jobb. A diákoknak pedig gyakorlatilag azért nincsen teendőjük majd a bevallással, mert a NAV nekik is, ugyanúgy, mint mindenki másnak, kiajánlja a bevallást. Valójában éppen azok alapján, az adatok alapján, amiket a munkáltató vagy a kifizető havi rendszerességgel elküld a NAV-nak.
2: Az elmúlt években nagyon sokat fejlődött a hazai adózási rendszer digitális szempontból. Ez segít abban, hogy az ügyfeleknek is egyszerűbb és átláthatóbb legyen az adózás?
3: Ezt pont a diákok le is tudják ellenőrizni, illetve csak azok a diákok, akiknek nincsen adóazonosító jele. Az is egy néhány éves újítás, ez az online bejelentő rendszer, a online nyomtatvány kitöltő alkalmazás, röviden ONYA. Ezen keresztül már minden bejelentést, bevallást is lehet itt beküldeni, ez már sokkal interaktívabb, nem kell kitölteni az adatokat úgy, mint a régi, hagyományos, ugyan elektronikusan be kellett küldeni, de a legtöbb adatot azt ki kellett tölteni. Itt most már azok az adatok, amelyeket a NAV tud, azok rendelkezésre állnak. Ugye az idei év nagy újítása volt az is, hogy már az egyéni vállalkozóknak is segített a NAV azzal, hogy az online pénztárgépből, az online számlából érkező adatokat, azokat ő előre betöltötte a bevallásba. Úgyhogy ha másra nem, mert már mindenkinek megvolt külön, hogy mit szeretne beírni abba a sorba, arra azért jó volt a visszacsatolás, hogy azt láthatta a vállalkozó, hogy a NAV az milyen adatokra lát rá. Valójában mindenre, hiszen az online pénztárgépben mindenbe kell ütni, és az online számlát is most már minden szolgáltatásról, termékértékesítésről ki kell állítani.
1: Linzmeier Szilviát, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották. Egy érdekességgel megyünk tovább, aztán zenével, 9 órakor pedig a legfrissebb hírekben elmondjuk a tőzsdenyitást.
0: Reggeli Monitor.
2: Rekordot döntött a drónos közlekedési ellenőrzések száma idehaza az első negyed évben. A rendőrség csaknem 1500 alkalommal használt pilóta nélküli repülőeszközöket ebből a célból. Az Országos Rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a drónok átlagosan mintegy 20 percet töltöttek a levegőben, a 1500 repülés 439 üzemórát jelentett. A drónhasználatok negyedéves száma és a használati idejük is jelentősen növekedett 2025-höz képest, amikor az éves repülések mutatója 4000 alatt maradt. A rendőrség két éve és tavaly is mintegy 40 ilyen eszközt vásárolt, idén csak néhány darabot. A testület leginkább a kínai DJI termékeit használja. A céget néhány egyetemista alapította 20 éve, ma pedig a szektor egyik meghatározó gyártója és fejlesztője. A rendőrség tájékoztatása szerint bizonyos helyszíneken jelentősen megkönnyíti számukra a jogsértések dokumentálását a drónok használata. Ilyen jogsértéseknek tekintik az autópálya leálló sávjának jogosulatlan igénybevételét, a piroson történő áthaladást, a biztonsági öv használatának elmulasztását, a nehéz tehergépjárművek előzését gyorsforgalmi úton és az elsőbségadási és kanyarodási szabályok megszegését. Használnak drónokat a balesetek helyszíni szemléinél is.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Tétényi úton, a Bartók Béla út felé az Etele útnál a külső sávban. Akadozik az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól délre, a budai alsórakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi hídtól északra. Lassú a haladás az M1 M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópontnál, illetve az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösfürdő utcánál lezárták a félútpályát gázvezeték javítása miatt. Sávlezárásra kell készülni Újpesten az Árpád úton a Váci út felé a Víztoronynál, mert javítják az útburkolatot. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 2026. június 9-e, reggel 9 óra van. Jó reggelt kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebb információkat, például a hazai inflációról. Nagyon úgy tűnik egyébként, hogy jól alakul az infláció, azért tegyük hozzá, hogy májusban még nem vezették ki sem az árréstoppot, sem pedig a védett üzemanyag árakat. Ezek nélkül azért vélhetően magasabb fogyasztói árindexet látnánk, de az biztos, hogy most 2% alatti szintek vannak, és hát egyre másra jön legalábbis olyan vélemény, miszerint lehet, hogy a kamatcsökkentés sem ördögtől való, mármint annak a folytatása a Magyar Nemzeti Bank részéről. Persze ilyenkor azért ott a jegybanknál az óvatossági motívum, mert hogy továbbra sincs megállapodás Iránnal, a Hormuzi szoros nem járható, ez hajtja felfelé az árakat és magasan tartja az üzemanyagokét is. Elmondjuk az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit, és hát persze a tűzdenyitást is, a hírszerkesztőket, Cső Rihárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: A vártnál nagyobb mértékben lassult az infláció májusban idehaza.
5: A KSH adatai szerint a fogyasztói árak éves emelkedése 1,8%-ra csökkent az áprilisi 2,1%-ról. Az elemzők ezzel szemben 2,2%-os drágulásra számítottak. Az élelmiszerek ára éves alapon fél, a szolgáltatásoké 4,3%-kal emelkedett. Havi összevetésben az árak átlagosan nem változtak, az élelmiszerek pedig enyhén olcsóbbak lettek.
4: 355 forint 10 filléren az euró az inflációs adat nyilvánosságra hozása után, a svájci frank 386 forint 20, a dollár 307 forint 60 filléren. 5 éve nem látott ütemben bővült Dél-Korea gazdasága az első negyed évben.
5: A jegybank végleges adatai szerint a GDP 1,8%-kal nőtt az előző 3 hónaphoz képest, ami meghaladja az előzetesen jelzett 1,7%-ot. A növekedést főként a beruházások és az export húzta, utóbbi 5,9%-kal ugrott meg részben a félvezetők iránti kereslet miatt. A fogyasztói kiadások mérsékelten emelkedtek, miközben a kormányzati kiadások csökkentek. Éves összevetésben a gazdaság 3,8%-kal bővült, ami 2021 vége óta a legerősebb adat.
4: Ukrán dróntámadás miatt megsérült a Herszon megyéből a Krímbe vezető Csongari közúti híd.
5: Herszon megye kormányzója szerint több mint 20 a hídra irányított drónt lőttek le az éjszaka. A támadás után a hídon lezárták a forgalmat, az autósokat Armnyanszk és Perekop felé terelik. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka 140 ukrán drónt semmisítettek meg több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. A támadások miatt több nagyvárosban, köztük Moszkvában is korlátozták a repülőterek forgalmát.
4: Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache harci helikoptere a Hormuzi szoros közelében.
5: Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó két fős legénység biztonságban van, és senki sem sérült meg. A The New York Times értesülése szerint a két pilótát kimentették. Az egyelőre nem világos, hogy a helikopter műszaki hiba miatt zuhant le, vagy más ok áll a háttérben. Trump közölte, a kormány még ma jelentést ad ki az esetről.
4: Újabb kínai nagyvállalatokat tett fekete listára az amerikai védelmi minisztérium.
5: A Pentagon a kínai hadsereggel együttműködő vállalatok listájára vette többek között az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a NIO-t. A listára kerülés nem jelent azonnali szankciót, de az érintett cégek nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A döntés egyben jelzés a befektetőknek is, hogy ezek a vállalatok később kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek. A Pentagon listáján jelenleg már több mint 100 kínai vállalat szerepel.
4: Magyar Péter miniszterelnök menesztette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét.
5: Gál Szabolcs Barna mai hatállyal távozik a KEHI éléről, amelyet 2010 óta vezetett. A felmentésről szóló határozat hétfő este jelent meg a magyar közlönyben. Gál korábban több kormány alatt is dolgozott a hivatalnál, a nyilvánosság előtt azonban ritkán szerepelt, utódját egyelőre nem nevezték ki.
4: Időközben pályázatot írtak ki a hivatal elnöki tisztségére.
5: A miniszterelnökség szerint a cél egy erős, független és szakmailag felkészült KEHI működtetése. A leendő vezetőtől jogi vagy közgazdasági végzettséget, kiemelkedő szakmai tapasztalatot és legalább 5 év vezetői gyakorlatot várnak el. A pályázatokat június 20-án 14 óráig lehet benyújtani.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
4: 6%-kal megy felfelé a BUX, 134.506 ponton, 156 millió forint a bőrzeforgalma az első percekben. A MOL részvényei 3%-kal erősödnek, 3.948 forinttal jegyzik őket, az OTP 6%-os pluszban jár, 40.600 forinton, a Richter 0,5%-kal erősödik, 12.200, a Magyar Telekom 8%-os emelkedésben 2672, a Forage 2,8%-os pluszban 2196 forinton. Érdemi még a forgalma az autóval Lisznak, amely 7%-os pluszban 148 forinton, esik viszont az Opus 3%-kal 389 forinton jár. A devizapiacon az euróért 355 forint 10 fillért kell adni. Bővíteni az iskolákban használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
5: A tárca nyilvános felhívást tett közzé, kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulástámogató tartalom bevonására. A cél, hogy a pedagógusok nagyobb módszertani mozgásteret kapjanak, a diákok pedig korszerűbb, eltérő tanulási igényekhez igazodó anyagokhoz férjenek hozzá. A kiválasztott kiadványok már a 2026-27-es tanévben elérhetők lehetnek az iskolákban. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyvellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát és reformját is tervezi.
4: A lakóingatlanok iránti kereslet élénkülését és a hitelpiac részbeni átalakulását várja a Money.hu hitelszakértője a következő hónapokban.
5: A magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatos rendkívül optimista várakozások miatt jelentősen csökkentek a bankok hosszú távú forrásköltségei, amely folyamat az úgynevezett birs mutató esésével van összefüggésben. Ezt az indexet veszik alapul a hitelek árazásakor, a kereskedelmi bankok egy meghatározott kamat felel mellett. Garam Dánielt hallják.
6: A kihelyezett hitelek 80%-át ott most a hitelbe vették fel. Most, hogy csökken a BIRS, várhatóan a bankok ezt a csökkenési mértéket be fogják építeni majd a piaci hiteleikbe. A 6% alatti elérhető kamatozású piaci hitelek több banknál lesznek elérhetőek. A két hónappal korábban felvehető hitelek kamataihoz képest kedvezőbb finanszírozással tudnak azok is ingatlan hitelhez jutni, akik a támogatott hitelre nem jogosultak, és vannak a piacon olyan új építésű ingatlanok is, amik nem felelnek meg mondjuk ezeknek az otthonstart jogszabályban leírt feltételeknek, itt kedvezőbb finanszírozással tudják majd ezeket a lakásokat megvásárolni.
4: Emelkednek a stratégiai üzemanyagkészletek értékesítési árai.
5: A gazdasági és energetikai miniszter rendelete szerint a készletező szövetség a benzinliterjét nettó 283 forint 45 fillérért, a gázolajét pedig 310 forint 47 fillérért adhatja tovább a nagykereskedőknek. Ez a benzin esetében közel 5, a gázolajnál több mint 3%-os emelést jelent. A viszonteladók felé alkalmazható maximális nagykereskedelmi árak is nőnek. A módosítás az új szerződésekre és a hatályba lépés után elfogadott lehívásokra vonatkozik.
4: Legalább 35 ember meghalt a Fülöp-szigetek déli részét megrázó erős földrengésben.
5: A 7,8-as magnitúdójó rengés helyi idő szerint tegnap reggel történt, és több mint 200 sérültet jelentettek. A földrengés épületomlásokat, földcsuszamlást és mintegy 1 méteres cunamit is okozott a partmenti területeken. A legtöbb áldozatot General Santos városában és Sarangani tartományában számolták össze, ahol a mentőcsapatok továbbra is eltűntek után kutatnak. A hatóságok ideiglenesen lezárták General Santos repülőterét, a Ferdinand Marcos elnök pedig azonnali katasztrófavédelmi beavatkozást rendelt el.
4: Társadalmi egyeztetésre került a helyi iparűzési adó többlet után fizetendő önkormányzati befizetésekről szóló rendelettervezet.
5: A pénzügyminisztérium dokumentuma szerint az érintett településeknek június 30-áig kell teljesíteniük a kötelezettséget. A táblázat alapján Budapestnek és a kerületeknek nem kell fizetniük. A legnagyobb összeget Kazincbarcika és Berente fizeti. Kazincbarcika 787 millió, Berente pedig 469 millió forintot. A befizetési kötelezettség Budapesten kívül 202 települést érint.
4: Grósz Judit miniszteri biztosként fogja össze a közmédia átalakításával kapcsolatos teendőket.
5: Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a közmédia vezetésére pénzügyi és működési audit után nyilvános pályázatot írnak ki. Addig átmeneti vezetés irányítja majd a szervezetet. A miniszteri biztos feladata a kiegyensúlyozott működés előkészítése, valamint a szakmai és társadalmi egyeztetés koordinálása. Tar Zoltán szerint Grósz Judit több mint 25 éves média, telekommunikációs és technológiai vezetői tapasztalata segítheti a közmédia megújulását.
0: Időjárás jelentés.
5: Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
0: Sporthírek a 94.2.
4: A csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt barátságos, egyszer mint felkészülési mérkőzéseket játszottak a válogatottak. A francia és a holland válogatott is győzött ezeken a találkozókon. A hollandok a szintén VB résztvevő Üzbegisztánt verték meg 2-1-re, Franciaország pedig 3-1-re múlta felül Észak-Írországot. A hollandok Japánnal, Svédországgal és Tunéziával alkotják a WBF csoportját, a franciák pedig az I kvartetben Szenegállal, Irakkal és Norvégiával csapnak majd össze, az üzbégek pedig a K csoportban Kolumbiával, Portugáliával és a Kongói Demokratikus Köztársasággal találkoznak. Futsal NB1. Az Újpest nyerte a férfi Futsal NB1 2025-26-os szezonját, miután a döntő negyedik felvonásán 5-2-re győzött Nyíregyházán, ezzel 3-1-re bizonyult jobbnak a párharcban. Érdekesség, hogy egyébként a harmadik helyért vívott találkozók még nem dőltek el. A DEAC, a debreceni EAC a Vehír Futsal Veszprém ellen 3-1-es vereséget szenvedett, itt az egyik fél harmadik sikerig tartó párharcállása 2-2. Kós Hubert 200 méter háton világranglista vezetőidőt úszott az Austinban rendezett hétvégi viadalon. A szám olimpiai bajnoka a magaslati edzőtáborból érkezve a Texas Egyetem házi versenyén az előfutamban 1 perc 54 másodperc 85 század másodperces idővel zárt, ezzel idén ő lett az első, aki 1.55-ön belőre került. Kós Hubert egyébként fináléban már néhány tizeddel lassabb volt, de így is magabiztosan diadalmaskodott, negyed órával később pedig 200 méter vegyesen lett harmadik, akár csak Pádár Nikolett 100 méter gyorson.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: 16 perccel nyitott ki a tőzsde idehaza és persze Európában. Milyenek az első kereskedési pillanatok? Kérdezem író Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát alapvetően egy kismértékű csökkenést láthatunk, tehát például a DAX 20 pontot csökken, 24.597 ponton van. Ugye ez a történelmi csúcstól azért nincsen messze, az ugye valamivel 25.000 pont fölött van néhány száz ponttal. És hát alapvetően a francia kekkeron 1,25%-kal, a FTSE 100 1,3%-kal csökken, tehát hát azért alapvetően inkább enyhén a hangulat a bőrzéken. Mondjuk érdekesség, hogy a Eurostox 50 az meg éppen 5 pont pluszban tartózkodik. Tehát ilyen nulla körül mozognak, és azért mondjuk a többség lefelé, ugye a Eurostox 50 az meg egy kicsit erősebb, mint a többiek. Úgyhogy, és hogyha így nézzük, akkor a magyar piac azért egészen jó, hiszen 4,1%-kal emelkedünk 134.274 pontra. A forgalom nem túl nagy, 658 millió forint, így negyed órával, vagy valamivel több, mint negyed órával a nyitás után, és a blue chipek azért alapvetően pluszban vannak, még hogyha csak kismértékben is. Az OTP 2%-kal emelkedik 40.450 forintra, a Richter 10 forinttal 12.150 forintra, hát ugye nyilván ez volatilitási tartományon belüli érték, tehát ez bármikor lehet nyugodtan akár negatív is, vagy átfordulhat egy olyan kötés által, ami lefelé mutat éppen. A MOL az különben 7%-kal emelkedik 3.964 forintra, és a Magyar Telekom pedig 0,5%-kal 2.664 forintra.
1: Kijött a legfrissebb inflációs adat, ami szerintem minden várakozást abban az értelemben alulmúlt, hogy ilyen alacsonyra senki nem számított előzetesen 2% alatti értékre. Egyrészt ez számotokra mennyire meglepetés, másrészt ez a forint mai kereskedését befolyásolja?
2: Jó a kérdés. A helyzet az az, hogy minket is nagyon meglepett. Amúgy különben, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ugye az élelmiszerárak változása volt kedvezőbb. Ugye az éttermi szolgáltatások nélkül, ha jól emlékszem, talán 2%-kal esett év per év az élelmiszereknek az ára. Előző hónapban ez még csak 0,5% körül volt. És hát a másik ilyen tényező, az pedig a vezetékes gáz, az meg ugye nyilván az időjárás befolyásolja, tehát hogy a rezsicsökkentett ár meg a nem rezsicsökkentett árból milyen arányban használnak, hogy azt az időjárás határozza meg. Tehát hogyha jó az idő, akkor végigusan kevesebbet használnak, tehát leginkább a rezsicsökkentettből, és akkor az befelé viszi az árakat. Hát erre az MNB-nek azért sok hatása nincsen, ezt érezzük a metodológiából. Viszont a szolgáltatások azoknak az árai egy kicsit tovább gyorsultak. Ugye még az előző hónapban 4% volt a növekedés, most 4,3%, és az ugye fölfelé húzza. Tehát ilyen értelemben amúgy nem nagyon kellene kamatot csökkentenie, és ez ugye ilyen értelemben majd a kamatcsökkentés ellenében hatna, és ilyen értelemben ugye ez pozitív lenne a forint árfolyamára. Amúgy különben azért továbbra is azt gondoljuk, hogy ez a jó adat, meg a hatalmas forint erősödés az azért azt hozhatja, hogy jöhet egy kamatcsökkentés a jövő héten, de majd meglátjuk. És hát nyilván ugye itt a nagybankoknak a kommunikációja is azért ebben, és talán nagyobb szerepet fog játszani ugye a Fed és az MNB-nek, illetve az LKB-nek az LKB-nak ugye a csütörtöki döntése és utána a kommentárja, hogy most akkor ők hogy látják a helyzetet, mennyi kamatot akarnak emelni, tehát azok azért sokkal nagyobb mértékben fognak rabbaladba esni. Minden esetre a forint azért egy kicsit erősödik is, ugye majdnem 40 fillért az euróval szemben, 355 forint 58 fillért kell adni most egy euróért, tehát azért érezzük, hogy nem számottevő az elmozdulás a forint árfolyamában.
1: Még egy kérdés vetődött fel az emberben, előzetesen, amikor egyeztettük a témákat, hogy a kínai olajimport több éves mélypontra került. Ez főleg azért érdekes számomra, mert ugye a hormuzi szoros válsága továbbra is ott van, és nehéz energiahordozót szerezni az ázsiai országok számára különösen. Van bármiféle háttere ennek?
2: Hát ez a hormuzi szorosból jelentők. Ugye tipikusan a hormuzi szoros a dél-ázsiai, illetve hát az ázsiai térséget látja a kőolajjal. Ugye a két legnagyobb energia, kőolaj felhasználó az Japán és Kína. Kínának az elmúlt, mielőtt ugye ez a hormuzi szoros bezárás bekövetkezett volna, illetve mindkét oldali, nagyjából ilyen 12-13 millió hordó per nap volt az importja. Ugye ez azért egy bődületes érték. És ez most ugye leesett 7,8 millió hordóra, tehát nagyjából azt lehet mondani, hogy a 4-5 millió hordóval csökkent az import, ez nyilván a hormuzi szorosból adódik, és ugye ennek köszönhető, hogy ilyen nagy mértékű ez a visszaesés. Ugye mit csinál most? Gyakorlatilag a saját készleteket használja, hát elég nagy, és nem is emlékszem pontosan, hogy 180 vagy 200 napra elegendő készlete van Kínának, tehát nem aprózzák el a dolgot. Ezt most úgy kell érteni, hogyha leállna teljesen az import, tehát a 13 millió hordó, tehát az, hogy most 5 millió hordót felhasználnak naponta belőle, az mondjuk két naponta vagy három naponta csökkenti egy nappal a készletek állományát, ezt így kell érteni, tehát igazándiból akár a jelenlegi állapotot még másfél-két évig is lazán elrötyögne így a jelenlegi szkenárió szerint a kínai gazdaság. Tehát egyrészt ugye az történt, hogy elkezdték ezeket felhasználni, másrészt meg visszafogták a finomítói kapacitásokat, tehát más energiákkal, hordozókkal helyettesítették a kőolajat számos esetben. Úgyhogy ez ilyen szempontból érdekes, és még egy érdekesség, ugye Japánnál is ez a helyzet, tehát ők is hatalmas készleteken ülnek, és ahogy különben ma jött ki a kőkereskedelmi egyenlege Kínának, és hát ugye nyilván az embernek azonnal eszébe jut, hogy jaj, hát persze, hát a sokkal kevesebb kőolajat importál, tehát ez is segíti, amit hozzáteszem, hogy az áremelkedés meg ugye nem segíti, tehát ugye az negatívan hat, de kiszámoltam, hogy azért ez nem olyan nagy tétel, mert mondjuk ez ilyen 10-15 milliárd dollárral javítja a külkereskedelemnek az egyenlegét, de igazándiból a többlet az meg 100 milliárd, 105 milliárd dollár volt májusban, tehát igen, pozitívan járult ez hozzá, ugye ez egy pírusi királyság, de valójában azért nem ez határozza meg az alapvető kereskedelmi vagy egyenleg folyamatokat összességében.
1: Hát gondolom azért másfél évig még nem szeretne így működni Kína, meg az egész dél-kelet-ázsiai térség, meglátjuk, hogy bármiféle előrehaladás lesz-e az amerikai-iráni, illetve az iráni-izraeli tárgyalásokban, ha vannak, vagy egyáltalán vannak esetlegesen béketapogatózások. Miró Józseffel, az Erste vezető elemzőjével beszélgetünk, köszönjük, hogy rendelkezésre álltál. Jó napot, jó munkát neked, szia!
2: Köszönöm szépen!

get together. Get together.

get together. Get together.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 000 kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében.

0: Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
3: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 9:30, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mindjárt mondjuk a legfrissebbeket. A 9:30-es hírek után pedig már arról lesz szó, hogy mi újság a borászatokkal. Az úgynevezett kabóca, amerikai szőlőkabóca továbbra is rettegésben tartja a borászokat, vagy pedig a tél megtette az áldásos hatását. Hát előzetesen úgy néz ki, hogy azért a tél olyan komoly hatással nem volt ezekre a kártevőkre, de mindenek előtt a legfrissebb hírek a hírszerkesztőkkel, Csőri Hárt.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét.
5: A hágai testület közlése szerint a döntése több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálat után született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. Diplomáciai források szerint az ICC irányító testületének végrehajtó bizottsága súlyos kötelesség szegést állapított meg, és Karim Khan eltávolítását javasolja. A főügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntetőbíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ülésen.
4: Robbanás volt egy gépkocsiban Moszkva közelében.
5: Az orosz nyomozó bizottság közölte, egy BMW X3-asban lépett működésbe robbanó szerkezetet találtak Balázsia városában. A detonáció egy többlakásos lakóház közelében történt. A jármű vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, és a helyszínen meghalt. Az ügyben vizsgálat indult.
4: A vártnál nagyobb mértékben lassult az infláció májusban idehaza.
5: A KSH adatai szerint a fogyasztói árak éves emelkedése 1,8%-ra csökkent az áprilisi 2,1%-ról. Az elemzők ezzel szemben 2,2%-os drágulásra számítottak. Az élelmiszerek ára éves alapon fél, a szolgáltatásoké 4,3%-kal emelkedett. Havi összevetésben az árak átlagosan nem változtak, az élelmiszerek pedig enyhén olcsóbbak lettek.
4: Jelenleg az euró 355 forint 50 fillér, a svájci frank 386,50, az amerikai dollár pedig 308 forinton jár. 5 éve nem látott ütemben bővült Dél-Korea gazdasága az első negyed évben.
5: A jegybank végleges adatai szerint a GDP 1,8%-kal nőtt az előző 3 hónaphoz képest, ami meghaladja az előzetesen jelzett 1,7%-ot. A növekedést főként a beruházások és az export húzta, utóbbi 5,9%-kal ugrott meg részben a félvezetők iránti kereslet miatt. A fogyasztói kiadások mérsékelten emelkedtek, miközben a kormányzati kiadások csökkentek. Éves összevetésben a gazdaság 3,8%-kal bővült, ami 2021 vége óta a legerősebb adat.
0: Tőzsdehírek.
4: Ázsiában a dél-koreai Kospi Index 8,2

0: 2,1%-os erősödéssel zár 8.096 ponton. 3,1%-ot ment felfelé az indiai tőzs, de 1,3%-et a shanghai, Hongkong stagnált, Japán 2,2%-os plusszal zár. 1,1541 az euró-dollár, 160,19 a dollár japán jennel szembeni kurzusa. 6,1%-kal erősödik a BUX, 134.526 ponton, 1.173.000.000 forint a börze forgalma idáig. A MOL 3,1%-os emelkedésben 3.948 forint, az OTP 0,5%-kal emelkedik 40.570, a Richter 4,1%-os pluszban 12.190, a Magyar Telekom 0,5%-os emelkedésben 2.664, egy komolyabb 3,8%-os erősödésben a 4IG 2.218 forinton. A forgalom tekintetében élénkebb még az MBH bank kereskedése, amely 1,1%-os pluszban 2630 forinton, 1,5%-kal gyengül az Opus 395 forinton, 0,6-del csökken az A1 biztonsági nyomda 7920 forinton jár. Európában a főbb indexek közül a londoni tőzsde 0,4-del, a német DAX 1,1%-kal gyengül, a francia CAC 2,1%-os pluszban, az olasz tőzsde 1%-os erősödésben, a spanyol 0,4%-os emelkedésben jár. Újabb kínai nagyvállalatokat tett fekete listára az amerikai védelmi minisztérium.
1: A Pentagon a kínai hadsereggel együttműködő vállalatok listájára vette többek között az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a NIO-t. A listára kerülés nem jelent azonnali szankciót, de az érintett cégek nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A döntés egy bejelzés a befektetőknek is, hogy ezek a vállalatok később kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek. A Pentagon listáján jelenleg már több mint 100 kínai vállalat szerepel.
0: Nem engedték be az Egyesült Államokba Omar Abdulkadir Artan szomáliai játékvezetőt.
1: A FIFA közölte, a játékvezetői nem tud részt venni a 2026-os világbajnokságon, és hivatalosan is kikerült a VB keretből. Artan, aki Afrika egyik legelismertebb játékvezetője, az első szomáliai bíró lehetett volna a labdarúgó világbajnokságok történetében, de a Miami repülőtérről visszafordították Törökországba. Az amerikai hatóságok nem indokolták a döntést, de Szomália szerepel a Donald Trump kormányzat utazási tilalmi listáján. A Szomáliai Rabdarúgó Szövetség sürgős tisztázást kért a FIFA-tól, ugyanis szerintük az amerikaiak lépése szembe megy a fair play szellemiségével is.
0: A nyári időszakban több folyadékot iszunk, igaz ez a hazai sörökre is. A felnőtt fiatal generációk már jóval kevesebb alkoholos italt fogyasztanak ugyanakkor, mint az idősebbek, ehhez pedig a kínálat is idomul. A Magyar Sörszövetség titkárát, Pelbárt Amarillát hallják.
2: A sör továbbra is Magyarország egyik legnépszerűbb alkoholtartalmú itala, ugyanakkor a fogyasztói szokások valóban változnak. Most már nem feltétlenül a mennyiségi növekedés a meghatározó trend, hanem sokkal inkább a tudatosabb fogyasztás. Egyre többen választanak prémium, szuper prémium termékeket, és a különleges ízeket, vagy az alacsonyabb alkoholtartalmú, illetve az alkoholmentes söröket. Az alkoholmentes kategória az elmúlt évek egyik legdinamikusabban fejlődő szegmense lett.
3: Időjárás jelentés.
1: Az időszakosan megvastagodó fátyófelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Íme egy sikeres, hagyományos gazdasági magazin. Reggeli Monitor. A mikrofonnál Nagy Károly.
1: Nem múlt el a veszély a tőkéken. Az amerikai szőlőkabocák többsége ugyanis, bár többen számítottak rá, nem pusztult el télen, bármennyire is volt hó és hideg. Ezt mondta a megkeresésünkre a Hegykörségek Nemzeti Tanácsának elnöke. Frittmann János borász szerint a nagyobb baj az, hogy a termelők egy része ellenáll. A megfertőzött területeken ugyanis ki kellene vágni a szőlőt, ezt viszont vannak, akik blokkolják, sőt magát a vizsgálatokat is. Az év borászadíjjal korábban kitüntetett szakember szerint a termelőknek, hegykörségeknek és hatóságoknak össze kell fogniuk, ellenkező esetben komolyabb károk keletkeznek. Az idei termést még korai tippelni, az asszály persze nem segít, így nem lesz sok bor, ez tavaly is így volt, de a minőség attól még lehet kitűnő. M. Szűcs Péter interjúja.
2: Mi a helyzet most a szőlőknél ezügyben?
3: Nem lehet látni. Én szerintem ugyanakkor a probléma, vagy még nagyobb. Igazság szerint már most megjelentek tünetek szőlőkön, ami meglepő, későbbre vártuk. Nem tudjuk még, hogy mekkora az a felület, ami érintett, de igazán, ami most jelenik tünet, ez tavaly lett fertőződve, amelyikeken most megjelenik, vagy tavaly előtt még. Ezt nem érti. Egyértelmű, hogy Zala és a Balaton északi partján azon a vonalon végmenben már nagyobb a fertőzés, de mindenhol ugyanannyi lesz, hogyha nem tudunk védekezni. Sajnos van egyes borvidékeken, a csapatnak vizsgálni kellene, a fitopatnál termelőkből van összerakva, és ebben az irányban vannak ellenállások borvidékenként, bele van, aki gondolja, hogy a sajátját majd ő megnézi, mindenki vizsgálja a saját ültetvényét meg, ezt tudjuk, hogy ezzel már próbálkoztak Olaszországban, Franciaországban, szlovénoknál, és nálunk is ez a lábban, ez nem működik, úgyhogy másoknak is meg kell nézni ezt az ültetvényben valószínű, de mindenki a sajátjával kicsit elfogultabb, vagy még ezt a tőkét ne vágjuk ki. Bízunk benne, hogy lesz több labor, ami vizsgálni fogja, mert tavaly sajnos csak két labor tudta vizsgálni a mintákat, ami azt jelenti, hogy elhúzódott 2-3 hónapra egy vizsgálat, még 4-re. Tulajdonképpen 2-3 nap alatt le kell zajlani majd a vizsgálatnak, úgyhogy még nem látjuk a problémának a mélységét, de biztos vagyok benne, hogy semmivel nem kisebb. Nem hiszem, hogy bármi komoly kár tett volna a kapocákban a téli, vagy nem volt akkor a téli ideg azért, csak egy kicsit most ez szokatlan volt, hogy egyáltalán van tél, úgyhogy én nem hiszem, hogy kisebb a probléma. Nagy összefogásra van szükség, védekezésre van szükség, amitől tényleg elszoktak a termelők. Más kérdés az, hogy megjelenik a védekezésben, egyéb problémák is fognak jönni vele, de én azt hiszem, hogyha nincs összefogás, itten a összefogást értem ezt a termelők, a hatóságok és a hegykösség nemzeti tanácsa, ha nem lesz kellően összehangolva összefogás, akkor nagyon-nagyon meg fogjuk szenvedni, és a ültetvényeknek jó része tönkre mehet. Bízom benne, hogy ez nem fog bekövetkezni.
2: Mi az oka annak, hogy egyáltalán felmerül valakiben az ellenállás, hiszen ugye elmondta az összes szakember meg ön is, igenis a fertőzött területet ki kell vágni, ha nem teszik, tovább fertőződik, és ha tovább fertőződik, egy újabb, komoly szőlő mennyiség fog eltűnni az országból.
3: Hát azokon a hegyközségeknél vetődik föl, ahol tulajdonképpen nem látták a problémát. Hallanak róla, de szemmel nem látták. Én javasoltam nekik, hogy menjenek el, nézzenek meg olyan területeket, amik fertőzöttek, és nagyon-nagyon fel vannak háborodva, hogy ő nekik meg kell csinálni ezeket a akciócsapatokat, akik járják a határt, mert hogy megint a HNT nekik ilyen diktátumot akar letolni a torkán. Hát ez tulajdonképpen nem a HNT tolja le, hát nemzetközi gyakorlat, még nem a minisztérium. Meg vagyunk lepődve, nem gondoltuk, hogy lesz egyáltalán ellenállás, de főleg ott, ahol mondom, nem találkoztak még igazán a betegséget, és nem veszik elően komolyan. Úgy gondolom, hogy nem teheti meg senki, hogy nem vesz részt ebbe ezekbe a bizottságokban. Azért nem teheti meg, mert tulajdonképpen az, aki saját ültetvényét se akarja kivágni a több beteg tőkéket, az a szomszédét is fertőzi. Senki nem teheti meg, hogy a saját nem elvégzett munkája alapján befertőzze a szomszédot, vagy egész borvidéket, vagy másik borvidéket is.
2: A hatóságot nem tudják kérni, hogy egy szigorú fellépéssel kötelezzék a résztvevőket, vagy a hatóság maga végezze el, és mondja azt, hogy már pedig ezt ki kell vágni.
3: Pont ezzel van az ellenállás, ezért is van, hogy itt vannak büntetési tarifák, amit ugyebár egyszerűen most nem vesznek jó néven az emberek, de én úgy gondolom, hogy előbb-utóbb ez meg fog oldódni, más nem, ha valaki nem tud részt venni, akkor tulajdonképpen valamennyi összeggel fele fogad olyan embereket, akik részt vesznek ebbe, mert van rá precedens, és a Balatonon például nagyon jól megoldották több helyen, én úgy gondolom, ezt át kell ültetni a többi borvidéknél is, és még így se lesz kis feladat ezt megoldani, hogy ezek a csapatok létrejönnek, akik vizsgálják a szőlőültetvényeket, még úgy se kis feladat a problémának a megoldása. Nincs szükségünk arra, hogy egymással vitatkozzunk, és itt ellenségeskedés törjön ki ebből az ügyből kifolyólag. Én úgy gondolom, hogy egy konszolidált megoldás alapján is ezt meg kell oldanunk. Kevés egy község van, aki ellenáll, nem sok van, de van egy pár sajnos, de mondom, meglátjuk majd, hogy mire jutunk.
2: Mi a helyzet az aszállyal, mennyire okoz problémát a szőlőknek, és egyáltalán tudom, hogy ez egy pillanat felvétel most így június elején, de milyen évjárat várható?
3: Az aszály az visszatérő most már Magyarországon, kimondottan ugye nagyobban az Alföldön, ott sajnos ott volt egy hatalmas tavaszi fagykár is, úgyhogy a probléma halmozódik, de én azt gondolom, a vízkérdést hosszabb távon kell megoldani. Szoktuk mondani itt az Alföld nem kiszáradt, az Alföldet kiszárították évek alatt, hosszú évtizedek alatt, lecsapolták a mocsarakat, kiegyenesítették a folyókat, hajózhatóvá téve, de sok minden, és nem épült semmi megoldás. Mindig beszéltünk róla, konferenciákat tartunk hosszú évek óta, mikor vizesség volt, a gyors levezettük, nem azt oldottuk meg, hogy az valami tározóba kerüljön a víz, meggyőződésünk, hogy nagyon rosszul volt ez a helyzet kezelve. Most már sajnos egyre kevésbé van arra, hogy vizesség legyen, de a vizet meg vissza kell tartani, ezt már tudja mindenki. Komoly kihívás lesz. Talán azt mondom, hogy ez nagyobb kihívás, mint a fitoplazma, mert arra azért valamit tudunk tenni, ez ellen kevesebb, mert bízom benne, hogy ebbe valamit tenni kell, mert nem csak a szőlőtermelők mennek azokon a vidékeken, vagy a gyümölcstermelők, vagy a mezőgazdaság megy tönkre, hanem a falvak is, mert csomó ember ebből él, viszi a szél rá, hogyha homokot, meg egyéb port a településekre, és amik a vidék elnéptelik, az nem csak annak a problémája, aki mezőgazdaságban, az mindenkinek, úgyhogy erre megold. Van is úgy nézem szándék, sokszor beszéltünk már azért erről, és hogy lesz megoldva, mint lesz, eddig még semmi nem volt megoldva, hát bízom benne, hogy most lesznek annyira elszántak, és lesz rá pénz is, ez pénz is kell, és nagyon sok.
2: Hogy látja, milyen lesz a termés?
3: Azt még nem lehet látni, a fagy miatt biztos, hogy nagy termés nem lesz, elsősorban három borvidéket érintett nagy mértékben a fagy, kisebb fagyok voltak, de a többi borvidéken ellenésző. Én úgy gondolom, hogy az éjszakák azért szerencsére hűvösebbek, tavaly is az volt a szerencse, hogy hűvös volt az éjszaka, és a minőség az zseniális, tudó 10-15 év legjobb minőségű borai vannak bent, tavaly éppen a fehérről rozéra gondolok, vörösnél még nem lehet látni, de bízom benne, hogy a minőség az kiváló lesz, nagy termés mondom nem lesz, ebből kell megélni a termelőknek, ami most van, vagyis bízunk benne, hogy kapnak támogatást ott, ahol 100%-os, vagy 70%-os, vagy 60%-os fagy volt, nem lenne szerencsés, ha sok termelő kiszállna, elsősorban a szőlőről beszélünk, de más mezőgazdaság termelőkre is az érvényes. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az aszály nem tudjuk még mekkora kárt fog csinálni, de bízom benne, hogy együtt tudunk érni még ezzel az aszállyal, meg a fitoplazmával is, és megmarad a szőlőtermelés.
1: Fritman János borászt, a Hegykörségek Nemzeti Tanácsának elnökét hallották. 9 óra 49 perc van, 11 perc múlva 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. A 10 órai hír összefoglaló után pedig már arról lesz szó, hogy egyre tudatosabban választanak sört a fogyasztók szerte Európában és Magyarországon, és a mennyiség helyett ma már a minőség és az íz élmény kerül előtérbe.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Népfürdő utcában a Dráva utca felé az Árpád híd után. Torlódásra kell készülni. Erős a forgalom a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél. A Kiskörúton az Asztúria felé mindkét irányból. Az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Soroksári úton befelé a Rákóczi híd előtt. A Rákóczi úton mindkét irányban, valamint a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a második kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni Gyula utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél Kálmán tér felé, nem érinti a Tárogató út és az Akadémia közötti megállókat. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után, ezért a középső sávot lezárták. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában, a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. Minden információ gazdaságról és kultúráról. Reggeli Monitor.
4: 10 óra, jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. Mondjuk a legfrissebb információkat a hírszerkesztő Kecsőri Hárd.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét.
5: A hágai testület közlése szerint a döntés egy több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálat után született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. Diplomáciai források szerint az ICC irányító testületének végrehajtó bizottsága súlyos kötelezettségszegést állapított meg, és Karim Khan eltávolítását javasolja. A főügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntetőbíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ülésen.
4: Robbanás volt egy gépkocsiban Moszkva közelében.
5: Az orosz nyomozóbizottság közlése szerint egy BMW X3-asban lépett működésre robbanó szerkezet Balazsia városában. A detonáció egy többlakásos lakóház közelében történt. A jármű vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, és a helyszínen meghalt. Az ügyben vizsgálat indult.
4: A vártnál nagyobb mértékben lassult az infláció májusban idehaza.
5: A KSH adatai szerint a fogyasztói árak éves emelkedése 1,8%-ra csökkent az áprilisi 2,1%-ról. Az elemzők ezzel szemben 2,2%-os drágulásra számítottak. Az élelmiszerek ára éves alapon fél, a szolgáltatásoké 4,3%-kal emelkedett. Havi összevetésben az árak átlagosan nem változtak, az élelmiszerek pedig enyhén olcsóbbak lettek.
0: Tőzsde hírek.
4: A hazai értéktőzsde jelenleg 0,5%-os pluszban 134.382 ponton jár, a forgalom 1.984.000.000 forint. 3,1%-kal gyengülnek a MOL részvények, 3.924 forinttal jegyzik őket, az OTP 7,1%-os emelkedésben 40.650, a Richter 2,1%-os pluszban 12.170, a Magyar Telekom 7,1%-os emelkedésben 2.670 forinttal jár, 4,2%-kal indult meg felfelé a 4LG részvénye, amely jelenleg 2.226 forinton. Érdemi még a kereskedése az MBH banknak, amely 1,1%-kal erősödik 2630 forinton, drágul a Panergy 4/10-del 2400 forint, csökken viszont az Appenin 2,6%-del 569 forinton, 1,5%-os mínuszban az Opus 395 forinton, és gyengül az Alteo is 1,1%-kal 3500 forinton. A devizapiacon az euróért 355 forint 40 fillért kell adni. Európában a főbb indexek közül a londoni börze 4,1%-kal gyengül, a német DAX 1,1%-kal erősödik, a francia CAC-án 4,1%-os pluszban jár, az olasz tőzsde 1,1, a spanyol 6,1%-os erősödésben, 1,1538 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 5 éve nem látott ütemben bővült Dél-Korea gazdasága az első negyedévben.
5: A jegybank végleges adatai szerint a GDP 1,8%-kal nőtt az előző 3 hónaphoz képest, ami meghaladja az előzetesen jelzett 1,7%-ot. A növekedést főként a beruházások és az export hozta, utóbbi majd 6%-kal ugrott meg részben a félvezetők iránti kereslet miatt. A fogyasztói kiadások mérsékelten emelkedtek, miközben a kormányzati kiadások csökkentek. Éves összevetésben a gazdaság 3,8%-kal bővült, ami 2021 vége óta a legerősebb adat.
4: A lakóingatlanok iránti kereslet érénkülését és a hitelpiac részbeni átalakulását várja a Money.hu hitelszakértője a következő hónapokban.
5: A magyar gazdaság teljesítményével kapcsolatos rendkívül optimista várakozások miatt jelentősen csökkentek a bankok hosszú távú forrásköltségei, amely folyamat az úgynevezett BIRS mutató esésével van összefüggésben. Ezt az indexet veszik alapul a hitelek árazásakor a kereskedelmi bankok egy meghatározott kamatfelel mellett. Garam Dánielt hallják.
6: A kihelyezett hitelek 80%-át ott most a hitelbe vették fel. Most, hogy csökken a BIRS, várhatóan a bankok ezt a csökkenési mértéket be fogják építeni majd a piaci hiteleikbe. A 6% alatti elérhető kamatozású piaci hitelek több banknál lesznek elérhetőek. A 2 hónappal korábban felvehető hitelek kamataihoz képest kedvezőbb finanszírozással tudnak azok is ingatlan hitelhez jutni, akik a támogatott hitelre nem jogosultak, és vannak a piacon olyan új építésű ingatlanok is, amik nem felelnek meg mondjuk ezeknek az otthonstart jogszabályban leírt feltételeknek. Itt kedvezőbb finanszírozással tudják majd ezeket a lakásokat megvásárolni.
4: Ukrán dróntámadás miatt megsérült a Herszon megyéből a Krímbe vezető Csongari közúti híd.
5: Herszon megye kormányzója szerint több mint 20 a hídra irányított drónt lőttek le az éjszaka. A támadás után a hídon lezárták a forgalmat, az autósokat Almjanszk és Perekop felé terelik. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka 140 ukrán drónt semmisítettek meg több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. A támadások miatt több nagyvárosban, köztük Moszkvában is korlátozták a repülőterek forgalmát.
4: Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache harci helikoptere a Hormuzi szoros közelében.
5: Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó 2 fős legénység biztonságban van, és senki sem sérült meg. A New York Times értesülése szerint a 2 pilótát kimentették. Egyelőre nem világos, hogy a helikopter műszaki hiba miatt zuhant tele, vagy más ok áll a háttérben. Trump közölte, a kormány még ma jelentést ad ki az esetről.
4: Újabb kínai nagyvállalatokat tett fekete listára az amerikai védelmi minisztérium.
5: A Pentagon a kínai hadsereggel együttműködő vállalatok listájára tette többek között az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a NIO-t. A listára kerülés nem jelent azonnali szankciót, de az érintett cégek nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A döntés egyben jelzés a befektetőknek is, hogy ezek a vállalatok később kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek. A Pentagon listáján jelenleg már több mint 100 kínai vállalat szerepel.
4: Magyar Péter miniszterelnök menesztette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét.
5: Gálszabolcs Barna mai hatállyal távozik a Kehi éléről, amelyet 2010 óta vezetett. A felmentéséről szóló határozat tegnap este jelent meg a magyar közlönyben. Gál korábban több kormány alatt is dolgozott a hivatalnál, a nyilvánosság előtt azonban ritkán szerepelt. Utódját egyelőre nem nevezték ki.
4: Időközben pályázatot írtak ki a hivatal elnöki tisztségére.
5: A miniszterelnökség szerint a cél egy erős, független és szakmailag felkészült Kehi működtetése. A leendő vezetőtől jogi vagy közgazdasági végzettséget, kiemelkedő szakmai tapasztalatot és legalább 5 év vezetői gyakorlatot várnak el. A pályázatokat június 20-án 14 óráig lehet benyújtani.
4: Bővíteni az iskolában használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
5: A tárca nyilvános felhívást tett közzé kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulástámogató tartalmak bevonására. A cél, hogy a pedagógusok nagyobb módszertani mozgásteret kapjanak, a diákok pedig korszerűbb, eltérő tanulási igényekhez igazodó anyagokhoz férjenek hozzá. A kiválasztott kiadványok már a 2026-27-es tanévben elérhetők lehetnek az iskolákban. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyvellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát és reformját is tervezi.
4: Emelkednek a stratégiai üzemanyagkészletek értékesítési árai.
5: A gazdasági és energetikai miniszter rendelete szerint a készletező szövetség a benzinliterjét nettó 283 forint 45 fillérért, a gázolajét pedig 310 forint 47 fillérért adhatja tovább a nagykereskedőknek. Ez a benzin esetében közel 5, a gázolajnál több mint 3%-os emelés jelent. A viszonteladók felé alkalmazható maximális nagykereskedelmi árak is nőnek. A módosítás az új szerződésekre és a hatályba lépés után elfogadott lehívásokra vonatkozik.
4: Végül pedig arról, hogy jelentős fennakadások várhatók holnap a francia vasúti közlekedésben.
5: Az Állami Vasúttársaság 4 reprezentatív szakszervezete 24 órás sztrájkot hirdetett, mert moratóriumot akar elérni a verseny megjelenésére a vasúti szektorban. A társaság szerint a Super Express járatokban átlagosan 3 közül 2, az Intercity vonatoknak pedig csak a fele közlekedik majd. A regionális forgalomban főként Párizs környékén komoly fennakadásokra kell számítani. A szakszervezetek a kiszervezések leállítását és általános béremelést követelnek, a vezetőség viszont azt állítja, hónapok óta érdemi társadalmi párbeszéd zajlik.
0: Időjárás jelentés.
5: Az időszakosan megvastagodó fátyófelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották! Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor!

0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Nagy Károly.
1: Egyre tudatosabban választanak sört a fogyasztók szerte Európában, így Magyarországon is. A mennyiség helyett ma már a minőség és az élmény kerül előtérbe. A Magyar Sörszövetség és a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete idén februárban közösen indította el az Egy Magyar Sör kampányt, a kulturált sörfogyasztást helyezve előtérbe. A hazai gyártók termelése 5%-kal csökkent tavaly éves alapon, ugyanakkor örvendetes, hogy a kínálat rendkívül széles, nem csupán az alkoholos, hanem az alkoholmentes termékekből is. A Magyar Sörszövetség titkárát, Pelbárt Amarillát Németh László kérdezte.
2: Megkezdődött egy újabb nyár. Több sört iszunk ilyenkor Magyarországon?
3: Igen, a sörfogyasztás erősen szezonális. A nyári hónapok hagyományosan a legfontosabb időszakot jelentik az ágazat számára, hiszen a melegebb időjárás, a szabadtéri programok, a fesztiválok és a sportesemények, a vendéglátóhelyek forgalmának növekedése egyaránt érinti a keresetet.
2: Ki tudja szolgálni a szektor az igényeket, tehát van elegendő kapacitás a keresletre?
3: Igen, a magyar söripar felkészült a nyári csúcsidőszakra. A hazai sörgyárok jelentős termelési kapacitással rendelkeznek, és a kereslet szezonális növekedése tervezhető jelenség. A nagy gyártók időben felkészülnek a nyári időszakra, így országos szinten elegendő kapacitással rendelkezésre a fogyasztói igények kielégítésére.
2: Azt tudjuk, hogy egy időben nagyon népszerű volt a sör Magyarországon. Még mindig tart ez a folyamat, vagy pedig csökken esetleg az alkoholtartalmú italoknak a fogyasztása?
3: Igen, a sör továbbra is Magyarország egyik legnépszerűbb alkoholtartalmú itala, ugyanakkor a fogyasztói szokások valóban változnak. Most már nem feltétlenül a mennyiségi növekedés a meghatározó trend, hanem sokkal inkább a tudatosabb fogyasztás. Egyre többen választanak prémium, szuperprémium termékeket, és a különleges ízeket, vagy az alacsonyabb alkoholtartalmú, illetve az alkoholmentes söröket. Az alkoholmentes kategória az elmúlt évek egyik legdinamikusabban fejlődő szegmense lett.
2: Mit isznak a fiatalok? Van-e erről esetleg valamilyen felmérés, kutatás?
3: Igen, a fiatalok fogyasztók nyitottabbak az újdonságokra. Körülbelül népszerűek az ízesített, gyümölcsös, könnyedebb sörök, valamint az alkoholmentes változatok. Fontos számukra a változatosság és az élmény alapú fogyasztás. Az idősebb korosztályok inkább a hagyományos sörtípusokat részesítik előnyben, például a lágereket.
2: Azt tudjuk esetleg, hogy a nők vagy a férfiak körében népszerűbbek a sörök?
3: Nincs ilyen kimutatásunk. Azt elmondható, hogy egyre több nő fogyaszt, főleg ezeket a gyümölcsös, illetve az alkoholmentes italokat, azt látjuk.
2: Hogyha már szóba kerültek a gyümölcsös italok, melyek a legnépszerűbb ízesített sörök Magyarországon?
3: Az ízesített sörök kínált az elmúlt években már rendkívül sokszínűvé vált. Hagyományosan népszerűek a citromos változatok mellett ma már számos különleges ízkombináció érhető el a piacon. A fogyasztók körében kedveltek a különböző gyümölcsös ízek, például a megy, a málna, de egyre gyakrabban találkozhatunk dinnyi és mentás, bodzás és ezek kombinációjával. A kategóriában folyamatosan az innováció, mert a gyártók rendszeresen kísérleteznek új ízpárosításokkal, hogy megfeleljenek a változatos fogyasztói igényeknek. Ugye, mint említettem, hogy különösen a fiatalabb korosztályok nyitottak az újdonságokra, ezért a frissítő, könnyed, gyümölcsös, olykor egzotikus ízvilágú sörök iránt egyre nagyobb az érdeklődés.
2: Inkább az import vagy a hazai termékek fogynak jobban a magyar piacon?
3: A magyar piacon továbbra is a hazai gyártású sörök dominálnak, a fogyasztók jelentős része a jól ismert magyar márkát választ, és a hazai gyártás versenyképes minőséget kínál. Elmondhatjuk, hogy összességében a magyar piacon a hazai termékek adják az értékesítés döntő részét.
2: Itt is fontos a felelős alkoholfogyasztás, mint mondjuk a boroknál?
3: Mindig, minden körülmények között, igen, mi is arra buzdítunk mindenkit, hogy csak mértékkel. Nagyon-nagyon fontos, főleg a nyári melegben, nagyon fontos. Egy alkoholmentes, vagy egy gyümölcsös, alacsony alkoholtartalmú bármikor.
1: Az elmúlt percben a Magyar Sörszövetség titkárát, Pelbárt Amarillát hallották. Zenivel folytatjuk, aztán egy kulturális érdekességgel, 10:30-kor pedig a reggeli monitor végén elmondjuk a legfrissebb híreket.

0: Kultúra reggelire, mert nem csak a gazdaságról szólunk.
1: Római kori sírokat tártak fel a kelet-horvátországi Vinkovci központjában az építés alatt álló piac területén. A város múltja mintegy 8000 évre tekint vissza. A település Cibalé néven Pannonia tartomány egyik jelentős római városa volt. A feltárások során eddig csak nem 50 sírt találtak a régészek. Az ókori település fontos útvonalak mentén feküdt, és két római császár, első Valentinianus és Valens szülővárosaként is ismert. A sírokból több tárgyi lelet is előkerült, üvegkorsókat, üvegpoharakat, kerámia poharakat is a felszínre hoztak. A város területén korábban is kerültek elő jelentős leletek. 2012-ben római kori ezüst étkészlet kincset találtak, amelyet a szakemberek a Cibalében született császárokkal is összefüggésbe hoznak. A város régészeti jelentőségét mutatja az is, hogy Vinkovci belvárosa már 1972-ben az akkori Jugoszláviában az elsők között kapott régészeti védettséget.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 10:11, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják a Reggeli Monitor végén, a híreket Kercső Richárd állította össze, és akkor a részletek. Vádat emeltek az integritás hatóság elnöke ellen. A központi nyomozófőügyészség hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja Bíró Ferenc Pált. A vádirat szerint az elnök több ügyben összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a hatóságnak. Az ügyészség szerint jogosulatlan gépkocsi használat, szükségtelen brüsszeli tanácsadói szerződések, fiktív telephelybejegyzés és szabálytalan foglalkoztatás is szerepel az ügyben. A főügyészség szabadságvesztést, pénzbüntetést és 23 millió forintnyi vagyonelkobzást indítványozott. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét. A hágai testület közlése szerint a döntés egy több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálat után született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. Diplomáciai források szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság irányító testületének végrehajtó bizottsága súlyos kötelezettségszegést állapított meg, és Karim Khan eltávolítását javasolja. A főügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntetőbíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ülésen. Robbanás volt egy gépkocsiban Moszkva közelében, az orosz nyomozóbizottság közlése szerint egy BMW X3-asban lépett működésbe robbanó szerkezet Balasiha városában. A detonáció egy többlakásos lakóház közelében történt. A jármű vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, a helyszínen meghalt, az ügyben vizsgálat indult. A vártnál nagyobb mértékben lassult az infláció májusban idehaza. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a fogyasztói árak éves emelkedése 1,8%-ra csökkent az áprilisi 2,1%-ról. Az elemzők ezzel szemben 2,2%-os drágulásra számítottak. Az élelmiszerek ára éves alapon fél, a szolgáltatásoké 4,3%-kal emelkedett. Havi összevetésben az árak átlagosan nem változtak, az élelmiszerek pedig enyhén olcsóbbak lettek.
0: Tőzsde hírek.
3: A hazai értéktőzsde egy 0,8%-os erősödésben 134.916 pontra buksz, a forgalom 3 milliárd 13 millió forint. 0,3%-kal csökkennek a MOL részvények, 3924 forinttal jegyzik őket, az OTP 1%-kal drágult 40.770, a Richter 1,1%-os erősödésben 12.280 forinton, a Magyar Telekom 1,6%-os pluszban 2692 forinton jár, a Forage részvényei 3,4%-kal erősödnek, 2208 forinttól jegyzik őket. Nézzünk néhány forgalmasabb részvényt. Az Ány biztonsági nyomda 1,2%-os mínuszban, 7870 forinton, a Dunahouse stagnál 1295 forint, az Opus 2%-kal gyengül, 393 forinttal jár, a Waberers 1,2%-os pluszban, 4960 forint.

0: forinton. Európában a londoni tőzsde 0,4%-kal gyengült, a frankfurti DAX 0,4%-os pluszban, a francia tőzsde 0,8%, az olasz 1,7%, a spanyol 1%-os emelkedésben, 1,1545 az euró-dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj 2%-kal esik, 92,61 dollár a Brent ára, míg az amerikai könnyolaj 89,30 dollár. 5 éve nem látott ütemben bővült Dél-Korea gazdasága az első negyedévben. A jegybank végleges adatai szerint a GDP 1,8%-kal nőtt az előző 3 hónaphoz képest, ami meghaladja az előzetesen jelzett 1,7%-ot. A növekedést főként a beruházások és az export húzta, utóbbi 5,9%-kal ugrott meg részben a félvezetők iránti kereslet miatt. A fogyasztói kiadások mérsékelten emelkedtek, miközben a kormányzati kiadások csökkentek. Éves összevetésben a gazdaság 3,8%-kal bővült Dél-Koreában, ami 2021 végé óta a legerősebb adat.
1: Időjárás jelentés.
0: Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél több helyen megélénkült, néhol megerősödik, a hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
0: Ez volt a reggeli monitor. Az adást M. Szűcs Péter szerkesztette. A hírek összeállításában Kecső Rihárd volt a segítségemre. A zenei kínálatot Bukowski József állította össze. A technikusunk Urbán Szabolcs volt. Nagy Károly vagyok, ha tehetik, holnap reggel is hangolódjanak ránk. További jó rádiózást!
1: A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 11 óra, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Vádat emeltek az integritás hatóság elnök ellen. A központi nyomozó főügyészség hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja a bíró Ferenc Pált. A vádirat szerint az elnök több ügyben összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a hatóságnak. Az ügyészség szerint jogosulatlan gépkocsi használat, szükségtelen brüsszeli tanácsadói szerződések, fiktív telephelybejegyzés és szabálytalan foglalkoztatás is szerepel az ügyben. A főügyészség szabadságvesztést, pénzbüntetést és 23 millió forintnyi vagyonelkobzást indítványozott. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét. A hágai testület közlése szerint a döntés egy több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálat után született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. Diplomáciai források szerint az ICC irányító testületének végrehajtó bizottsága súlyos kötelezettségszegést állapított meg, és Karim Khan eltávolítását javasolja. A főügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntetőbíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ülésen. A vártnál nagyobb mértékben lassult az infláció májusban idehaza. A KSH adatai szerint a fogyasztói árak éves emelkedése 1,8%-ra csökkent az áprilisi 2,1%-ról. Az elemzők ezzel szemben 2,2%-os drágulásra számítottak. Az élelmiszerek ára éves alapon fél, a szolgáltatásoké 4,3%-kal emelkedett. Havi összevetésben az árak átlagosan nem változtak, az élelmiszerek pedig enyhén olcsóbbak lettek.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 8%-os erősödéssel 134.792 ponton. A részvénypiac forgalma 3,5 milliárd forint. A vezető részvények közül egyedül a MOL csökken 4%-kal 3.920 forintig, erősödik az OTP 1%-kal 40.780 forintra, a Richter 4%-kal van feljebb 12.190 forinton, a Magyar Telekom pedig 2,3%-kal korrigál felfelé 2.710 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 307 forintot és 40 fillért kérnek. Európában jó hangulat van, kivéve Londonban, ahol 3,1%-ot gyengül a mutató. A DAX Index Frankfurtban 0,5%-kal erősödik, a Kakaron Párizsban 8,1%-kal van feljebb, Milánóban 1,7%, Madridban pedig 9,1%-kal korrigál felfelé a mutató. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként $89.30, a Brent $92.60-be kerül. 5 éve nem látott ütemben bővült Dél-Korea gazdasága az első negyed évben. A jegybank végleges adatai szerint a GDP 1,8%-kal nőtt az előző 3 hónaphoz képest, ami meghaladja az előzetesen jelzett 1,7%-ot. A növekedést főként a beruházások és az export húzta, utóbbi 5,9%-kal ugrott meg részben a félvezetők iránti kereslet miatt. A fogyasztói kiadások mérsékelten emelkedtek, miközben a kormányzati kiadások csökkentek. Éves összevetésben a gazdaság 3,8%-kal bővült, ami 2021 vége óta a legerősebb adat. Egyébként az ázsiai tőzsdén a koreai index, a Kospi 8,2%-os erősödéssel fejezte be a kereskedést. Pillantás még a többi mutatóra. Japánban 2,2%-os pluszban zárt a mutató, Hongkongban a Hang Seng 10%-ot korrigált lefelé, a Shanghai Composite 1,3%-kal emelkedett, Indiában a Sensex 3%-os pluszban tartózkodik, mert hogy ott még nyitva van a tőzsde. Szingapurban pedig 1,2%-os erősödéssel zárt a tőzsde.
0: Időjárás jelentés.
3: Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. Köszönöm figyelmüket, 11 óra 5 perckor a mikrofonnál Kecső Richárdot hallották. Most jön a dzsungel harcerét a Jégorral, hírekkel pedig majd fél 12-kor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
4: Sziasztok, a Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Amikor szerkesztés közben hallgattam ezt a beszélgetést, azon gondolkodtam, mi van ennek a történetnek a mélyén. Mi mozgatja, mi tartja benne a szereplőit? És egyszer csak meglett. Fogalmam sincs hogyan, honnan jött, csak felbukkant ellenállhatatlanul. Gravitáció. De nem a súly a nehézségi erő értelmében, hanem úgy, ahogyan Einstein leírja. Térgörbület. Beszélgető társaimnak arra a helyre lejt a tér, és tartja ott őket, ahol átléphetnek a mindennapi világukból oda, ahová saját gravitációjuk mutat. Vannak ilyen helyek. Ide nem az erő, hanem a saját terük görbülete, lejtése vonza az embereket. Talán nem tudják miért, de ha ott vannak, megérkeztek. Nem könnyebb, mint máshol. Lehet, hogy nem is jobb, mert a mindennapok azok mindennapok. De a gravitáció ott tartja őket, a tér mutatja helyüket. A bor pedig, amit készítenek, legyen az vibráló Schiller vagy friss, gyümölcsös olasz Riesling, ennek a gravitációnak a palackba zárt eredménye. Vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társtulajdonosai. Sziasztok!
5: Szia, Igor!
6: Sziasztok!
7: Mondhatom, hogy ti aféle amatőr borászok vagytok? Már ugye van borházatok, de van főállásatok is, mégpedig mind a ketten a repülőiparban dolgoztok. Krisztián repülőmérnök, Éva pedig a Hungarokontroll egyik, hát nem egyik, az oktató cégét irányítja. Szóval?
5: Igen, így van. Azt szoktuk mondani, hogy családi butik borászatunk van.
7: Ez igaz? Nagyon jó hangzik, ez a butik hotel, butik borászat.
5: És egyúttal hobbi borászat is. Talán már túlnőtt a hobbi keretein belül, de egyelőre hétvégén, esténként, éjszakánként tudunk rá időt szakítani.
7: Szóval azért ez egy vicces kérdés, hogy amatőr borászok vagytok-e, mert Éva, te egy nemzetközi borakadémikus vagy. Ugye, ha jól láttam a leírást, DIPW-szet, azt nem tudom kimondani, Wein Akademiker. Ez valamit németül jelent, de azt jelenti, hogy magasan képzett nemzetközi szintű borász vagy. Borszakértő.
5: Tizenpár éve kezdtem el foglalkozni a borokkal, korábban őszintén nem is fogyasztottam alkoholt, de szerettem volna megismerni, és akkor beszippantott a borok
7: és
5: világa.
7: És csak úgy eszedbe jutott, hogy milyen jó a bor, és mi nem a csokoládé, vagy bármilyen gasztronómia.
5: Jó kérdés. Láttam egy hirdetést, hogy alapfokú borszakért, hogy bortanfolyamot indítanak, és arra jelentkeztem.
7: De úgy, hogy nem ittál egy kort?
5: Nem igazán. Családi eseményekkor elmentünk nyaralni egy-egy pohárral, de nem volt, semmi tudásom nem volt a borokról. Aha. És akkor így elkezdtem tanulni. Tudod, ez is olyan, hogy minél többet tudsz, tanulsz valamiről, rájössz, hogy annál kevesebbet tudsz, hát és mindig biztos. Többet és többet szeretnél tanulni. És akkor így végigjártam a vészet három szintjét Magyarországon, és akkor a...
7: A vészet, ez micsoda? Segíts
5: nekem. Ez a Wine and Spirit Educational Trust, ez egy angol székhelyű oktató szervezet, és ez eredetileg borkereskedőknek, borszakértőknek indult képzés, most már világszerte nagyon sok iskolájuk van, képzőhelyük van, és nálunk az első három szintjét lehet elvégezni, a negyedik szint a diploma, amit felolvastál, és azt Ruston végeztem, és Ruston a Wein Academy, ami az ausztriai bor marketing bizottságnak a tulajdonában előképző szervezet. Ha ott végzel, és írsz egy diplomamunkát, akkor elnyered ezt a Wein Akademiker címet, és ezt így németül használjuk, szóval ezt nem igazán szoktuk lefordítani.
7: Azért kíváncsiak, hogy mit tud egy Wein Akademiker? Tehát, hogy amikor végez, akkor mivel több, mint egy borász mondjuk, vagy nem úgy értem, hogy több, tehát miben, tehát mit
5: inkább
7: csinál,
5: más,
7: mit csinál a Wein Akademiker? Mert ugye tudjuk, hogy a mérnök Krisztián elvégezte az egyetemet, tud repülőgépet szerelni, igen, tehát hogy és mit csinál a Wein Akademiker, mit tud?
5: Attól, hogy elvégzed ezt a képzést, bort készíteni nem tudsz egyébként. Tehát ez azért jó. Nem több vagy kevesebb, mint egy borász, inkább más. Egyébként két éve elvégeztem a Sós István borászati szakképzőiskolát is, hogy lássam az, hogy valóban milyen bort készíteni. Igazából a borokról tanulunk nagyon sokat, és segítünk abban, hogy a kultúrált borfogyasztás minél jobban elterjedjen. Nagyon sokan vannak, akik borbirálnak, oktatnak, tanítanak. Sokat tanulunk a borkészítésről is egyébként, a szőlészetről, a bormarketingről is egy picit, és amikor én elvégeztem, akkor még nem csak a borról, hanem az egyéb spiritekről is.
7: Tehát az a rövid italoktól.
5: Igen.
7: Például a viszkikről mondjuk.
5: Igen, tökéletes
7: csak
5: példa.
7: Csak azért mondtam, mert nagyon szeretem.
5: Én is.
7: Krisztián, te pedig... Hát szerintem te nem sok szőlőtőkét láthattál a repülőgépiparban, vagy mint mérnök. Hát, vagy ezt tévedek, vagy neked mi közöd a borhoz?
6: Hát mint repülőmérnök.
7: Nyilván nem szereted.
6: Nem sok bort. Én testesítem meg az átlagfogyasztót.
7: Az nagyon jó. Egy borászatban az kell, nem?
6: Igen, mert mi máshogy iszom a bort, máshogy kóstolom a bort, és más remélem is van egy borról.
7: Te vagy a célcsoport akkor.
6: Alapvetően én vagyok a tömeg célcsoport, ez egy jó megfogalmazás, meg pince munkás is vagyok mellette.
7: Hát az még jobb.
5: Az mindenki.
6: Illetve mindenféle műszaki dolgokat szerzek, építek, rakok össze, szivattyúk, csővezetékek, tartályok és társaik. Visszatérve a kérdésedre, repülőként nem sok bort szőlőt láttam, de mondom mindenkinek a nagyszülő, szülő kapcsán látott szőlőt, nagypapám ugye agrármérnök volt, ő, aki volt szőlője, minden évben ugye szüret, ez a tipikus, ó, végzünk egy-két orlat, és akkor még estés szőlőt szedtünk, és akkor préselgetés. Persze sokkal kisebb dimenzióban, de az alapokat az ember azért ott megtanulta, és most ugye egy dimenziót léptünk, vagy akár több dimenziót is léptünk ebben, tehát úgymond nem teljesen ismeretlen terület a számomra, de azért van mit tanulni. Ebben, hál' Istennek, közös, mint a repülésben is ugyanez van, hogy a repülés az egyik legjobban szabályozott iparág, tán a második legjobban szabályozott a nukleáris iparág mögött, és itt is hiába az ember több mint 25 éve dolgozik ebben a szakmában, minden évben, minden hónapban tanul valami újat, mindig változnak a követelmények, jogszabályok, új technológiák jelennek meg, repülési biztonságot növelő különböző új eljárások jelennek meg, amelyeket mindig ugye meg kell tanulni, adaptálni kell, be kell vezetni, szóval ilyen téren ez hashtag nem jelent problémát, hogy nap mint nap ugye, itt említetted, hogy amatőr borászat vagyunk, mi is tanulunk, tehát minden egyes szürettel, minden egyes tevékenységgel sokkal erőlébb vagyunk, illetve sokkal több tudásunk van, mert azt nem fontos elmondani, hogy Évi is mondta, hogy ezt mi csináljuk.
7: Hát ezt az amatőrt, ezt nem abban az értelemben használsz, főállás.
6: Egyértelmű, tehát én sem értettem félre, de az, hogy tényleg nap mint nap is mit csináljuk, tehát nem az, hogy pénzügyi befektetők vagyunk és vettünk egy borászatot, hanem ténylegesen mi
7: egyébként dolgozunk. Látsz vele valami hasonlóságot a repülőipar és a borászat között? Másképp kérdezem, tudsz valamit hasznosítani abból, amit megtanultál a repülési iparból, itt a borászatból? Hát, fegyelem, szabályok, ilyesmik, vagy a borban nincs ilyen?
6: Alapvetően ugye van egy filozófiánk, de ezt mondom, Évéről biztos többet tud mondani, hogy alapvetően ugye a legfontosabb ez a tisztaság, minél kevesebb hatása legyen a bornak, minél kevesebb kémiai behatásunk legyen a szőlőre. Tehát ilyen tényleg az, hogy szabályokat követünk, precizitás ez mindenképpen. Viccesen mondva, hogy tanultunk hidrolika rendszerekről, a repülőgépek, itt mögött is van, csövek, folyadékok, szivattyúk.
7: Az tehát... nem idegen.
6: Tehát a műszaki oldal az ilyen téren nem idegen.
7: Hát ha már említetted a bor készítést, akkor egy kicsit vágjunk bele, mert olvastam tőled egy relatíve hosszabb idézetet, de szerintem ezt érdemes lenne kifejteni talán. A tisztaságot, a magas minőséget, a fajta jelleget, a termőhelyi sajátosságok bemutatását és az egyensúlyt nagyon fontosnak tartom. Megjelentek a termelői összefogásra épülő régiós bormárkák, amik borpiramist építenek és marketing tevékenységet is ellátnak. Fontos, hogy a borászatok megkapják munkáikért az elismerést, a magyar bor elérje a hagyományaihoz méltó hazai és nemzetközi elismertséget. A magyar fogyasztókat ennek érdekében edukálni szükséges. Hát nekem ez a rövid idézet, ez egy komplett probléma halmaz. Az első kérdésem mindjárt, mit kell érteni tisztaság, magas minőség és fajta jelleg alatt? Ezt hogy kell értelmezni? Mert nyilván nincs kosz a pincébe. Tehát, hogy én úgy gondolom a tisztaság, hogy egyébként tiszta körülmények vannak.
5: Igen, azt gondolom, hogy ez ilyen number van elvárás egy borászattal szemben. Azért sajnos látunk példát arra is, hogy nem minden rend van. Szokták egyébként mondani, hogy
7: hát
5: ahol...
7: Ez egy élelmiszeripari
5: Igen. De úgy a környezet is, úgy a tartályon kívül is legyen tisztaság. Szokták mondani, ahol női borász van egyébként ott.
7: De ez fontos egyébként, hogy ez mit jelez, hogyha tisztaság és rend van? Jelez valamit?
5: Szerintem igen, meg nem fertőződik a bor, tehát nem kerül bele olyan anyag, vegyület, baktérium, ami nem odavaló.
7: A magas minőség, hát azt nem tudom, azt nem lehet magyarázni, az jó. Az azt jelenti, de a fajta jelleg, az mit jelent?
5: Azt jelenti, hogy ha veszünk egy szőlőfajtát, vannak olyan szőlőfajták, amik nagyon neutrálisak, és az elkészítési módhoz igazodóan sokfélét készíthetünk
7: most
5: belőle.
7: Most annyi szakszót mondtál, hogy neutrális szőlőfajta. Az mit jelent? Amikor megiszod a bort, akkor se ilyen, se olyan, se száraz, se édes.
5: Nem erre gondolok. Vegyünk például egy Chardonnay-t, ami tipikusan egy nagyon neutrális. Ez a szőlő neve. Ez egy franciaországi szőlőfajta, Magyarországon is nagyon elterjedt, de a világon mindenhol.
7: Nagyon könnyű bor lehet belőle csinálni.
5: Lehet, igen. Erre utaltam, hogy sokféle, tehát az elkészítési módtól, a területtől, honnét származik a szőlő, sokfélét tudsz belőle csinálni. Például, ha veszünk egy champagne-t, egy pezsgőt, az nagy valószínűséggel Chardonnay is van benne, az egy friss, pezsgő üdítőbor, de mondjuk, ha gondolunk egy kaliforniai Chardonnay-re, ami új hordóba, akkor ez egy ilyen trestes, krémes, vaníliás aromájú bor is lehet belőle. De vannak olyan szőlőfajták, főleg egy adott régióra jellemző hazai fajták, amiknek általában van egy jellegzetes készítési módja, és akkor nagy valószínűséggel az adott területről származó bor hasonló.
7: Most egyre több a szárazulat, tehát a klímaváltozással ezek a körülmények jelentősen megvan. Gondolom benneteket is érint a klímaváltozás, a nagy meleg, a szárazság, a hirtelen esők, a nagyon nagy időjárási szélsőségek, ez akkor is mondjuk nagyjából ugyanabban az időben kell szüretelni? Vagy ezt látjátok a szőkén, mentek és megnézitek, hogy hol állunk?
5: Nagyon gyakran naponta kóstolgatjuk, mérjük.
7: Kimentek, leveszitek szájra, ez most jó lesz, nem lesz jó.
5: Igen, és akkor a cukortartalmát megmérjük refraktométerrel, de kóstoljuk leginkább. Nálunk az elmúlt 3 évben közel hasonló napokon születeltünk, tehát nagy mértékben nem változott, de ez is függ a borásztól, függ attól a stílustól, amit szeretnél
7: képviselni. Tehát ez is a stílus része, a szület ideje?
5: Igen, mert ugye a szőlőben, ahogy érik a szőlő, egyre kevesebb lesz a sav, és több a cukor. Több a cukor, akkor magasabb alkohol lesz benne, miután kierjed a bor. Ezért többen korábban születelnek, hogy még magasabb maradjon benne a sav, és akkor ilyen szép, elegáns borokat készítsél. De lehet, hogy akkor még nem ért el azt az érettségi fokot, ami tanácsos egy borban, és nincsenek meg azok a nagyon kellemes aromák, és ez az eltarthatóságot is egyébként befolyásolja. Tehát nem lesz egy szép, kellemes, hosszú távon iható borot.
7: Mennyi időt következik be? Bocsáss meg, Krisztián, akartál még ehhez valamit
6: mondani? Igen, és ezek hozzájön, hogy mikor találunk szüretelőt, aki jön
7: szüretelni. Na, ezt akartam
6: szóval
7: kérdezni.
6: Szóval egy borászunk mondta, hogy sokszor lehet hallani egy bor kritikusoktól, hogy a borász nem megfelelő pontot választotta a szüretre, csak hogy egy időjárás legyen, találja szüretelőt, találja munkást, aki beviszi a szőlőt. Szóval azért ez olyan időszakban ez a munkaerő hiány, illetve ez a munkaerőhiány, ez nagyon-nagyon sújtja az ágazatot, meg szerintem mindenhol, hogy alig találni szüretelőt, aki eljön napszámba szüretelni, szóval eléggé komplex a kérdés, hogy tényleg ne szakadjon az eső, legyen akkor ember, és ha benne egy ilyen esős idő, az egész csúszik, szóval nem egyszerű, ezt kell választani.
7: Na pont ezt akartam kérdezni, hogy ez az egyensúly, vagy inkább én libikókaként képzelem el, hogy az egyik a másik rovására így növekszik, és akkor nyilván a vízszintes állapotot, vagy nem tudom, a stílusnak megfelelő állapotot kell megtalálni. Ez mennyi időt változik? Tehát pont az, amit a Krisztián említett, hogy éppen elcsúszom, tehát nagy a birtokom relatíve, hogy nem tudom az összes szőlőt egyszerre leszedni, akkor már, amit az egyik napon leszedtem, az egy adott minőség lesz, de ha már a másik napon leszedettet készítem, akkor az lehet, hogy ez egy másik lesz, másképp kell hozzá nyúlni, tehát ilyen gyors a változás?
5: Ez napok kérdése valóban. Tehát, hogy van egy elképzelésed, hogy milyen lenne a tökéletes bor, mikor szüretelnél, és ehhez képest van a valóság. Gyakorlatilag ilyen egy-két héten belül, például Badacsonyban az összes szőlőt le kell szedni, és így összecsúsznak tulajdonképpen az egyes szőlőfajták.
7: Tehát mindenki akkor szüretel?
5: Mindenki akkor mindent akkor szüretel, amikor talál szüretelő munkást, vagy ha esetleg olyan az ültetvény, akkor szüretelő kombány.
6: 24-ben volt, hogy az első ilyen születünk, akkor estünk így bele, és akkor mondták, hogy egy hónapot leszüretelt az egész borvidék, ilyen nem volt, és emlékszik, hogy gyerekkorában mentünk, még októberben mentünk születni, meg szeptember
7: végén. Nekem is.
6: Most szeptember első hete is kész vagyunk, sőt, júliusban már elkezdik.
7: Engem egy kicsit a zsákba futásra emlékeztet mindez, de...
5: Abszolút, és akkor ilyen éjszakáig tartó szülőfeldolgozás.
7: Nem akkor...
6: És ugye kisebb szőlészetek, mint mi is, ugye nekünk nincsen gépesítésünk, vagy a nagyoknak van emberük, saját fix emberállományuk, vagy szerződött fix partnerük, vagy van szőlőkombányuk, uh-huh. amivel sokkal egyszerűbben is, és sokkal gyorsabban végig lehet hajtani, és a saját maguk tudják tevezni a saját maguk erőforrásaival a szüretet. Egyre jobban elterjed ugye a kombájnos szüretelés.
7: Az jó egyébként, mert van, aki azt mondta, hogy hát ez a gépesítés, ez
6: van annyira. Előnye, van hátránya, mi nem láttuk negatívan, nagyon szépen dolgozott a gép, ugye mi is béreltük a kombányt úgy emberrel, uh-huh. Mint ilyen alvállalkozóként, és nem maradt sok rajta. Nagyon nagy előnye van, hogy nagyon hamar végez, és olcsóbb, mint a kézi szület.
7: Hát ez is lehet ütemezni, ugye a borkészítés szempontjából, tehát hogy ez fontos, ha jól értem az időzítés, és akkor ez segít ebben.
6: Igen, de itt is olyan ez a probléma, hogy kevés gép van, nagyon drága egy ilyen szőlőkombány, tehát ilyen 100 milliós nagyságrendű összegbe kerül, és ugye limitált a rendelkezésre álló kombányosok száma, tehát ott is sorba kell állni, időpontot kell kérni, viszont egy előnye van, hogy akár hajnali 2-kor is tud menni, ha kell.
7: Na de itt jön Évától a másik idézet, hogy a borászatok összefognak. Ez igaz? Mert egyébként azt hallottam, hogy a mezőgazdaság nem az a tipikusan jellemző az összefogás, ugye volt a TS, köszönjük, azt ismerjük. voltak ilyen államilag, meg Európai Uniós támogatással is lehetett ilyen termelési szövetkezeteket alakítani, meg értékesítési szövetkezeteket. Hát ez nem nagyon jött be. A borászok már, hogy mondjam, felvilágosultabbak, vagy nyitottabbak erre az összefogásra?
5: Azt mondanám,
7: a te körzetedben inkább nem mondjuk, hogy a borászok, hanem te mit látsz?
5: Én inkább szakmai összefogásra gondoltam, vagy legalábbis most ezt látom a mi borvidékünkön, tehát, hogy bárkitől tudok segítséget kérni, szakmai segítséget, tanácsot, felhívhatom őket, egyeztetünk, illetőleg vannak Badacsonyban is olyan rendezvények, ahol a borászok összefognak, mint az említett Badacsony New Yorkban, vagy a Kéknyelű, mint zászlós hajó azzal kapcsolatban. Közös gondolkodás, közös szabályok kialakítása, közös rendezvények. Badacsonyban nem jellemző az, hogy valami közösségi feldolgozó tér, vagy közös eszközök lennének.
7: Én azt hallottam Burgenlandba, Ruston, vagy hát a környékén, hogy ott például úgy működnek a borászok értékesítés szempontjából, hogy nem mindenki van minden nap nyitva, hanem beosztják egymás között, hogy hétfőn Hans, kedden Friedrich, és akkor így tovább, és az adott keresletet azt szépen kulturáltan elosztják maguk között. Nem tudom, tehát ez nálunk például elképzelhető lenne, mert ez egy nagyon fejlett gondolkodás, ez a mindenkinek legyen jó, win-win minden. A fogyasztónak is, meg a borászoknak is. Tehát ilyesmiről egyelőre még nincs szó, azt hiszem, ugye?
5: Szerintem ez nagyon jó koncepció. Emlékeim szerint egyébként jó pár évvel ezelőtt Badacsonyban működött ilyen nem a nyári időszakban, hogy minden hétvégén egy vagy két borászat legyen nyitva, és publikus. Csak voltak ezek a nyitvatartási időpontok, de azért azt látni kell, hogy például, ha Badacsonyi borvidéket nézzük, akkor nagyon szétszabdalt. Ugye Badacsonyban, a hegyen, ott könnyű közlekedni, akár gyalog, akár rendelkezésre állnak taxik, de a Badacsonyi borvidék nem csak Badacsonyból áll. Tehát, hogyha eljövünk Káptalantótiba például, ugye azt nagyon nehéz így megközelíteni. Úgy értem, hogyha tehát a tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedéssel leginkább kerékpáron lehet, de a zéró tolerancia miatt ugye autóval nagyon nehéz mozogni borvidéken belül.
4: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Kállai Évával és Székás Krisztiánnal, a Kállai Borház társtulajdonosaival.
0: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: vagy Ferrari Matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Van, amikor nem kell bizonyítani. Amikor elég, ha csak a megérzésére hallgat. Fejlett technológia, kimagasló kényelem, legendás megbízhatóság 1998 óta. Lexus RX modellek öntöltő vagy plug-in hibrid hajtással fix 3,9%-os ügyleti kamattal. Lexus RX. A magabiztosság eleganciája. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. 100-ra emelkedett a kongói ebola járvány halálos áldozatainak száma. A Kongói Demokratikus Köztársaságban eddig 550 fertőzöttet azonosítottak, közülük 101-en meghaltak, 19-en pedig felgyógyultak. A védekezést nehezíti a kelet-kongói fegyveres konfliktus, valamint az egészségügyi dolgozókat érő támadások veszélye. A WHO szerint a helyzetben különösen fontos a helyi közösségekkel való együttműködés, mivel a bundibugyó vírustörzsen jelenleg nincs elfogadott vakcina vagy gyógymód. Robbanás történt egy gémkocsiban Moszkva közelében. Az orosz nyomozóbizottság közlése szerint egy BMW X3-asban lépett működésbe robbanó szerkezet Balazsia városában. A detonáció egy több lakásos lakóház közelében történt. A jármű vezetője súlyos sérüléseket szenvedett és a helyszínen meghalt. Az ügyben vizsgálat indult. Ukrán dróntámadás miatt megsérült a Herszon megyéből a Krímbe vezető Csongarék közúti híd. Herszon megye kormányzója szerint több mint 20 a hídra irányító drónt lőttek le az éjszaka. A támadás után a hídon lezárták a forgalmat, az autósokat Almjanszk és Perekop felé terelik. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka 140 ukrán drónt semmisítettek meg, több régió, valamint a Fekete és az Azovi-tenger fölött. A támadások miatt több nagyvárosban, köztük Moszkvában is korlátozták a repülőterek forgalmát. Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache harci helikoptere a Hormuzi szoros közelében. Donald Trump szerint a fedélzeten tartózkodó kétfős legénység biztonságban van, és senki sem sérült meg. A The New York Times értesülése szerint a két pilótát kimentették. Az egyelőre nem világos, hogy a helikopter műszaki hiba miatt zuhant le, vagy mások áll a háttérben. Trump közölte, a kormányzat még ma jelentést ad ki az esetről. Átvilágítja a kormány a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarát. Bona Szabolcs agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter szerint a NAK-nak politikai befolyástól mentesen szakmai alapon kell szolgálnia a gazdák érdekeit. A vizsgálat során a szervezet esetleges átpolitizáltságát, valamint belső döntéshozatali és gazdálkodási folyamatait is ellenőrzik. A miniszter szerint újra kell gondolni a kamara választási rendszerét és működését. A cél egy független, hiteles, átláthatóan működő és valódi szakmai érdekképviseletet ellátó agrárkamara létrehozása. Nem engedték be az Egyesült Államokba Omar Abdulkadir Artan szomáliai játékvezetőt. A FIFA közölte, a sportárs így nem tud részt venni az idei világbajnokságon, és hivatalosan is kikerült a VB keretből. Artan, aki Afrika egyik legelismertebb játékvezetője, az első szomáliai bíró lehetett volna a labdarúgó világbajnokságok történetében, de a Miami repülőtérről visszafordították Törökországba. Az amerikai hatóságok nem indokolták a döntést, de Szomália szerepel a Donald Trump kormányzat utazási tilalmi listáján. A Szomáliai Labdarúgó Szövetség sürgős tisztázást kér a FIFA-tól, ugyanis szerintük az amerikaiak lépése szembe megy a fair play szellemiségével is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,5%-os erősödéssel 134.366 ponton áll. A részvénypiac forgalma 3,8 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 0,5%-ot esik a Richter 12.080 forintra, 4%-kal korrigál lefelé a MOL 3.920 forintig. 0,8%-ot erősödik az OTP 40.700 forintra, és 1,7%-os

0: Pluszban a Telekom 2696 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 307 forintot és 50 fillért kérnek. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, leszámítva Londont, ahol 3,1%-ot gyengül a mutató. A DAX Index Frankfurtban 7,1%-ot, a Kakaron Párizsban 9,1%-ot erősödik, Milánóban 1,9%, Madridban pedig 1%-os pluszban a tőzsde.
1: Időjárás jelentés.
0: Az időszakosan megvastagodó fátyófelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián, a Kállai Borház társtulajdonosai.
3: Ki mit csinál? Tehát Évi, gondolom, te inkább az irányokat fekteted le, most elnézést, nem bánt, de Krisztián pedig igyekszik ebben segíteni és megcsinálni.
4: Ez egyértelmű.
5: Igen, sokat gondolkodunk rajta, Krisztián évente többször felteszi a kérdést. Na, és akkor most, a szeptemberi születtem, milyen bort szeretnénk csinálni? Kell hozzá tartályt venni, kell hordót venni, tehát előre kell gondolkodni valóban.
3: Hát nyilván... mérnök gyakorlatias, nem?
5: Ez így van, és ez egyébként ez óriási segítség, tehát hogy jogász és mérnök agya teljesen különböző működik, azt gondolom. Szóval a helyi adó, nyilván a szőlőfajtáink, hogy nekünk mi van, mi elérhető, az milyen, milyen az adott évjárat, milyen lesz a termés, azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, és ez alapján mindig az ember kitalál egy portfóliót, hogy mit szeretne az adott évben csinálni. Mi még nagyon az elején
3: hány
5: vagyunk, tehát egy picit
3: van?
5: Kísérletezünk. Nekünk 4 hektárunk
3: összesen?
5: Van. Összesen, ez
4: sok
5: egy
4: vagy kevés? Hobbinak sok, megélni kevés.
3: De szerintem én, ha azt mondanám, hogy kapáljam végig, akkor azért nem örülnék neki.
5: Ez így van. Mi nem készítünk mind a 4 hektárból bort, körülbelül 1 hektárból, de viszont vásárolunk, vagy cserélünk más szőlőfajtát is.
3: Összesen van 4 hektáratok, abból 1 hektárból lesz bor?
5: Igen,
3: és
5: igen.
3: A többivel mi lesz?
5: A többit ahhoz is sok lenne. Bár szerintem nagyon ízletes és finom a szőlőnk, ami a borszőlőnél nem evidens, legalábbis ezt a visszajelzést
3: hát
5: kapjuk mások.
3: Hát csemege szőlő, a borszőlőnek vastag a héja meg, szóval annyira nem finom.
5: Igen, de ez annyira finom és aromás egyébként, hogy nagyon jó eszegetni is, de valóban nem ez a fő célja, hanem hogy bor készüljön belőle. Helyi borászatoknak adjuk el, vannak visszatérő vásárlóink, vannak érdeklődők, például van olyan borászat, aki már 2 hete is felhívott, hogy ugye idén is adunk el szőlőt, mert nagyon szerettek dolgozni ezzel az alapanyaggal. Cserélünk is, hogyha valakinek éppen olasz rizlingre van szüksége, de mondjuk adna abból, ami neki van, mi meg azzal szívesen kísérleteznénk, akkor cserélünk. Úgyhogy a meglévő olasz rizling mellé a 25-ös szüret alkalmából vásároltunk még szürke barátot a Badacsony déli lejtőjéről, és kék frankost, amiből az ominózus Schiller készül.
3: A soproni kék frankosat ismerem, ugye az kék frankos. Most a Schillerettől a kék frankosnak egy alvánziója a Schiller, vagy pedig a kék frankosnak az elkészítésétől lesz Schiller?
5: Az elkészítés miatt Schiller, amúgy ugyanúgy egy vörös bor.
3: De ez egy sváb szó, egy német szó az a Schiller.
5: Igen, a németeknél is készül, csak ők SCH-val írják.
3: Legyengítik a kék frankos, mert a soproni kék frankos egy erőteljes vörös bor azért. Nagyon savas.
5: Igen, ez egy rövidebb héjon tartásból eredezik, aha, nem olyan sokáig tartják héjon, mint a vörösbort, és nekünk eszünkbe se jutott hordóba rakni, mondjuk egy kék frankos.
3: Tartályba érlelitek?
5: Igen, aha. Igen, ez egy 500 liter, nem sok készült belőle, egy 500 literes acél tartályba érlelődött. De így, hogy már mondom,
3: tényleg szórakoztató, és így már cserepes lett a szám.
5: És megyes, megy bomba.
3: Ó, az nagyon, nagyon jó ízű. És hát akkor, amikor belevágtatok, tehát hát mind a kettőtöknek van egy komoly szakmája. És akkor így egymásra néztetek, hogy vegyünk már egy borászatot?
5: Nem egészen így történt. Nem akartunk venni.
4: Ugye mi vettünk Balaton északi partján egy nyaralót, egy kis vikendházat.
3: Onnan indult?
4: Onnan indult, ez Ábrahámhegyen van, és ugye elég sok időt töltöttünk ott.
3: Hát az Ábrahámhegyen van.
4: Igen, szörül. És ugye évem akkor már nyakig a borban úszott, és ugye látogattuk a helyi borászatokat, sok ismerős volt, sok barát volt, és az egyik barátunk borteraszán fönn egy ilyen hintaágyba ücsörögve naplementét nézve kezünkben egy pohár bor, hogy hát ez
5: vasárnap
4: este,
5: másnap dolgozni kellett.
4: Másnap hajnalban jöttünk volna vissza.
3: De nagyon jó kép.
4: De szó szerint ez így van, tehát lehet ez ilyen közhelyesnek is tűnhet, ezt kétségtelen, ez nagyon ritkos, hát nekünk itt kéne valamit, és ez a barátunk is, ő ugyanezt csinálta csak 15 évvel korábban.
3: Tehát így elkapott benneteket ez a hangulat?
4: Igen, és az az igazság, hogy ez egy kicsit ugye befolyásolja az üzleti részét is ugye annak a borászatnak, ugyanis van egy nagy humán faktor, érzelmi faktor.
3: Ugye, tehát nem a pénzért csináljátok.
4: Szeretnénk a pénzért csinálni, de jelenleg még ott nem tartunk, és tehát nem az van, hogy az ember látja, hogy nincs bevétel, akkor két év után eldobja, hanem ez egy kicsit szerintem meg is bonyolítja a dolgokat, ugye ez az érzelmi faktor, de másik oldalról megszépé teszi, mert élvezzük, amit csinálunk, egyfajta motivációt is biztosít, mert ugye az ember nem 4 óráig dolgozik, meg 5 óráig dolgozik a munkahelyén, hanem akkor este 6-7-8-kor áll neki az ember, akkor főleg évét csinál adminisztrációt, vagy még rohangálni ide-oda, ez vásárolni, az vásárolni, hétvégén ezt csináljuk, a nyaralásaink, ugye mostában nem is nem még nyaralni, mert a szőlőben töltjük, hétvégén kint vagyunk a szőlőbe, gyönyörű a hely, szerintem persze van ebben valami szubjektivitás, de szerintem a legszebb borvidéke az országnak ez a Badacsony-Tapolcai medence, tele tanúhegyekkel.
3: Hát így elképzelem, nem rossz, de most így tök jó, hogy felidézted ezt a hangulatot, maradt ebből valami, ezt el tudom képzelni, tényleg egy erős pillanat, borteraszon, lemenő nap, Badacsony, csodás bor a kézben.
4: És ez nem is a Badacsonyon volt.
3: Balzsamos levegő, és hú, hát itt tényleg, hát ott valóban egy motiváció. És a mindennapok ezt gyalulták, vagy nem?
5: Szerintem ez egy ilyen kölcsönös kapok, ugyanis mi egy kicsit értékmentésnek is gondoljuk, tehát, hogy azon a területen továbbra is szőlő legyen, amiből mi bort készítünk, hogy azt gondolom, hogy a szőlő és a borkultúra a magyar kultúra része, ezt mindenképpen szeretnénk megőrizni, ugyanakkor ez a szőlőterület és a bor is ad nekünk. Tehát, hogy Krisztián mondta, kimegyünk, ott metszünk, teszünk-veszünk a szőlőbe, végezzük az aktuális munkákat, és körbenézzük, és látjuk a csobáncot, a kövest, a
4: Tóti-hegyet,
5: a gulácsot, a Badacsonyt és a Balatont is, és ez úgy feltölt. Tehát amikor fáradt vagyok és erre gondolok, akkor utána mindig minden rendben lesz
4: megint. És van ennek egy különlegesség, hogy általában egyedül vagyunk a szőlőbe, mert mikor hétvégén dolgozunk, akkor senki nem dolgozik.
5: Mert aki a borból él, inkább hétközben dolgozik, hétvégén meg nem. Vagyunk,
3: és hogy választottátok ki a birtokot?
5: Mi nem terveztünk egyébként szőlőt venni, meg borászkodni. Nagyon jól el voltunk, hogy mentünk és bort kóstoltunk hát Badacsonyba. Igen, és Krisztián látott egy hirdetést.
3: Ki volt rakva? Eladó?
5: Szerintem egy Facebook hirdetés igen. Volt egyébként, hogy 4 hektár olasz rizlinget a Bács-hegyen árulnak. Szóval láttuk ezt a hirdetést, mondta Krisztián, hogy hívjam fel. Felhívtam, egy fiatal hölgy vette fel, és mondta, hogy a nagybátyja kérte meg, hogy segítsen hirdetni ezt a területet. Akkor beszéltem az úriemberrel, elmondta, mit kell tudni a területről, felcsigázott minket, és akkor következő hétvégén elmentünk a már említett barátunkkal. Igen. És akkor mondta Krisztián, vegyük meg, mondta, hogy ne, de, nem, de, és aztán megvettük.
3: És hogy nem lett ebből vita, vagy hogy tudtatok megegyezni? Vagy akkor egyikötök akarta, a másik nem?
5: A Krisztián sokkal elhivatottabb ebbe. Én lehet, hogy többet láttam a borral kapcsolatban, és több tudásom van, és ezért azt gondoltam, hogy nem érdemes belevárni, de jelentett? Ő meg érzelemből.
3: Aha.
5: És a mai napig, amikor én azt gondolom, hogy tehát elveszítem egy picit, nagyon picit a lelkesedésemet, hogy megéri ezt csinálni, akkor Krisztián mindig az, aki visszahúz.
3: Ti hogy élitek meg ezt a megéri ezt csinálni?
5: Hát amikor nagyon fáradt vagy, már évek igen. óta nem voltál nyaralni, és akkor éjfélkor még hegykösségi jelentéseket igen. írsz, vagy számlázol, vagy számlákat keresel, és a könyvelőnek állítod össze, holott lehet, hogy tévét is nézhetnél, vagy könyvet olvashatnál, vagy kocoghatnál, akkor úgy nehéz.
3: Ez de... a minek ez nekem?
5: Igen, néha van egy ilyen.
3: Krisztián?
4: Ugye az a nagy kérdés, hogy hát én próbálom tolni magunkat, mert belementünk egy útba, amit ugye elkezdtünk egy útvonalat, vagy egy utat, ami vagy végigjárni, vagy ki kell jönni belőle. Őszintén ugye
3: ezt hát csináljuk. Hát most a kijönni belőle nekem nem úgy tűnik, hogy ez lesz
4: nem az akarunk opció. Kijönni belőle, csak ugye azért tovább kérdezik, tehát mi nagyon az elején vagyunk, mutkolgattam egy valami egy ilyen interneten egy ilyen beszélgetést, ez a vállalkozások halálzónáiról beszéltek.
3: Vannak tudom. Ilyenek.
4: Igen, és mi pont ebben az első témfergünk még mindig, amikor tovább kéne lépni, hogy főállásban csinálja az ember.
3: Hát növekedés, mint
4: növekedés, és jelenleg ugye ez a nagy balansz kérdés, hogy mikor érjük el azt, hogy akár egyikünk fel tudja adni a munkáját, már a civil foglalkozását, ha nevezzük így, és akkor csak a borral...
5: De azért hozzátenném, hogy mind a ketten nagyon szeretjük a munkánkat, tehát nyilván
4: tehát
5: az
4: nem
5: is...
4: nem fogom feladni, csak viccelődök, és akkor az egyikünk ezzel foglalkozna, míg a másikunk akkor még mindig ez az átmenő szakba tudná az anyagi biztonságot biztosítani. Ugye azért azt is hozzá kell tenni, hogy most a tavaly évig azért mi eléggé háromszögeltünk, hogy én Ausztriában dolgozok, tehát én Bécsből, Évi Budapestről, és akkor nem találkoztunk a Balatonon. Most ez annyiban változott, én többet tudok otthonról dolgozni, tehát azért elég sok-sok mozgás van ebben, ami felesleges, úgymond idő, sajnos. Illetve vanni a Balatonra, visszajönni a Balatonról, tehát, de jelenleg egyikünk se tudja azt csinálni, hogy folyamatosan onnan dolgozzunk. Tehát ezeket a lépéseket meg kell tennünk, vagy itt ebben a jelenlegi úgymond halálzónában maradunk, és ez viszont tényleg akkor kell kis motiváció, és hogy toljuk magunkat előre, és ezért valamivét is tolni előre, hogy tudnánk ebből tovább lépni. Ugye még van az elején vagyunk, ez volt az első olyan év, amikor kijöttünk a boraink, meddig ugye 24-ben volt az első születünk, ugye abból keletkezett két bor, ami most palackozva van, illetve a 25-ös évjárból van két borunk, ami palackozva van, kettő még hordóban van. Tehát ugye a borászat az jellemző, hogy azért ha vesz az ember egy szőlőt és elkezdeni csinálni, akkor nem azonnal tudunk terméket produkálni, ami ugye kimelt a piacra.
3: Kell egy átfutás.
4: Kell egy átfutási idő.
3: Nem is rövid.
4: És ugye az alsó az egy év, de, vagy hát fél-háromnegyed év, de olyan esetben, hogy az ember egy komolyabb bort akar csinálni, akár 3-4 évig is tárolni kell, akár érlelve, pincébe, palacba, hordóba, technológiától függ, amikor ki tud jönni az ember, és pénzt lát a termékéből. Úgyhogy még most látjuk az elején, hogy mennyire kellendők a boraink, tehát eddig úgy dolgoztunk, hogy nem tudjuk, hogy milyen a fogadtatás. Ugye ezt említetted, hogy van egy célközönség, mert az egy dolog, hogy nekünk tetszenek a boraink, és itt egy érdekes, megint csak a balansz, hogy ez egy kulcs szó, szerintem ez folyamatosan felmerül itt a beszélgetésünk során, hogy egyik oldalról meg tud valósítani önmagadat, mint borász, tehát egy olyan bort úgy készíteni, ami a filozófiád, a szellemiségedet meg tudja mutatni, de másik oldalról ezt el is kell tudni adni, tehát ennek ízlenie kell a célközönségnek.
3: Tehát nem magadnak csinálod a bort,
4: de valami magamnak is kell, mert viszont nem önazás a bor.
5: Nem autentikus, igen.
3: Aha.
4: Tehát ez az egyensúlyt kell megtalálni abban, hogy valamit olyat készítsek, ami nem ér hát az Évi, plusz ugyanakkor ez találkozzon az embereknek az ízlésével, és az, hogy megígyák ezt a bort, és hogy íz legyen nekik ez a bor.
3: De ez formájában ugye nevezzük borgazdaságra, még a pici is vállalkozás, de Évi említette az értékmegőrzést. Bennem akkor két kérdés van, hogy ezek szerint akkor adogatják el ott a környéken, vagy fogynak a szőlők. Ez egyik kérdés, hogy fogynak-e ott a szőlők, tehát felszámolódik. Kettő, ha ez ilyen értékteremtés, akkor ez kell, hogy vállalkozásként működjön-e, tehát az az egyetlen út, idézőjelben, hogy amit a Krisztián most mondott, hogy kezdjük el fejleszteni, növünk, és akkor majd először én, aztán te, meg többen elkezdünk tulajdonképpen életmódot váltani, vagy ez megmarad hátsó kertnek, játszótérnek, idézőjelben jó értelmet, alkotó területnek, mondjuk így, hogy ez a műterem. Tehát ezek között lehet választani, vagy csak az az út van, amit mondjuk Krisztián vázolt. Hogy látjátok?
5: Mi mind a ketten nagyon szívesen élnénk ott, tehát, hogy életvitelszerűen a Badacsonyi borvidéken, Káptalantótiban.
3: A szakmátokat feladnátok? Tehát találtatok egy új területet? Most elnézést, hogy provokatívan kérdezem, tehát ez egy új életforma.
4: Meg lehetne belőle élni, igen.
3: Te igen?
4: Annyira, bocsánat, tudom, ez mindenhol előjön, és ez is egyfajta közhely lett, de én kaposvári vagyok, tehát vidéki. Tehát én Budapestet őszintén nem szeretem. Most is ugye Vecsésen lakunk, az is kvázi falu, az városi jogilag, de nem Budapest összehasonlítható vele, és annyira mások az emberek. De tényleg, tehát mindenki köszön mindenkinek. Elmegy az ember egy 20 perces körútra, gyorsan leadja mondjuk az ember a bor mintákat a helyi laborba, majd beugoljon a kenyér, a pékhez is vegyen egy kenyeret, amit 20 perc, és akkor másfél alig mindig otthon mind ott beszélgetnek, megkérdezik, de őszintén mi van veled, hogy vagy. Tehát egyszerűen...
3: Nagyon más a közeg.
4: Tehát annyira emberibb, hogy egyszerűen tényleg sokkal jobb és kedvezőbb ott élni, és egy kicsit, és lassabb, nem állsz a dugóba, nem, szóval egészen más, annyira más dimenzió, és alapvetően mi nagyon rohanós életet élünk a szakmámból kifolyólag is, állandóan utazunk, megyünk, mint mondtam. Én amikor elkezdtem Ausztriába dolgozni, én hétfőtől péntekig Ausztriába voltam. Ha kellett, tehát azt mondod most nekünk, hogy mit tudom én, 20 perc, ha menjünk Nyíregyházára, mindenféle dráma nélkül is elindulunk, vagy majd tudom én, este 10 kondai repülő, még itt beszélgetünk, hozzá meg feladat összecsomagolok, és elmegyek New Yorkba repülővel. Szóval annyira mozgalmas életünk van, míg egyes emberek mondjuk az adott kerületüket nem hagyják el, mint Budapesten, és abban élnek, és ez is egy kicsit visszalassul.
3: Most már értem ezt az ellenpontot, tehát a jellegi világotok a szembeni olyan erős ellenpont, ez a mondjuk
5: birtok. Igen.
3: Aha.
5: Bár visszakanyarodva a kérdésedhez, én azt gondolom, hogy most tök jó egyensúlyban van megint ez a szó, a munka és a hobbi és a magánélet. Tehát, hogy szerencsés vagyok, olyan munkám van, amit nagyon szeretek, és nap mint nap tudok tanulni és megújulni. És ugyanez a bor is. És ez a kettő olyan tökéletesen kiegyenlíti egymást, hogy most azt mondom, hogy nem szívesen adnám fel a munkámat, de ahogy Krisztián is mondta, egyéb más pozitív tulajdonságok is szólnak amellett, hogy az ember oda költözön.
3: Hello Éva és Székás Krisztián, köszönöm, hogy eljöttetek a műsorba, és kívánom, hogy találjátok meg, de szerintem megtaláltatok, tartsátok meg az egyensúlyt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek a Dzsungelharcba.
5: Köszönjük a meghívást.
2: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégeim Kállai Éva és Székás Krisztián a Kállai Borház társtulajdonosai voltak. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadságszeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a Dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
1: Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Dél van. Jó napot kívánok. A mikrofonnál Kecső Rihárd. Óvatosan pozitívak a magyar munkáltatók harmadik negyedéves toborzási tervei. A Manpower Magyarország felmérése szerint a cégek 33%-a létszámbővítést tervez, míg 18%-uk csökkenéssel számol. A legaktívabb toborzás az építőiparban, az ingatlan szektorban, a vendéglátásban, a közszolgáltatásokban és a pénzügyi területen várható. Az autóipari cégek ugyanakkor további visszaesésre készülnek. A felmérés szerint minden régióban növekedést várnak, de a legkedvezőbb kilátások a Dél-Alföldön, Észak-Magyarországon és Közép-Magyarországon látszanak. Százra emelkedett a kongói ebola járvány halálos áldozatainak száma. A Kongói Demokratikus Köztársaságban eddig 550 fertőzöttet azonosítottak, közülük 101-en meghaltak, 19-en pedig felgyógyultak. A védekezés nehezíti a kelet-kongói fegyveres konfliktus, valamint az egészségügyi dolgozókat érő támadások veszélye. A WHO szerint a helyzetben különösen fontos a helyi közösségekkel való együttműködés, mivel a bundibugyó vírus törzs ellen jelenleg nincs elfogadott vakcina vagy gyógymód. Újabb kínai nagyvállalatokat tett fekete listára az amerikai védelmi minisztérium. A Pentagon a kínai hadsereggel együttműködő vállalatok listájára tette többek között az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a NIO-t. A listára kerülés nem jelent azonnali szankciót, de az érintett cégek nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A döntés egyben jelzés a befektetőknek is, hogy ezek a vállalatok később kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek. A Pentagon listáján jelenleg már több mint 100 kínai vállalat szerepel. Magyar Péter miniszterelnök menesztette a kormányzati ellenőrzési hivatal elnökét. Gálszabolcs Barna mai hatállyal távozik a KEHI éléről, amelyet 2010 óta vezetett. A felmentésről szóló határozat tegnap este jelent meg a magyar közlönyben. Gál korábban a több kormány alatt is dolgozott a hivatalnál, a nyilvánosság előtt azonban ritkán szerepelt. Utódját egyelőre nem nevezték ki. Időközben pályázatot írtak ki a hivatal elnöki tisztségére. A miniszterelnökség szerint a cél egy erős, független és szakmailag felkészült KEHI működtetése. A leendő vezetőtől jogi vagy közgazdasági végzettséget, kiemelkedő szakmai tapasztalatot és legalább 5 év vezetői gyakorlatot várnak el. A pályázatot június 20-án 14 óráig lehet benyújtani. Emelkednek a stratégiai üzemanyagkészletek értékesítési árai. A gazdasági és energetikai miniszter rendelete szerint a készletező szövetség a benzin literjét nettó 283 forint 45 fillérért, a gázolajét pedig 310 forint 47 fillérért adhatja tovább a nagykereskedőknek. Ez a benzin esetében közel 5, a gázolajnál több mint 3%-os emelést jelent. A viszonteladók felé alkalmazható maximális nagykereskedelmi árak is nőnek. A módosítás az új szerződésekre és a hatályba lépés után elfogadott lehívásokra vonatkozik.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-os erősödéssel 134.200 ponton áll. A részvénypiac forgalma 4,2 milliárd forint. A vezető részvények vegyesen teljesítenek. 1,2%-os mínuszban a Richter 12.000 forinton. 0,5%-ot esik a MOL 3.918 forintra, 0,8%-ot erősödik az OTP 40.700 forintra, és 1,6%-kal emelkedik a Telekom 2.692 forintig. A bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot, 1 dollárért 307 forintot és 10 fillért kérnek. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés, kivéve Londont, ahol 3,1%-os mínuszban a mutató. A DAX Index Frankfurtban 7,1, a párizsi kakaron 9,1, a milánói tőzsde 1,9, a madridi IBEX pedig 1%-os pluszban tartózkodik. Az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként 89 dollárba kerül, a Brent jelenleg 92 dollár 30 cent.
0: Időjárás jelentés.
4: Az időszakosan megvastagodó fátyolfelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű. 12 óra múlt 5 perccel köszönöm figyelmüket, hírekkel 12:30-kor várom önöket, most pedig jön a Lélektér Vígvandával.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
5: Köszönjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, és már itt is van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Hácsongrádi Mártát, fényképész, képzőművész, nagyon sok mindennel foglalkozol, és nagyon sok mindennel foglalkoztál, és ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsorsrán, nagyon sok szeretettel köszöntelek.
6: Köszöntöm én is a rádió hallgatóit esetleg, és nagyon nagy szeretettel jöttem, mert téged nagyon régóta ismerlek, és mindig sokat gondolok rád. Köszönöm, hogy meghívtál.
5: Nagyon fontos apropója volt egyébként a mostani találkozásunknak, mert hogy megjelent egy könyv, amit te írtál. És én már úgy megláttam, egyből arra gondoltam, hogy le kell ülnünk és újra beszélgetni, mert már évekkel ezelőtt ugye volt egy olyan alkalom, amikor hát sok mindent megtudhattam rólad, és most én, amikor megkerestelek, akkor kérdezted, hogy és most mit fogsz kérdezni? És mondtam, hogy olyat, amit még senki nem tud, és nem is írtál le a könyvbe, pedig nagyon részletes a könyv, ugye az a címe, hogy Keresőbe zárt világ, és tulajdonképpen ez a te munkásságodat, életedet, családod életét jeleníti meg a mindenképpen a te látószögeden keresztül, hogy hogyan is és mit éltél meg, és nagyon érdekes én azt gondolom a te életutad, mert ma már nagyon sokat festesz, régebben meg nagyon sokat fotóztál.
6: Igen, tulajdonképpen a fotózás nem hagytam el, de egy kicsit másképp átalakult a szemléletem abban is, és egyáltalán az életvitelemben is megváltozott minden, de hát ez lehet, hogy a korral is jár, de a szemléletváltás egy ember életében szinte kötelező, úgy gondolom. És hát az első ebben a könyvben, amit említettél, már maga a cím is jelzi, hogy fotós vagyok, a keresőre célozgatok. Egyébként nagyon sok mindent a háborútól kezdve életem útját vezettem le, amit egy kicsit próbáltam hangsúlyozni, hogy a mi családunk szeretetben, az egymás segítésében, az egymás el nem hagyásában állt, és én ehhez szoktam. Az én anyukám 95 éves korában még gondoskodott rólunk, ő főzött ránk, és én ezt az utat választottam magamnak, és az agyamba betápláltam, hogy 95 év. Majd meglátjuk, hogy mennyi sikerül.
5: Hogy jött a könyvnek az ötlete? Mit szerettél volna megírni vagy elmondani?
6: Mostanában visszagondolok mindig a gyerekkoromra, hogy rendezgettem, mert eljött az idő, hogy rendezgessem a fiókjaimat, és a képek, a rengeteg kép, a film, minden tulajdonképpen arra inspirált, hogy a gondolatok a filmmel, a tárgyakkal kapcsolatban özönlenek belőlem, a fejemben vannak, és ezt le kell írnom. Ahhoz, hogy állítólag így tud az ember helyet csinálni a következő gondolatoknak.
5: Ugye rengeteg fotó van egyébként a könyvben, és hogyha valaki ezt végig lapozza, akkor borzasztó sok emlék jön szembe, rengeteg kép rólad, a családodról, a munkádról, az élményeidről. Tényleg nagyon-nagyon tartalmas maga az az életút, ami ide ugye bekerült. De ha egy picit visszanézek az elejére, hogy jött a fotózás, akkor érdekes, mert te nem a gyümölcsös tálat kezdted el fotózni, vagy kimentél a természetbe, és a naplementét kezdted fotózni, hanem az egészségügyből jöttél.
6: Igen, hát az nem volt a kezdet, mert a fotózás már 10 éves koromban elkezdődött. Az apukám, aki haditudósító volt valamikor réges-régen a háború alatt a orosz fronton, az ő fényképező gépe inspirált arra, hogy megismerkedjek jobban egy fényképezőgéppel, és hogy mit is tud a fényképezőgép. 10 éves koromban az édesapám elvitt engem Hajdú Nánásra, ha jól emlékszem, ott egy kovács műhelynek a felszámolásához ő dokumentációkat készített a szerszámokról. Tulajdonképpen egy pajtás fényképezőgépen volt akkor, a Jézuska hozta, tőle kaptam, tulajdonképpen az édesanyám volt az, aki mindig a pártomat fogta, bármit kitaláltam. Az apukám egy kicsit szigorúbb volt velünk, de hát valakinek kell is a családban. És apukám szerszámokat fényképezte, én közben felnéztem egy ablakra, a műhely ablakára, és ott láttam egy paradicsom passzírozót az ablakban kitámasztva, meg egy teljes köcsögöt. És az nekem nem is tudom, hogy megtetszett, és akkor lefényképeztem. És akkor hát ez tulajdonképpen úgy el is tűnt valahogy a fiókok mélyén, és egyszer majd valamikor, amikor kezdtem fényképezni, mert ugye fölvettek a néprajzi tanszékhez, ott megint előkerült a fényképezőgép, anélkül nem vagy néprajzos, ha nincs fényképezőgépet, sőt, Újvári professzor azt mondta mindig, hogy ceruza, pálinka, és fényképezőgép nélkül el se indulj kutatni. Hát ezt én megfogadtam, a mai napig is mindig van nálam ceruza vagy toll. Szóval lényeg az, hogy Bényei Józsefnek egy cikkéhez valahogy, nem tudom, ismerettség által ezt a fényképet, az ablakos fényképemet egy cikkéhez oda tette, és tulajdonképpen ő indított el a pályámon.
5: És hogy jött az egészségügy, amit említettem? Hát ez mert az is... meg teljesen más.
6: Igen. Hát nem így indult az életem, ugye, hanem beleszerettem a férjembe, és már jártam az egyetemre, de még nem végeztem. És akkor, mivel külföldi volt a férjem, Jugoszláviában lakott, de egy német származású családból eredt ő, és szóval megismerkedtünk, minden beleszerettem. A lényeg az, hogy csapot papot itt hagytam, 3 bőröndel elhagytam Magyarországot, és oda költöztem. Miután ő elvett engem feleségül. Hát sajnos ott nem kaptam letelepedést abban az időben, hát ez 1967-ben volt. Lejárt a vízumom, csak egy turista útlevelet kaphattam abban az időben.
5: A 67-es fotó az esküvőről egyébként benne van a könyvben.
6: Igen,
5: a nagy templom előtt nagyon szép fotó készült rólatok, úgyhogy ezt meg lehet nézni a könyvben. Milyen mennyasszony voltál?
6: Emiatt nekem vissza kellett jönnem Magyarországra, hogy nem kaptam letelepedést. Se állásom nem volt, az egyetem sincs elvégezve, a szüleim nyakán nem akartam élni, hát már felnőtt voltam, 23 éves körül voltam, mert egyből a gimnázium után nem vettek föl az egyetemre, hanem talán kétszer is felvételiztem. Gunda Béla professzor tanszékére vettek föl végül is, amikor én el is hagytam azt. De nem bántam meg egyébként ezt a tettemet sem, mint annyi minden más sem, mert mindig tudatosan tettem, amit tettem. Tehát akkor hazajöttem, és akkor először egy ilyen, mivel egész életemben mindig tanultam. Tehát amíg nem vettek föl az egyetemre, én nem lóbáztam a lábamat, én dolgoztam. Már 15 éves koromban is dolgoztam a rendelőintézetben. Ez is úgy volt, hogy bementem a Nagyotiba, arról beszélek, és ott fölmentem az igazgatóságra, és közöltem, hogy én itt akarok dolgozni. És ettől ők kiájultak, hogy mi az, hogy itt akarok dolgozni, és ki vagyok én egyáltalán. Lényeg az, hogy másnap már ott dolgoztam, mert ez annyira ez a határozottság, ami jelen pillanatban is, és mindig velem van. Annyira megtetszett, hogy még 4 évig ott dolgoztam, iskola mellett.
5: 15 éves voltál?
6: 15 éves voltam.
5: És mit csináltál?
6: Orvosírnok voltam, hát ugye a latin nyelv az nem állt messze tőlem, de csak nyáron dolgoztam természetesen, és hát mindenki nagyon kedvelt, hol ilyen osztályon, hol, mert akkor még volt a fizikoterápiát, úgy hívták, hogy hőgyógyászat, és akkor mindenféle fogászattól kezdve minden osztályon voltam, ismertek. De hát ugye 4 év után elhagytam, mert fölvettek végre az egyetemre, de azt is elhagytam, és amikor visszajöttem, nem volt állásom. Kiskereskedelmi vállalathoz mentem, mert azt elfelejtettem mondani, hogy közben, még az egyetemre vártam a felvételire, közgazdasági különbözetét, 2 éves különbözetét elvégeztem, ahol megtanultam gyorsgépírni. Azon kívül könyvelő statisztikus technikumi oklevelet kaptam. Hát amit félig meddig kihasználtam azzal, hogy amikor bejött divatban, hogy saját magad adót kell beszámolni az adóhivatalnak saját magadról, akkor én kihasználtam, mert magamnak meg tudtam csinálni az adó papírjaimat. Azon kívül kihasználtam a gépírást, mert mai napig is használom, 10 ujjal gépelek a klaviatúrán. Már a fiam is mondta a múltkor, hogy már teljesen lekopott a betűnek festék, azt mondja, honnan tudod, hogy milyen betű? Hát az ujjamba van, csak ennyi. És akkor lényeg az, hogy nem nagyon tetszett ez nekem ott a gépelés a kiskereskedelmi vállalatnál, 3 hónapig vettek föl. Véglegesíteni akartak, tehát ez csak egy szerződés volt, és azon a napon, amikor bementem az igazgatóhoz, és közöltem vele, hogy én holnap már nem jövök, mert ide többet nem jövök, azt mondta, hogy most akarta véglegesíteni a szerződésemet. Hát nem baj, mondom, lejárt, én már többet ide nem jövök. Hát teljesen kiakadt, de mindegy, ez volt az elhatározásom. Lényeg az, hogy még megint nem volt még állásom, újabb persze, és akkor az utcán sétáltam, a piac utcán, és találkoztam egy orvos ismerősünkkel, és közölte, hogy nincs kedvem, ha már úgyis nincs állásom, meg minden, nem jönnék el a Corbonstanra orvosírnoknak. Hát mondom, jó, kipróbálhatom. És akkor megint a fehér köpeny, ugye ez már nem volt ismeretlen számomra, ott dolgoztam, és akkor ott kiderült, hogy én fényképezgetni szoktam. Hát elsőnek, amikor behívtak a bonzterembe, hogy akkor menjek már fényképezem le az esetet, meg a szerveket. Hát háttal mentem be a bonzterembe, de akkor pedig már ott dolgoztam, vagy 2-3 hónapja, de a bonztermet messzire kikerültem. Valahogy nem tudom miért, én addig soha életemben nem láttam még halottat, pláne boncasztalon nem, és hát mondták, hogy ide fotózzak, oda fotózzak, és akkor megállapítottam, hogy amit a fényképező keresőjében nézel, az nem ugyanaz, amit a saját szemeddel látsz. És akkor így beleszerettem. Aztán elterjedt a kórházba, hogy itt van valaki a fényképezőgéppel szaladgál a nyakában, és akkor már más osztályon műtétekhez elhívtak betegek látható betegségeit lefotózni, stb. És akkor aztán átvett a Tudományos Bizottság osztály, és akkor oda kerültem véglegesen, mint fotós. És akkor, amikor újra épült a kórház, akkor nekem külön csináltak egy laboratóriumot. És ott dolgoztam 39 évig.
5: Ezt a nagyon komoly tudatosságot, ezt honnan hozod?
6: Az az igazság, hogy ebben nőttem fel. Az apukám is ilyen volt, hogy amit eltervezett, az tűzön-vízen keresztül vitte. De nem más akarata ellenére. Ezt ő akarta. És nagyon érdekes, mert az én gyermekem, van egy fiú gyermekünk, akit nem kényszerítettem sose semmire. ezt a tudatosságot, ezt a tüzönvizen, ez a csak azért is, hogy magamnak megmutassam, nem másnak, de magamnak, hogy képes vagyok rá, ezt ő ugyanúgy viszi tovább.
5: Anyukád és apukádtól mit hoztál? Milyen jó tanácsokkal láttak el? Az, hogy egy 15 éves fiatal gyerek bemegy egy helyre, és azt mondja, én itt akarok dolgozni, aztán egyébként meggyőzi a felnőtteket ezzel a céltudatossággal és határozottsággal, és megkapja a munkát, de hogy ez szerintem régen sem volt, vagy lehetett annyira szokványos, és megszokott. Biztos nem ment be minden nap valaki egy ilyen határozott elképzelése, hogy már pedig én itt fogok dolgozni, vagy itt szeretnék dolgozni. Itt akarok, ugye, mert így mondtad,
6: hogy itt
5: akarok
6: dolgozni. Igen, én azt mondtam, hogy itt akarok dolgozni.
5: Kicsinek milyen voltál? A anyukád hogy bírt veled? Mert aki ennyire tudatos, az lehet, hogy gyerekkorában azért ment a maga feje után.
6: Az az igazság, hogy akkor előről kell kezdenem, mert a szüleim az erőműben dolgoztak, a Nagyhíd melletti erőműben dolgoztak, mind a ketten a háború után, az apukám háború előtt is ott dolgozott. A lényeg az, hogy ők is ilyenek voltak, hogy ott volt egy nagy kultúrterem, és kihasználatlan. Ők ezt úgy oldották meg, hogy először is mozit vittek be a kultúrterembe. Utána már ez se volt elég, akkor színjátszó csoportot hozott az anyukám, varta a ruhákat a színészek, az úgynevezett színészeknek. És én ezeket mind láttam, vagy például disznótoros vacsorát rendeztek a dolgozóknak. És ezt hoztam magammal, ezt láttam. Volt egy testvérem, sajnos már nem él, de ő már megélte a tinédzser korát, tehát már nem tartott. Szüleim engem még ugye 8-9 éves voltam, akkor még vittek magukkal mindenhová, és én soha nem elleneztem. Például az anyukám beiratott egy tánciskolába, tudtam nélkül. De hát ugye csináltam, mert ő ezt szerette volna. És soha nem mondtam ellen, semmiért sem, de ők sem nekem, hogy nem tehetem, nem csinálhatom. De nem is emlékszem olyanra, hogy nekem lett volna olyan, hogy vitatkoznom kelljen a szüleimmel. És az én gyerekem is ilyen volt, hogy soha pici korában egy játékbolt előtt elmentünk, hogy ő akart volna, vergődött volna azért, hogy meglátott a kirakatba. Ilyen soha nem volt. Elmentünk vendégségbe, még én beszéltem rá, hogy egyen a kekszből, vagy a süteményből. Szóval érdekes természetünk van.
5: És érdekes a látásvilágod is, a látásmódod is. Pont mielőtt elkezdtük a beszélgetést, ugye megfordítottuk a könyvnek a hátsó borítóján egy fának a törzse van befotózva, te készítetted a fényképet, és mondtad, hogy mit látsz benne. És mondtam, hogy én így elsőre nem is vettem észre, hogy ugye te, a te látásmódod szerint mi az, amit úgy gondoltad, hogy megörökítettél. És említetted azt is, hogy nem ez az egyetlen fa törzs, amivel te belelátsz dolgokat, hanem te nagyon sok mindent látsz bele, nagyon sok más dologba, többek között a fa törzsek is képesek ilyen üzenetekkel élni a te számodra.
6: Hát igen, nem csak a fa törzsek, így gondolkozok ezen, hanem velem mindig történnek valamit, ezt el kell mondanom. Nem baj, mert én ezeket megélem, és mindig jól jövök ki belőle. Például hűszálba is éppen úgy látok valamit, egy lengést, egy hűszálnak van egy lelke, mondjuk, de lehet, hogy csak én látom. És éppen ezért a kisebb részletekhez ragaszkodom jelen pillanatban is, amikor fotózok. Mert nem tudok elmenni egy macska mellett sem az utcán, hogy rá ne nézzek. Bár ez már nagyon sok bajba sodort engem, mert a macska utánam jött, és nem tudtam szabadulni tőle. De hát ez csak egy dolog. Igen, én nagyon szeretem a részleteket, a kőben is ugyanúgy látok. Mindig is megragadom a lehetőséget, ha csak egy kis kavicsot is, de mindenképpen emlékeztetőül hazaviszem. Most nem régen voltunk ugyanígy Sárospatakon például, hát ez is elég megrázó számomra, hogy mindig úgy érzem, hogy az ott élő ősi lakosok valahogy megérintenek engem, és kísérnek. Például elmondanék egy történetet, hogy Munkácson volt kiállításom évekkel ezelőtt, nem is ez a lényeg, de ott megnyíltak a kapuk előttem, hál' Istennek, a önkormányzati vagy a polgármesteri hivatalban eredeti munkácsi képeket láttam, amit mi itthon nem is látunk, talán még kiadványban sem. Vagy munkácsi házának megjelölt tábláját valamelyik házfalán. Vagy például elmentem, ez csak az összefüggés miatt mondom, elmentem Gyulára, és amikor bementem a panzióba, lepakoltam, minden kijöttem, és szemben lévő falon ott volt, hogy itt élte le egy évét Gyulán abban a történetesen Munkácsi Mihály utca 15 szám, ha jól emlékszem, ott tanult abban a házban, és akkor ezek engem mind kísértenek. És egyszer Miskolcra mentem az egyik professzornak a temetésére, és valahogy úgy éreztem, hogy nekem hátra kell valamiért nézni temetés közben, de nem tudom, hogy miért. És megfordultam, és ott álltam Munkácsi szüleinek a sírkövénél. Ezek mind így vannak. És akkor most, hogy visszatérjek Rákócira, éppen így voltam, hogy a rákóciak szelleme is kísér mindenhová. Nem akarom magamat oda besorolni. De ezek olyan véletlenek, hogy az én látásmódomat ezek is irányítják. Hogy ezért keresem mindig azokat az apró részleteket, amiből valamilyen kis lelki kisugárzást érzek.
5: Érdekes, ahogy ezt mondod, mert ugye például a hátsó borítót, hogyha megnézzük, akkor itt azt mondtad, hogy neked tulajdonképpen Jézus az, és egy katona, aki ilyen értelemben egy részletből kitűnt.
6: Bárkinek mutattam, mert akkor, amikor ezt fotóztam, azt hiszem Mártéon volt, és nem is voltam egyedül, és ők nem látták. Vagy például van ilyen nekem, egy kis baglyot láttam egy kapunak a deszka sorai között. A deszkából szinte felém csapolta a szárnyait. Hát nem is tudom, ebbe van még egy kép, amit én szörnynek neveztem el, és akkor az is úgy volt, hogy mentem egy erdő mellett el, és akkor úgy benéztem az erdőbe. Olyan gyönyörű fények voltak. Ez is megtanított engem arra, mert azt mondtam, hogy jó, majd ha jövök visszafele, most nem érek rá, majd ha jön, akkor bemegyek és benézek, hogy ott mit lehet nézegetni, vagy találni számomra, és akkor, mikor visszajöttem, már nem találtam. Mert már nem voltak azok a fények. Akkor megfogadtam, hogy amit meglátok, az lesz az enyém. Tehát később aztán szintén megint sikerült nekem úgy benézni egy erdőbe, de akkor nem szalasztottam, mert bementem. És a fáknak a vonzását éreztem. És hiába mentem, nem láttam semmit. És akkor is úgy volt, hogy már jöttem volna ki az erdőbe. Hát olyan érdekes dolgot nem láttam, amit én lencse végre fogtam volna. És jövök ki, mégis visszafordulok, mert azért valami csak bevonzott. És akkor visszafordultam, és akkor két nagy, borzasztó nagy szem egy fáról néz rám. Úristen! Megyek közelebb, de nagyon óvatosan, és akkor nem moccan a fej. Ó, vajon mi lehet ez? Akkor láttam, amikor egészen közel, de nagyon félelmetes volt, és tényleg féltem, mert majd, ha fellapozod a könyvet, meglátod, hogy tényleg egy szörnyel álltam szembe, amit a természet adott a fának. De lehet, hogy más emelet simán elmegy, mert neki csak egy fa.
5: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Hácsong Rádin Márta képzőművésszel, fotóssal beszélgetek, olyan sok mindent csinálsz, szeretnék videót felsorolni. És most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert nem sokára folytatjuk a beszélgetésünket.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu.

0: magyar állam kincstártól kapott 60 napos haladék a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Hozzátette, jelenlegi tudásuk szerint még nincs döntés a haladék meghosszabbításáról vagy más megoldásról. Karácsony szerint Budapest az elmúlt években brutális pénzügyi nyomás alá került, és a fővárosi cégek, valamint az alapinfrastruktúra is jelentős adósságot hordoznak. A főpolgármester ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a pénzügyi problémák miatt nem csökkentik a közszolgáltatásokat. Lezuhant az amerikai hadsereg egyik Apache harci helikoptere a Hormuzi szoros közelében. Donald Trump amerikai elnök szerint a fedélzeten tartózkodó két fős legénység biztonságban van, és senki sem sérült meg. A The New York Times értesülése szerint a két pilótát kimentették. Egyelőre az nem világos, hogy a helikopter műszaki hiba miatt zuhant le, vagy más ok áll a háttérben. Trump közölte, a kormány még ma jelentést ad ki az esetről. Moszkva közelében is volt egy robbanás, méghozzá egy gépkocsiban. Az orosz nyomozóbizottság közölte, hogy egy BMW X3-asban lépett működésbe egy robbanó szerkezet Balaziha városában. A detonáció egy többlakásos lakóház közelében történt, a jármű vezetője súlyos sérüléseket szenvedett és a helyszínen meghalt, az ügyben vizsgálat indult. A vártnál nagyobb mértékben lassult az infláció májusban idehaza. A KSH adatai szerint a fogyasztói árak éves emelkedése 1,8%-ra csökkent az áprilisi 2,1%-ról. Az elemzők ezzel szemben 2,2%-os drágulásra számítottak. Az élelmiszerek ára éves alapon 0,5%, a szolgáltatások 4,3%-kal emelkedett. Havi összevetésben az árak átlagosan nem változtak, az élelmiszerek pedig enyhén olcsóbbak lettek.
1: Tőzsde hírek.
0: Erre reagálva a bankközi devizapiacon 1 euróért 355 forintot és 10 fillért, 1 dollárért 307 forintot kérnek. A svájci frank 385 forint és 60 fillérbe kerül. A bankközi devizapiacon túl a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 4,1%-kal erősödik 134.206 pontra. A részvénypiac forgalma 4,7 milliárd forint, a vezető részvények vegyesen teljesítenek. 4,1%-ot gyengül a MOL 3920 forintra, 1,5%-os mínusz van a Richter 11960 forinton, 9,1%-kal erősödik az OTP 40730 forintra, és 1,7%-kal korrigál felfelé a Magyar Telekom 2694 forintra. Európában jó hangulatú kereskedés van, leszámítva Londont, ott 2,1%-os mínuszban a tőzsde. A DAX Index Frankfurtban 0,8, a Kakaron Párizsban 0,9, az IBEX Madridban 1,1%-kal erősödik, a milánói tőzsdén 2%-os pluszban a mutató. Ami az olajárakat illeti, az észak-amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $89.30, a Brent $92.70-be kerül. Vádat emeltek az integritás hatóság elnöke ellen. A központi nyomozófőügyészség hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel vádolja bíró Ferenc Pált. A vádirat szerint az elnök több ügyben összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a hatóságnak. Az ügyészség szerint jogosulatlan gépkocsi használat, szükségtelen brüsszeli tanácsadói szerződések, fiktív telehelybejegyzés és szabálytalan foglalkoztatás is szerepel az ügyben. A főügyészség szabadságvesztést, pénzbüntetést és 23 millió forintnyi vagyonelkobzást indítványozott. Ukrán dróntámadás miatt megsérült a Herszon megyében a Krímbe vezető Csongári közúti híd. Herszon megye kormányzója szerint több mint 20 a hídra irányított drónt lőttek le az éjszaka. A támadás után a hídon lezárták a forgalmat, az autósokat Armjansk és Perekop felé terelik. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az éjszaka 140 ukrán drónt semmisítettek meg több régió, valamint a Fekete és az Azovi tenger fölött. A támadások miatt több nagyvárosban, köztük Moszkvában is korlátozták a repülőterek forgalmát. Végül pedig arról, hogy Grósz Judit miniszteri biztosként fogja össze a közmédia átalakításával kapcsolatos teendőket. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter szerint a közmédia vezetésére pénzügyi és működési audit után nyilvános pályázatot írnak ki. Addig átmeneti vezetés irányítja a szervezetet. A miniszteri biztos feladata a kiegyensúlyozott működés előkészítése, valamint a szakmai és társadalmi egyeztetés koordinálása. Tarr Zoltán szerint Grósz Judit több mint 25 éves média, telekommunikációs és technológiai vezetői tapasztalata segítheti a közmédia megújulását.

0: Időjárás jelentés.
1: Az időszakosan megvastagodó fátyófelhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan záporzivatar. A szél több helyen megélénkül, néha megerősödik. A hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. A fővárosban 27 fok van. Fél egy múlt 5 perccel köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb majd Somodi Evelin várja önöket az egy órai monitorban. A délutáni híreket pedig majd Németh László szolgáltatja. Én köszönöm a mai napos figyelmüket. A folytatásban Lélektér Víg Vandával. Tartsanak velünk továbbra is itt a Trend FM-en. A mikrofonnál Kecsőri Hátot hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával magazinban, Hácsongrádi Márta a mai vendégem. Nagyon érdekes dolgokat meséltél a szünet előtt, a megéléseidről és a tapasztalásaidról, és arról beszélgettünk, hogy te mennyiben nézel vagy látsz másképpen dolgokat, mint ahogy mondjuk lehet, hogy én látnék, vagy mások látnának. Én azon gondolkodom, hogy ez a típusú másfajta látásmód a mindennapokban, az emberekkel való kapcsolatodban, a munkával való kapcsolatban hogyan jelenik meg? Mi érdekel az emberekbe? Mit látsz bele az emberekbe? Mennyivel látsz bele jobban az emberekbe, mint az, aki mondjuk nem feltétlenül lát egy fatörzsben olyan motivumokat, vagy vilyen felfedezni, mint amilyet te?
3: Hát hál' Istennek mindig olyan emberek közelítenek hozzám, akik hasonló gondolkodású, de még kifejletlen. Tehát nagyon sokszor vagyok úgy, hogy én hívom fel a figyelmét bizonyos dolgokra. Ez a látásmód engem, meg egyáltalán az életem odasodort, fel tudom ismerni az emberek tulajdonságát, ha van. Meg tudom mondani, hogy hát ez kemény szó, hogy mit ér az az ember. De van olyan valóban, aki nem is akar jobb lenni. Egész életemben azon voltam a táborok vezetésével is, hogy jobbítsam, hogy másítsam meg az emberek szemléletét, a kultúrát bevinni az életükbe. Nagyon sokan, akik ismernek, nem mondom, hogy hálásak, de szeretnek velem lenni, bárhol találkoznak, örömmel találkoznak, és én boldog vagyok. Ez nem mindenkinek jut a sorsában, én szerintem.
2: A táborokat említetted, egyébként ez egy nagyon fontos állomás a te munkásságodba. A képzőművészeti táborok, vagy képzőművészeti telepeknek a szervezés, és az is nagyon régi múltra tekint vissza a te munkásságodba. Ezek hogy jöttek? Mert egyébként, ha csak egy-egy ilyen tábort megnézem, akkor szó szerint nemzetközi, mert nem csak Magyarországról érkeztek művészek, hanem szerte a világból, hogy mondjuk a Hortobágy szépséges naplementéjét, daruvonulását, téli tájképét megelevenítsék a saját vásznukon, vagy vissza tudják adni.
3: Régen, amikor még Vencsellei István volt a fotóklubnak a vezetője, akkor egyszer hirdetett egy lehetőséget a fotósok részére, fotósétát. És akkor én is elmentem, és így kerültem be a fotóklubba. Na most a fotóklub, ugye nyáron Hortobágyra mentünk, csapatostul, vagy a másik, ami nagyon jó volt, mindig a Zsibibe jártunk fotózni. Nos, hát ezzel kezdődött tulajdonképpen, és én is, mint tag, még 86-ban bekerültem a Hortobágyi Művésztelephez. De aztán ugye én alapítottam a kórházi galériát, aztán rendeztem még ezen kívül bébi galériát a klinikán, az gyermekklinikán, akkor Hajdúszoboszlón a Mátyás galériát. Így jöttek egymás hátára ezek a vállalkozások, hát idézőjelben vállalkozások, mert tulajdonképpen bármennyit is dolgoztam, ezt önszántamból tettem, az önerőből, én ezért soha mindig azt szoktam, hogy még egy tábla csokoládét se kaptam, de ezt már nem mondhatom, mert kaptam. Végül is így sodródtam bele ebbe a dologba, hogy táborok tábora hátán. A lényeg az, hogy jártam Franciaországba Égerházi Imre által szervezett kelet-európai csoporttal, és amikor Égerházi meghalt sajnos, akkor én nekem kellett átvenni, mert a kuratórium így döntött, hogy én csináljam tovább. Annál is inkább, mivel a kórházi munkahelyem megszűnt, átvettek az Aranybika Hotel státuszába, azzal, hogy menedzseljem a két művésztelepet, a Hortobágyit és a Civis művésztelepet Hajdúszoboszlón. Ezek a dolgok újabb ismerettségekhez sodortak engem, ami nem volt rossz, és tényleg teljes mellbedobással csináltam, és jó hiszeműen, és remélem, hogy jól is. Az emberek mindig nagyon jól érezték magukat a táborunkban, mai napig is. Most éppen 22-én kezdődik újból a Hortobágyi Művésztelep. Tulajdonképpen nagy örömmel csinálom jelen pillanatban is, jövőre 27-ben lesz a Hortobágyi Művésztelep alapításának 100 éves évfordulója.
2: Tudod, hogy hány művésztelepet szerveztél az évek során, és hogy körülbelül mennyi művésszel dolgoztál együtt? Nagyon érdekes, és engem az is érdekel, hogy jelenleg, tehát napjainkban mi az a munka, amit válasz ezeknek, vagy tudsz vállalni ezeknek a rendezvényeknek a megvalósulásában?
3: Hát mindent. Ugye 2009-ben, hogy megszűnt az Aranybika támogatása a Hortobágyi Művésztelepnek, akkortól én megalapítottuk az egyesületünket, aminek az elnöke vagyok. Ennek 17 tagja van, állami rendeltetésűek is, így a tiszafüredi, a debreceni, a hortobágyi önkormányzatok is tagjai, de nem ez a lényeg, hanem, hogy mindig azt mondják, hogyha valamit ugye kell csinálni, pályázatokat írni, minden, de én ezt már megszoktam, mert a Hotelben, vagyis az Aranybikánál ezt csináltam, tehát ez nekem a kis ujjamba van, és hál' Istennek szerencsésen csinálom, de mindig azt mondják nekem a tagok, hogy te ezt jobban tudod és csináljad. Hát jó, én csinálom, de már nekem is lenne elszámolni valóm az életemmel, és már szeretném, hogyha valaki fölvállalná, de nem találok senkit. Próbálgattam, most nem vagyok öntelt, nem azért mondom, csak van egy olyan érzésem, hogy ha én most, mert ez a szándékom, hogy a 100 éves ünnepség után én leköszönnék, ha szabad, és törődnék egy kicsit a saját dolgaimmal, rendezném a fiókjaimat, a filmeimet, és dobnám ki a szemétbe a fölösleges CD-ket.
2: Vagy írnád a következő könyvedet, ennek a folytatását.
3: Igen, úgyhogy nem tudom, hogy kinek fogom tudni átadni. A félő, hogy meg is fog szűnni. Na most, hát a barátok, kapcsolatok, ezek mind a művészteleppel kapcsolatosak. És természetesen ezáltal én megint azt mondhatom, hogy hálás vagyok a sorsomnak, hogy ide vezérelt, mert nagyon sok helyre eljutottam, nagyon sokféle emberrel találkoztam. Például egy kis történet, hogy Kazasztánba is meghívtak, mert vannak kazasztáni művészeink, most is három is jön a művésztelepre, és meghívtak oda Kazasztánba, ott is találkoztam, mert hát ugye elmentem sétálni, fotózni minden, és eltévedtem. És hát tulajdonképpen megkérdeztem egy fiatal párt, hogy merre találom azt az utcát, ahová nekem mennem kell, ahol van a szállásom, és akkor kérdezték, hogy honnan jöttem, és mondtam, hogy Magyarországról, teljesen kiakadtak, mondták, hogy ők is magyarok. Persze nem így mondták, hanem, hogy madga, rock. És akkor hát késő már sötétedés volt, mi legalább másfél óráig beszélgettünk. Egy érdekes dolgot mondok, fogalmam sincs, hogy milyen nyelven, és mindent értettem, és ők is engem. És ilyenkor, amikor én beszélek valakivel, egy idegen nyelvű baráttal, vagy következő baráttal, beszélek velük, és nem emlékszem, hogy hogyan. Volt egy történet, még a Hortobágyi művésztelepen Madarász Gyula volt, a festőművész, mondta a zárszót, a záró ünnepségen. És előzőleg mi a japán mellett ültünk a társalgóban, és hát megkérdeztem, hogy hogyan élnek meg, hát milyen az otthoni háza, hogy él, mikor tanít, milyen a műterme, stb. Nem tudom milyen nyelven, mert én japánul biztos, hogy nem tudok. És akkor, hát mi ott nevetgéltünk, főleg akkor nevettünk, amikor előadta, hogy olyan a hálószobájuk, hogy a szoba közepén van egy sátor, és akkor abba a kutya kötelessége, ha valaki bemegy, a másiknak kutya kötelessége utána menni, de hát nagyon szomorú kifejezéssel következő mondatot mondta, most már csak azt sajnálom, hogy csak a macska megy be. Hát mi ezen jót nevettünk, minden, és akkor a többiek úgy felfigyeltek rám, hogy hát biztosan japánul beszélgetek. És akkor zárszót, amikor Madarász Gyula mondta, előtte, ott nyilvánosan mindenki előtt, mondta, hogy Márta, légy szíves, már majd tolmácsolja a japánoknak. Nem emlékszem, hogy azt mondtam volna, hogy fogok tolmácsolni, de ezek untalan úton, útjaimon megtörténnek. Franciaországban is ugyanilyen esetem volt. Rendőrök leintettek, kommandósok voltak. Egyedül voltam. Kérdezték, hogy beszélek-e franciául. Mondtam, hogy nem beszélek franciául. Akkor beszélek-e németül? Nem beszélek. Beszélek angolt. Mondtam, hogy nem beszélek angolul. És erre én, mikor tanakodtak, hogy hogyan lehet kinyitni az autómnak a hátsó ajtaját, hát én oda mentem, akaratlanul is oda mentem, és kinyitottam az ajtót, és akkor azt mondja az egyik, hogy hát mégiscsak tudok franciául. És én azt mondtam, és németül, hogy én nem tudok csak magyarul. És ezen aztán úgy bepörögtek, hogy rögtön elküldtek onnan a csodába.
2: Annyira színes az életed, Mártika. Tehát, hogy most itt beszélgetünk tulajdonképpen, és nagyon sajnálom, mert ugye maga a műsoridőnk nem teszi azt lehetővé, hogy azokat a történeteket, amik benned élnek, azokat mind meghallgassam, pedig borzasztóan kíváncsi vagyok rá. Akkor itt beszélgetnénk még a következő két hétben is, de én imádom ezeket a sztorikat hallgatni. Csak azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen, ha nem a fotózás kerül az életed középpontjába, vagy egy ilyen indító programként, hanem megmaradsz mondjuk a könyvelési részlegen, vagy esetleg maradsz a gyors és gépírásnál, hogy vajon akkor mit csináltál volna? Vajon akkor hova forogja ki magát te sorsod? Hogy el tudod képzelni, hogy miért pont a fotózás? Hogy mit adott neked a fotózás? És aztán persze, most a művészekről beszélünk, de te ugyanolyan csodálatosan festesz, mint amilyen csodálatosan fotózol. Tehát, hogy te ugyanúgy alkotsz ilyen értelemben vászonra is. De ha nem ezt csináltad volna, akkor mi egyebet tudtál volna magadnak elképzelni a te határozottságoddal?
3: Megmondom, most van egy frappáns válaszom, hogy műszaki rajzoló lettem volna, mert azt is elvégeztem. Nos, hát igen. És megint csak vissza kell vezetnem a szót arra, hogy a családomtól hoztam mindezt a dolgot, amit én véghez vittem. Ugye egész életemben csak tanultam, és még nem is régen, mint ahogy megemlítettem, hogy angol tanultam, angol nyelvvizsgát tettem. 2 évig jártam, és minden nap kitartóan, egyedül hétfőn nem, mert az a nyelviskola nem volt hétfőn, meg ugye hétvégén nyitva, de kedszerde csütörtökön, sőt még pénteken is, 4-4 órát jártam minden nap, mert meg akartam tanulni. Mindig így volt velem, egész életemben. Persze az iskolában azért meg kell mondanom, hogy nem én voltam az, akit állandóan mindig babusgatott a tanítónéni, átnézett rajtam. Soha azon kívül, hogy feleltetett, sose kérdezte meg tőlem, hogy hogy vagyok, vagy mi újság. Szinte rám sem néztek, és ugyanez kísért engem tinédzser koromban is, a gimnáziumban is. Ugyanúgy én csak egy tanuló voltam, akit feladatait ellenőrizni kell, de feleltetni kell, osztályzatot kell neki adni, de én nem voltam több a többi gyerek között, amit láttam, hogy azok azért hol oda mentek szünetbe a tanulóhoz kérdezgették, stb. És ez a mérhetetlen dac, amit ez szülte nekem az életembe, ez vitt tulajdonképpen, nem haragszom rájuk, mert ezt adta nekem az energiát. Ezek a dolgok.
2: Mit szerettél volna a DAC által elérni? Mi esett volna jól, aztán később?
3: Hát akkor igen, jól esett volna, de az élet engem igazolt. Mert én bátran mindent, amit csak akartam, meg tudtam csinálni. És egyszer ez is egy történet, hogy az iskolába, de fölöttem, igen, a fölöttem járt Almási Aladár, a festőművész. És egyszer már felnőtt koromban, mit tudom én, jó 20 évvel ezelőtt történhetett, hogy egy festmény gyűjtő megkért engem, hogy segítsem hozzá, hogy hát ismert festőknek a munkáit szeret megvásárolni. Így jutottam föl Budapestre is, elkísértem őt, hát most már így tudom, hogy Almási Aladárhoz, aki rám emlékezett a gimnáziumból. Akkor értettem meg, amikor nála voltam, hogy lehet, hogy nem is voltam annyira láthatatlan gyerek, mert ő figyelt engem. Tehát akkor ott elmondta, hogy hú, milyen gyönyörű ruháid láttalak, meg itt láttalak, ott láttalak, amire én nem is emlékeztem. Úgyhogy ez annyira jó érzés volt a lelkemnek, hogy tehát akkor lehet, hogy én láthatatlan voltam mindenki számára, de mégis ő, ezt nem tudtam, hogy mégis valaki figyelte az én utamat.
2: Milyen érdekes, hogy a láthatatlanságról beszélsz, és egész életedben azzal dolgoztál, hogy megörökítsél valamit, és meg tud mutatni. Annak, aki azt nem látta, azt a valamit.
3: Igen. Hát ebben élek, és tulajdonképpen mindig is ezt szerettem volna. Nem túl lihegni, de én a látásommal szeretném megmutatni a természet és maga az élet csodáit. És ezt nem erőltetem senkire, de amikor megmondom, vagy megkérdezik, hogy ugyan mit láttál, vagy mi van ebben a képben, mi az a plusz? Mert ugye egy fotó akkor plusz, hogyha én is benne vagyok. De ez nem mindig így van.
2: Muszáj megkérdeznem, hogy mit gondolsz a mai világnak a látásmódjáról? Ma már mindenki fotóz, mindennel is lehet fotózni. Ma már nem kell semmi, mert a mesterséges intelligencia előállít egy olyan képet, ami nem a valóságot tükrözi, hanem egy elképzelést akár.
3: Hát ez a reménytelen reménység, úgy mondanám, amikor, és egyre többet látunk ilyet, hogy a mesterséges intelligencia csinálja meg a képet, akkor én hol vagyok? Mert ha én akarok láttatni valamit, nem ő láttatja, hanem az a gép. És most olvastam éppen, hogy lesz egy kiállítás a műcsarnokban a mesterséges intelligenciával készült képekből.
2: Megvan az első fotógéped? Megvan az első fényképezőgéped?
3: Igen, a pajtás fényképezőgépen megvan, ami 80 forintért volt kitéve az állami áruház kirakatjába, itt a Piac utcán, és az anyukám nem akarta először megvenni, mert el volt szakadva a doboza.
2: És ezt hozta a Jézuska.
3: Ezt hozta.
2: A Jézuska viszont meghozta.
3: Igen.
2: Mártika, visszanézve az életedre, a munkásságodra elégedett vagy?
3: Elégedett.
2: Az eddigiekkel?
3: Mindig elégedett voltam, bár néha a férjem otthon dühöngök, de ezek olyan mellékes dolgok, szóval nem az én életemmel kapcsolatban dühöngök, hanem más ember tevékenységével kapcsolatban dühöngök, hogy hogy meri, miért csinálja, semmi értelme, kicsit közelebb kellene lépni a dologhoz, és akkor ő is meglátja, de hát én nem tudok senkinek sem a lelkébe belebújni.
2: Hogyan tovább? Mit dolgozol most?
3: Most már annyi gondolat van a fejemben az életemből, hogy ezt muszáj kiírnom, mert ha 95 éves koromig akarok élni, biztosan lesznek még gondolatok, amik az agyamban meg akarnak maradni, de nincs hely, és úgy gondoltam, hogy ennek a könyvnek a második részét megírom.
2: Tulajdonképpen egy ilyen tavaszi nagy takarítást csinálsz a polcokon, ami nem kell, azt ide leírod, és akkor lesz szabad polc vagy hely a most következő dolgoknak.
3: Igen, így van. Az agyat tisztítani kell. Ezt nem is tudom, hol egyszer vagy egy pszichológus valami ilyesmi előadást tartott, de valaki erről is hallottam, és úgy belevésődött az agyamba, hogy hát nekem is ezt kéne tenni, mert nincs hely már az agyamban.
2: Én nagyon szépen köszönöm, hogy most itt voltál, hogy megszakítottad ezt a rendrakást tulajdonképpen, ezt a folyamatot, és eljöttél velem beszélgetni. Bárcsak tovább tartana a műsor, és még kérdezgethetnélek, mert te fantasztikus történeteid vannak, de azt gondolom, hogy a könyvben nagyon sok minden megmarad, és aki szeretné, az el tudja olvasni a te keresőbe zárt világodat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm, hogy fogadtál.
2: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Hácsongrádi Márta fotóssal, képzőművésszel beszélgettem a Keresőbe zárt világ című most megjelent könyve apropóján. Ha lemaradtak volna a mai adásunkról, akkor visszahallgathatják a beszélgetésünket itt ismétlésben a rádióban, vagy a felületeinken is, és tartsanak velünk egy hét múlva is. Én itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztőműsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu per jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
2: Jó napot kívánok! 13 óra van ez a Trend FM Monitor című hírelemző műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. A következő fél órában foglalkozunk a friss inflációs adatokkal, és természetesen azzal, hogy június 6-a óta már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására. Hogy ez pontosan milyen munkaerőpiaci következményekkel járhat, arról kérdeztük a szakértőt. Mindezek előtt pedig friss hírekkel jelentkezünk.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Karácsony Gergely szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné válhat. A főpolgármester egy szakmai fórumon arról beszélt, hogy hamarosan lejár a Magyar Államkincstártól kapott 60 napos haladék a szolidaritási hozzájárulás befizetésére. Hozzátette, jelenlegi tudásuk szerint még nincs döntés a haladék meghosszabbításáról vagy más megoldásról. Karácsony szerint Budapest az elmúlt években brutális pénzügyi nyomás alá került, és a fővárosi cégek, valamint az alapinfrastruktúra is jelentős adósságot hordoznak. A főpolgármester ugyanakkor hangsúlyozta, a pénzügyi problémák miatt nem csökkentik a közszolgáltatásokat. Óvatosan pozitívak a magyar munkáltatók harmadik negyedéves toborzási tervei. A Manpower Magyarország felmérése szerint a cégek 33%-a létszámbővítést tervez, míg 18%-uk csökkentéssel számol. A legaktívabb toborzás az építőiparban tapasztalható, illetve az ingatlan szektorban, a vendéglátásban, a közszolgáltatásokban és a pénzügyi területen is számítanak erre. Az autóipari cégek ugyanakkor további visszaesésre készülnek. A felmérés szerint minden régióban növekedést várnak, de a legkedvezőbb kilátások a Délalföldön, Észak-Magyarországon és Közép-Magyarországon látszanak. Június 6-a óta már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására Magyarországon. A Menton Jobs munkaerő közvetítő vezetője szerint augusztus végéig kellene tisztázni a kormánynak az ágazati szereplők felé, hogy ez ideiglenes felfüggesztés vagy sem. Hiszen ha nem nyílik meg újra a toborzás lehetősége, akkor az több vállalat növekedését és a magyar gazdaságét is nehezen érintheti. Horváth Tamást hallják.
3: Ez azért fontos, mert ősszel azért az ipar az általában azért kap egy új lendületet szeptembertől, általában akkor indulnak mindig a felvételek, ez most már hosszú évek óta gyakorlatilag trend. Ez vonatkozik nyilván magyar munkavállalókra, illetve külföldi munkavállalókra is, hogy az őszt, az év végét ezt meg kell hajtani. Jön a karácsonyi szezon, ami ugye a logisztikában egy óriási terheltséget okoz, illetve Budapesten, illetve a turizmusban pedig ugye az őszi időszak, és ott is jön ugye a karácsonyi szezon, ahol azért kiemelt rendszerű munkaerőre van szüksége a szféráknak. Ez egy érdekes idő. Lesz, hogyha augusztusig nem kapunk ezekre a kérdésekre választ, hogy ez egy ideiglenes vagy hosszú távú tiltás, akkor itt azért meginokhat egy-kettő vállalatnak, munkáltatónak az a fajta rugalmassága és az a fajta felfutása, amit nem tudnánk kérni egy gazdasági növekedést.
2: Minden elemzői várakozásnál kisebb volt az infláció májusban. A februári és az áprilisi gyorsulást követően ebben a hónapban 1,8%-ra lassult az éves infláció idehaza. A maginfláció 2%-ra lassult, a nyugdíjas fogyasztói árindex 1,5%-ra mérséklődött. Havi szinten pedig stagnálás volt az adatban. Regős Gábort, a Granit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
4: Tudtunk olyan tényezőket, amelyek az inflációt lefelé húzzák, ezek közül is elsősorban az erős forintot emelném ki. Hát ennek szerepét egy nyitott gazdaságban nem lehet eléggé hangsúlyozni, még akkor is ugye, hogyha egy erősödés hatása lassabban jelenik meg az árakban, mint egy gyengülésé. Ebben ugye szerepe volt az MNB fegyelmezett monetáris politikájának, illetve a választási eredmény nyomán javuló kockázati megítélésnek. Szintén csökkentette az inflációt, az inflációs várakozások mértéklése. Ugye ahogy csökkent az elmúlt hónapokban az infláció, ez beépült a várakozásokba is. A másik legfontosabb tényező az ár és topok fenntartása volt. Ugye ez korábban kérdés volt, hogy marad, megy, egyelőre úgy tűnik, hogy marad, és ez egy gátat szab mindenképpen az infláció növekedésének.
0: Tőzsde hírek.
2: Az euró értéke most 355 forint 17 fillér, az amerikai dollárért 307 forintot kell fizetni. Mindeközben a budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,3%-os pluszban 134.095 ponton. A részvénypiac forgalma 5,4 milliárd forintnál jár. A vezető papírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,4%-kal csökken 3.918 forintra, az OTP 0,8%-os pluszban 40.690 forint, a Richter 1,6%-ot gyengül 11.950 forintra, a Magyar Telekom 1,6%-os pluszban 2692 forint. Európában összességében jó a hangulat, csak a londoni FTSE gyengül 0,2%-ot, a német DAX Index 0,7%-os pluszban, a párizsi CAC-on 0,9%-del emelkedik, az olasz mutató 1,9%-os erősödésben, a spanyol börze 1,2%-os pluszban. Százra emelkedett a kongói ebola járvány halálos áldozatainak száma. A Kongói Demokratikus Köztársaságban eddig 550 fertőzöttet azonosítottak, közülük 101-en meghaltak, 19-en pedig felgyógyultak. A védekezést nehezíti a kelet-kongói fegyveres konfliktus, valamint az egészségügyi dolgozókat érő támadások veszélye. A WHO szerint a helyzetben különösen fontos a helyi közösségekkel való együttműködés, mivel a bundibogyó vírustörzs ellen jelenleg nincs elfogadott vakcina vagy gyógymód. Vádat emeltek az Integritás Hatóság elnöke ellen. A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaéléssel, közokirathamisítással és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezeléssel vádolja bíró Ferenc Pált. A vádirat szerint az elnök több ügyben összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a hatóságnak. Az ügyészség szerint jogosulatlan gépkocsi használat, szükségtelen brüsszeli tanácsadói szerződések, fiktív telephelybejegyzés és szabálytalan foglalkoztatás is szerepel az ügyben. A főügyészség szabadságvesztést, pénzbüntetést és 23 millió forintnyi vagyonelkobzást indítványozott. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét. A hágai testület közlése szerint a döntés egy több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálat után született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. Diplomáciai források szerint az ICC irányító testületének végrehajtó bizottsága súlyos kötelezettségszegést állapított meg, és Karim Khan eltávolítását javasolja. A főügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntetőbíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ülésen. Újabb kínai nagyvállalatokat tett fekete listára az amerikai Védelmi Minisztérium. A Pentagon a kínai hadsereggel együttműködő vállalatok listájára tette többek között az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a NIO-t. A listára kerülés nem jelent azonnali szankciót, de az érintett cégek nem szerződhetnek az amerikai hadsereggel. A döntés egyben jelzés a befektetőknek is, hogy ezek a vállalatok később kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek. A Pentagon listáján jelenleg már több mint 100 kínai vállalat szerepel. Bővítené az iskolákban használható tananyagok körét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A tárca nyilvános felhívást tett közzé kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulástámogató tartalmak bevonására. A cél, hogy a pedagógusok nagyobb módszertani mozgásteret kapjanak, a diákok pedig korszerűbb, eltérő tanulási igényekhez igazodó anyagokhoz férjenek hozzá. A kiválasztott kiadványok már a 2026-27-es tanévben elérhetők lesznek az iskolákban. A minisztérium hosszabb távon a teljes tankönyvellátási rendszer átfogó felülvizsgálatát és reformját is tervezi.
0: Időjárás jelentés.
2: Az időszakosan megvastagodó fátyol felhőzet és a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben alakulhat ki elszórtan zápor, illetve zivatar. A szél több helyen megélénkül, néhol megerősödik, a hőmérséklet 29 és 34 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
2: Óriási meglepetést okozott a magyar infláció lassulása májusban. Az elemzők előzetesen 2,2%-ot vártak, ehhez képest éves alapon mindössze 1,8%-kal voltak átlagosan magasabbak a fogyasztói árak. Ezt a mutatót, az erős forintot és a valószínűleg csak fokozatosan kivezetendő árstopokat látva a jegybank június végén várhatóan ismét kamatot csökkenthet. Ezt mondta a rádiónknak a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza. Regős Gábort Kovács Gergő kérdezte.
5: Minden elemzői várakozásnál kisebb volt az infláció májusban. 1,8%-kal voltak átlagosan magasabbak a fogyasztói árak, mint egy évvel korábban. Mi az, ami ezt segítette, amitől ilyen mondhatni jó lett az adat?
4: Így van, abszolút egy pozitív meglepetésről beszélhetünk. Ugye 2,2% volt a piaci várakozás, ezzel szemben csak 1,8% lett az infláció. Tudtunk olyan tényezőket, amelyek az inflációt lefelé húzzák. Ezek közül is elsősorban az erős forintot emelném ki. Hát ennek szerepét egy nyitott gazdaságban nem lehet eléggé hangsúlyozni, még akkor is ugye, hogyha egy erősödés hatása lassabban jelenik meg az árakban, mint egy gyengülésé. Ezen kívül ugye ebben ugye szerepe volt az MNB fegyelmezett monetáris politikája, illetve a választási eredmény nyomán javuló kockázati megítélésnek. Szintén csökkentette az inflációt, az inflációs várakozások mértéklése. Ugye ahogy csökkent az elmúlt hónapokban az infláció, ez beépült a várakozásokba is. A másik legfontosabb tényező az árréstoppok fenntartása volt. Ugye ez korábban kérdés volt, hogy marad, megy, egyelőre úgy tűnik, hogy marad, és ez egy gátat szab mindenképpen az infláció növekedésének.
5: Na most ez egy átmeneti állapot, és ez várhatóan egyébként gyorsulni fog?
4: Ugye ez a kérdés azért nehéz, mert most is arra számítottunk, hogy gyorsulni fog, és elvileg ugye azért az energiaárak növekedése miatt kéne gyorsulnia. Valamekkora gyorsulást hozhat majd a nyáron a szolgáltatások áremelkedése. Úgy ugye arra gondolok, hogy korábban volt egy kormányzati megállapodás bizonyos szektorokkal, hogy nem emelnek árat, ez a nyáron lejárt, tehát itt lesznek áremelések, de azért most már nem számítok olyan 5% körüli inflációra az év végéig, amire korábban lehetett számítani, tehát annyival kedvezőbb ez az adat, hogy azért az évvégi várakozások is javulnak. Nyilván egyébként azért az energiára kezében vagyunk.
5: A forint erősödése egyébként mennyire látszik a mostani számokon, vagy ezt is későbbre várjuk?
4: Hát azért az a forint erősödés nem most kezdődött, tehát ugye gyakorlatilag ez azóta tart, mióta Varga Mihály a jegybankelnök, és erre most ugye a választási eredmény a kormányváltásra tett egy újabb lapáttal. Hát ez mindenképpen már benne van a számokban, nem mondom, hogy teljes egészében, de szerepe van az alacsony inflációban.
5: Hogyha megnézzük a részletes adatokat, ott látni-e valami érdekességet, kiugrót, amire szintén nem számítottak az elemzők?
4: Nekem két helyen volt meglepetés, elsősorban a háztartási energia fűtésnél, ahol 2%-os árcsökkenést mért a KSH, ezenből a tűzifa és a földgáz ára csökkent, leginkább ugye az utóbbinál egy összetétel hatást lehet, amire nem számítottam. A másik az élelmiszerek áremelkedése volt. Itt szintén havi alapon egy csökkenés történt 0,3%-kal, ez éves összehasonlításban azt jelenti, hogy 0,5%-kal nőttek az élelmiszerek árai, az előző hónapban még 1,5% volt. Ugye itt azért külön szokta tenni a KSH, hogy mi van akkor, hogyha a vendéglátóhelyeket kiszűrjük, akkor 2,1%-kal csökkentek volna az árak az élelmiszereknél, tehát ez mindenképpen egy meglepetés nekem.
5: Ezek a különböző kormányzati intézkedések, ugye, amiről már beszéltünk, a védett ár, ár és top még ugye nem nyúlt hozzá az új kabinet, és lehet, hogy ennek az inflációs adatnak a fényében egy ideig nem is fog, vagy most már ezt hozzá kell majd nyúlni, mert hogy ez még, hogy mondjam, nem mutatja a valós inflációs adatot pont emiatt?
4: Egyelőre azt mondták, hogy nem nyúlnak hozzá. Nyilván most akkor valószínűleg az, hogy az MNB elkezdi csökkenteni a kamatot, és talán egy olyan időszakban nyúlnak majd hozzá, amikor az árak mérsékeltebbek. Itt ugye a védett ár az, ami kérdés. Jó esetben ehhez nem kell hozzányúlni, mert ugye a piac majd helyreáll magától, idézőjelben magától, tehát itt ugye az iráni háború végét várjuk. Hogyha ez megvalósul, és egy kisebb olajár lesz, akkor ugye ezt ki lehet vezetni fájdalommentesen. Az élelmiszerek ár és topjáról még nem sok mindent tudunk, hogy meddig lesz. Meddig nem lesz, ugye eddig azt hangzott el, hogy még lesz.
5: Mi az, amire most mindenképpen figyel, a jegybank figyelnie kell, milyen kockázatokra? Gondolom itt az energiaárak, amit említett, az talán az egyik fő.
4: Így van, talán az energiaárakat lehet kiemelni, nyilván ezt eddig is figyelemmel kísérték. Ugye a másik az EKB-nak az e-heti kamat döntése lesz, ahol a piac az kamatemelést áraz, de ezt azért én óvatosan kezelném. Ez nem biztos, hogy az eurózóna gazdaságának nagyon jót tenne, cserébe viszont ugye az energiaárak ettől nem lesznek alacsonyabbak. Erre kell figyelni, de összességében azért én arra számítok, hogy júniusban lesz egy kamatvágás.
5: Nem tudom, hogy látszik-e a mostani számokból, hogyan gondolkodnak erről az elemzők, hogy mennyire tudható be ez a politika változásának, vagy ez későbbre várható ez is, és ott lesz majd egy nagyobb drágulás mondjuk emiatt?
4: Hát politikai változás az ugye a forintra hatott májusban, tehát ott lehet egy mérsékelt hatás, de egyébként egy más intézkedés nem volt, tehát még nincs olyan, hogy itt a politikának olyan nagy hatása lett volna az inflációra. Hát annyiban, hogy azért volt egy erősebb árfolyam, tehát ez azért valamit hozhatott.
5: EU-s inflációs rangsorban is jól állunk most ezzel?
4: Még rangsor nem feltétlenül jött ki minden országra, de ugye 3,2% az eurózóna átlaga, annál azért sokkal jobbak vagyunk, tehát véletlenül a rangsorban is jót leszünk.
2: Az elmúlt percekben a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát Regős Gábort hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
2: A telefonvonalban pedig üdvözlöm Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét. Szervusz!
6: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Kezdjük is a hazai tőzsdei helyzettel. Úgy látom, a BUX-ban egy minimális plusz van jelenleg, azért a forgalom sem egy kiugró a mai napon, mégis azért érdekes, hogy mennyire két irányba mozognak a blue chipek. Szerinted ez mivel magyarázható?
6: Hát igazándiból ugye egy kicsit meglepő, hogy itt a Richter 2%-ot csökken, ugye amióta. Különben ez egy érdekes dolog, hogy tavaly is, mikor az osztalék leesett róla, akkor többet mozgott lefelé. Történelmi csúcson járt akkor is, most nem, csak annak közelében, de hogy nagyobb volt a részvény, a nyomás az utána következő napokban. Úgyhogy itt is lehet, hogy ez játszik igazándiból szerepet ebben a gyengélkedésben, de nehezen tudom megmondani, ugye reggel még alapvetően enyhén pluszba volt, illetve oldalazott. Ez különben az egész piacra igaz volt, különben ha megnézzük, Európában is reggel a negatív tartományban nyitottak a részvények, aztán elindultak például a DAX észak felé 6%-ot, vagy a francia kekker van, 1%-ot emelkedik jelen pillanatban, reggel meg 1/3%-ot csökkent, tehát hogy gyakorlatilag van egy ilyen napon belüli volatilitás. A FTSE 100 is 2%-ot csökken, a Eurostox meg 1,1%-ot emelkedik, tehát hogy van egy mozgás, alacsony a forgalom mellett, itthon is ugye sok nap is, vagy az elmúlt időszak forgalmainál alacsonyabb, de amúgy, hogyha úgy nézzük, hogy mondjuk néhány éves időtávon, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez az 5,6 milliárd forint, ez fél időben, ez teljesen normálisnak mondható, így, hogy még egyszer mondom, hogyha az elmúlt mondjuk 2-3 évet veszem figyelembe, az utóbbi időszakhoz képest persze ez kevés. Úgyhogy, és hát a MOL-ban látunk még ugye csökkenést 4%-kal, ugye azt gondolom, hogy ott az olajának is volt szerepe, ugye tegnap emelkedett a kőolajára, talán nagy valószínűséggel most egy kicsit csökken, és ugye 4%-kal, az OTP 7%-kal emelkedik 40.660 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,7%-a 2.694 forintra. Ott ugye zajlik a részvény visszavásárlás, még június vége felé lesz annak vége, nagy valószínűséggel, legalábbis addig adott magának a Magyar Telekom időt, hogy visszavásárolja, úgyhogy így néz ki a piac. Amúgy különben olyan nagy történés nincs jelen pillanatban, tehát hogy relatíve nyugodtak a piacok.
2: A beszélgetésünket megelőzően itt a rádióban is a friss inflációs adattal foglalkoztunk, ami elég nagy meglepetést okozott pozitív értelemben. Várható-e hasonló fontos adat még a héten, amire akár a tőzsde is reagálhat?
6: Hát például lehet, az LKB az, hogy most pontosan mire fog reagálni, azt nehéz megmondani, de például ugye lesz az LKB-nak ülése, ami azt gondolom, hogy ilyen szempontból fontos lesz, hogy ugye mindenki azt várja, hogy lesz kamatemelés, és ugye jövő héten pedig ugye a Fed, illetve a magyar MNB kamat várakozás, és ugye itt jön be az infláció, hogy meglepetésre jobb lett, ugye 2,2%-ot várt a piac, 1,8% lett, ez ugye erősíti a piaci szereplőket abban, hogy akkor bekövetkezhet most egy kamatcsökkentés az MNB részéről, de hát majd meglátjuk, hogy mi fog történni, de azt mondom, az már a jövő hétnek az eléje lesz, úgyhogy meg hát zajlik a SpaceX kibocsátása ugye Amerikában, amit nyilván mindenki nagyon figyel.
2: Hogy áll most az hírek függvényében a forint, illetve erősödhet-e tovább akár, hogyha itt ilyen komoly inflációs változások vannak?
6: Hát ugye az inflációs változása magára, ugye a kamat, hogy akkor emiatt ugye esetleg jöhet egy kamatcsökkentés, ugye erre azért általában, hogyha ez meglepetésként érne a piacot, akkor arra azért inkább gyengülne a forint, hiszen a kamattartalom csökkenne. Most ezzel szemben erősödik, mert hogy nem lepődött meg azért a piac, mert olyan értelemben nem lepődött meg, hogy eddig is azt várta, hogy lesz egy kamatcsökkentés, most ez csak megerősödött. Úgyhogy inkább a sima volatilitás őszi az euró-forint kereszt árfolyamot. Most 60 fillérrel, 63 fillérrel kell kevesebbet adni egy euróért, mint tegnap, ez 355 forint 31 fillér. Amúgy most már jó ideje, tehát nagyjából egy hete, vagy talán még több is ebben a tartományban, tehát itt a 350 forint vagy 55 forint körül oszilálgat az euró-forint kereszt árfolyama, tehát nincsen semmi olyan komolyabb meglepetés benne.
2: Miró Józsefnek, az Erste vezető elemzőjének nagyon szépen köszönöm a bejelentkezést, és további jó munkát, szép napot kívánok neked, szervusz!
6: Köszönöm!
0: Monitor. A mikrofonnál Somodi Evelin.
2: Hosszú távon nem lehet a magyar gazdaságot vendégmunkások nélkül működtetni és növekedést elérni. Erről beszélt legalábbis rádiónknak a Menton Jobs közvetítő vezetője. A június 6-ától ugyanis már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására idehaza. A bent lévő kérelmek azonban maradhatnak, sőt hosszabbíthatnak is. Ugyanakkor augusztus végéig el kellene dönteni, hogy ez most ideiglenes felfüggesztés vagy sem, hiszen így több vállalat felfutása is meginokhat. Horváth Tamás szerint a kijelölt országokról pozitív a tapasztalat, de akár még bővíteni is lehetne ezt a listát. Kovács Gergő interjúja.
5: Ez most akkor teljesen betiltja a külföldi munkavállalókat, vagy a vállalatok továbbra is alkalmazhatnak vendégmunkásokat?
3: Vendégmunkás típusú tartózkodási engedély és munkavállalási engedélynek a beadását, illetve kiadását fogja tiltani ez a rendelet. Ugye ez azt jelenti, hogy a bent lévő vendégmunkások azok maradhatnak, hosszabbíthatnak is, illetve a korábban májusban beadott igényeket még elbírálja az idegenrendészet, és azok a munkavállalók várhatóan még pozitív elbírálás esetén akkor bejöhetnek és majd dolgozhatnak. Ez már az új igények, az új beadásokra vonatkozik, és a gyorsítás nyitott eljárásra, amire ugye minősített foglalkoztatók és pár kiemelt foglalkoztató volt jogosult. Ezen kívül még van pár lehetőség külföldi munkaerőt, harmadik országbeli munkaerőt foglalkoztatni. Ezek elsősorban az Ázsiából, Grúziából, Örményországból és Fülöp-szigetekről érkező munkavállalókra vonatkozik ez a rendelet.
5: Önök a Menton Jobsnál egyébként egy augusztusi határidőt jelöltek meg, vagyis pontosabban, hogy augusztus végéig, hogyha nem nyílik újra a toborzásnak a lehetősége, akkor az egyre nagyobb károkat fog okozni. Miért pont ez a dátum, és mi lesz utána, hogyha mégse jön ez össze, tehát miért fontos, hogy augusztusig ez rendeződjön?
3: Ez ugye augusztus végig azért van két hónap, tehát itt azért addig el lehet dönteni azt, hogy ez egy ideiglenes felfüggesztés, és két hónap alatt felülvizsgálják az előző rendszernek a pozitív és negatív dolgait, és azokon módosítva újra valamilyen formában, akár szigorúbban, akár valamilyen tekintetben kicsit enyhítve továbbra is jöhetne gyorsított eljárásban a vendégmunkások, vagy pedig a tiltás marad. Ez azért fontos, mert nyilván jó lenne, hogyha minden piaci szereplő tudna tervezni, és egyértelműen ki lenne az a tény mondva, hogy jövőben nem jöhet csak foglalkoztatási célra a vendégmunkás, vagy pedig most felülvizsgálják ezt a rendszert, és akkor adott esetben egy más folyamattal, de érkezhetnek munkavállalók külföldről. Ez azért fontos, mert ősszel azért az ipar az általában azért kap egy új lendületet, szeptembertől általában akkor indulnak mindig a felvételek, ez most már hosszú évek óta gyakorlatilag trend Magyarországon. Ez vonatkozik nyilván magyar munkavállalókra, illetve külföldi munkavállalókra is, hogy az őszt, az év végét azt meg kell hajtani. Jön a karácsonyi szezon, ami ugye a logisztikában egy óriási terheltséget okoz, illetve Budapesten, illetve a turizmusban pedig ugye az őszi időszak, a konferenciáknak az időszaka, és ott is jön ugye a karácsonyi szezon, ahol azért kiemeltem nagy része munkaerőre van szüksége a szféráknak, úgyhogy ez egy érdekes időszak lesz, és ugye, hogyha augusztusig nem kapunk ezekre a kérdésekre választ, hogy ez egy ideiglenes vagy hosszú távú tiltás, akkor itt azért meginokhat egy-kettő vállalatnak, munkáltatónak az a fajta rugalmassága és az a fajta felfutása, amivel adott esetben el tudnánk kérni egy kis gazdasági növekedést.
5: Most még azért nincsenek egyébként bajban a vállalatok, cégek, mert hogy ugye a Tiszapártnak a választási programjában ugye benne volt a vendégmunkások behozatalának leállítása, és ezért a választások előtt azért aktív toborzásba kezdtek a munkaadók, tehát a munkaerőpiac azért már korábban reagált erre, ezért is kérdezem, hogy mennyire kell ezt sürgetni, mennyire van még idő, mennyire vannak már most bajban esetleg egyes cégek.
3: Én úgy gondolom, hogy van egy kis réteg, aki pénteken hitt el, hogy ez tényleg be fog következni, ők a hétfőn, de a tegnapi napon már sokat és nagyon aktívan telefonálgattak, hogy mi lesz velük, viszont a tégek nagy része az erőre készült. Tehát amikor lement a választás, vagy már a választások előtt, ugye mi is arra készültünk, hogy lesz egy vendégmunkás stop, egy ideiglenes vendégmunkás stop, ameddig ezt a rendszert felülvizsgálják, de ahogy korábban is már ezt beszéltük, lenyilatkoztuk, hogy hosszú távon nem lehet vendégmunkások nélkül a magyar gazdaságot működtetni, nem lehet gazdasági növekedést elérni. Úgyhogy mi tavasszal az összes partnerünknek, piaci szereplőnek kommunikáltuk, hogy most csináljunk még egy toborzást, most futtassuk fel a létszámot, és utána pedig majd meglátjuk, hogy nyáron milyen ütemben hozzuk be ezeket a munkavállalókat, illetve hogy ősszel milyen új szabályozás léphet életbe.
5: Mik az eddigi szabályozásnak a gyengéi, illetve az erősségei, és mi az, amin szigorítani kell, mi az, amin meg nem?
3: Az egyik legjobb dolog egyébként ebben a rendszerben, azok a kijelölt országok voltak. Tehát ez mindenféleképpen egy nagyon fontos dolog volt, hogy nem a világ 100 országából, 200 országából hozhatott munkaerőt ide bármelyik foglalkoztató, hanem célirányosan. A korábbi rendszerben egy 12-15 országból, most az utóbbi időszakban csak Fülöp-szigetekről hozhatott munkaerőt a bármelyik kölcsönző, illetve ipari szereplő. Ez alapvetően egy jó dolog, ezt egy kicsit bővíteni kellene, mert nyilván a Fülöp-szigeteki munkavállalók sem alkalmasak minden munkának az elvégzésére. Tehát korábban a törvényhozás olyan országot jelölt ki, ami nem jelentett nemzetbiztonsági kockázatot. Ugye a Fülöp-szigeteki munkavállalók azok békések, szorgalmasak, precízek, jól dolgoznak, és mellette pedig nem keresik a konfliktusokat, tehát ők könnyen integrálhatók a magyar társadalomba. Ezt már látszódik is a komment szekcióban, illetve nyilván a munkásán a visszajelzésekben, hogy a magyar munkavállalók is viszonylag könnyen befogadták őket. De viszont ők sem alkalmasak minden munkára, ők például nehéz fizikai munkát nem nagyon tudnak elvégezni, nyilván ez abból adódik, hogy ők azért egy viszonylag alacsony magasságot elérő nép, alacsony testsúlyjal, tehát hogy azért a fizikai munka az nem az ő erősségük. Ebben mindenféleképpen kellene valami mozgásteret találni, hogy melyik lehetnek azok a nemzetek, akiket mondjuk nehezebb fizikai munkára, például gumipakolásra, vagy vasöntödei munkára, vagy egyébekkel be lehetne hozni. Másik, amin változtatni kellene, és itt egyébként a munkaerőkölcsönzőknek nagy szerepe lehetne, hogy az eddigi gyakorlatban az volt az irányelv, hogy egy vendégmunkás lehetőség szerint egy munkahelyen dolgozzon. Ez azt jelentette, hogy nem preferálta a törvény azt, hogyha ide-oda rakosgattuk igény szerint, a piaci igény szerint a munkavállalókat. Ez a mi véleményünk szerint érdemes lenne enyhíteni a szabályozást, mivel szezonális hatásokat sokkal jobban le tudnánk fedni, és ezzel lehetne csökkenteni a behozott vendégmunkásoknak a számát, hogyha mondjuk tavasszal elkezdenénk mondjuk valamilyen mezőgazdasági munkán foglalkoztatni őket, mikor annak elindul a szezonja, nyár végével kifutnak a mezőgazdasági munkák, utána be lehetne tolni őket a felfutó logisztikába, vagy a felfutó turizmusba, mondjuk takarításra, konyhai kisegítésre, vagy egyéb munkákra, és akkor így gyakorlatilag le lehetne fedni egy egész évet. És ez védené a magyar munkavállalókat is, hogy csak szezonális csúcsidőszakra érkeznének ezek a vendégmunkások adott munkahelyekre, és a törzsgárda, azt pedig megmaradhatnának a magyarok.
2: Az elmúlt percekben a Menton Jobs munkaerő közvetítő vezetőjét, Horváth Tamást hallották, és ez volt már a 13 órai monitor itt a Trend FM-en. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak. A mikrofonnál a szerkesztőt, Somodi Evelint hallották.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható,

0: iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Auto Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél kettő van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en, a 94.2-n. Vádat emeltek az Integritás Hatóság elnöke ellen. A Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja Bíró Ferenc Pált. A vádirat szerint az elnök több ügyben összesen 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a hatóságnak. Az ügyészség szerint jogosulatlan gépkocsi használat, szükségtelen tanácsadói szerződések, fiktív telephelybejegyzés és szabálytalan foglalkoztatás is szerepel az ügyben. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét. A hágai testület közlése szerint a döntés egy több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálat után született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. Diplomáciai források szerint az ICC irányító testületének végrehajtó bizottsága súlyos kötelezettségszegést állapított meg, és Karim Khan eltávolítását javasolja. A főügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntetőbíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ülésen. 5 éve nem látott ütemben bővült Dél-Korea gazdasága az első negyedében. A jegybank végleges adatai szerint a GDP 1,8%-kal nőtt az előző 3 hónaphoz képest, ami meghaladja az előzetesen jelzett 1,7%-ot. A növekedést főleg a beruházások és az export húzta, utóbbi 5,9%-kal ugrott meg részben a félvezetők iránti kereslet miatt. A fogyasztói kiadások mérsékelten emelkedtek, a kormányzati kiadások csökkentek. Éves összevetésben a gazdaság 3,8%-kal bővült, ami 2021 óta a legerősebb adat. Újabb nagyvállalatokat tett fekete listára az amerikai Védelmi Minisztérium. Ezek kínai cégek, a Pentagon a kínai hadsereggel együttműködő vállalatok listájára felvette többek között az Alibabát, a Baidut, a BYD-t és a Nio-t. A listára kerülés nem jelent azonnali szankciót, de az érintett cégek nem szerződhetnek az amerikai haderővel. A döntés egyben jelzés a befektetőknek is, hogy ezek a vállalatok később kereskedelmi vagy egyéb korlátozások alá kerülhetnek. A Pentagon listáján jelenleg már több mint 100 kínai vállalat szerepel.
1: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,1%-os erősödés mellett 133.863 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 6 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 2,1%-kal csökkent 3.928 forintra, az OTP 0,5%-os erősödés mellett 40.580 forinton áll. A Richter 1,7%-kal esett 11.940 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2.694 forinton. A Masterplast 1,1%-kal csökkent 2710 forintnál jár, a Forage 2122 forinton 0,7%-os mínuszban, az Opus 1,8%-kal korrigál lefelé és 394 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2%-kal csökken, a frankfurti DAX 6%, Párizs 9%-kal erősödik, a milánói börze 2%-kal, a madridi IBEX 1,3%-kal korrigál felfelé.
1: Időjárás jelentés.
2: Estig sok napsütés várható, délutántól elsősorban a Dunántúl északnyugati felén és az északi középegység alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar. A szél több helyen megélénkül, a hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Színház.
1: Elindult a Városmajori Szabadtéri Színház nyári évada. Az idei programban a prózai színház, a koncert, elsősorban a koncertszínház, a tánc, a stand-up, a gyermekelőadások, filmvetítések és a kortárs kísérleti formák is helyet kapnak. Benkő Nóra igazgató elmondta, a saját produkcióként létrejövő, Horváth János Antal rendezésében látható Emberek, helyek és dolgok, Duncan Macmillan darabja a függőségekről és a valósághoz való viszonyunkról szól. Kiemelte, hogy a kínálatban megtalálható többek között a Budaörsi Latinovics Színház a Répa király című előadása, az Orlai produkció előadásai, a Csengetett Milord színpadi adaptációja és az Éjfél táj című Agatha Christie krimi, valamint a Magyar Színház a Fedáksári ügy, avagy Minden jegy elkelt című produkciója is. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház produkciójaként a Lili Bárónő című operett is látható lesz a Városmajorban. Megemlítette tovább az Improvizációra épülő házastársas című előadást, Neil Simon Pletykafészek című bohózatát és a Delta produkció Mindent bele, avagy a Lelkek nyugalma című előadását. A koncert és koncertszínházi programok között megtalálható Marie Froes első magyarországi koncertje, emellett fellép többek között Zsédenyi Adrien Zséda, Falusi Maria, a Budapest Klezmer Band, valamint Lovasi András is, aki személyes hangvételű a legfontosabb magyar szavak című műsorával érkezik a színházba. A nyári kínálat része a Musical Gála koncert Jan Zakatával, Szomor Györggyel és Mészáros Árpád Zsolttal, Beck Zoltán és Grecsó Krisztián duójának Szeretet vessző béke című előadása is szerepel a programban. Kitért arra, hogy a családi programok között ismét helyet kap Halász Judit koncertje, valamint a Piros Esernyő című zenés mesejáték is. A tánc programok között a Szegedi Kortárs Balett Dante isteni színjátékának inspirációjára készült új produkciója mutatkozik be.
0: Fesztivál.
1: Előadások, filmvetítések és kiállítások is várják az érdeklődőket június 12-én és 13-án a CEU Élhető Világ Fesztiválon Budapesten. A Central European University budapesti Nádor utcai épületében megvalósuló programok ingyenesek, egyes események előzetes regisztrációhoz kötöttek. A fesztivál egyik kiemelt vendége Tari Anna Mária klinikai szakpszichológus lesz, aki Kéri Csabával, a Haver vagy közösség alapítójával beszélget arról, mitől válhat igazán tartalmassá a nyár, milyen szerepe van a közösségeknek a jól létben, és hogyan találhatunk egyensúlyt a feltöltődés és a tudatos jelenlét között. A bűnügyi tény, irodalom és az oknyomozó újságírás iránt érdeklődők Dezső András új könyvének bemutatóján vehetnek részt. A Magyar Tenger kalózai, Alvilág és felvilág a Balaton partján című kötet a rendszerváltás utáni Balatonpart legendás szórakozó helyeinek, a siófoki diszkók világának, valamint a veszprémi alvilág történeteinek kevésbé ismert fejezeteit dolgozza fel. A fesztivál kulturális programjai között szerepel a Reverzió dokumentumfilm sorozat záró vetítése is. Olga Kosanovics Kicsit sem lipicai című filmje az állampolgárság, az identitás és a hovatartozás kérdéseit vizsgálja, a vetítést szakértői beszélgetés követi. Az egészségtudományi programok középpontjában a mikrobiom kutatás áll, Schwab Richard előadásában bemutatja, miként járulhat hozzá modern életmód a civilizációs betegségek kialakulásához, a bélflóra megváltoztatásán keresztül. Kós Krisztina a korai immunprogramozás és a mikrobiom fejlődésének szerepéről beszél, majd interaktív dietetikai workshop segít a résztvevőknek abban, hogyan alkalmazhatják a tudományos eredményeket a mindennapi életben. A fesztivál ideje alatt folyamatosan látogatható a CEU története című kiállítás, a látogatók tárlatvezetéseken, épületbejárásokon és történelmi városi sétákon is részt vehetnek, amelyek a CEU épületeinek és a környező városnegyed örökségének történetét mutatják be. A programot jóga és meditációs alkalmak, valamint szabadtéri tetőmozi egészíti ki. A fesztivál zárásaként a CEU tetőteraszán a Változás valutája című német filmet vetítik majd.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Kisgyerekes szülőknek alig ha szükséges bemutatni a középső triász korszakát, mi több, a fiús szülők nagy része még egy diplodokusz test felépítését is anatómiai pontossággal tudja leírni. Dinoőrülteknek, a téma expertjeinek, kicsiknek és nagyoknak hoztunk egy hiánypótló toplistát, amelyben az ország kiváló dinoszauruszos kiállításait, parkjait mutatjuk be. Budapest közelében a Budakeszi Dino Parkban izgalmas kalandok várnak ránk. A dino lovaglás, az interaktív tanösvény és a tematikus játékvölgy csupán néhány a számtalan őslényes attrakció közül. A közel 2 hektáros vadaspark területén több tucat élethű dinoszaurusz modellt pillanthatunk meg a fák és bokrok között megbújva. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dino Park. A parkban 35 különböző dínófaj tekinthető meg. A mozgó és hangot adó dinoszaurusz modellek mellett élő dínósók is színesítik a programot, de van dínós ugrálóvár, csontkereső ásatás, valamint számos ügyesség és fejlesztő élményjáték, ami ideális egy családi nap eltöltéséhez. A Balaton déli partján Kerekiben található dínópark egy igazi őslényes mesevilág. A hátborzongató, mocsaras területeken átverekedhetjük magunkat az egykori lápokat idéző ártéri erdőn, miközben az ősvilág leghatalmasabb élőlényeivel találkozhatunk. A Kereki dínóparkban a stegosaurusoktól a T-rexig sokféle példányt megleshetünk, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogatóközpont, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A látogatók interaktív kiállításokon keresztül ismerhetik meg a bányászat történetét, valamint a város fejlődését. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Jurassi Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus carbonist is. Pécs mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A domboldali erdőt ugyanis félelmetes dínók lakják, amelyek úton útfélen ráordíthatnak a gyanútlan kirándulókra. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk. Nem messze a dínóvölgytől remek játszótér csábít további élményekre, a Malomvölgyi Szabadidőpark északi részén hatalmas játszótér található csúszdákkal, mászókákkal és várral, amellyel megkoronázhatjuk a dínóvadászatot.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 14 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Szünetel az amerikai békeközvetítés Ukrajna ügyében. Ezt az orosz elnök sajtótitkára mondta Moszkvában. Dmitrij Peszkov szerint az amerikai tárgyalók ugyanakkor folytatják a kapcsolattartást. Közben Volodymyr Zelenszkij egy lapinterjúban azt mondta, a nagy hatótávolságú csapások célja, hogy Moszkva és Szentpétervár városok lakói is megérezzék, milyen a háború. Az ukrán elnök szerint a győzelem ebben a konfliktusban azt jelenti, hogy az orosz társadalom felismeri a háború szörnyű dolog. Nem valaki másnak valahol máshol jelent tragédiát, hanem nekik maguknak. Zelenszkij hangsúlyozta, Oroszország gazdasága szörnyű helyzetben van és nagyon közel áll az összeomláshoz. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzetközi Büntetőbíróság főügyészét. A hágai testület közlése szerint a döntés egy több mint másfél évig tartó ENSZ vizsgálatot követően született, amely egy szexuális zaklatási ügyet vizsgált. Diplomáciai források szerint az ICC irányító testületének végrehajtó bizottsága súlyos kötelezettségszegést állapított meg, és Karim Khan eltávolítását javasolja. A főügyész minden vádat visszautasít, ügyvédei pedig jogszerűtlennek és megalapozatlannak nevezték a döntést. A végső határozatot a Nemzetközi Büntetőbíróság 125 tagállama hozza meg egy későbbi rendkívüli ülésen. Idén tavaszra megtorpant az áremelkedés idehaza a lakáspiacon. Az átlagos négyzetméter árak az éveleje óta lényegében oldalaznak, a vevők komoly alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandók csökkenteni az árakat. A Dunahouse közleménye szerint egy éve a vevők átlagosan még 3% körüli engedményt értek el, 2026 tavaszán már 4% felett alakult a mutató. A használt téglalakások piacán 5%-os átlagos alkú volt a jellemző, vidéken pedig sok esetben 5-7%-os engedményt is elértek a vevők. A Magyar Nemzeti Bank júniusi jelentése alapján a lakásárak 2025 végén országosan 22,5%-kal voltak magasabbak a gazdasági tények által indokolt szintnél. Ez az elmúlt 20 év legnagyobb túlárazottsága volt a szektorban. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el az országban. A júliusi és augusztusi kereslet egyelőre valamivel visszafogottabbnak tűnik, mint az előző években. A horvát turisztikai közösség összefoglalója szerint a közel-keleten kialakult válság miatt módosították a horvát turizmus marketing kampányait azokban az országokban, ahonnan a legtöbb turista érkezik. A hirdetésekben Horvátország versenyelőnyeire helyezték a hangsúlyt, a főbb európai piacokhoz való közelségére, az ország biztonságára, valamint a kedvező árérték arányra. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovinj, Split, Poreč és Zadar volt. A külföldi vendégek közül a németek töltötték el a legtöbb vendégészakát.
0: Tőzsde hírek.
2: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 133.753 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 6,2 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 0,5%-kal csökkent 3.918 forintra, az OTP ugyanennyivel 0,5%-kal emelkedett 40.570 forintra. A Richter 1,7%-os mínuszban 11.930 forinton, a Magyar Telekom 1,6%-kal erősödött 2.694 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 23 fillér, egy amerikai dollár 306 forint 92 fillér, egy svájci frank 385 forint és 87 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 83 fillér, a cseh koronáért 14 forint 69 fillér, egy angol font 411 forintba és 46 fillérbe kerül. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 1,1%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,5%-kal, a párizsi CAC 40 0,8%-kal erősödik, Milánó 1,9%, a madridi IBEX 1,1%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,9%-kal csökkent, $89.67, a Brent jegyzési ára hordonként $92.91. Egy uncia aranyért 1,7%-os erősödés mellett $4,365.30 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Estig sok napsütés várható, holnap erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, esőkkel, záporokkal, zivatarokkal. Ezek környékén a széllökések is megerősödhetnek. A hőmérséklet éjjel 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
3: Sziasztok! Ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Fischer Ádám karmester, akit azt hiszem, hogy nem sok mindenkinek kell bemutatnom, aki valamilyen szinten is érdeklődik a klasszikus zene iránt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Az imént kávéztunk itt nem messze egy kávézóban, és akkor azt tapasztaltam, hogy annak dacára, hogy korábban azt mondta, hogy vezessem és kérdezek egyértelműen, mert ön tőmondatokba akar vásárolni, akkor egész egyszerűen azt gondoltam, hogy ez így nem lesz jó, de elkezdtünk beszélgetni, és témát követett.
4: Hát úgy van, hogy ha én kapok egy kérdést, akkor az megindítja a fantáziámat, és akkor aztán engem le is kell állítani. Engem inkább az érdekelt, hogy ott állítsanak le, amikor olyanokról kezdek beszélni, ami nem érdekel mást.
3: Amikor az ember fantáziája meglódul, az önmagáért beszél, és akkor az hiteles tud lenni, főleg, hogy egy olyan ember beszél, aki otthon sem mozog az adott szakmában. Én legalábbis így gondolom.
4: Hát nekem néha tényleg az a problémám, hogy a gondolataim sokkal gyorsabban mozognak, mint amit el tudok mondani, és azáltal értelmetlen összefüggésekben vagyok képes beszélni, tehát arra kérem, hogy ellenőrizze, hogy mit mondok, de én nagyon szívesen beszélek a gondolataimról, és ami bárkit érdekel, nekem nincs semmi titkolni való.
3: Amikor vártunk a stúdióra, hogy felszabaduljon, akkor szóba került Wagner, hogy nem, és szóba hoztam, hogy ön szokott-e gondolkodni, vagy beszélni Wagner hiányosságairól? És akkor azt kaptam válaszul, hogy ön ilyenkor, mint előadó művész, az ügyvéd szerepét tölti be, és meg kell nyerni a pert. Tehát ön csak a pozitívumokra koncentrál.
4: Igen, de hát ez nem csak Wagnerre vonatkozik, hanem ez a mi feladatunk, tehát amikor én egy darabot vezénylek, vagy egy szimfóniát, vagy operát, vagy bármit, akkor a felkészülés alatt megpróbálom magamévá tenni a szerző gondolatait, a szerző elképzeléseit, a saját meggyőződésemmé tenni azt, amit a szerző leírt, és aztán a legjobb lelkiismeretem szerint egy olyan előadást szeretnénk létrehozni, hogy a közönség ne unatkozzon, a közönség jónak tartson mindent. És hát azért vannak olyanok, hogyha az az érzésem, hogy egy bizonyos szakasz egy operában túl hosszú tud lenni, akkor vigyázok arra, hogy ne legyek túl lassú. Ez most nagyon leegyszerűsítve volt mondva.
3: Mondjuk ez Wagnernél ilyen igen sokszor előfordul, ez a hosszú vontatott részek egymás után
4: történő. De jó, de az is tele van tartalommal, és az is igaz, hogy Wagnert nem szabad igazán lassan vezényelni. Szóval én rájöttem, hogy gyorsabban kell vezényelni, mint ahogy régen fiatalkoromban elképzeltem. És az a másik pedig az, hogy talán, hogy fogalmazzam ezt meg, a tempó az nem a tempótól függ. Tehát, hogy én egy olyan előadásmódot tudok a különböző hangsúlyokkal, vagy a hangsúlytalanságokkal létrehozni, hogy egy gyorsabb tempó is lassúnak tűnhet, vagy egy lassabb tempó is gyorsnak tűnhet. Szóval nem attól függ, hogy hány másodpercig tart A-tól B-ig.
3: Önhöz miért áll ennyire közel Wagner, azon túl, hogy szép és szereti vezényelni? Milyen extra tulajdonságok azok, amelyek miatt ilyen gyakran és intenzíven fordul Wagner felé?
4: Hát ez is egy olyan kérdés, amire több válasz van, mert én gyerekkoromban hallottam Wagnert, én gyerekkoromban voltak olyan periódusok, hogy gyűlöltem Wagnert, mert ott ültünk a rádió mellett, és hallgatni kellett órákon keresztül, és nem is tudtam, hogy miről van szó. Úgyhogy utána azt mondták, hogy ha ezek után képes vagyok Wagnert szeretni, akkor azért egy fantasztikus zene kell, hogy legyen Wagner. És hát, mint nagyon sokan mások, én is 17-18 éves koromban felfedeztem magamnak a Trisztán és Izoldát, és akkor semmi más nem létezett a számomra, mint a Trisztánnak a világa. De ettől függetlenül én ketté választanám ezt a kérdést, mert az, hogy valaki szeret egy zenét hallgatni, vagy szeret egy zenét előadni, az nem mindig ugyanaz. És a Wagner előadási kihívása, tehát egy előadó művész számára az a kihívás, amit Wagner jelent, az egy rendkívül érdekes feladat. Tehát mondjuk nagyon eltúlozva, én akkor is szeretnék Wagnert vezényelni, hogy a kevésbé szeretném a zenéjét hallgatni. De hát ez mostan egy eltúlzott válasz volt, csak azért, hogy érthetővé legyen.
3: Akkoriban, meg ma is igazából van egy ilyen ellentét az olasz zene kedvelők és a német zenét kedvelők, Verdi rajongók és a Wagner rajongók között. Egyébként beszélhetünk rajongásról ilyen szinteken? Én egyébként a rajongó szót nagyon nem szeretem használni, viszont Wagner esetében mindenki használja, hogy a Wagner rajongók.
4: Vannak a wagneristák, akkor vannak olyanok. Szóval az annyiban Wagner zenéje teljesen egyedi, és azt hiszem a történelem folyamán Wagneren kívül nem ismerek ilyen zeneszerzőt, akit a közönség egy részét ilyen mértékben tudja rabul ejteni. Az igazi Wagnerista az állandóan Wagnert hallgat, és semmi mást. Na most én nem vagyok egy ilyen Wagnerista, és sokan nincsen, de ez, vannak ilyenek. És ez azt mutatja, hogy ez valami hihetetlen intenzív mű, intenzív zene, ami egyeseket megfog, és aztán másokat taszít. Olyan is van, aki nem bírja hallgatni. Híres zenészeket tudnék itt most felsorolni, akik nem bírják Wagnert.
3: Én kíváncsi vagyok rájuk.
4: Érdekelni, hogy kicsoda?
3: Persze.
4: Hát nekem a Cecilia Bartoli mondta, hogy egyszer ott volt Bayreuthban, és hát terribil az a pesante. Pesante. Piu pesante. Hát, nem igaz. Bírja ki. Na hát szóval ez most csak egy példát mondom, mert azért általában nem szoktak.
3: Hát ő hamisítatlan olasz.
4: Hát ugye... olasz, hogy egy más világba él. Na most az nagyon-nagyon fontos, hogy mi azoknak csináljuk a zenét, akik kérik és szeretik, és az olasz zenét annak csinálom, aki kér és szereti, és úgy csinálom, hogy ahogy az hasson, és a francia zenét kevésbé csinálok, de hát a német és az osztrák zene, ez egyrészt összefügg, de másrészt az két külön világ. Hát a 19. század az erről szólt, hogy Verdi vagy Wagner, és ott ez volt az akkori politikai jobb és baloldal.
3: És ön választott, vagy tudott választani?
4: Nem, én nem akarom. Én Verdit, nagyon sok Verdit vezényeltem, és most megint csak visszatérünk arra, hogy mi a különbség hallgatni és előadni. Egy opera karmester számára az a legjobb opera, ahol a partnerek jók. Tehát, ha nekem van egy nagyszerű tenoristám, egy nagyszerű szopránom, akkor egy jó opera előadás. És én nem szabad, hogy egy operát kitűzzek anélkül, hogy megfelelő énekeseket ne tudjunk meghívni. Tehát ez egy régi szabály volt az operaházakban, hogy a együtteshez kell szabni a tervet, tehát hogy milyen darabokat játszunk, és nem a darabokhoz rápasszintani az együttest. Tehát amíg nekem volt egy szoprán, hogyha nem volt például igazán jó Mozart tenorom, akkor Figaro házasságát kell játszani. Ha van Mozart tenor, több is, de nincs bariton, akkor a szöktetés a Szerályból kell játszani. De nem megfelelő szereposztással egy darabot kitűzni, az sokkal rosszabb, mint nem játszani.
3: Olaszországban, amikor a Scalába vezényelt, mondta, hogy ott egész más élmény volt egy Verdi operát vezényelni, mert ott a zenekar járból érezhető volt az a
4: olyan tűzzel játszották azt a második hegedűsök, azt a kísérő motivumot vagy ritmust, amit a 42-szer kell egymás után eljátszani, de az tüzelt. És aztán az unalmat, ami esetleg, nem akarok itt neveket mondani, de bizonyos észak-európai operaházakban van, az ott nem volt, és azáltal értelmet kap a zene.
3: Mármint a zenészek között volt az unalom, a zenekari árokból tapasztalt ezt?
4: Én a zenekari árokból valami, illetve ez se igaz, mert én is, én megpróbáltam őket abba az irányba szorítani, hogy ilyen ritmusos, intenzív kísérő motivumok jöjjenek a zenekarból, és ahogy ezt ráéreztek a Scalába, sokkal erősebben és sokkal aktívabban reagáltak rá, mint hogyha teszem azt, mit tudom én, most nem akarok neveket mondani, de esetleg hogy Kamburba vezényeltem volna a darabot. És akkor az fölélett, az akkor értelmet kapott, mert a legegyszerűbb zene is kap értelmet, hogyha hisznek benne. És a mi feladatunk tényleg az, hogy hinnünk kell abba, amit előadunk, éreznünk kell az, hogy az mitől jó, és azt kell közvetítenünk, hogy azt mi szeretjük azt a zenét, mert ha én nem azt közvetítem, hogy szeretem azt a zenét, akkor nem kívánhatom meg a közönségtől, hogy szeresse azt a zenét.
3: De ön sem szerethet minden zenét, amit előad.
4: Hát mondom, ha visszatérünk ehhez az ügyvéd dologhoz, térünk. Az ügyvédnek se szabad mindent elfogadni.
3: Aha.
4: De a szakma mégis az, hogy megpróbáljam elfogadni azokat az érzéseket, amit és közvetíteni azokat a gondolatokat, amit a zeneszerző megfogalmaz. És hát minél tovább jut az ember a szakmában, és én most már tényleg ott vagyok, hogy megengedhetem magamnak, hogy ne vállaljak el minden bűnügyet, csak azt a bűnügyet, amiben hiszek.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk.
3: És továbbra is Fischer Ádám karmester a vendégem. A ring és a ringe való foglalkozás kapcsán gondolkodik a mai világunkról, most így általában a politikai berendezkedésekről, a társadalmi berendezkedésekről, a hatalom akarásáról. Most egy filozófiai síkon
4: kérdezem. Gondolom, hogy amit a Wagner mond, az minden világra állandóan alkalmazható. Tehát ez az Alberich És ez a Nibelungoknak, ez az alvilágnak a lázadása, és az maga az a pillanat, hogy mindenki, aki a gyűrűt megkapja, az halálra van ítélve, az tönkre megy, minden tönkre tesz a gyűrű, és ugyanak annak ellenére a gyűrűt állandóan mindenki akarja. Szóval, hogy ezen gondolkodni, hogy miért akarjuk ezt a gyűrűt, ez egy olyan dolog, hogy erről nem is gondolkodnak, csak akarják. És az egész darabnak ez az alapigazsága, hogy ennek az akarása minden bajnak az oka. Hát végül is a ringre nagyon sokan, társadalomtudósok nagyon sokat hivatkoztak. Persze a marxizmus is abból élt, hogy erre hivatkozott, de az ellenkezője, a nácik is ebből vettek példát maguknak. Ez mutatja, hogy milyen gazdag ez a mű.
3: Korábban, amikor egy telefonos interjút csináltunk egy magazin számára, akkor én szóba hoztam, hogy a hatalom akarása mellett egyfajta körforgás jellege is van ennek az egész mögöttes mondani valónak, hogy ugye megszületik Siegfried, aki kvázi megpróbálja ezt a korrumpálható hatalmat ledönteni, vagy megdönteni, aztán maga is korrumpálódik, és elpusztul vele a világ, és aztán kezdődik egy új körforgás. Ezzel egyetért, vagy mit gondol erről a...
4: Hát az, hogy elpusztul a világ, és kezdődik új... Hát én pont most az utóbbi napokban vagyok nagyon pessimista, mert éppen olvastam a legújabb rémisztő jelenséget a klímakatasztrófáról, és tényleg az is lehet, hogy az egész világ el fog pusztulni, aztán újra kezdődik, és az is lehet, hogy már a világ nagyon sokszor elpusztult, és nagyon sokszor újra kezdődött, és az, hogy ez most egy alapvető szabály, hogy az emberiség végül önmagát tönkreteszi. Én szeretném hinni, hogy ez nem így van, de az utóbbi időben nagyon pessimista vagyok, és hát főleg én azt hiszem, hogy mindenki más így van vele, akinek unokái vannak, hogy ez nagyon pessimistán látja a jövőt.
3: Mit lát a legnagyobb problémának a klímakatasztrófán kívül?
4: Egy illúziónk volt, hogy Európában már nem lesz háború, mert hogy a háború az nem old meg semmit. Mi azt gondoltuk, hogy mint a gyerekeket rá lehet bírni, hogy ne pofozzák rögtön egymást, és intézzék el másképp a problémát, és most én csak azon kapom rajta magam, hogy mégis milyen kiváltságos volt az én generációm eddig, mert olyan hosszú békés időszak sose volt Európában, mint amit mi átéltünk. És az, hogy ez most újra kezdődik, és hogy ugyanazok a mozgató erők mind a két oldal mögött, és mind a két oldal 100%-osan meg van győződve arról, hogy nekik van igazuk, és hogy ezt muszáj az utolsó csepp vérünkig, ezt muszáj végigcsinálni, ez rémisztő. És ez mondjuk párosulva a klímakatasztrófával, ami mindenképpen azt fogja eredményezni, hogy sokkal több migráns lesz a jövőben, sokkal több helyen nem lehet élni, sokkal kevesebb élelmiszer tudunk szerezni, stb. Hogy az, hogy én azt hittem, hogy mi megúszuk a háborút, ez egyre inkább illúziónak tűnik. Nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy nincs igazam, de azt hiszem, hogy egy általános háború lesz.
3: Tehát ez kiterjed? Szétterjed? A világon...
4: Az érdekek úgy fognak, mondom, egész egyszerűen csak azért, mert hogyha a földgolyón nem lehet tovább élni, akkor azok fölkerekednek és elmennek északra. Most az, hogy az egyik népcsoport fölkerekedik és elmegy a világ másik oldalára, és az foglal magának egy új helyet, hát az olyan, mint a honfoglalás volt, de hát azt ma nem lehet csinálni, mert akkor azokat géppisztolyokkal fogadják a határon, és ez lesz. Én több mint 20 éve a Helsinki Bizottságnak a tagja vagyok, és én elvből ügyvéde vagyok mindenkinek, akit elkergetnek a hazájából, vagy pedig ilyen migránsoknak, de egyre nehezebb lesz a helyzetünk.
3: Ön nem igazából érti, hogy miért óhajtják, vagy miért kívánják olyan sokat a hatalmat. Ön szerint mi a legfontosabb érték az életben? Mi az, ami ön szerint az élet értelmét adja, akár csak viselkedésben, hozzáállásban, hát attitűdben. Ezt tudom, hogy ez egy nagyon bölcsész kérdés.
4: Hát igen, de hát nem, én nem tudom, melyik magyar író volt, aki azt írta, hogy én nem tudok 3 rostéost megenni ebédre, akkor is, hogyha lehetne. Szóval egy bizonyos fokon túl nincs az emberek szüksége már pénzre, és hogyha mindent megkapok, amit szeretnék, akkor több. Én nem hiszek abban, hogy az ember, hogy az boldogít, hogy többet és többet akarjak. Talán azt mondom, hogy egyrészt az élet értelme természetesen a család, a gyerekek, az unokák, és másrészt viszont az, hogy én találtam magamnak egy olyan világot, amiben fel tudok oldódni, hogy akkor abban a pillanatban nekem a legfontosabb az legyen, hogy az üsdob az együtt jöjjön a nagybőgővel a 94. szimfónia második tételébe. Tehát amíg én ezt, nekem ez annyira fontos, nekem ez most ilyenek, amikor én egy darabot előkészítek, akkor ez a legfontosabb dolog. Ha találok magamnak egy ilyen meggyőződést, akkor az is az élet értelme.
3: Társadalmi jelentőséget bontszolgatva egy kicsit, mit gondol Dániáról? Dánia egy ilyen gemütlis társadalomnak tűnik innen, ahol nagyjából minden rendben van, jólét, stb. Ott miket tapasztal?
4: Hát én jól érzem magamat, de most az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem biztos, hogy én mindent tudok, mert én azért mégis csak egy kívülálló vagyok, nem tudok dánul, és az a világ, amit én látok, azt nem biztos, hogy mindenki úgy látja. De az mégis csak biztos, hogy sokkal jobban érzik magukat az emberek. Én valahogy...
3: És ez belülről jön?
4: Én nem tudom, nekem van egy olyan érzésem, hogy valahogy inkább segítik egymást. Nekem egyszer egy dán azt mondta, hogy a skandináv országokban a történelem úgy alakította őket, a föld történelem, mert ottan mindig hideg volt, mindig nehéz volt túlélni, és akkor azáltal az emberek közötti összetartást az valahogy inkább erősítette. Nem tudom, hogy ez így volt-e, de az, hogy az emberek egymással udvarjasabbak és kevésbé gyűlölködőek, ezt nem csak Dániában tapasztaltam, én a karrierem elején évekig voltam a Helsinki operának az első karmestere, és Finnországban is ugyanez volt. Boldogabbak, nem az, hogy boldogabbak voltak, valahogy megelégedettebbek voltak, mások természetesen, de nyugodtabbak.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Fél háromban jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Idén tavaszra megtorpant az áremelkedés a hazai lakáspiacon. Az átlagos négyzetméter árak az éveleje óta lényegében oldalaznak, a vevők komoly alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni az árakat. A Dunahouse közleménye szerint egy éve a vevők átlagosan még 3% körüli engedményt értek el, 2026 tavaszon már 4% felett alakult a mutató. A használt téglalakások piacán 5%-os átlag.

0: Az összes kirgiz légitársaságot törölték, ugyanakkor felkerült rá az Air Express Algéria. Ez azt jelenti, hogy ez a cég a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az unió területére. A listán szerepel még 22 orosz légitársaság, valamint zimbabwei, iráni, iraki és venezuelai szolgáltatások is. Újabb kisgép zuhant le Horvátország északi részén. A szlovén felségjelű ultrakönnyű repülő reggel szenvedett balesetet a nyugat-isztriai Versár repülőterén. A fedélzeten tartózkodó két ember könnyebben megsérült. A gép forgószárnyas ultrakönnyű légijármű, úgynevezett girokopter volt. Néhány nappal korábban, június 4-én szintén az Isztrián, Medulin közelében zuhant le egy kisgép. Abban a balesetben 4 osztrák állampolgár vesztette életét. Hamarosan mindenütt kínai autóból 4 elektromos vagy hibrid meghajtású jármű lesz, ezt a BYD alelnöke mondta a CNBC-nek adott interjújában. Li Stella hangsúlyozta, a dinamikus növekedés az új technológiai megoldásoknak köszönhető, ugyanakkor a BYD a belföldi kereslet felét sem képes kielégíteni. A kínai személygépjármű szövetség adatai szerint az elektromos és hibrid járművek aránya az új autó értékesítésben tavaly már átlépte az 50%-ot, májusban rekordszintű 63%-os értéket ért el. Ez az arány az Egyesült Államokban 10%, globálisan 25%.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,2%-os csökkenés mellett 133.502 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 6,9 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 0,4%-kal csökkent 3.920 forintra, az OTP 0,9%-kal erősödik, 40.500 forintnál jár. A Richter 2,1%-kal csökkent, 11.880 forintig, a Magyar Telekom pedig 2.692 forinton áll, 1,6%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 52 fillér, 1 amerikai dollár 307 forint 18 fillér, 1 svájci frank 386 forint és 23 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,3%-kal csökken, a frankfurti DAX 0,4, a párizsi CAC40 0,6%-kal erősödik, a milánói bőrze 1,8, Madrid 0,9%-kal korrigál felfelé.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig sok napsütés várható, holnap erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, esőkkel, záporokkal, zivatarokkal, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjjel 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Vendégem továbbra is Fischer Ádám karmester. Haydn és Dánia, Dán Kamara zenekar, ahol ön vezető karmester, vagy első karmester, most nem is tudom már a pontos.
3: Vezető karmester.
2: Önnek szívecsücske, egyik szívecsücske Haydn, és most terveznek egy Haydn fesztivált. Milyen fesztivál lesz ez, mit lehet róla tudni, illetve azért boncolgassuk ezt a Haydn jelenséget is egy kicsit.
3: Nekem, hát én nagyon boldog vagyok, mert most kaptam egy második sanszot az életbe. Mert azért én, amit az Osztrák-Magyar Haydn zenekarral csináltam a 80-as évek végétől, a 2004-2005-ig, amikor felvettük Haydn összes 104 szimfóniáját CD-re, akkor az egy olyan feladat, amit hát nem sokan tudnak befejezni. Többen elkezdik, és nem fejezik be. Én akkor hátradőlhettem volna, és megnyugodhattam volna, hogy valami nagyot sikerült nekünk elérnünk. Az volt a baj, hogy elkezdett nekem nem tetszeni az a felvétel, amit saját magam csináltam. És főleg, amit az első két-három évben...
2: Mikortól érezte azt, hogy...
3: Én azt már rögtön a 2000, mert még vége se volt, amikor az elejét nem tartottam jónak. Na most nekem, annak ide az ügynököm azt mondta, hogy én nem mondjak ilyet a nyilvánosság előtt.

0: hogy az a lemez nem jó. Én nem is azt mondom, hogy az a lemez nem jó, én azt mondom, hogy nekem nem tetszik.
1: És miért nem tetszik?
0: Mert éppen a száz szimfónia alatti, amikor végig mentünk és tanulmányoztam az egészet, akkor rájöttem, hogy milyen plusz lehetőségek lehetnek még. És akkor dühös voltam, hogy amikor az elsőt felvettük, azt nem vettem észre. Mert a zene, most akkor elmegyek egy filozófiai irányba, hogy a zene az
1: nagyon
0: nem
1: helyes,
0: igaz.
1: Nagyon helyes.
0: A zene az nem lehet csak egyféleképpen, vagy egy bizonyos jó előadás mód, ilyen nincs. A zenét ugyanolyan sokféleképpen lehet előadni, mint egy szöveget. Most ha elgondoljuk azt, hogy hány ezer nagy színész volt, aki a lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés, így mondta, úgy mondta, amúgy mondta. A zenét meg főleg ott irányítani kell, azt meg kell tölteni értelemmel. És van még egy dolog, hogy Haydnt inkább kell megtölteni értelemmel, talán. Ez veszélyes dolog, amit mondok, de tényleg így van, mert mint Beethovent vagy Mozartot, mert Mozart, hogyha én egy unalmas előadást produkálok egy Mozart szimfóniából, vagy egy Beethoven szimfóniából, akkor senki nem fogja azt mondani, hogy Mozart vagy Beethoven unalmas. Akkor azt mondják, hogy én vagyok unalmas. De Haydnnél nekem az mindig kihívásnak éreztem, amikor azt mondták egy előadás után, hát azért ez nem olyan, azért ez nem Mozart, azért ez nem Beethoven. Ha Haydnt nem tartják egyenrangúnak Mozarttal, vagy Beethovennel, vagy Schuberttel, akkor a karmester hibája, és nem a Haydn hibája. Ő természetesen elrejti kicsit az ötleteit, de hát az, hogy egy darabot, egy hangot rövidre, vagy hosszúra, vagy ütve, vagy vonva, vagy mit tudom én, vagy erősödve, vagy gyengülve játsszuk, ezt ki kell használnom, ezt a lehetőséget, és nem lehet csak úgy átengedni, és egyféleképpen játszani, mert akkor a zene, a Haydn zenéje az többet szenved talán, mint Mozart. És amikor tudjuk azt, hogy Haydn koncertjein annak idején olyan hangulat volt, mint egy rock koncerten ma, akkor most túlozva azt mondhatom, hogy minden olyan előadás, ahol nem lelkesedik fel a közönség a végére, az egy nem autentikus előadás, akkor is, hogyha autentikusnak hisszük.
1: Én úgy vagyok egyébként, hogy valamiért Haydn szimfóniáit sok jobban szeretem, mint Mozart szimfóniáit. A versenyművekkel már nem ez a helyzet,
0: Igen.
1: De sokkal szívesebben hallgatok Haydn szimfóniát, hogy több ilyen apró fineszt, apró finomságot, humort, nem tudom, ilyen nem is tudom, mit hallok benne, inkább ilyen nagyon talán humort és fineszt.
0: Hát tele van humorra, tele van ötlettel, meglepetés. Ez tényleg, és mindennek valami vicces, valami, nem csak vicc, hát tragikuma is van neki, csak hogy ilyen érzelemen teljes, amit ő kicsit talán elrejt, és ha csak úgy lejátsszuk azt, ami oda van írva, akkor ezek eltűnnek, ezek az ötletek, és ez egy bűn ezeket nem.
1: Nekem mindig a Rossini súnyi szeme jut eszembe a Haydn szimfóniáról. Haydnnak is vannak ilyen súnyibb képei, ahol a szeme se áll jól, de ez valahogy a zenében is tükröződik, nem? Vagy rossz úton járok?
0: Hát ez egy ilyen személyiség volt. És azt, nekünk azt kell megérezni, hogy a zeneszerző milyen személyiség volt, és azt kell átvennünk, és azt kell interpretálnunk. Interpretálni az azt jelenti, hogy lefordítani. És én nekem az a történet, amikor ez egy híres történet, hogy Haydn egy londoni koncertje után a ünneplő közönség előre rohant, és ünnepelte őt, hogy közelről lássa, és akkor hátul lezuhant a csillár, és akkor Haydn mondta, hogy na, a zeném most legalább egy tucat embernek az életét mentette meg. Ez a híres történet, ez a Miracle szimfóniáról szól. Most, hogy ez így volt-e, vagy nem volt így, azt nem tudom, de az a lényeg az, hogy ha nem ilyen extázisba hozom én a közönséget Haydn zenével, akkor nem szabad Haydnt vezényelni.
1: Hogy lehet extázisba hozni a közönséget?
0: Nem tudom, hát én ki kell dolgozni, hát nem tudok most példákat mondani, tehát tele van ilyen meglepetéseken, most a meglepetéseket ki kell dolgozni, és mondjuk akkor talán azt is, hogy a meglepetéseket személy szerint kell kidolgozni. Tehát, hogyha én például látom, hogy az egyik hangnál van egy egy G után egy ász, ami egy álzárlat, akkor az egy meglepetés. Na most az a meglepetést, azt különféleképpen lehet kifejezni. Vagy úgy, hogy meghangsúlyozom azt a meglepetést, azt az ászt. Vagy egy picivel később játsszuk, tempón kívül kicsit időt hagyunk rá, vagy pedig hamarabb, vagy subito piano, tehát halkabban leszünk, az is meglepetés, de valami meglepetésnek ott kell. Hogyha azt tempóban végigjátszom, akkor az nem meglepetés. Én szeretem átengedni egyébként a zenészeknek a megoldást, mert ők akkor nagyobb meggyőződéssel. Az egyikük hangsúlyjal tudja a meglepetést, a másikuk egy subito pianóval, akkor én azt engedem nekik.
1: Mitől volt ön szerint olyan sikeres és olyan egyedi hangú a Beethoven lemezciklusa, amit a Dán kamarazenekarral rögzített? Mostanában nagyon sikeres lemezciklusokat veszünk egyébként.
0: Mert végül is mertünk, mert valahol mégiscsak úgy van, hogy ezek a Beethoven szimfóniákat nagyon gyakran játsszák. És akkor a zenekar is hozzászokik, hogy ezt gyakran játssza, és akkor kialakul egy valami, és akkor azt benne hagyják. És főleg aztán az van, hogy a tempó változásokat nagyon sokan nem merik csinálni. Egész egyszerűen azért, mert most ez messzire vezetne a dolog, mert az, hogy egy zenekar együtt játszom, ahhoz ott nagyon zavar, hogyha én a tempót állandóan változtatom, variálom. Akkor sokkal nagyobb koncentráció van, sokkal inkább lesznek hibák benne, mert nem lesz pontosan együtt. És hogyha ez az együtt játszás és a perfekcionizmus túl fontos, akkor a zenészek elbátortalanodnak. Most ez az, amit én elértem Dániában, hogy nem bátortalanítom el őket. Azt kell mondani nekik, hogy nyugodtan rizikót vállalni, inkább legyen hiba, mint hogy érdektelenül játsszák. És ezt elég nehéz, és ezt én észrevettem, én valószínűleg azt gondolom, hogy ez az utóbbi 80-100 évben, amióta felveszik a zenekarok játékát, amióta rádiózenekarok vannak, amikor meg lehet mutatni, hogy na, te itten lekéstél azzal a fisszel, azóta biztonsági játék van. Ha meghallgatunk egy nagyon régi felvételt, akkor látjuk azt, hogy tele van hibával, de biztonsági játék az nem volt, mert a zenének nem az az értelme, hogy biztonságra törekedjünk. És ez sikerült nekem a dánokkal elérni, gondolom. Szóval azt nem azt mondom, hogy ez sikerült elérni, de ezt szerettem volna elérni, és hogyha azt mondják, hogy tetszik, akkor az nagyon szép.
1: Ugye több díjat is nyert, és igazából nagyon transzparens, könnyű, de mégis drámai volt talán. Ez mondjuk az én véleményem. De mondjuk egyszerre volt ilyen áttetsző, és
0: de én csak annyit tudok mondani, hogy ha valaki megfigyel egy zongoristát, vagy megfigyel egy szólista zenészt, az soha nem játszik minden tempót ugyanabba az tempóba, minden ütemet ugyanabba a tempóba, mert nem ez a zene értelme. Ha meghallgatjuk azt, hogy a Wagner, vagy a Mahler hogy zongorázta a negyedik szimfóniáját, mert van egy ilyen nagyon régi gépzongora felvétel, hát az nagyon rapszódikus és nagyon érdekes volt. Ez a zene értelme. Természetesen sokkal nehezebb egy zenekarral ilyen szabadságokat, mint is, hogyha egyedül vagyok. De nem azt jelenti, hogy azáltal, hogy az nehezebb megvalósítható, hogy azáltal azt ne csináljuk. És ezt tényleg először a dánokkal tudtam elérni, és ennek a feltétele az volt, hogy ezt a repertoárt csak velük csináltam.
1: Azt említette Mahlert, ugye, akinek az összes szimfóniát a Düsseldorfba
0: vezetik. Ott is van, na most ott az másképp, és végül is én mindenkivel másképp vezénylem a dolgot. Szóval azok itt partnerek vannak, tehát én nekem oda kell figyelnem, hogy hogy játszik az oboista, hogy játszik a szóló nagybőgős, mit tudom én, és akkor nekem el kell dönteni, hogy kinek milyen szabadságot adok, hogy ő maga megformálja azt a frázist. És hogyha én pontosan előírom nekik a megoldást, akkor az nem lesz meggyőző. Tehát én nekem más, most egy Mahler negyedik szimfóniát vezényeltem a dánoknál, az teljesen más lett, mint a düsseldorfiakkal, de jó lett.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk.
1: És akkor folytassuk Fischer Ádámmal a beszélgetést. Milyen karmester ön? a módszereit.
0: De hát én nem tudom, a
1: módszereit. A számol vettek ki az ott, igen. Ugye mi beszéltünk arról, hogy van többfajta megközelítése, hogy a zenészekhez lehet viszonyulni, és erről elterjedt vélemény az, hogy nagyon kedves, pozitív szemléletű, baráti gesztusokkal operáló karmester.
0: Na most ezt nem mindig lehet észrevenni, mert én ezt úgy szoktam mondani, hogy ha én a hegedűsöknek van egy 8 hangból álló futamuk, és abból 7 hamis, akkor én azt mondom a hegedűsöknek, hogy az a gesz az tiszta volt. Akkor én is azt mondom, hogy az összes többi hamis volt. Na most akkor ők tudják, és esetleg kijavítják, de másképp állnak esetleg hozzá. Én nekem még diákkoromban Ferencsik János mondott valamit, és én azt megszívleltem. Ferencsik, ezt azt hiszem, hogy nem tudják róla. Ferencsik azt mondta nekem, sose negatívat mondjak a zenekarnak, sose azt mondjam, hogy a fagot túl hangos, hanem mondjam azt, hogy a fagot legyen kicsit halkabb. És ez egy nagyon-nagyon jó megfogalmazás, és ezt én megszívleltem.
1: És ez minden zenekarnál beválik, minden országban, ahol hát dolgozik?
0: Nem tudom, mert természetesen az én feladatom az, hogy mindenkiből pozitívat, mindenkinek segítsek, hogy jobban tudjon játszani. Most természetesen, ha van egy gyenge harmadik kürtös, most csak házszámot mondok egy zenekarba, és én barátságosan megpróbálom őt biztatni, és sokkal jobban játszik, mint máskor, akkor én elárultam azokat, akik már azt várják, hogy azt a harmadik kürtös rúgják ki már a zenekarból, mert sokkal jobban vannak a piacon, és azt kéne szerződtetni. Tehát mindennek van minden mellett van érv, és minden ellen van ér. Én a hangversenyre koncentrálok, és nekem az a feladatom, hogy az, aki ott ül, az a pozitívumot tudja nyújtani. Én arra még nem gondolok első és második pillanatban, hogy őket le kellene cserélni.
1: Lesz egy sorozata, vagy nem biztos, hogy lesz egy sorozata, de talán lesz egy sorozata a karmesteri szakmáról, vagy a karmesterségről a közeljövőben.
0: Ezt most tervezgetjük majd, azt hiszem, hogy 2-3 hét múlva többet tudok erről mondani. Én nekem volt egy olyan tervem, hogy beszélgetések a Wagner Ringgel kapcsolatban, mert ugye én azt vezénylem, én ma Magyarországon csak a Wagner napokat, meg az újévi hangversenyt vezénylem, és hogy ennek a technikai feladatát és a karmester feladatáról tartsunk egy beszélgetést. Én azt szeretném, hogy ennek a beszélgetés sorozatnak az legyen a címe, hogy mondjam vagy mutassam.
1: Amelynek az eredete?
0: Hát amelynek az eredete, hát azt mondjuk a mi gyerekkorunkban nem akarom mutatni, hogy mit kellett volna mutatni, tehát az, hogy nem. Az azt jelenti, hogy nem. De a mondjam vagy mutassam, az tényleg egy alap dolog, mert a mondás és a mutatás egy keverékéből, egy összegéből áll össze a karmesteri feladat, a karmesteri hivatás, és hát főleg Wagner esetében, ugye a 15 óra, meg több, mint majdnem 16 óra ring esetében a mutatásnak hát nagyobb feladata van, mint a mondásnak, mert azt egy-egy operellés az tele van olyan pillanattal, amit nem lehetett előkészíteni, és ahol rögtönözni kell, és akkor az egy olyan képesség, amit a karmestereknek meg kell tanulniuk.
1: Miért nem születnek ma releváns és érvényes operák?
0: Ez egy komplikált dolog. Én azért meg vagyok győződve arról, hogy a zenének olyannak kell lenni, hogy megmaradjon az emberek emlékébe. Tehát az, ami régen volt, hogy kijönnek az operából, és ottan fütyülik a nagy áriát, és nem megy ki a fejükből az egyik dallam, vagy a másik dallam, hogy ez az opera sikerének egy titka volt régen, és én hát az utóbbi 100 évben, vagy mondjuk az, hogy 99 évben nem tudok olyan operát, aminek a nagy áriáját mindenki ismeri. De ennek több oka van, és nem akarom azt mondani, hogy ez az egyik oka, de a zene, egyáltalán a zene megváltozott, a zenének a szórakoztató jellege inkább tűnt el, és ez már az első világháború óta így van.
1: És az baj, az probléma? Mert ugye ön is abban a fajta, hogy abban a típusú zenészínházban van otthon, bár mondjuk ez lehet, hogy egy oldalusítás, ahol nagyon erős a zenedráma, a zenedrámaiság.
0: Én nem hiszem, hogy művészileg ez egy probléma, de gyakorlatilag ez annyiban probléma, hogy az, ami jelenleg van, mint infrastruktúra a komoly zenére, az tényleg veszélybe van. Németországban majdnem 100 operaház van, ahol zenekarok vannak szerződve, énekesek, kórus, minden, és én nem tudom, hogy meddig fog nekik sikerülni állandóan újra és újra ugyanazokat a darabokat, amit több mint 100 éve írtak előadni, és hogyha ezek leépülnek, akkor nagyon nehéz lesz az utánpótlást fenntartani, mert amit én szoktam mondani a gyerekek és fiataloknak, hogyha én azokat meg akarom arról győzni, hogy érdemes zenésznek lenni, akkor sokkal hamarabb kell őket meggyőzni, mint a más foglalkozásoknál. Tehát az, hogy valaki ügyvéd akar lenni, vagy orvos, az elég, ha 18 éves korában eldönti. De ha hegedűs akar lenni, akkor legkésőbb 8 éves korában már el kell dönteni, és akkor a szülőknek is azt a biztonságot kell adnunk, hogy az egy rendes életpálya, abba lehet hinni, abba lehet érdemes abba befektetni, mert lesz munka. Na most, hogyha viszont az operaházaknak le kell épülni ők, mert nem tudják ugyanazt újra is játszani, akkor én veszélybe látom a komoly zene jövőjét. De megint csak azt mondom, hogy én nagyon-nagyon remélem, hogy nincs igazam.
1: Pierre Boulez már nem tudom hány évtizeddel korábban le akart rombolni az összes operaházat, ugye, és szokták mondani, hogy még mindig
0: én is virul. Marhaság volt, hogy más miatt akarta lerombolni. Azt mondta, hogy rosszul játszanak, meg rossz az egész, meg őnek egy más felfogása volt, és amelyet egy nagyszerű, nagyon érdekes ringet vezényelt.
1: Igen, az a híres Patricia
0: Rufféle. A Seróval. De természetesen nagyon sok nézet van, és én csak saját magam érzéseiről és gondolatairól tudok beszélni. Én nagyon remélem, hogy a zenei világ túléli ezt a krízist, de anélkül, hogy itten újabb, nagyon népszerű szimfóniák és operák szülessenek, nem nagyon tudom elképzelni, hogy fenntartható lesz ennek a jövője. Természetesen lesznek operaházak, akik Mozartot fognak játszani, de az, hogy 100 operaházra szükség van-e Németországba, azért a zeneszerzők azért felelősek.
1: Magyarországon legközelebb mikor fogjuk látni az újévi koncerten?
0: Az újévi koncerten leszek újra, és most egy érdekes koncert lesz, mert most én az Osztrák Magyar Helyzenekartól visszaléptem 8 évvel ezelőtt. És
1: ez most a Helyen Philharmonie?
0: Ez a Helyen Philharmonie. Először fogok velük azóta találkozni, hát nem tudom, másokan nem játszanak ott a zenekarnál, és érdekes lesz. És a teremtést játsszuk.
1: Szervezetileg is más egyébként?
0: Hát természetesen én átadtam a vezetést
1: Alstadt,
0: Nikolas Alstadtnek, aki egy nagyszerű csellista, most én csak csellistaként ismerem, mert voltam vele koncertje, nagyszerű zenész, de a Giza Romberg, a zenekar igazgatója az ugyanaz, de ők most már nem Eisenstadtban játszanak a kastélyban, mert most már valahogy más felé orientálódnak. Tehát egy új életet kezdtek, és már nem is az osztrák-magyar stílus a legfontosabb náluk, hanem ez egy új zenekar lett.
1: És jövőre lesz újra a Wagner napok. Lesz, gondolom, hogy lesz.
0: Hát én nagyon remélem, és lesz, és nekem mindenki megígérte, hogy lesz, és én mindent megteszek, hogy maradjon a jövőre, és meg jövő után is a Wagner napok.
1: És a Ringi színpadra kerül, vagy ez még kétséges? A Ring az világhírás lett,
0: A Ring az biztos, hogy színpadra kerül, csak hogy egy az kicsit valamit azért el kell árulnom, hogy az utóbbi időben állandóan kicsit bizalmatlan lettem a világgal szemben, mert nekem nem mond el mindenki mindent, tehát ami a háttérben történik, arról én nem is igazán mindig tudok. Az én tudomásom szerint lesz Ring, és én mindent megteszek, hogy jövőre legyen Ring.
1: Ön szerint miért ekkora siker a Ring budapesti interpretációja?
0: Hát mondom, a Ringnek nagyon sok oldala van, és mi más oldalról mi meg tudjuk mutatni a lírai pillanatokat, és azáltal, hogy ilyen nem is dramaturgia, most keresek egy szót, ilyen dinamikai különbséget tudok megmutatni, azáltal alá tudom húzni a szerepek pszichológiát, és amiről előbb beszéltünk, hogy ezek nagyon pszichológiak, nagyon kidolgozott szerepek, ezt jobban lehet megmutatni, és a műpának van egy intimebb hangulata, és ez a úgynevezett félig szenírozott változat, ahol a közönség sokkal jobban látja az arckifejezéseket, ez egy lehetőséget biztosít nekünk, hogy apróbb és finomabb módszerekkel megmutassuk a zenének a hátterét.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy a színpadképnek van egy sugározva valami fajta modernséget. Nem tudom ezt megmondani, hogy miből jön, talán a vetítésből, meg ugye a színpadkép és a színek együtteséből, de hogy talán azokat is kielégíti, akik a színház miatt jönnek. Tehát nem azt mondják, hogy egy félig szenírozott verziót látnak, hanem ez egy teljes értékű ring.
0: Hát igen, de nagyon sokféle, én meg is voltam lepve, mert nagyon sokféle helyről jönnek a közönségből, akiknek ez tetszett, és én természetesen nagyon boldog vagyok, amikor az előadás után oda jönnek hozzám, és mondták, hogy mennyire tetszik, annak ellenére, hogy megint csak visszatérve, amit az előbb mondtam, hogy ez is egy kicsit egyoldalú dolog, mert ha valakinek nagyon tetszik az előadás, az oda jön hozzám az előadás után, és mondja, hogy milyen nagyszerű volt, de akinek nagyon nem tetszik az előadás, az nem fog oda jönni a művészszobába azt mondani nekem extra, hogy milyen rossz volt az előadás. Tehát én csak egy oldalon kapom a visszajelzéseket, de aki nagyon örülök, hogy legalább azokat boldoggá tettem, akiknek ez tetszett.
1: Hát szerintem ezzel sokan vagyunk így. Tudnánk még folytatni, de most ennyire volt időnk, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és beszélgethetünk egy jót. Talán még folytatjuk, én szeretném.
0: És köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm szépen.
2: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu.
2: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: Az anivetdirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvenced kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.aniveddirect.hu.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Szünetel az amerikai békeközvetítés Ukrajna ügyében, ezt az orosz elnök sajtótitkára mondta Moszkvában. Dmitrij Peszkov szerint az amerikai tárgyalók ugyanakkor fontolgatják a kapcsolattartást, illetve folytatják. Közben Volodymyr Zelenszkij egy lapinterjúban azt mondta, a nagy hatótávolságú csapások célja, hogy Moszkva és Szentpéterváros lakói is megérezzék, milyen a háború. Az ukrán elnök szerint a győzelem ebben a konfliktusban azt jelenti, hogy az orosz társadalom felismeri, a háború szörnyű dolog, és nem valaki másnak valahol máshol jelent tragédiát, hanem nekik maguknak. Zelenszkij hangsúlyozta, Oroszország gazdasága szörnyű helyzetben van, nagyon közel áll az összeomláshoz. Vádat emeltek az Integritás Hatóság elnöke ellen, a Központi Nyomozó Főügyészség hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel vádolja Bíró Ferenc Pált. A vádirat szerint az elnök több ügyben összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a hatóságnak. Idén tavaszra megtorpant az áremelkedés a hazai lakáspiacon. Az átlagos négyzetméter árak az éveleje óta lényegében oldalaznak, a vevők komoly alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni az árakat. A Dunahouse közleménye szerint egy éve a vevők átlagosan még 3% körüli engedményt értek el, 2026 tavaszán már 4% felett alakult a mutató. A használt téglalakások piacán 5%-os alkú volt a jellemző, a vidéken pedig sok esetben 5-7%-os engedményt is elértek a vevők. Frissítette a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos listáját az Európai Bizottság. Az összes kirgiz légitársaságot törölték, ugyanakkor felkerült rá az Air Express Algéria. Ez azt jelenti, hogy ez a cég a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az unió területére. A listán szerepel 22 orosz légitársaság, valamint zimbabwei, iráni, iraki és venezuelai szolgáltatók is. Hamarosan minden 5 kínai autóból 4 elektromos vagy hibrid meghajtású jármű lesz, ezt a BYD alelnöke mondta a CNBC-nek adott interjújában. Liz Stella hangsúlyozta, a dinamikus növekedés az új technológiai megoldásoknak köszönhető, ugyanakkor a BYD a belföldi kereslet felét sem képes kielégíteni. A kínai személygépjármű szövetség adatai szerint az elektromos és hibrid járművek aránya az új autó értékesítésben tavaly már átlépte az 50%-ot, májusban rekordszintű 63%-os értéket ért el. Ez az arány az Egyesült Államokban mindössze 10% körül van, globálisan pedig 25%-ot tesz ki.
2: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenés mellett 133.571 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 7,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3%-kal csökkent 3.926 forintra. Az OTP 0,5%-kal erősödik, 40.360 forintnál jár. A Richter 2,2%-os mínuszban 11.870 forinton, a Magyar Telekom 1,7%-kal erősödik, és 2.696 forinton jegyzik jelenleg. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 24 fillér, 1 amerikai dollárért 306 forintot és 93 fillért kérnek, egy svájci frankért 385 forintot és 76 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 80 fillér, a cseh koronáé 14 forint 70 fillér, 1 angol font 411 forintba és 36 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4%-kal csökken, a frankfurti DAX ugyan ennyivel 4%-kal erősödik. Párizsban a CAC40 8%, a milánói börze 1,8%-kal került feljebb, a madridi IBEX 9%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,2%-kal csökkent, $89.26, a Brent jegyzési ára hordonként $92.79. Egy uncia aranyért 0,4%-os csökkenés mellett $4,361.70 kérnek jelenleg a világpiacon.
2: Időjárás jelentés.
6: Estig sok napsütés várható, aztán holnaptól erőteljes gomoly felhő képződésre számíthatunk, esőkkel, záporokkal, zivatarokkal, megélénkülő széllel. A hőmérséklet éjjel 12 és 18, holnap napközben 27 és 32 fok között alakul.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 3:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Vadászgépekkel és bombázókkal tartott hadgyakorlatot az orosz-balti flotta. A pilóták különböző magasságokban is gyakorolták a légiharcot a feltételezett ellenséggel. A gyakorlatot a közelben zajló NATO manőverekkel párhuzamosan tartották meg. Újabb komoly olajáremelkedés is bekövetkezhet az iráni háború és a hormuzi szoros elhúzódó lezárása miatt. Erről Marcus Kamit, a világ legnagyobb vegyipari vállalatának számító BASF vezérigazgatója beszélt egy rendezvényen Frankfurtban. A menedzser szerint a globális olajtartalékok fokozatosan apadnak, és amennyiben a szoros nem nyílik meg hamarosan, az év második felében ismét jelentős áremelkedés következhet be, nem csak a kőolaj, hanem a finomított termékek piacán is. A kiesés a globális kínálat 40%-át is érintheti. Idehaza mérlegeli az integritás hatóság vezetőjének elmozdítását célzó eljárás megindítását az állami számvevőszék elnöke Vindis László. A törvény szerint a végső döntést ebben az esetben a fővárosi törvényszék hozhatja meg. Hosszú távon kiszámítható

0: Közben hosszabb távon kiszámíthatóbb keresletet biztosíthat az építőipar szereplőinek. Markovics Béla szerint a rendszer sikerét végső soron az dönti el, hogy a minisztériumok mennyire tudnak hatékonyan együttműködni. 74 halálos áldozata van eddig a kolerának május eleje óta Nigéria északkeleti részén. A fertőzöttek száma elérte a 7800-at. Az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet összefoglalója szerint nap mint nap egyre több ember jelentkezik súlyos, vizes hasmenéssel és kiszáradással, akik közül sokan nagy távolságokat tesznek meg, hogy ellátáshoz jussanak. A helyi hatóságok oltási kampány bevezetését tervezik, miközben a segélyszervezet fokozni próbálja tevékenységét a járvány megfékezése érdekében.
1: Tőzsde hírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os csökkenéssel 133.694 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 7,6 milliárd forintot. A bluechipek közül a MOL 4%-kal csökkent 3.920 forintra, az OTP 7%-kal erősödött 40.660 forintig, a Richter 2,1%-os mínuszban 11.880 forinton, a Magyar Telekom 2.698 forintnál jár 1,8%-os erősödéssel. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forintba és 88 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 306 forintot és 76 fillért kell fizetni, egy svájci frankért 385 forintot és 41 fillért kérnek. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 4%-kal csökken, a frankfurti DAX 6%, a párizsi CAC 40 8%-kal erősödik, Milánó 1,9%-kal, a madridi IBEX 1,1%-kal korrigál felfelé. A tengeren túl a New Yorkban optimista a hangulat, a Dow Jones és az S&P 500-as 6%, a Nasdaq Composite 7%-kal növekszik.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig sok napsütés lesz, holnap gomoly felhőképződés mellett esőkre, záporokra, zivatarokra számíthatunk, megerősödő széllel. A hőmérséklet éjjel 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Gyűjtő mai adásában két vendégem lesz, az egyikük Barakonyi Zsombor, aki képzőművész, és kiállítása van a Képező Galériában Szűrt Fény címmel. A másik vendégem pedig Bán Blanka, aki kurátor, és ennek a kiállításnak a rendezője, szerkesztője, kurátora, és ő egy picit később csatlakozik be majd a műsorban. Üdvözöllek, Zsombor!
3: Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Ahogy az imént említettem, az apropójának a beszélgetésnek ez a konkrét kiállítás, amely a Képező Galériában látható még körülbelül két hétig, szóval javasoljuk a hallgatóknak, hogyha itt ebben a műsorban majd most felkeltjük a kíváncsiságukat, akkor szaladjanak a Képező Galériában, mert már olyan nagyon sok idejük nem lesz megtekinteni. De amellett, hogy erről a kiállításról beszélgettünk, majd azért egy kicsit kérdezem Zsombort általánosabb dolgokról is a művészetével kapcsolatban, hogy egy kicsit jobban képbe kerüljünk, és ahogy mindig szoktuk, a Facebookon majd teszünk képeket illusztrációnak az alkotásaidból, hogy a hallgatók a szemükkel is nyomon tudják követni ezt a beszélgetést, ne csak így elméletben beszélgessünk képekről, ami mindig írtó nehéz ebben a műsorban. Szóval a kiállítás címe az, hogy Szűrt Fény. Ez honnan jön, Zsombor?
3: Hát igazából ez onnan jön, hogy ahogy én dolgozom, én mindig fotó alapján dolgozom, ami önmagában nem egy nagyon különleges dolog, mert sokan használnak fotót, de a mostanában, hogy használnak fotókat, meg sokszor átalakított fotókat használnak, ugye sokszor divat odaírni, hogy az Instagramon például, hogy szűrő nélkül, és akkor én gondoltam, hogy akkor a szűrt fény, az meg ez egy olyan...
2: Ez a filter nélkül.
3: Igen, filter nélkül, igen. és akkor a szűrt fény, az meg olyan, ez egészet így megfordítja. Tehát én meg a fényt szeretem úgy megtalálni, hogy egy kicsit nem túl direktben,

0: valamin átszüremkedik. Uh-huh. Tehát ilyen átmeneti. Maga a fény is, nekem minden munkámon a fény az nagyon fontos, kicsit olyan filmrendezősen szoktam gondolkodni, meg komponálni, és a városképeim, akiket, amelyeket már, ha valaki ismer, akkor tudja, hogy ez egy barakonyi kép.
1: Igen, nagyon emblematikus a stílusod. Mindig ilyen mozgalmas városképeket látunk, emberek, járművek,
0: igen,
1: épületek.
0: Igen. Hát ilyen street fotó.
1: Ez hogy jött neked egész egyébként ez a téma? Mert már nagyon régen ebbe az irányba vagy, és következetesen.
0: Igen, igen, ez régen én mindig fényképeztem, uh-huh. Tehát a gyerekkoromban is még ez a fekete-fehér korszak megvolt, meg ezek az előhívós di a fürdőszobában hajnalig, tehát ez az ős fotó előhívás. Én mindig vonzottam a fényképekhez, de fotósnak nem tartottam magamat. Arra ott van az én öcsém, aki profi hivatásos fotós. Nekem mindig csak nyersanyagnak kellett a fotó. Uh-huh. Persze az tovább alakítva, tehát nem egy hiperrealista festészetet kell elképzelni, hanem mindig egy ilyen kompozíciós elem a fotó, főleg város, és főleg azok a városok, vagy városrészek, ahol én megfordulok. Tehát ha utazom, akkor nyilván ugyanúgy, mint mindenki, én is fotózom, uh-huh. És mindig azokból, nem mindig rögtön, utazás után van, amikor évekig egy kép így lappang, és aztán később kerül elő. Sokszor van úgy, hogy egy külföldi út után hazajövök, és akkor budapesti képet festek fotó alapján, és fordítva. Szóval ez mindig valahogy máshogy van, de ami a fontos, hogy mindig ránézek egy ilyen képre, és itt benne van ez az analóg régi reflex, hogy amikor egy bekeretezett diára ránéztem így az ablakon keresztül, hogy milyen a kompozíció, milyen fények vannak rajta, az úgy kicsibe is ezeken a thumbnail-eken, ezeken a kis uh-huh. nézőképeken így működik, hogyha picibe, hogy izgalmas egy ilyen jelenet vagy egy kép, akkor abban valószínűleg egy jó kép elindulhat. És hát mindig a fényelés, ugye, ami egy külön szakma a filmeknél, hogy már úgy választom ki, hogy egy kicsit olyan transzcendens legyen ez a kép, olyan fények vagy árnyékok legyenek rajta, ami már egy kicsit olyan...
1: Kicsit ilyen lazúrosak is valahogy, mint hogyha
0: igen,
1: egy ilyen lazúros rétegen átnéznénk a valós jeleneteket, képeket.
0: Igen, több rétegben vannak ezek a képek, az egy külön technika, hogy ezeket felépítem, és ezek nagyon vékony rétegek, és akkor ez a fény visszaadása az nagyon jó, hogy ezek a rétegről felépített képek vannak.
1: Időközben megérkezett a kurátorunk, Bán Blanka, aki most bekapcsolódik a beszélgetésben, és hát jelen pillanatban ugye a hallgatók, aki most bekapcsolódott, azoknak a figyelmét is felkeltve arról beszélgetünk Zsomborral, hogy ez a típusú művészet, amit ő csinál, aminek a témája mindig a város, városi események, épületek, járókelők, járművek, meg a fény az hogyan jön össze, és most ugye a kiállítás kapcsán, ami a Képező Galériában még 2 hétig látható, beszélgetünk erről a témáról, és még mindig Zsombortól kérdezek, és aztán majd átérünk Blankára is, hogy említett, hogy a fény, meg hogy a fotókból indulsz ki, meg a film is valahogy egy kicsit így belejátszik ebbe a képzőművészeti műveletbe, amit te csinálsz, mint művészet, hogy bizonyára maga a téma, a város is neked egy nagyon fontos dolog, mert hogy nem ilyen szép tájképeket festesz a természetben, meg a Balaton, meg a nem tudom micsodát, hanem mindig a város sűrűjét.
0: Igen, hát
1: mit jelent ez neked?
0: A Balatont azt én inkább így nézem, uh-huh. hogy bele megyek valamilyen formába, megberítkezem benne. De hát a város az azért úgy izgalmas, mert hogy így, hogy szinte kimeríthetetlen témája van, tehát minden sarkon történik valami.
1: Szereted ezt a nyüzsgést?
0: Hát, ez egy jó kérdés, mert hogy tehát nyilván nem csúcsforgalmat festek, hanem a képeimen is valami olyan a hétköznapi dolgoktól elemelt állóképben megfogalmazott történet van. Hát azért mondom, hogy történet, mert Ez olyan, mint a művészettörténetben a termékeny mozdulatnak a megtalálása. Tehát, hogyha egy felülről bevilágított ilyen vasszerkezetes felüljáró van, és egy sportkocsi halad lent, akkor nekünk nem is kell elmagyarázni, mert látunk már annyi filmet, vagy a képzeletünk elindul, hogy szinte látjuk azt a fénysort, ami a szélvédőn végigfut, de a képen ez ugye ez áll. És ez igaz mondjuk az olyan mozdulatban elkapott járókelőkre, akik tényleg úgy kiegészítjük így a fantáziánkkal, hogy, hogy ez, meg azonosulunk velük. Még akkor is, hogyha állnak.
1: Kicsit töredékesek ezek a képek. Ez a lazúrosság eredményez egy ilyen töredékességet is, úgyhogy így értem, hogy mit mondasz azzal kapcsolatban, hogy ki kell egészítenünk.
0: Szóval nálam ez ilyen. Ez a storytelling magyarul.
1: Szóval szeretsz mesélni.
0: Igen.
1: Szavakkal is, vagy inkább csak képekkel?
0: Szavakkal, ha kell, akkor szavakkal. De egyébként az is jó, hogy ugye ez rádióműsor, és akkor az elején úgy kezdtük, hogy képekről mesélni.
1: Igen, ez így nem egyszerű.
0: Igen.
1: Ezért szoktunk mindig, most megismétlem a hallgatóknak, hogy ők is tudják követni, mindig szoktunk a Facebookra kitenni képeket az adott témáról, mert mindhát az adott művész képeit arról a témáról, ami abban a témában, amiről éppen beszélgetünk, hogy oda lehessen pillantani, vagy akár az Instagramra. Na, akkor Blanka, megérkeztél. Ti hogyan találkoztatok, és mi a koncepció most a Szűrt fény című kiállítás esetén a Képező Galériában? Hogyan válogattad?
2: Bocsánat, Zsombor, ez már egy több éves ismeretség, és régóta szerettünk volna egy kiállítást csinálni. Ez nem tudom, hogy elhangzott-e a korábbi beszélgetésben.
1: Nem.
2: Óta nem. Zsombornak kiállítás, úgyhogy ilyen szempontból is nekem ez egy nagyon izgalmas és inspiráló újra találkozás volt, és örülök, hogy megvalósult ott ez a kiállítás. A szűrt fény, mint motívum, olyan szempontból is izgalmas, hogy maga az a fajta filteresség a fő tematika. És itt Zsombor most olyan képeket is bemutatta, amik egészen frissek, volt olyan is, amit konkrétan a kiállítás megnyitása előtt néhány nappal fejezett be, úgyhogy tényleg egy olyan izgalmas szelekcióval találkozhatnak a látogatók, amivel még korábban sohasem.
1: És mi volt a te szereped itt a válogatásban, vagy milyen szempontok voltak, ami alapján most itt összeválogattátok ezeket a képeket?
2: A kurátori szerepre én úgy gondolok, hogy ez egy együttműködés, és legalább olyan fontos, hogy a művész víziója megszülethessen, mint amit egyébként én elképzelek és szeretnék megteremteni. Tehát ez a közös gondolkodásnak szerintem egy szép eredménye lett, és olyan szempontból is olyan izgalmas válogatás, hogy jól illeszkedik a képezőterébe. Maga Zsombor művészete is azt gondolom, hogy a kortárs képzőművészeti szférában egy nagyon egyedi és izgalmas látásmódot képvisel, és mint olyan, tényleg olyan művek kerültek ki ebbe a tárlatba, amikben a néző is mindig megtalálhatja a saját nézőpontját, és én különösen szeretem az olyan kortárs kiállításokat, ahol megvan ez a fajta nyitottság és lehetőség a befogadói oldalról is. Tehát a kortárs művészet az legalább szól annyira rólunk, mint nekünk, és fordítva nekünk, mint rólunk. Úgyhogy az ilyen elgondolkodtató, sok szempontból nyitott képek, mint amilyen Zsombor művészete is, szerintem egy más réteget tud adni a műértelmezéshez.
1: Viszont a figuralitás miatt talán sokan könnyebben kapcsolódnak, nem? Meg a téma miatt, hogy a város, amiben minden napot vagyunk, milyen szokott lenni így a kapcsolata nézőkkel, gyűjtőkkel, hogy hogyan reagálnak ezekre a képekre? Mit szeretnek bennük?
0: Hát aki belép ebbe a világba, és ez működik olyan szinten is, hogy amikor Sankályba kiállítottam olyan képeket, amik ilyen európai hangulatú képek voltak, vagy mondjuk New York volt benne, akkor tehát ott is leolvashatók ezek a dolgok, mert nem olyan elemek vannak a képen, bár ez most kivétel, mert itt vannak olyan ikonikus budapesti helyek, mint a Szabadság híd, csak éppen egy piros autó repülött fölötte fejje lefelé.
2: A világ legtermészetesebb dolgaként.
0: Igen. Hogy ez egy ilyen univerzális, ilyen kozmopolita szemlélet, és hogy az emberek mindig szerettek így városképeket nézni. Tehát ez is egyfajta, ha már a tájképet mondtunk, tehát ez is egyfajta, tehát a városi tájkép, azt is el lehet így nevezni, ugye urban landscape-nek magyarul, ugye ezt mindig így viccesen mondom.
1: De szoktuk így hívni.
0: Szoktuk így hívni, igen. Meg hogy az embereknek hogy a túlnyomó rész az városban él. És tehát az mindig valamiért úgy izgalmas így azonosulni ezekkel a figurákkal, uh-huh. ezekkel a helyszínekkel. Még akkor is, hogyha ha például egy római utca, az nagyon hasonlít egy budapesti utcára. Uh-huh. Annyiban, hogy 500 évvel öregebb. Uh-huh. Mert ugye, ami ott 5-600 éves palota a homlokzat, az nálunk mondjuk az Andrássy úton, vagy a Nagykörúton, az egy ilyen századfordulós akkori idézőben retro dolog. De mondhatom én a dualista építészetet, és ha kimegyünk Bécsbe, akkor nagyon hasonló épületeket. Tehát az a fedezünk fel, mint itthon, csak kicsit jobb állapotban maradtak ezek meg. Bár már nálunk is most már felújítják ezeket az épületeket, de a lényeg, hogy az a célom, hogy egy ilyen familiar életérzést, tehát az emberek el tudnak kicsodálkozni, hogy ha ez milyen ismerős, és akkor így
1: a repülő piros autó is?
0: Akár az is lehet.
2: Találták a James Bond filmet, akkor...
1: Vagy a Harry Potter. Aha. És mondjuk egy ilyen repülő piros autó a te nyelvedben mit jelent? Mit szimbolizál?
0: Az két filmes effekt, ugye az egyik a...
1: A filmek megint.
0: Megint a filmek, igen. És a filmekben a világítás. Tehát ugye a filmekben mindig meg kell változtatni. Tehát rá kell erősíteni a természetes látványra, mert akkor különben csak egy sima ilyen dokumentálása lesz az egésznek. És ezért például hogy nagyon túltolt színek legyenek, akkor ez egy bevett gyakorlat, ez vagy nagyon korán, vagy amikor már lemegy a nap, ezekben az aranyórákban, golden hours-nak hívják ugye az amerikai szakzsargóba ezt, akkor filmeznek. Ami rövid ideig tart, viszont szép hosszú árnyékok vannak, és ilyen aranyszínű, és ilyen...
1: Jó erős színek.
0: Igen, ilyen telített színek vannak. És nálam ilyen a Szabadsághíd, és az autó pedig egy James Bond filmből jött, ahol már nekem nagyon megtetszett, hogy ez az autó 74-be ez digitális technika nélkül repül fejjel lefelé egy folyó felett, és akkor ezt az autót így beleörökítettem ebbe a képbe. Mert különben ez csak egy Szabadsághídról készült kép lenne reggel 6:30, amikor kell a nap, és akkor ez az autó valami tükröződik egy kicsit az aszfalton, ami megint egy másik ilyen amerikai filmes dolog, hogy ha esik az eső, ha nem esik az eső, akkor fellocsolják az aszfaltot, mert az baromi jól visszatükrözi a színeket, meg a fényeket, ahelyett, hogy egy ilyen mat felület lenne. Na, én ezt a kettőt így összeszendvicseltem.
1: Egyébként mondod, hogy most ez Budapestről szól, de hogy volt kiállításod Shanghai-ban, meg hogy sokat utazol, és mindig ezek a városok a témái a képeidnek, hogy készít, ilyen ciklusokban gondolkodsz, sorozatokban gondolkodsz, kicsit változtatsz, vagy mindig ugyanaz a stílus, vagy ugyanaz a gondolkodás, vagy egy-egy ciklust elválaszt valami.
0: Igen, valahogy úgy, amikor az zenészek összeraknak egy már ez is olyan fura, de ez megint aktuális, hogy amikor egy lemezre való számot, hogy akkor van egy A meg B oldala, nagyjából hány szám fér el rajta, mennyi percbe, az ilyen 35-40 perc, hogy én is ilyen darab számra vagy ciklusba ez a kiállító.
1: Ezt előre összerakod a fejedbe?
0: Igen, hát függ a kiállító helynek a méretétől is, hogy hány kép van, ami szerepel, hány képnek kell szerepelnie, és akkor így szépen így összeállnak ezek menet közben, de mindig van egy cím, ami az egészet így felvezeti. Tehát most megvolt megint a cím, és akkor ez volt, hogy ez a szűrt fény, de pár évvel ezelőtt volt a címe, hogy azt elfejtettem, de az előző az volt, hogy oly távol és mégis közel, azt egy Wim Wenders
1: filmből
0: hoztam. És érdekes, hogy az 4 éve volt, és ez a közös tudat, kint a Velencei Biennálén volt egy olyan pavilon, ahol ugyanez volt ez a címe a munkának, ez a Faraway So Close. Nekem egy kiállításom azt a címet viselte. Tehát, hogy így van egy cím, mint egy jó könyvnél, és akkor arra
1: gondolkodsz.
0: Igen, így. Vázlatokat nem csinálok, hanem ugye a vázlatok azok
1: a fotók.
0: és akkor egymás már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Kedv van, hosszú műsorsebb, már egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk, majd izgalmas témákat ígérhetek, de már most felhívom a figyelmüket, hogy 5 óra után itt lesz a stúdióban Farkas Adrián vendégmunkás szakértő. A téma aktuális lesz, a vendégmunkás stop, ami június 6-ától lépett életbe. Mi történik most, mit várnak a piaci szereplők, hogyan oldják meg a munkaerőpiaci gondjaikat, ez is szóba került, tehát 5 óra után itt a Monitor délutánban.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazin műsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A közvilágításról beszélgetünk. Fény az éjszakában, áldás, hogy átok. Láttam, most lesz Bécsben világítást technikai szakemberek számára. Egy nagyon fontos konferencia, ott lesznek a magyar szakértők is, szakemberek is. A stúdióban itt van Németné dr. Vidovszky Ágnes, a Világítás Technikai Társaság alelnöke. Az elmúlt 20 évben önnel és a kollégáival sokat beszélgettem közvilágításról is, meg világítás technikáról is. Megnéztem a hírkeresőben, ha most világítás, közvilágítás, akkor mi jön föl? Följönnek a mutyik, meg följönnek ezek a jogsértések, ezeket ismerjük. Följön az például, hogy azt hiszem a svédek vagy a dánok, azok már vörös fényt használnak éjszaka, mert az sokkal jobb az embernek a nyugalmi állapotához. A közvilágításban a vörös tartomány. A briteknél intelligens utcai lámpák adatközpontokká válnak majd, és ezt a polgárokat szabadon tudják használni. Itt a szomszédban, a cseheknél, vagy majdnem a szomszédban töltőpontok lesznek a közvilágítási lámpa oszlopok. Arra is gondoltam, hogy most már itt van ez a ledes forradalom 15 éve. Nagyon sok helyen lecserélték a közvilágítást ledekre, sőt, azt mondta, amikor beült a stúdióba, ezeket lassan már cserélni kell, mert technológiai forradalom. Szóval nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hol tartunk most ebben a dologban, mert hogy volt egy ankétjuk a Világítás Technikai Társaságnak, és ott is ez központi szerepet játszott ez a téma. Azt meg el sem akarom hinni, hogy ennek a szabályozása, a közvilágítás szabályozása az 95-ös vagy 85-ös?
2: 85 volt, és 2007-ben szűnt meg.
1: Ez egy érdekes dolog. Azóta már semmi nem úgy van. Nem az az oszlop, nem az a fényforrás, nem az a közlekedő tömeg.
2: Igaz.
1: Hát igen, na akkor honnan induljunk? Talán az ankétról?
2: Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az ankétról indulhatunk. Ez volt az 55. közvilágítási ankétunk, és miután ezt évente rendezzük, tehát gyakorlatilag több mint 50 éve minden májusban összegyűlnek a közvilágítással foglalkozó kollégák, és megpróbálják megbeszélni a problémáikat. Az idei ankétnak már a címén is egy picit változtattunk, hogy közlekedés és közvilágítás. Ennek az egyik oka az volt, hogy május elején volt a közlekedési kultúra nap, és a közlekedési kultúra napjának szervezőjével úgy állapodtunk meg, hogy a világítás és a közlekedési kultúra az összefügg. És miután időpontban is közel vagyunk egymáshoz, így a közlekedési kultúra napjának is eseménye volt az 55. közvilágítási ankétunk. Ennek megfelelően az ankét fókuszában a gyalogátkelő helyek világítása volt az egyik fókuszpont. A másik pedig a lámpatestekkel kapcsolatos problémák, például a követelményrendszer, ami folyamatosan mint szabvány változik. A másik pedig ugye a körforgásos gazdaság kérdése, hogy a ledekkel mit lehet kezdeni, hiszen ahogy beszéltünk róla, az első ledeket, azokat gyakorlatilag cserélni kell lassan, hiszen 15-20 évesek, és ugyan elvileg 100 000 üzemórát tudnak üzemelni, de hát ha az évi 4 000 órával számolom, akkor is már eléggé a vége felé jár, és sajnos a ledeknél a kapcsolódó elektronikai eszközöknek az élettartama, a meghajtók élettartama az rövidebb, mint a ledeké.
1: Tehát lehet, azt kell
2: azokat
1: cserélni,
2: kell elsősorban cserélni.
1: Érdekes, ha már az 55. ankét, hogy azért régen a közvilágítás az volt a lényeg, hogy világítson, ugye, mert az adott biztonságot a közterületeken, támogatta a mobilitást, látni és látszani, ugye?
2: Így, ez autók ez a legfontosabb világos dolog.
1: De most már túl sok fény, nem az a fény, nem az a tartomány, akkor befolyásolja az alvást, nappal-éjszaka ritmusát, zavarja az állatokat, növényeket, kérészeket, rengeteg minden. Szóval sokkal színesebb lett ez a kép. És itt vannak a ledek a nyakunkon, és azt mondja, hogy nincs szabályozás, hogy nincs érvényes szabályozás vagy szabvány, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen bárki, bárhol, bármiféle dolgot felszereltethet?
2: Majdnem. Tehát a helyzet az, hogy még amikor a higanylámpáról a nátriumlámpára kezdtünk áttérni, akkor született meg 1985-ben a közvilágítási szabályzat. Ennek a szabályzatnak az egyik legfontosabb dolga az volt, hogy volt a közvilágításnak egy központi helye, ahol engedélyezték a közvilágítás létesítését. Ennek különféle neve volt, magyarul leginkább energiafelügyeletként szoktuk emlegetni, és ennek volt egy
1: pecsétet,
2: így igaz, és azért ott
1: szabványok szerinti.
2: A szabványok szerinti világításra rányomta a bélyeget, és ellenőrizte a megvalósítást is, tehát utána a mérést is. Ezt a jogszabályt 2009-ben, amikor a nagy uniós jogharmonizáció volt, akkor visszavonták, mivel előtte 2007-ben a villamos energiáról szóló törvény azt mondta, hogy majd a közvilágítást azt a kormány határozatban fogja elrendelni. Ez a rendelet azonban a mai napig nem született meg. A Világítás Technikai Társaság igen sokszor, igen magas szinten is próbálkozott azzal, hogy elkészített egy javaslattervezetet.
1: Hogy legyen szabvány, hogy...
2: Szabvány van. A szabvánnyal az a probléma, szabvány van, európai szintű szabvány.
1: Hogy mi kell egy gyalogos átkelő helyen?
2: Ez a szabvány, ez nem kötelező, mert a szabványosítás az egy önkéntes dolog az Európai Unióba, ami egyébként rendben van, ugyanis ez a tervezőre teszi a felelősséget, a tervezőnek kell felelősséget vállalni, hogy megfelelő lesz a világítás. A probléma az ott van, hogy ugye a tervező az azért azt szolgálja ki, amit a megrendelő kér. Ha a megrendelő nem ad megfelelő táppontot, például nem mondja meg, hogy melyik utcában milyen a forgalom. Ha a megrendelő nem ragaszkodik ahhoz, hogy szabványos legyen a világítás,
1: szabvány nélkül olcsóbb.
2: Akkor, igen, így igaz, akkor nem fog szabványos világítást tervezni adott esetben, vagy legjobb esetben felhívja a figyelmet, és aztán a kivitelezés már nem úgy történik, ahogy azt a tervező megálmodta.
1: Emlékszem, hogy már 10 éve is panaszkodtak a szakemberek, és hozták a videókat Pest megyei telepes, nem igen. akarom most mondani, igen. hogy a Balaton felé, ahol gyertyafény volt a közvilágítás éjszaka, mert hülyeséget szereltek föl. De millió ilyen hely van. Tehát igen. magyarul ma van ilyen gyalogos átkelőhely világítás közben, meg olyan is.
2: Igen.
1: És ennek kéne valami rendet.
2: A gyalogos átkelőhelyekkel duplán probléma van, mert a szabvány is elég lazán kezeli a gyalogos átkelőhelyeket. Nem akarok belemenni a világítás technikai mélységekbe, de annyit azért hadd mondjak el, hogy a szabvány általánosságban az utakra fénysűrűség értéket ír elő. Ezzel szemben a konfliktus területre megvilágítás szintet ír elő. Most a megvilágítás és a fénysűrűség, ugye ez két különböző dolog,
1: tehát
2: és
1: önnek.
2: Ezeket összehasonlítani nem is olyan egyszerű, tehát még aki a szabványt be akarja tartani, annak is okoz problémát az, hogy a gyalog átkelő helyen hány luxot kell ahhoz biztosítani, hogy az úton lévő fénysűrűségnél egy fokkal magasabb legyen, mert azt írja a szabvány, hogy a gyalogátkelő helynek a megvilágítottsága az magasabb szintű legyen, mint az oda azon keresztül menő útnak a közvilágítása. Tehát itt is van egy kis anomália a szabványnál. Több ország már szabályozta a gyalogátkelő
1: rendbe
2: helyeket.
1: Rendbe lehet ezt tenni? Tehát rendben vannak
2: mindent
1: jó gyakorlatok.
2: Mindent rendben lehet tenni, csak pénz kell hozzá.
1: És még egy dolog jutott eszem, és ez laikus felvetés, de hát ha értőfülekre talál. Egész más volt a helyzet 20 éve. Igen. Nem csak amiatt, hogy a technológia más volt, ami a fényt biztosította. Az autók is megváltoztak.
2: Pontosan.
1: Tehát ma nekem szemben egy elektromos autó olyan csiri-vili világítása, hogy semmit nem látok egyébként. Most erről olvastam, hogy ezt majd szabályozni kell,
2: kellene,
1: szükséges, mert oké, hogy ő jól lát, de én semmit nem látok. De mondjuk egy rosszul világított gyalogos átkelőhelyen, hogy összehozzam ezt a két témát, ő elvakít engem, az meg nincs rendesen kivilágítva. Nem tudom, mit mutatnak a statisztikák, több-e a baleset mostanában, vagy ebben a helyzetben.
2: Sajnos ez statisztikákat nem tudok
1: nagyon
2: mondani.
1: Meg hát ezt nehéz is általában a hatóságokból
2: volt
1: megszerezni.
2: A konferencián egy közutas kolléganő, aki hozott statisztikákat, illetve volt egy diplomaterv, ami erről szólt, hogy a budapesti gyalog átkelő helyek mennyire felelnek meg a szabványoknak, és hogy mennyi baleset történik az éjszakai órákban, de én nem tudok most számokat
1: mondani. De talán
2: mondani.
1: Ebben lehet igazam, még egyszer mondom laikusként, hogy még ez is egy befolyásoló. És ott van az az új technológia, amit ugye most próbálgatunk ki az elmúlt 15 évben, és hogy hogy vált be az, amit felszereltek így úgy amúgy 5-10 éve, az később derül ki egy ködös éjszakán, egy esőben, bárhol máskor.
2: A ledeknek az egyik legnagyobb problémája az volt, hogy túl korán találtak benne gazdasági előnyt azok, akik csak a gazdasági előnyre mentek, és hamarabb kezdték el forszírozni a ledek alkalmazását, mint ahogy ehhez az összes többi dolog, a maga a lámpatest, a tükörrendszer, a előtétek, a meghajtók, ezek követték volna, hogy hogyan kell ezt a közé. Egy kicsit olyan a ledekkel való módosítás, mint amikor az izzólámpáról a fénycsőre tértünk át. Ugye egy hosszú lineáris fénycső, ez egészen más típusú lámpatestre volt szükség, mint a pontszerű izzólámpához. És most egy ilyent értünk meg, azzal a különbséggel, hogy a fénycsövet akkor nem próbáltuk bepasszírozni az izzólámpa helyére, most viszont azzal próbálkoztak, hogy a kisülő lámpa helyére betegyük a ledet, és az
1: volt
2: a lednek az életét az erősen befolyásolja.
1: Szóval azt mondják a szakemberek szerte a világon, hogy ezt azért meg, az új technológiának meg sok minden megváltozott gyakorlatnak.
2: Az új technológia az nagyon sok pozitívumot hozott, hiszen sokkal pontosabb fényeloszlásokat lehet létrehozni.
1: Sokkal okosabban, precízebben lehet irányítani.
2: Meg lehetne azt csinálni, hogy minden egyes lámpatestnek pontosan olyan legyen a fényeloszlása, ami azt az adott területet optimálisan megvilágítja. Csak ez utána a karbantartásnál fog problémát okozni, hogy tudjam azt, hogy melyik oszlopon milyen típusú lámpatest van, annak milyen a fényeloszlása, és azt mivel fog kelleni cserélni, hogyha kicsúzlizzák, tönkre megy, elütik az oszlopot, stb. Tehát itt ez a probléma. Most ennek is megvan a megoldás, hiszen a számítógép mindent elbír, és rengeteg adatot lehet tárolni, csak utána ezeket az adatokat kezelni kell, tudni kell kiolvasni belőle a szükséges információt.
1: Kinél van most feladat, és kinél van most a labda?
2: Hát a feladat az mindenképpen a kormánynál van, mert a 2007 évi villamosenergia törvényt nem változtatták meg, és annak az egyik paragrafusa az azt írja elő, hogy a közvilágítás rendeletet a kormány alkotja meg. Tehát ugye nem felszólító módban van, hogy meg kell alkotni, csak hogy a kormány alkotja meg. Tehát mindenképp a kormánynál van a labda. Annyi segítséget tudunk adni, hogy gyakorlatilag egy kész jogszabálytervezet van, amit a MAUT-tól rendeltek meg. Ők intézik a közutakkal kapcsolatos jogszabályalkotásokat. Ebbe a VTT-t bevonta a MAUT, és közösen letettünk az asztalra, nem tegnap, egy jogszabálytervezetet, ami nyilván kell egy picit változtatni, mert azért ezt 2020 környékén tettük le az asztalra, és legutóbb 21-ben hallottunk róla, hogy foglalkoztak vele, hogy a minisztériumok közötti egyeztetés megtörténjen, hiszen egy kormányrendeletet egyeztetni kell. Viszont nyilván azóta is változott egy kicsit a világ, tehát egy ilyen értemben nyilván egy kicsit át kell nézni ezt a rendeletet. Ez is volt a célunk, hogy a közvilágítási ankéton erről a rendeletről beszéljünk. Nagyon értő fülekre talált a társaságban. A tervezők, üzemeltetők jelentkeztek, hogy ők szívesen elmondják a tapasztalataikat, és ezt próbáljuk meg beépíteni, csak az kellene, hogy a kormányban legyen fogadókészség arra, hogy ez a rendelet ez valóban megjelenjen.
1: Ráadásul ez egy nehéz kérdés, ugye, mert attól függ, hogy kié az út, ugye? Vagy kié a közterület, vagy ki a felelős ennek, ugye? Önkormányzat, hát állam, elég... közútkezelő, tehát nagyon sokféle.
2: Itt nem ennyire rossz a helyzet, szerencsére. Pontosabban ebben a jogszabálytervezetben az került leírásra, hogy ugye egyértelműen lakott területen belül az önkormányzat felelőssége az, hogy közvilágítást kell létesíteni. Minden közterületen a közterület tulajdonosának, tehát az önkormányzatnak a feladata, az országos közutakon pedig a közútnak a feladata, amennyiben szükséges a közvilágítás létesítése, hogy arról gondoskodjon.
1: Szóval a közvilágítást kell létesíteni, de hogy miért?
2: Az egy
1: milyen
2: kérdés.
1: Szabványnak igen. Megfelel? Az
2: igen,
1: nincs.
2: Az nincs.
1: Lefektetve.
2: Illetve a szabvány le van fektetve.
1: Értem, tehát csak
2: de a jogszabály nem hivatkozhat a szabványra tételesen, a szabvány. Hogy már pedig az MSZN 13201-es szabvány előírásait kell betartani, ez nem lehet benne a jogszabályban.
1: És akkor ellenőrizni sem lehet. Ha nincs mit, akkor nem tudok ellenőrizni.
2: Akkor nehéz ellenőrizni. ellenőrizni, holott nyilván ez is elő van írva, hogy ellenőrizni kell.
1: Fény az éjszakában, áldás vagyátok, mindenki dönts el, és akkor sok sikert kívánok majd a bécsi világítástechnikai találkozóhoz. Nagyon szépen köszönöm Németné dr. Vidovszky Ágnes, a világítástechnikai társaság alelnöke volt a vendégem. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.
3: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu
6: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kisállatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú. Az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Fél öt van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2. Akár 25 milliárd euró értékű beruházást is mozgósíthat a mediterrán térségben a megújuló energiaforrások, a hidrogéntermelés, a tiszta technológiák gyártása és a villamosenergia hálózatok korszerűsítése területén az Európai Unió. A mediterrán paktum kezdeményezés célja az energiapiaci együttműködés elmélyítése az EU és a dél-mediterrán partnerországok között. A tervek szerint 2035-ig 15 gigawatt új megújuló energiakapacitás létesülhet, miközben több mint 100 ezer új munkahely jöhet létre a tiszta energia ágazatban. Hosszú távon kiszámítható fejlesztés politikát kell teremteni a hazai építőiparban, ezt hangsúlyozza Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője a vállalat közleményében. A cégvezető szerint az új kormányzati struktúra felállítása arra utal, hogy a kabinet az energiahatékonyságot nem csupán környezetvédelmi, hanem gazdaságfejlesztési és versenyképességi kérdésként is kezeli. Mindez jelentős piacot teremthet a szigetelések, nyilászáró cserék, gépészeti korszerűsítések és más energiahatékonysági beruházások számára, miközben hosszabb távon kiszámítható keresletet biztosíthat az építőipar szereplőinek. Idén tavaszra megtorpant az áremelkedés a hazai lakáspiacon. Az átlagos négyzetméter árak az éveleje óta lényegében oldalaznak, a vevők komoly alkukra képesek. A Dunahouse közleménye szerint egy éve a vevők átlagosan még 3% körüli engedményt értek el, néhány hónapja már 4% felett alakul a mutató. A használt téglalakások piacán 5% volt az átlagos alku, vidéken pedig sok esetben 5-7%-os engedményt is el tudnak érni a vevők. Frissítette a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos listáját az Európai Bizottság. Az összes kirgiz légitársaságot törölték, ugyanakkor felkerült rá az Air Express Algéria. Ez azt jelenti, hogy ez a cég a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az unió területére. A listán szerepel 22 orosz cég, valamint zimbabwei, iráni, iraki és venezuelai légitársaságok is.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 3,1%-os erősödés mellett 134.058 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 9,2 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 3,1%-kal csökkent 3.926 forintra, az OTP 8,1%-kal erősödik 41.710 forinton áll. A Richter 1,8%-os mínuszban 11.920 forinton, a Magyar Telekom 2,4%-kal jött feljebb 2.714 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 24 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 307 forintot és 16 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 14 fillért kérnek. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 3%-kal csökken, a frankfurti DAX 2/10, a párizsi CAC 0,5%-kal erősödik, Milánó 1,4, Madrid 7%-kal korrigál felfelé. A tengeren túl a New Yorkban a Dow Jones 6/10, az S&P 500-as 3%-kal került feljebb, a Nasdaq kompozit minimális zuhanásban 0,4%-kal korrigál lefelé a mutató.
1: Időjárás jelentés.
0: Estig még sok napsütés várható, holnap viszont erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk. Az eső mellett záporok és zivatarok is előfordulhatnak, a szél megélénkül. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet éjszaka 12 és 18 fok között várható, holnap napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: I got a big old band on the move, shaking all the people with the groove. I got a big old band on the move, shaking everybody's booty with the groove. I got a big old band on the move.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Jó rádozást kívánunk mindenkinek, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. A Gránit Pólus csoport innovációs központjának vezetője Pávölgyi Patrik van itt a stúdióban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Adatokról fogunk beszélni, mérésről, adatokról, bevásárlóközpontokról, plázákról, és arról, az adathatalom, ugye mindenképpen?
2: Pontosan a kedvenc témámról, ami nekünk a stratégiánkban most már beépült, úgyhogy erről le fogunk ma beszélgetni.
1: Innovációs központ vezetője, West End Innovációs Központ, Gránit Pólus csoport Innovációs Központ. Néztem egy régi interjúrát, ahol azt mondta, hogy nagy mennyiségű bérlői és látogatói adatot gyűjtünk nap mint nap. Ezek elemzésével tudjuk azt megmondani, hogy mik a jelenlegi vásárlói és bérlői igények, trendek, merre felé halad a piac. Ez így? Még most is igaz, ugye?
2: Abszolút, sőt, ezt ugye egyre jobban tudjuk bővíteni az adathalmazt, egyre több adatot tudunk már gyűjteni. És gyakorlatilag ez most már beépült az operatív működésünkbe, ezeknek a felhasználás, és ezekből hozunk minden nap most már döntéseket.
1: Ezekre a döntésekre leszek kíváncsi, hogy ez egy bérlőnek, vagy egy látogatónak, egy fogyasztónak, vagy majd magának az üzemeltetőnek miért fontos. PropTech szektor, jól mondom?
2: Igen, ez a Property Technology, és gyakorlatilag mi már 5-6 évvel ezelőtt elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy hogyan tudunk együtt dolgozni különféle PropTech cégekkel. Tehát ez fontos tisztázni, hogy mi nem szoftverfejlesztő cég vagyunk, hanem ingatlant üzemeltetünk. Mi együtt akarunk dolgozni azokkal a cégekkel, akik a legjobbak egy adott területre specializálódva. Tehát mondjuk egy ingatlan üzemeltetésben, hogyha bevásárlóközpontra gondolunk, akkor meg tudom különböztetni 4 területet, és a 4 területnél például bérbeadás, marketing, facility management és beruházások, meg tudunk különböztetni még az alatt is 3-4 területet, és ezek a PropTech cégek kifejezetten ezekre a területekre specializálódtak, és egy digitális, akár AI alapú megoldást segítik a mi munkánk.
1: Ez egy ilyen híd szerep akkor, nem? Valamilyen módon az önök szerepe, nem?
2: Így is mondhatjuk, igen. Tehát mi implementáljuk ezeket a megoldásokat a mi saját működésünkbe.
1: Miért lett ez most ilyen fontos? Bár ez lehet, hogy ilyen álságos kérdés. Miért pörgött ez most ennyire föl?
2: Hát én 3 tényezőt mondanék, az egyik az online vásárlás az erősödése, és a bevásárlóközpontoknak optimalizálni kell a működésüket.
1: A másik... Tehát fel kell venni a kesztyűt.
2: Hát abszolút. Tehát most már nem csak a másik pláza a mi versenytársunk, hanem ugyanúgy az online és az online vásárlás is. A másik az az, hogy ezeknek a PropTech megoldásoknak most már kimutatható megtérülésük van. Tehát ezt nyilván nem azért csináljuk, mert ezt kell csinálni, mert hogy mindenki erről beszél, digitalizáció, hanem most már számszerűsíteni tudjuk azt, hogy milyen megtérülést értünk el, amikor bevezettünk egy adott megoldást. A harmadik pedig itt az AI nyakunk van, és most már amikor gyakorlatilag 4 óra alatt meg tudunk csinálni egy applikációt, akkor egy ilyen PropTech céget létrehozni is gyakorlatilag hónapok kérdése. Nyilván egy adott problémára próbálnak ők megoldást adni, és folyamatosan ezt monitorozzuk, hogy melyek a legjobb cégek a piacon.
1: Ami a régen, ugye 3-4 hete volt Las Vegasban, ugye? Egy neves konferencián, az nagyon érdekel engem, hogy Amerikában mit gondolnak erről a dologról, mit csinálnak másképp, és miért volt nekik az érdekes, hogy itt Közép-Kelet-Európában Magyarországról a Gránit Pólus csoport innovációs központ vezetője mit csinál, mit gondol?
2: Egy franciaországi, az egyik legnagyobb franciaországi ingatlanos konferencián találkoztam az ottani ICSC Las Vegas konferencia szervezőjével, és ő is arra volt kíváncsi, hogy akkor beszélgessünk, hogy mi hogyan működünk, mi mit csinálunk kint a Franciaországban, miért jöttünk ki, és akkor nagyjából egy ilyen órás beszélgetés volt, és nagyon megtetszett neki az a működési modell, amit mi képviselünk. Az, hogy mi nem szoftverfejlesztők akarunk lenni, együtt akarunk dolgozni a legjobbakkal, és most már jutottunk odáig, hogy 10 ilyen best in class PropTech partnerrel dolgozunk együtt, és erre építjük az egész stratégiánkat és működésünket. És mondta, hogy ez azért elég egyedülálló még a piacon, tehát az, hogy innovációs központ van egy ingatlanos cégnél, ez még Európában is, meg Amerikában is, még ez most kezd kibontakozni.
1: Az valid különbség, hogy azért Amerikában talán gyorsabban cserélődnek mondjuk a bérlők egy-egy plázában, vagy ez nem meghatározó?
2: Szerintem ez elmondható, és méghozzá azért, mert ők sokkal jobban transzakciófókuszúak, Európa meg jobban üzemeltetés fókusz. Tehát ők mondjuk inkább megvesznek 10 bevásárlóközpont, eladnak 6-ot, és mondjuk realizálnak rajta, nem tudom, 20
1: tehát jobban pörgeti, gyorsabban pörgeti.
2: Igen, és ott is nyilván üzemeltetnek, ott is vannak bérlők, látogatók, vásárlók, de talán kevésbé fókuszáltak eddig erre a területre, míg Európa ugye optimalizálni akar, és együtt akar dolgozni a bérlőkkel és a látogatókkal is.
1: Azt mondta, hogy fel kell venni a bevásárlóközpontoknak, ugye, a plázáknak a kesztyűt. Miben kell előrelépjenek? Milyen technológiát kell használjanak? Mi az, ami mindenképpen változtatást igényel? Vagy mi az az adat, mi az az információ, aminek örülnek?
2: Kezdjük azzal, amikor ugye bérbeadás van. Tehát régen úgy működtek a bevásárlóközpontok, hogy mondjuk mérték azt, hogy hányan léptek be a bevásárlóközpontba. De ez mondjuk így van, így volt 25 évig, vagy 30 évig. Most már sokkal több adatot tudunk mérni, zónákat tudunk kialakítani házon belül.
1: Ki miért jön be a plázába?
2: Igen, tudjuk azt nézni, hogy hányan mentek el egy adott üzlet előtt, hányan mentek be, ennek van egy arányszáma, ezeket folyamatosan tudjuk monitorozni. És erre folyamatosan kíváncsiak a bérlők is, hiszen ők is ezekből tudnak adatokat, vagy döntéseket hozni. Bevezettünk egy bérlői applikációt, tehát gyakorlatilag eddig a bérlők mint papíralapon működtek, és mi is, nekünk is a kommunikációnk, de nem csak mi, hanem ez az egész ingatlan szektorra jellemző. És ezt teljesen ledigitalizáltuk, és most már az összes hibabejelentés, munkavégzési engedélyt, forgalmi adatlejelentést erre az applikációra tereltük át, és gyakorlatilag ez az egyetlen olyan csatorna, amin tudunk kommunikálni egymással.
1: Azért sokat változott az elmúlt évtizedekben egy-egy ilyen plázában a tulajdonos üzemeltető meg a bérlők viszonya. Szóval itt azért sokkal inkább, sokkal több szálon kötődhetnek most már össze.
2: Abszolút, én inkább ezt úgy hívom, hogy partnerségi viszony alakult ki a két fél között, és ez nagyon fontos különbség, például az amerikai piac meg az európai piac között, hogy Európára sokkal jobban jellemző.
1: A konkrét üzleti vagy üzemeltetési előny az hol fogható meg?
2: Tudok hozni konkrét példákat. Bevezettünk egy olyan AI alapú building management System platformot, ugye a Building Management System az egy olyan platform, ahova az összes közös területi gépészet, elektronika be van kötve, és ezt eddig is láttuk ezt a platformot, tehát gyakorlatilag onnan tudjuk irányítani a gépészeti eszközeinket, hűtés, fűtés, szellőztetés, stb. Eddig is mondjuk ülhetett előtte 5 ember, és tudta nyomkodni, hogy most bekapcsolom, kikapcsolom. De ezzel az AI alapú rendszerrel 6 olyan inputot visszünk be, amit magától kiszed a rendszer, ez lehet belsős adat és külsős adat is, nézi azt, hogy hányan vannak a bevásárlóközpontban, beállítunk egy minimum-maximum hőmérsékletet.
1: Hol vannak sokan, hol vannak kevesen, mozgás, áramlástan.
2: Abszolút, de például külsős adatokból látjuk azt, hogy holnap milyen barna áramárak lesznek, látjuk azt is, hogy milyen időjárás lesz holnap, illetve gyakorlatilag még azt is látjuk, hogy ezeknek a kombinációját hogy tudjuk felépíteni. És a rendszer, ez az AI alapú rendszer rátanult a mi működésünkre, és most már önálló döntéseket tud hozni. Az alapján, mondok egy egyszerű példát, este 8 és 10 óra között nagyon magas lesz az áramnak az ára. Akkor elkezd előhűteni, mondjuk 5 és 8 óra között, abba az időszakban, amikor magas az áram ára, akkor lejjebb veszi a működést, spórol. És utána 10 órától megint ugye bekapcsolja a gépészet, ha szükség van rá, mert ugye akkor már kevesebben vannak a bevásárlóközpontban.
1: Egészen laikus kérdés, jó, de mosolyogjon nyugodtan, hogy te.
2: Igen.
1: Mondjuk én egy bérlő vagyok, és érzem a bőrömön azt, hogy a kinti időjárás az milyen forgalmat hoz, vagy generál. Pontosan tudom azt mérni, akkor az önök adatai alapján, hogy a külső időjárási tényezők hogyan befolyásolták a vásárlók mozgását, akár egy hétköznap este, akár egy hétvégi kora délutáni időpontban. Ilyen igények is felmerülhetnek a bérlőktől?
2: Bérlőktől kevésbé, viszont a mi oldalunkról, üzemeltetési oldalról természetesen.
1: Ja, ember, mondjuk, hogy mennyi ember kell, akár a takarításhoz, és az összes többi.
2: Mi 3 évvel ezelőtt hoztuk létre a látogatói üzletágunkat, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, ugye, hogy tudunk akár több látogatót hozni a bevásárlóközpontba. Régen ezt úgy hívtuk, hogy marketing, de 3 éve pont azért alakítottuk ezt, tehát, mert ez nem csak marketing, tehát ez sokkal több annál.
1: Tehát kampányszervezésben is mondjuk a bérlőknek segíteni tudnak abszolút, az adatokkal.
2: Abszolút, és látjuk azt, hogy most már tudjuk mérni, hogy hányan látogatták mondjuk az adott kampányt, vagy rendezvényt, és tehát tudjuk figyelni a rövid és középtávú hatásait is ennek.
1: Leginkább mire van igény az önök adattengeréből?
2: Igazából most már kialakítottunk egy olyan platformot, ami így Európában is, én úgy tudom, hogy gyakorlatilag két másik ingatlan üzemeltető csinál, amivel meg tudjuk osztani az adatainkat a bérlőinkkel. Tehát meg tudjuk azt osztani, azokat az adatokat, ami amik ők nem tudnak mérni. Ilyen például az, hogy hányan mennek el az üzletük előtt, hány percet töltenek el az ember az üzletükbe. És ezekre az információkra azért van szükségük, mert hogyha jobban belegondolnak, és elkezdik üzletileg felhasználni.
1: Na, világos, elment 200 ember, és egyik se jött be. Miért nem jött be? Mert mi nem volt rendben bent.
2: Pontosan. Vagy például a kirakatot kell átalakítani, és hogyha ezt megcsinálják, utána tudják a trendeket figyelni, hogy ez hogyan alakul.
1: A mesterséges intelligencia ez óriási lehetőséget ad az üzemeltetők kezébe. Energia management, mert ez mit hoz?
2: Pont az, amit előbb mondtam, ez az AI alapú BMS rendszer, ez gyakorlatilag ugye a közös területekre is rá tud tanulni, és hogyha mondjuk a bérlőknek a rendszerébe vannak kötve, akár arra is rá tud tanulni. És onnantól kezdve ugye logol mindent, hogy miért avatkozott be a működésbe, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag mennyi energiát tudtunk ezzel megspórolni.
1: Konkrétan a bérleti díjakkal kapcsolatban, vagy a hosszú távú bérleti stratégiával kapcsolatban az innovációs központ információi, azok hogyan hasznosulnak, mennyiben relevánsak?
2: Ezeket pont azért csináljuk, és pont azért működtetjük az innovációs központot, hogy egy adott problémára hozzunk megoldást. És hogyha a bérleti díjakat nézzük, akkor ugye mondjuk 20 évvel ezelőtt hogy hoztunk döntéseket? Volt egy adott üzlet, előtte kiadtuk 90 egységért, most jönne egy új bérlő, 95-öt fizetnád, akkor hozzuk be, nyilván, ugye ez mindenkinek jó. De igazából miért 90 egység, meg miért 95 egység, miért nem 120? Erre senki nem tudta eddig a választ, és mindenki azt mondta, hogy hát eddig 90 egység volt, most 95, ez így nekünk megfelelő. De most mi azt keressük, hogy igazából ez miért nem 120 egység, és most már odáig jutottunk ebbe, ezeket az adatokat felhasználva, amiket most már gyűjtünk, hogy meg tudjuk határozni, hogyha például átköltöztetünk egy adott üzletet az egyik helyről a másikra, én tudom növelni, csak mondok valami 10%-kal a bérleti díját, ő meg tudja növelni mondjuk 30%-kal az ő bevételeit. És ez egy win-win szituáció mindkét félnek, és pont ezért csináljuk ezt, hogy kimutatható eredménye legyen.
1: És ettől akkor több cserebere lett mondjuk épületen belül, házon belül, tehát nagyobb lett a mozgás is.
2: Igen, de ennek még nagyon az elején járunk, és most jutottunk el odáig, hogy ezeket ki tudjuk most
1: és már. És fel tudják kínálni tulajdonképpen, mint lehetőséget a bérlőknek.
2: Igen, nyilván azért az fontos tudni, hogy itt hosszú távú szerződések vannak, igen. És például a West Endben aránylag kevés az üres üzlet, sőt, nagyon kevés az üres üzlet, tehát nehéz költöztetni a bérlőket.
1: Hogy mind a két fél, aki mondjuk cserélne, abszolút. Vagy költözne, az jól jár. Igen. Ahogy nézem, és egy csillogó szemmel beszél erről a központról, meg az adatokról, ez egy hihetetlen izgalmas dolog, és korszak most, mint hogyha ajtókat nyitogatnak ki hónapról hónapra. Újabb lehetőségek jönnek elő.
2: Abszolút. Hát ugye az ingatlan szektor az egyik legkonzervatívabb terület szerintem, hogyha összehasonlítjuk a bankszektorral, a telekommunikációs szektor, vagy akár az autóiparral, nagy a lemaradás, én azt mondanám. Tehát nézzük az autókat, ott is az volt, hogy 20 évvel ezelőtt mi volt a termék maga. Ugye maga az autónak a gerince, a kerekek, a motor, és 10 évvel ezelőtt pedig megjelent a szoftver, és el fogunk jutni odáig 15-20 év múlva, maximum 15-20 év múlva, hogy önvezető autók lesznek.
1: A szoftver köré van valami építve.
2: És ugyanez lesz az ingatlan üzemeltetésben is, hogy ott volt a négy fal, így működtünk 25-30 évig, és el fogunk jutni odáig, hogy a szoftver köré lesz építve az egész.
1: Ezt egyébként Las Vegasban is így látják?
2: Abszolút. Hát az amerikai piac, ahogy mondtam, inkább tranzakció alapú, de most kezdtek el ők is gőzerővel foglalkozni azzal, hogy akkor a szoftveres megoldások az ingatlan üzemeltetésben hogy épüljenek be.
1: És 5-10 éven belül mondjuk mi változhat digitalizációs szempontból, vagy bevásárlóközpontból, akár tulajdonos üzemeltető bérlői, vagy vásárlói oldalról?
2: Ha AI oldalról közöljük meg, akkor nem fogunk AI-ról beszélni, mert ez be fog épülni az operatív működésünkbe, és ez a legalapvetőbb dolog lesz, hogy valaki AI-t használ. Akkor vásárlói oldalról nézve, a vásárlási bevásárlóközpontok át fognak alakulni élménytérré. És ezt az üzemeltetőknek is le kell követni, mert másfajta KPI számokat máshogy kell mérni ezeknek a sikerességét. Tehát onnantól kezdve, hogy mondjuk lehet, hogy kevesebb bevétele lesz egy adott üzletnek, mert az emberek csak bejönnek, és ugye megtapogatják a ruhákat, és megrendelik online, de berendelik
1: az élmény megvolt, a mosoly megvolt, a jó érzés megvolt. Ezt is perceken belül mérni lehet, amikor én kimegyek az üzletből, vagy az üzletházból, nem?
2: Abszolút. De eddig ugye az volt a mondás, meg mindenki úgy dolgozott, hogy mi volt a bérlőnek a bevétele, igen. Az adott üzletbe. De az online rendelés az nem feltétlenül tartozik ebbe bele, és lehet, hogy utána megtapogatja, és
1: hát ez egyre gyakrabban előfordul egyébként, igen, hogy igen, a vásárlás, a végső vásárlás előtt valahol személyesen győződöm meg arról, hogy az áruhoz megfelelnek.
2: És ez egy másfajta üzleti gondolkodást igényel, hogy mérjük a sikeressége.
1: És a bérlői oldalról. Értem, hogy másképpen kell gondolkozzanak, tehát ez egy fontos változás, van-e még valami, amit a digitalizáció hoz az ő számukra?
2: Hát inkább az, hogy ugye a vásárlóikkal ők hogyan kommunikálnak, sőt ez nem is az ő vásárlóik, hanem az a bevásárlóközpontok is a látogatói. És itt nagyon fontos megemlíteni például egy lojalitás programot, amire épülnie kell egy látogatói üzletágnak, hogy hogyan tudjuk a bérlőket, a látogatókat és a bevásárlóközpontot összekötni, hiszen a nap végén a látogatókból lesznek a vásárlók, úgyis ugye a bérlőknek a látogatókból van a pénzük, a bevásárlóközpontoknak meg egyértelműen a bérlőkből.
1: Van olyan mérés adat, ami az elmúlt időszakban meglepte? Amikor megkutatták, megmérték, és azt mondták, ez izgalmas, ez érdekes, erre nem gondoltunk. Még a több éves munka tapasztalat alapján sem.
2: Igen. Hogyha azt nézzük meg, hogy hányan jöttek be a bevásárlóközpontba, és ebből hányan mentek le a mi food courtunkra, ez nagyjából ez az arányszám ilyen 65% körül van. De volt egy olyan bérlői nyitás a food courton az elmúlt fél évben, ami majdnem 10% ponttal ezt meg tudta növelni. Csak azért, mert megnyitott ez az adott üzlet a food courton, és ez így mindenkit meglepett. Nyilván számítottunk egy
1: valami emelkedésre, de ennyire nem.
2: 10% ponttal az ilyen elképesztő számnak minőség. Nyilván ez egy rövid és középtávú hatás, tehát majd ki fog egyenlítődni, de ez nagyon meglepő volt.
1: Örülök, hogy itt volt, és nagyon szépen köszönöm, ez nagyon izgalmas téma.
2: Köszönöm szépen én is.
1: A Granit Polus csoport innovációs központjának vezetője Pál Völgyi Patrik volt a vendégem, köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
1: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó napot kívánok! Budapesten lezárták a félútpályát a 8. kerületben, a Baross utcában, a Szent Királyi utca közelében veszélyelhárítás miatt. A két irány forgalma felváltva halad. Az Orci tér felé közlekedő 72-es és 83-as trolibusz, valamint 9-es autóbusz a Szent Királyi utca megállóban nem áll meg. Erős a forgalom a Margit körúton, a Hungária körúton, a Kerepesi útnál mindkét irányban, a Rákóczi úton, a Blaha-Lujza tér közelében és a Nagy körúton szakaszonként, a Pesti alsó rakparton, a Szent István parttól déli irányban, illetve a Közraktár utcában befelé. Tart a felújítás a 13. kerületben, a Madarász Viktor utcában. Mára lezárták a Faludi utca és a Gyöngyösi utca közötti szakaszt. Lezárták a 2. kerületben a Széher út Kuruc utca kereszteződést felújítás miatt. A Széher úton a Kuruc utca és a Bölöni György utca között lezárásra kell készülni. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Széll Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Folytatódik az átépítés a 10. kerületben, a Fehér úton, az Éles sarok felé a Gyakorló utca után. A középső sávot lezárták. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 17 óra van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Minden elemzői várakozásnál kisebb volt az infláció májusban idehaza. A februári és az áprilisi gyorsulást követően májusban 1,8%-ra lassult az éves pénzomlás mértéke. A maginfláció 2%-ra csökkent. A nyugdíjas fogyasztói árindex 1,5%-ra mérséklődött. Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
4: Tudtunk olyan tényezőket, amelyek az inflációt lefelé húzzák, ezek közül szerintem az erős forintot emelném ki. Hát ennek szerepét egy nyitott gazdaságban nem lehet eléggé hangsúlyozni, még akkor is ugye, hogyha egy erősödés hatása lassabban jelenik meg az árakban, mint egy gyengülésés. Ebben ugye szerepe volt az MNB fegyelmezett monetáris politikájának, illetve a választás eredmény nyomán javuló kockázati megítélés. Szintén csökkentette az inflációt, az inflációs várakozások mértéklése. Ugye ahogy csökkent az elmúlt hónapokban az infláció, ez beépült a várakozásokba is. A másik legfontosabb tényező az ár és topok fenntartása volt. Ugye ez korábban kérdés volt, hogy marad, megy, egyelőre úgy tűnik, hogy marad, és ez egy gátat szab mindenképpen az infláció növekedésének.
3: Június 6-a óta már nincs lehetőség új vendégmunkás engedély kiadására Magyarországon. A Menton Jobs munkaerő közvetítő vezetője szerint augusztus végéig kellene tisztázni a kormánynak az ágazati szereplők felé, hogy ez ideiglenes felfüggesztés vagy sem, hiszen hogyha nem nyílik meg újra a toborzás lehetősége, akkor az több vállalat növekedését, így a magyar gazdaságét is nehezen érintheti. Horváth Tamást hallják.
5: Ez azért fontos, mert ősszel azért az ipar az általában azért kap egy új lendületet szeptembertől. Általában akkor indulnak mindig a felvételek, ez most már hosszú évek óta gyakorlatilag trend. Ez vonatkozik nyilván magyar munkavállalókra, illetve külföldi munkavállalókra is, hogy az őszt az év végét azt meg kell hajtani. Jön a karácsonyi szezon, ami ugye a logisztikában egy óriási terheltséget okoz, illetve Budapesten, illetve a turizmusban pedig ugye az őszi időszakot, és ott is jön ugye a karácsonyi szezon, ahol azért kiemelten nagy részben munkaerőre van szüksége. A szféráknak ez egy érdekes idő. Lesz, hogyha augusztusig nem kapunk ezekre a kérdésekre választ, hogy ez egy ideiglenes vagy hosszú távú tiltás, akkor itt azért megint okhat egy-kettő vállalatnak, munkáltatónak az a fajta rugalmassága és az a fajta felfutása, amit nem tudnánk kérni egy gazdasági növekedést.
3: A Wizz Air jövő évtől fokozatosan bevezeti a Starlink műholdas internetet, a flottáján, vagyis hamarosan a fapados járatokon is lehet majd netezni. A cég kommunikációs vezetője elmondta, a szolgáltatáshoz antennával látják el gépeiket, ami helyi internet kapcsolatot biztosít majd. A Radó András hozzátette, hogy ez nem lesz hatással sem a költségekre, sem a jegyárakra, azonban fedélzeti előnyökkel járhat.
6: nagyon sok előnyt tud biztosítani. Például a pilótáknak lesz online hozzáférése a legeslegfrissebb élő meteorológiai adatokhoz, ennek megfelelően könnyebben tudják majd optimalizálni a repülési tervet, ki tudnak viharzónákat például könnyebben kerülni. A légutas kísérőknek sokkal könnyebb dolga lesz, hátul, hiszen a fizetésnél például sokkal könnyebben tudják igazolni, hogy egy kártyán van-e fedezet vagy nincs, és hát rengeteg olyan szolgáltatást tud majd még a cég bevezetni, amihez a fedélzeti internet kell, és amit eddig ennek hiányában nem tudtunk bevezetni. Természetesen nem kötelező ezt megvásárolni, nem kötelező igénybe venni, tehát lehet offline is utazni, ahogy eddig lehetett.
3: Újabb komoly olajáremelkedés is bekövetkezhet az iráni háború és a hormuzi szoros elhúzódó lezárása miatt. Erről Markus Kamit, a világ legnagyobb vegyipari vállalatának számító BASF vezérigazgatója beszélt egy rendezvényen Frankfurtban. A menedzser szerint a globális olajtartalékok fokozatosan apadnak, és amennyiben a hormuzi szoros nem nyílik meg hamarosan, az év második felében ismét jelentős áremelkedés következhet be, nem csak a kőolaj, hanem a finomított termékek piacán is. A kiesés a globális kínálat 40%-át is érintheti. A BASF vezérigazgatója szerint a vegyipar jelenleg az elmúlt 25 év legnehezebb időszakát éli. Az energiaigényes termelést jelentős költségterhek sújtják, különös az ammónia gyártást, amelyet Európában magas széndioxid kibocsátási díjak is terhelnek. 8 hadipari vállalat Európában új 6. generációs harci repülőgép fejlesztését célzó alternatív program előkészítésébe kezdett. A francia-német közös FCAS projekt leállítását követően a konzorcium résztvevői az Airbus, az Autoflug, a Diehl Defence, a Hensoldt, a Liebherr, az MBDA, az MTU, valamint a Rodeon Schwarz. A vállalatok terveik részleteit várhatóan csütörtökön a berlini nemzetközi repülési és űrkutatási kiállításon ismertedik. Az eredetileg Németország, Franciaország és Spanyolország részvételével tervezett FCAS a 2040-es évektől váltotta volna fel a német Eurofighter és a francia Rafale harci gépeket. Mérlegeli az integritás hatóság vezetőinek elmozdítását célzó eljárás megindítását az állami számvevőszék elnöke Vindis László. Bíró Ferenc Pált több ügyben összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrány okozásával vádolják. A törvény szerint a végső döntést az elmozdítás ügyében a fővárosi törvényszék hozhatja meg. Idén tavaszra megtorpant az áremelkedés a hazai lakáspiacon. Az átlagos négyzetméter árak az év eleje óta lényegében oldalaznak, a vevők komoly alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandók csökkenteni az árakat. A Dunahaus közleménye szerint egy éve a vevők átlagosan még 3% körüli engedményt értek el, 2026 tavaszán már 4% felett alakult a mutató. A használt téglalakások piacán 5% volt az átlagos alku, vidéken pedig sok esetben 5-7% közötti engedményt is elértek a vevők. A Magyar Nemzeti Bank júniusi jelentése alapján a lakásárak 2025 végén országosan 22,5%-kal voltak magasabbak a gazdasági tények által indokolt szintnél. Ez az elmúlt 20 év egyik legnagyobb túlárazottsága volt a szektorban.

0: Németország versenyelőnyeire helyezik a hangsúlyt, a főbb európai piacokhoz való közelségre, az ország biztonságára, valamint a kedvező árérték arányra. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovinj, Split, Poreč és Zadar volt. A külföldi vendégek közül a németek töltötték el a legtöbb vendégészakát. Újabb kisgép zuhant le Horvátország északi részén, a szlovén felségjelű ultrakönnyű repülő reggel szenvedett balesetet a nyugat-isztriai Vrsár repülőterén. A fedélzetten tartózkodó két ember könnyebben megsérült. A gép forgószárnyas ultrakönnyű légijármű úgynevezett girokopter volt. Néhány nappal korábban, június 4-én, szintén az Isztrián Medulin közelében zuhant le egy kisgép, abban a balesetben 4 osztrák állampolgár vesztette életét. 74 halálos áldozata van eddig a kolerának május eleje óta Nigéria északkeleti részén. A fertőzöttek száma elérte a 7800-at. Az Orvosok Határok Nélkül nevű segélyszervezet összefoglalója szerint nap mint nap egyre több ember jelentkezik súlyos hasmenéssel és kiszáradással. Közülük sokan nagy távolságokat tesznek meg, hogy ellátáshoz jussanak. A helyi hatóságok oltási kampányt terveznek, miközben a segélyszervezet fokozni próbálja tevékenységét a járvány megfékezése érdekében.
1: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,3%-os csökkenés mellett 133.364 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 16,6 milliárd forint volt. A MOL 3892 forinton végzett 1,1%-os mínuszban, az OTP 1%-kal csökkent 40.330 forintra. 2,5%-kal került lejjebb a Richter 11.840 forintig, a Magyar Telekom 3,3%-kal erősödött a nap végére 2736 forintig. A Masterplast 0,5%-os pluszban zárt 2780 forinton, a Forage 2108 forintot ért el 1,3%-os csökkenéssel, 0,8%-kal került lejjebb az Opus 398 forintra, a Rába pedig 2575 forinton fejezte be a napot, 2,2%-os pluszban. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 53 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 307 forintot és 35 fillért, egy svájci frankért 385 forintot és 88 fillért kell fizetni. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 89 fillér, a cseh koronáért 14 forint 71 fillér. Egy angol fontért 411 forintot és 98 fillért kérnek a bankközi devizapiacon.
1: Időjárás jelentés.
0: Holnap erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, az eső mellett záporok és zivatarok is előfordulhatnak, a szél megélénkül. Zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet éjszaka 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután, és Farkas Adrián van itt újra a stúdióban, aki vendégmunkás szakértő, és a Fülöp-szigeteki Munkavállalók Közép-Európai Foglalkoztatásért Szövetség elnöke is. Néhány napja voltál itt a stúdióban, és azért az ismételt meghívás, mert ugye június 6-án kijött a kormány rendelet, a kormány megerősítette, leállt az új vendégmunkások beléptetése június 6-ától, tehát 3 nappal ezelőttől, ugye? Nincs lehetőség új vendégmunkás tartózkodási kérelem benyújtására Magyarországon. Ezt a belügyminiszter erősítette meg hétfőn. Ez a választás ígéretekhez illeszkedik. Európai Unión kívüli országokból érkező vendégmunkások behozatalának leállítását tűzte ki célul. Ugye a Tiszapárt ez volt az ígéret, és akkor most ez a mostani helyzet. Amikor egy hete itt voltál, akkor nagyjából már ez prognosztizálható volt, azt mondtad, hogy napok kérdése, ez így megtörténik. Na most kíváncsi vagyok, hogy értékelsz, mi történik majd a különböző szektorokban, amelyek kitettek, és amelyek bevonzották ezeket a munkavállalókat, és igényük van ezekre a munkavállalókra, vagy igényük volt eddig.
2: Üdvözlöm a rádióhallgatókat, köszönöm szépen a meghívást, hogy újra itt lehetek, és erről a témáról beszéltünk. Azt gondolom, most ez nagyon sok embert, vállalatot foglalkoztat. Itt a nyár, itt van a mezőgazdasági idénymunkának az ideje, és hát a cégek a bejelentés halatán megfagytak egy picit. Aztán ami várható volt, hogy szakmailag azért különbséget kell tenni vendégmunkás és a foglalkoztatási célú eljárás között. Hogyha visszamegyünk 2021-re, akkor lényegében az előző kormány idejében is foglalkoztatási céllal jöhettek harmadik országbeli munkavállalók Magyarországra. Nem volt országlista, nem voltak minősített kölcsönzők, hanem a cég, hogyha egy cég úgy döntött, hogy
1: bármilyen
2: harmadik országbeli munkavállalót szeretne foglalkoztatni, akkor lényegében foglalkoztatási céllal megtette. Ez 2021-ben 8 hónap volt, ezt azért tudom ennyire pontosan, mert részt vettem egy ilyen projektben, a Mastergood-ot szoktam emlegetni, ők voltak az elsők, 21-ben érkezett meg hozzájuk az első Fülöp-szigeteki munkavállaló foglalkoztatási céllal, és 8 hónapba telt a vízumnak az ügyintézése, tehát azt lehet mondani, hogy egy örökké valóság volt, mire megérkeztek az emberek. És hát nyilván azért nagyon nehéz most erről beszélni, mert az évek alatt kialakult egy rendszer, ami folyamatosan szigorodott.
1: És végre már csak 3 ország maradt.
2: Végre csak 3 ország maradt, igen, 15 tétet. Országgal kezdtünk, aztán ez tovább szűkült, mert nyilván a gazdaság, a cégek, a piaci szereplők próbáltak minden országból vendégmunkásokat behozni Magyarországra, és nyilván ahol nagy a fluktuáció, ahol mondjuk behoztak 100 ember, de abból mondjuk 25-30 fő az akár már a megérkezéskor tovább ment nyugat-európai országba. Például a vietnámiak, akkor nyilván az egy adminisztrációs teher a kormányzatnak is, a hatóságoknak is, a cégeknek is. Nem beszélve arról, hogy nagyon költséges. És ezért az élet és a szakma, meg a gyakorlat, a tapasztalatok ezt a listát szigorították.
1: Redukálták,
2: így van. Tehát még egyszer, tehát a vendégmunkás foglalkoztatásnak az volt a lényege, hogy meg volt határozva, hogy milyen országból, mennyi, milyen munkakörökbe, tehát volt egy negatív, egy pozitív lista, egy tiltó lista, tehát bizonyos munkakörökben nem jöhettek be vendégmunkások, és csak kedvezményes foglalkoztatók. Ez azért nem használom a minősített kölcsönző szót, mert nem csak a minősített kölcsönzők voltak a kedvezményes foglalkoztatók, hanem vannak olyan nagy cégek, akik a jogszabályi kötelezettségének eleget téve kedvezményes foglalkoztatóvá váltak. Ilyen például a Bayern Construct, tehát ők építőiparral foglalkoznak, és kedvezményes foglalkoztatóvá váltak, vagy ilyen a Kométa például.
1: Tehát ők direktbe,
2: de mégis vendégmunkást hozhattak.
1: Így van,
2: kedvezményes foglalkoztatóvá válnak. Na most a mostani rendeletnek az eredménye az lett, hogy ez a vendégmunkás rendszer, ez megállításra került. Ez egy könnyített eljárás volt, tehát azt lehet mondani, hogy 45 és 60 nap között megérkeztek a munkavállalók Magyarországra.
1: Az igény
2: beadásától számított, a 45-60 napra megérkeztek a munkavállalók Magyarországra, és itt különösebb szakhatósági vizsgálat nem folyt végve, amit a kormányhivatalok végeznek. A foglalkoztatási cél ezzel szemben az pedig az, hogy a munkavállaló indítja az eljárást, míg a vendégmunkás esetében a cég egy bizonyos Enter Hungary nevű programon keresztül végigviszi a folyamatot. Tehát ergo egy vendégmunkást, mikor beszerettünk volna hozni, akkor a Enter Hungary-n keresztül mindent le lehetett adminisztrálni. Most ez úgy néz ki, hogy a munkavállalónak a külképviseleten, tehát jelen esetben mondjuk Manillában kell jelentkezni vízumra, és hát el fog telni 2-3-4, akár 5 hónap is, mire engedélyt kap. Itt van egy nagyon szigorú szakhatósági vizsgálat, amit a kormányhivatal végez. Ez azt jelenti, hogy megnézik, hogy az adott megyében van-e még elérhető magyar munkavállaló. Hogyha
1: arra az adott pozícióra, arra az adott pozícióra beszéltünk, így van, hogy
2: igen.
1: Ezt vizsgálták minden esetben.
2: Igen, igen. Ez most
1: van-e magyar, aki azt el akarja, azt a, be akarja tölteni ezt a munkakört?
2: Abszolút, abszolút, és hogyha nincs megfelelő létszámú magyar munkavállaló, akkor engedélyezik a foglalkoztatási
1: engedélyezték.
2: Célt. Engedélyezték most is, igen. Most is, tehát engedélyezik a foglalkoztatási célt. Tehát még egyszer mondom, a vendégmunkás vízum állt le, a foglalkoztatási cél az megmaradt. Tehát ez különbséget kell tenni, mert alma körte, tehát hát nem ugyanaz. Összességében
1: jó, hogy jöttél, tovább... mert már most nem értem a dolgot. Jó, akkor fordítsuk meg, értem. Most van egy szigorú szabályozás, igen, egyfelől ezzel vannak tele a hírek, pont itt mondtam neked előtted, fuvarozó szervezetek szövetsége volt vendég, és hát náluk is a honlapon láttam, a honlapján, hogy a Fülöp-szigeteki munkavállalat most már Leo, másra kell berendezkedni. És hát kérdeztem is tőlük, hogy ebben a szektorban is érdekesek a kamionosoknál, és mondták, hogy igen, néhány százalékban, igen. És akkor olyan a külföldi konkurencia, én rögtön mondtam a románokat, akik egyébként lehet, hogy tudnak használni még ugyanígy nyitott kapuk vannak, és akkor ott lehet Fülöp-szigetek, az lehet egy versenyelőny, és az letörheti a magyar árakat. Legalábbis itt beszélgettünk erről, és te mondtad, hogy valóban Romániában nagyon sokan vannak.
2: Abszolút, el. Abszolút. Az egyik fő hiány szakma a logisztikai szektorban van, és nagyon sok fülöpszigeteki kamion és targoncvezető dolgozik Romániában.
1: Na jó, akkor most vissza ahhoz, hogy most itt június 6-ától történt egy szigorítás. Nincs lehetőség új vendégmunkás tartózkodási kérelem benyújtására. Mire van lehetőség? Vagy mi a megoldás azokban a munkakörökben, vagy cégeknél, ahol szükség van akár Fülöp-szigeteki munkavállalóra, és nincsen magyar jelentkező arra, igen, a pozícióra?
2: Foglalkoztatási cél, ez egy jogcím az idegenrendészetnél, kérelmezni kell a harmadik országbeli munkavállalót, de ezt csak a cég a saját állományába tudja megtenni, munkaerőkölcsönző, munkaerőközvetítő nélkül. Egy cégnél megfogalmazódik, hogy szüksége van a nyáron harmadik országbeli munkavállalóra.
1: Mint ahogy eddig is volt.
2: Mint ahogy eddig is volt. Nem tud használni munkaerőkölcsönzőt, munkaerőközvetítőt, hanem foglalkoztatási célú
1: eljárás. Hát akkor te vagy ebből, ki vagy véve ebből a képletből? Vagy ti ki vagytok? Vagy a ti szervezeteitek ki vannak?
2: A szövetség az 50%-ban kölcsönző volt, és 50%-ban direkt foglalkoztató. A direkt foglalkoztató.
1: Ja,
2: a szövetség fele örül, igen, a másik fele most nem annyira. Igen. De azt gondolom, hogy mint hogy a kormány említette is, hogy felfüggeszti. Ez nagyon fontos. Tehát, hogy felfüggeszti, szeretné ezt a minősített rendszert átvilágítani, ezt a kölcsönzői rendszert, vendégmunkás rendszert áttekinteni. Egészen biztos,
1: teljes hogy... körűen és soron kívül lesz ez az eljárás. Ezt direkt kimásoltam ide. Tehát harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáról szóló határozat, az teljes körül lesz, ez a vizsgálat teljes körül lesz, és soron kívül. Tehát ez egy gyors eljárás. Tehát ebben én arra gondoltam, hogy is lesznek további szigorítások, vagy változások.
2: A vendégmunkás szempontból igen.
1: Igen.
2: A foglalkoztatási célt azt nincs mit szigorítani, mert alapból nagyon szigorú a rendszer, nehézkes, hosszú ideig tart, de nagyon sok gazdasági szereplő Magyarországon az úgy rendezkedett be, hogy például nincs HR osztálya, vagy ő nem ez egy komoly adminisztrációval,
1: nem kellett ezzel foglalkozni, nem akartak ezzel foglalkozni, hanem ezt megoldották
2: szakértőkre. Igen, szakértő cégekre, akik, igen, ezzel foglalkoznak, és szükség van rájuk. Tehát az egészen biztos, hogy jól látszik, hogy azt be kell, újra kell gondolni a vendégmunkás foglalkoztatást, és teret kell adni a munkaerőkölcsönzőknek ebben, hiszen nagyon sok cég az utógondozást, tehát a munkaidő utáni terheket nem tudja már vállalni, ezért a munkaerőkölcsönzőknek ebben jelentős szerepe van, hogy a fluktuáció alacsony maradjon. Ergo, én abban bízok, a szövetség abban bízik, hogy, hogy egy akkreditációs folyamaton fognak átesni a munkaerőközvetítő kölcsönző cégek.
3: Újra?
2: Újra. Ez a teljes minősített, illetve vendégmunkás vízumnak a folyamata átvilágításra kerül, és abban bízom, hogy szeptembertől esetleg elindulhat már egy újra gondolt verzió, hiszen a gazdaságnak az egyik alappillére, hogy legyen megfelelő minőségű, mennyiségű munkaerő, és nem tud egy cég 6 hónapot várni vendégmunkásra, tehát nem tud vele tervezni.
1: Mert most nagyjából ez prognosztizálható?
2: 4 hónap minimum, de
1: inkább 6. Őneki be kell adni itt a bármelyik partnernek, akinek itt szüksége van, munkavállalat, beadja ezt a foglalkoztatási célú igényét, ugye? És akkor valahol összekötik őket Fülöp-szigetekkel, a Manilába bemegy majd egy polgár, és akkor ott jelentkezik arra az adott munkakörre. Őket eddig leszűrték a ti kollégáitok, ugye?
2: Igen.
1: A helyiek most is le fogják szűrni, vagy most az utcáról fog bemenni?
2: Nem. Tehát a toborzó partner az megmarad, aki előszűri, leválogatja az embereket. Annyi fog változni, hogy a korábbi rendszer az úgy nézett ki, hogy volt a toborzó, közte volt a munkaerőpiaci közvetítő, kölcsönző szakértőcég, és a végfelhasználó, a tényleges foglalkoztató. Most ez a köztes állapot kikerül, és lesz a toborzó, meg a direkt foglalkoztató. De az eljárás annyiban változik, az hogy idő. A munkaerő kölcsönző közvetítő cég az egy program segítségével mindent online elvégzett. Most ez megváltozik, a folyamat az úgy néz ki, hogy a cég leadja az igényét a toborzónak, kell 10 szakács, kiválasszák, betoborozzák az embereket.
1: Manilában?
2: Manilában. A cég kiválaszza a 10 szakácsot, majd utána elindítják egy folyamaton. Így van. A folyamat kint indul el a külképviseleten, ami azt jelenti, hogy a munkavállalóknak be kell menni a nagykövetségre, és jelentkezni kell munkavállalási célú tartózkodási engedélyért.
1: Akkor is, hogyha néhány 100 vagy 1000 kilométerre lakik a helyszíntől, ugye?
2: Igen, tehát be kell utazzon, és hát a nagykövetség elindítja a kérelmeket, a nagykövetségtől átkerülnek a dokumentumok az idegenrendészetre, az idegenrendészethez, az idegenrendészet tovább küldi a szakhatósághoz, a szakhatóság a kormányhivatal megnézi a munkapróbavizsgálatot, van magyar, nincs magyar, visszamegy az igazolás a idegenrendészethez, az idegenrendészet jelzi a cég felé, hogy megvan a szakhatósági vélemény, lehet a munkavállalókat behozni Magyarországra, mert megvan a döntés a tartózkodási, foglalkoztatási célról, és akkor a munkavállalók elindulnak.
1: Tehát ez a folyamat. A nagykapu bezáródott.
2: A
1: kiskapu itt van.
2: Igen.
1: A kiskapu viszont akadályokkal telített. Igen. Az idő az sokkal hosszabb, ugye?
2: Igen, dupla annyi idő.
1: Kevesebb élvezet.
2: Sokkal igen, több adminisztráció.
1: Ezek a munkavállalók már nem fognak dínyét szedni ebbe a szezonba itt Magyarországon, ugye?
2: Fognak azért, mert az viszont nagyon ügyesen és helyesen tette a kormány, hogy a minden olyan kérelem, ami június 5-ig be
1: lett
2: adva.
1: Ez lett volna a következő kérdés, hogy mi történt az utolsó hetekben, mi történt? Hát nyilván mindenki betárazott.
2: Betárazott, így van. Abszolút. Nyilván ez már korábban is be volt harangozva, hogy akkor vendégmunkás top lesz. Tehát hál' Istennek azok a kérelmek, amik június 5-ig beadásra kerültek, azok elbírálásra kerülnek a régi rendszer szerint, tehát megnyugtatok minden mezőgazdást, minden szállodát, hogy meg fognak érkezni a munkavállalóik a nyári időszakban. Ha a kérelmeket beadták. De én azt gondolom, hogy a gondos gazda, vagy azok a cégek, akik erről tájékoztatást kaptak, azok ezt megtették.
1: Jó, egy pár perc, mert folytassuk azzal, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt hogy mozgott a piac, de mit tapasztalt? Tehát az utolsó hete, amikor lehetett tudni, hogy lesz egy stop, vagy ilyenféle fajta stop, amit elmagyaráztál, köszönöm, akkor mely szektorok mozdultak meg? Tehát nyilván most nagyobb lett az igény, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki gondolta úgy, hogy ilyen jellegű munkakörökbe vagy vendégmunkásokra szükség van. Néhány percen folytatjuk a beszélgetést Farkas Adrián vendégmunkás szakértővel itt a Monitor délutánban.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, Farkas Adrián a stúdióban, aki vendégmunkás szakértő, Fülöp-szigeteki munkavállalók közép-európai foglalkoztatásáért szövetség elnöke. Arról kezdtük az eszmecserét, a kormány megerősítette június 6-ától, nincs lehetőség új vendégmunkás tartózkodási kérelem benyújtására Magyarországon. Leállt az új vendégmunkások beléptetése, és ott hagytuk el a beszélgetést, hogy foglalkoztatási célból lehet továbbra is majd mondjuk Fülöp-szigeteki munkaerőt Magyarországra invitálni, de ez a folyamat ez kissé bonyolultabb és sokkal hosszabb lesz, mondtad te. És az is kiderült, hogy az elmúlt hetekben mindenki, akinek szüksége van ilyen jellegű munkaerőre, az pánikszerűen bezsákolt. Ugye mi történt? Mely szektorok mozdultak meg? Na, erre nagyon kíváncsi vagyok.
2: Igen. Hát itt a vendégmunkás topnak a híre hallatán a nagy munkaerő kölcsönző cégek, akik azt lehet mondani, hogy azért 50%-ban a piacot lefedik vendégmunkásokkal, megkeresték a partnereiket, hogy tervezzenek előre. És itt a legerősebb szektorok az a feldolgozóipar, a turizmus, az agrárium és a nagy kínai beruházók, akiknek kénytelenek voltak június 5-ig megtervezni az egész éves létszámgazdálkodásukat.
1: És nem könnyű, mert ott elbocsátások is voltak.
2: Nem könnyű, nagyon nem könnyű, viszont volt, meg kellett tegyék, mert a munkaerő kölcsönző cégek felhívták a figyelmüket arra, hogy ha most beadják a kérelmeket,
1: akkor 60 napon belül lehet, hogy
2: akkor 60 napon belül, tehát nyáron megérkeznek a munkavállalók, ha nem adják be, akkor lehet, hogy már csak januárban. És nagyon sok cég úgy döntött, hogy akkor inkább számol kockáztat, és beadja az igényeket. Egyébként a idegenrendészet információ alapján több mint ötszörös mennyiségű kérelem érkezett be, mint egy normál hónapban. Tehát ergo azt is lehet mondani, hogy a munkaerő kölcsönzők ledolgozták az évet június 5-ig, és most azért kicsit a cégek felélegezhetnek, mert a nyáron megérkeznek ezek a vendégmunkások.
1: Ha ők ebben előrelátók voltak, és tudtak tervezni.
2: Én azt gondolom, hogy felelős HR vezető az jelezte a tulajdonosok felé, hogy ezt
1: hát,
2: meg kell tenni.
1: Ha volt HR osztály, igen.
2: Viszont ami nagyon érdekes, hogy azok a cégek, akik ezt nem tették meg, azok most egy olyan fajta megoldást választhatnak, hogy például keresniük kell egy Fülöp-szigeteki toborzó céget, és le kell velük szerződni. És a minősített kölcsönző, aki eddig a teljes ügyintézést elvállalta, az az átmeneti időszakban, amíg az új vendégmunkás törvény meg nem jelenik, addig a relokációt, tehát a vízimügyintézést, illetve az utógondozást, szakmában mi aftercare-nek hívnak, a munkaidő utáni feladatokat el tudja látni a cég életében. Tehát lényegében van egy ilyen hibrid megoldást, hogy így fogalmazzak, az átmeneti időszakra. Egészen biztos vagyok benne, hogy azok a cégek, azok a nemzetstratégiai magyar és külföldi vállalatok, akik Magyarországon vendégmunkásokkal terveznek, azok lobbizni fognak a következő 3 hónapban, hogy a kölcsönzés teret kapjon, hiszen egyszerűbb, biztonságosabb számukra a vendégmunkás foglalkoztatás.
1: Problémamentesebb,
2: igen. A fluktuáció alacsonyabb.
1: A szektorokat kérdeztem, lehet mondani nagy piaci szereplőket? Mert erről viszonylag keveset hallani. Az autóiparról igen, meg az akkumulátor összeszerelő üzemekről, ugye, hogy ott itt vannak, meg ott vannak vendég. De vannak még olyan cégek, akikről, ha ezt el lehet mondani, nem üzletítok, megértem, de hogy azért kérdeztem a szektorokat is, mert most ez ilyen látens dolog, hogy itt is volt, ott is volt. Most láttam, hogy tehát azon is vita van, hogy melyik Dinnyeföldön volt, Fülöp-szigeteki, vagy nem volt Fülöp-szigeteki. Én egy másik Dinnyeföldön láttam ilyen munkavállalókat, halászatban is láttam, ezt mondtam neked. Tehát rengeteg szektor van, rengeteg cég van, de látszik az, hogy lesz itt lobby erőn, akkor inkább így kérdezem.
2: Én azt gondolom, igen. Igen, tehát hogy azért így próbáltam nemzetstratégiai partnerként megnevezni őket, nem szeretnék konkrét cégnevet mondani,
1: persze.
2: Mert azt gondolom, hogy nem jártak hozzá, hogy őket említsem. Nyilván az összes foglalkoztatót látjuk, mert a Fülöp-szigeteki rendszerben akkreditáltak, és az akkreditáció nyilvános, tehát hogyha valaki a Department of Migrant Workers, tehát a Fülöp-szigeteki minisztérium honlapjára ellátogat, akkor látja, hogy
1: mely
2: a cégek
1: akik
2: foglalkoztatnak Fülöp-szigeteki vendégmunkást. De azt mondom, hogy ezek a nemzetstratégiai cégek jelentősen befolyásolják a GDP lépít, tehát ebből azt gondolom, hogy lesz lobbyerő.
1: Lesz mozgás. Igen. Vagy lehet esetleg igen. mozgás. Igen. Lehet valamilyen módon újra gondolni ezt
2: igen.
1: a dolgot.
2: Igen. És szerintem gondolja is a kormány, tehát hiszen nem azt mondta, hogy ezt végleg megszünteti, hanem újra gondolja, felfüggeszti, átvilágítja, és egy sokkal következetesebb és versenypiaci szempontból egyenlő bánásmodellvel alapján fog új rendeletet hozni.
1: Abban láttál változást, elmozdulást, hogy itt az utolsó hetekben, amikor mindenki gyorsan azt mondta, hogy na nekem kell még 5-10, 20, 30, 40 munkavállaló, van-e valami különlegesség, akár a pozíciókat tekintve, akár Magyarország térképére pillantva, hogy hol mindenhol gondolkoznak. Már talán ilyen pozícióban, talán olyan munkakörökben is, mondjuk Fülöp-szigeteki munkavállalóban?
2: A beadott kérelmeknek a 75% az betanulást nem igénylő segédmunka, operátor szint. Tehát ezek segédmunkások többnyire. Viszonylag kevés szakember érkezik a Fülöp-szigetekről. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy a szakmai ismertetést nincs még kidolgozva Magyarországon, tehát nem is annyira egyszerű elfogadni egy Fülöp-szigeteki szakmát. Kint amerikai oktatási rendszer van, nem kompatibilis az európai oktatási rendszerrel. Az országnak a déli része erősödik meglepő módon, ez a Hajdú-Bihar és Csongrád megye, a nagy beruházásoknak köszönhetően, illetve ami örök sláger Dunántúl. Tehát azt látjuk, ezt a múltkor is elmondtam, hogy 150 ezer magyar munkavállaló dolgozik Ausztriában, Észak-Dunántúlon él, és azokat az embereket valahonnan pótolni kell. Tehát a legpirosabb zóna vendégmunkás szempontból ez a Keszthely, Sárvár, Hévíz, Sopron környéke.
1: Tudod, hogy sok turisztikai műsort csinálok, és hát most a Turizmus Bulletinben volt a legutolsó cikk, hogy hát már most a munkaerő hiánytól tartanak, mondjuk a Balaton környéke. Azok a vendéglátók, akik mondjuk Fülöp-szigeteki munkavállalat alkalmaznak, az is képesítés nélküli egy része, nagy része. Most nem a séfet gondolom, meg a szakácsot, nem tudom, hogy...
2: Konyhai segítő,
1: szobalány, felszolgáló, takarító.
2: Rengeteg kérelem van. Uh-huh. Nagyon sok. Azt lehet mondani, hogy már hát szerintem nagyon kevés olyan balatoni szálloda van, ahol nem dolgozik vendégmunkás.
1: Izgalmas időszak lesz ez. Most a szövetség valamilyen módon beszáll ebbe a lobby.
2: Igen, kértünk
1: harcba.
2: Időpontot az illetékes minisztériumtól. Próbáljuk a szakmai szempontokkal támogatni a kormányt. Azt az ígéretet kaptunk, hogy lesz lehetőségünk egyeztetni. Mi 100%-ban szakértőként szeretnénk ehhez hozzáállni, és azokat a tapasztalatainkat megosztani, amit az elmúlt 5 évben tapasztaltunk. Egyébként a szövetségben dolgozik 40 ezer magyar munkavállaló is, tehát nagyon jól látjuk a magyar és a vendégmunkások közötti párhuzamokat, viselkedési, magatartási szempontokat, tehát nagyon sok olyan szakmai segítséget, szempontot tudunk a kormánynak bemutatni, amely segítheti a vendégmunkás szabályozást.
1: Igen, de csak úgy, ugye, ha én jól értem és jól fordítom ezt köznyelvre, amit a jogalkotók vagy a politikusok megígértek, és talán most ezt teljesítik, és ez az ígéretüket, hogy magyar ember elől külföldi, mondjuk Fülöp-szigeteki nem szerezhet meg állást, pozíciót.
2: Abszolút,
1: ugye?
2: Abszolút.
1: Ez az állítás maradjon így.
2: Így van. Ezt abszolút egyetértünk vele, és azt támogatjuk is. Ezért is az előző adminisztrációnak javasoltuk, hogy vezesse be azt a jogszabályt, hogy egy magyar cég a statisztikai létszámának maximum 30%-áig alkalmazhat vendégmunkást, egy külföldi beruházó pedig csak 20%-ig. Tehát ergo 80% magyart kell felvegyen, a magyar pedig 70% magyart kell felvegyen, ezzel is védve a magyar munkahelyeket.
1: De ha nem tud fölvenni magyar munkavállalót arra 10-20-30%-ra, és ezt igazolja, és ezt indokolja, és minden szűrőn át, csak akkor lehessen.
2: Csak akkor, így van.
1: És
2: így
1: az
2: van,
1: is nyilván akkor.
2: Így van. Egyébként sokkal drágább a vendégmunkás a cégeknek, mint egy magyar munkavállaló, tehát hogyha tehetnék, magyar foglalkoztatnának. De szerintem ezt minden fórumon, minden HR-es ezzel kezdi.
1: Akkor most lesz Balatonon, meg a Dinnyeföldön, Fülöp-szigeteki
2: lesz, munka. Lesz
1: mosoly, igen. És aztán majd meglátjuk, hogy...
2: Szeptembertől bízom benne, hogy a megfelelő intézkedések megtörténnek.
1: Nagyon szépen köszönöm Farkas Adrián vendégmunkás szakértő, Fülöp-szigeteki munkavállalók közép-európai foglalkoztatásért szövetség elnöke. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Én köszönöm.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a keddi Monitor délután. Csütörtökön ugyanebben a műsorsában 4 és 6 óra között számítok majd a figyelmükre. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset miatt nem járható a külső sáv a Kossuth-Lajos utcában az Asztória előtt. Nehéz az előrejutás a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól déli irányban, tovább akadozik a haladás a Közraktár utcában befelé. Erős a forgalom a Hegyalja úton és a Margit körúton mindkét irányban, a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében és a Nagykörúton szakaszonként. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Az első kerületben a Mikó utcát egyirányosították a Pauler utcától a Krisztina körútig, mert gázvezetéket javítanak. A 9. kerületben a Pékerdő utcát lezárták a Vágóhíd utca közelében távhővezetéképítés miatt. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében, mert burkolatot javítanak. Tart a vasúti hídfelújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál, irányonként csak egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességben lezárják a Budafoki utat, a kifelé vezető oldalon a jobbra kanyarodó sáv és a járda továbbra sem járható. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Vadászgépekkel és bombázókkal tartott hadgyakorlatot az orosz balti flotta. A pilóták különböző magasságokban gyakorolták a légiharcot a feltételezett ellenséggel. A gyakorlatot a közelben zajló NATO manőverekkel párhuzamosan tartották meg. Bemutatta a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett önálló alkalmazásként is működő Siri AI asszisztenst az Apple. Az applikáció a felhasználók személyes adatai és alkalmazásai közötti összefüggések értelmezésével kíván versenyre kelni a ChatGPT-vel, a Gemini-vel és más rivális szolgáltatásokkal. Az új funkciók ugyanakkor egyelőre nem lesznek elérhetők az Európai Unióban, mert az Apple szerint az uniós szabályozás adatvédelmi és biztonsági kockázatokat teremt. Akár 25 milliárd euró értékű beruházást is mozgósíthat a mediterrán térségben a megújuló energiaforrások, a hidrogéntermelés, a tiszta technológiák gyártása és a villamosenergia hálózatok korszerűsítése területén az Európai Unió. A mediterrán paktum kezdeményezés célja az energiapiaci együttműködés elmélyítése az EU és a dél-mediterrán partnerországok között. A tervek szerint 2035-ig 15 gigawatt új megújuló energiakapacitás létesülhet, miközben több mint 100 ezer új munkahely jöhet létre a tiszta energia ágazatban. Mérlegeli az integritás hatóság vezetőjének elmozdítását célzó eljárás megindítását az állami számvevőszék elnöke Vindis László. Bíró Ferenc Pált több ügyben összesen több mint 140 millió forintos vagyoni hátrány okozásával vádolják. A törvény szerint a végső döntést az elmozdítás ügyében a fővárosi törvényszék hozhatja meg. Hosszú távon kiszámítható fejlesztéspolitikát kell teremteni a hazai építőiparban, ezt hangsúlyozta Markovics Béla, a MAPEI Kft. Ügyvezetője a vállalat közleményében. A cégvezető szerint az új kormányzati struktúra felállítása arra utal, hogy a kabinet az energiahatékonyságot nem csupán környezetvédelmi, hanem gazdaságfejlesztési és versenyképességi kérdésként is kezeli. Mindez jelentős piacot teremthet a szigetelések, nyílászárócserék, gépészeti korszerűsítések és más energiahatékonysági beruházások számára. Közben hosszabb távon kiszámíthatóbb keresletet biztosíthat az építőipar szereplőinek. Markovics Béla szerint a rendszer sikerét végső soron az dönti el, hogy a minisztériumok mennyire tudnak hatékonyan együttműködni.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 133.373 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal csökkent 3.892 forintra, az OTP 1,1%-kal került lejjebb 40.330 forintig. A Richter 2,5%-os mínuszban zárt 11.840 forinton, a Magyar Telekom 3,3%-kal erősödött 2.736 forintra. A bitcoin árfolyama 3,2%-kal csökken 61.056 dollárnál és 43 centnél tart, illetve 3,3%-kal került lejjebb az Ethereum 1633 dollárra és 59 centre. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 83 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 307 forint és 93 fillér, egy svájci frank 386 forint és 26 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 89 fillér, a cseh koronáé 14 forint 72 fillér. Egy angol font 412 forintba és 25 fillérbe kerül a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 0,7%-kal csökkent a nap végére, a madridi IBEX 0,3%-kal állt meg a negatív tartományban, a párizsi Kakaront és a milánói börze 0,1%-kal tudott erősödni. A tengeren túl a New Yorkban is elromlott a hangulat, a Dow Jones 6-tized, az S&P 500-as 1,3-tized, a Nasdaq Composite 2,2%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 4,5%-kal került lejjebb 87 dollár 24 centre, a Brent jegyzési ára 90 dollár 55 cent hordonként. Egy uncia aranyért 4305 dollárt és 10 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
4: Holnap erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, az eső mellett záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél megélénkül. A zivatarok környezetében erős viharos széllökésekre számíthatunk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18 fok között várható, holnap napközben 27 és 33 fok közé melegszik a levegő.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
5: Jó estét kívánok, köszöntjük a kedves hallgatókat. Önök a Trend FM napvendége című műsorát hallják egy elég szokatlan verzióban, mert hogy ma este kezdődik a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Ennek apropójából pedig egy háttérbeszélgetést terveztünk, találtunk, gondoltunk ki, hiszen hát ez a torna több szempontból is történelmi lesz. Egyrészt három ország rendezi, másrészt 48 csapatos lesz, hosszabb is lesz, több mérkőzés kell játszani. Úgyhogy erről fogunk egy nagyobb társaságban beszélgetni. Én Kecső Rihárd vagyok, és a stúdióban pedig Kovács Gergővel, Emszics Péterrel és Nagy Károllyal beszélgetünk, csak hogy névsorba köszöntsenek benneteket. Szervusztok!
6: Szervusztok!
7: Sziasztok!
5: Sziasztok! Na hát vágjunk is bele, tényleg egy történelmi VB-nek látunk neki így a mai este folyamán. De kicsit így kezdjük az emlékekkel, és majd is szépen aprán felépítjük arra, hogy is jutottunk el idáig. Mi az első VB emléketek?
6: Időrendi sorrendben kezdjük, fiatalsági sorrendben, hogy kezdjük?
7: Akkor én mondom.
5: Akkor mondta.
6: A Doán.
7: A 78-as VB-t azt...
5: Na hát azért nem akartam válaszolni a kérdésedre.
7: Azt állítólag láttam, de nem emlékszem rá. De a szüleim nézték, tehát onnan tudom, hogy igen. Meg annak volt egy figurája, egy focista, azt megtanultam rajzolni gyerekként, és a 82-es VB volt, amit már teljes mértékben azt néztem is, gyakorlatilag, amit csak lehetett, és hát onnantól kezdve gyakorlatilag minden VB-t is volt egy olyan szerencsés VB-m, sőt kettő, amikor gyakorlatilag a munkám miatt voltam kötelező jellegen néznem kellett a 2002-es VB-nek az összes meccsét. Láttam, és ugyanígy voltam 2006-ban is

0: 3-0-as vereséget egy futball VB-n, mert akkor kint vagyunk. Szóval erre ezek az első emlékek, aztán a NSK Argentina döntő, az a 86-os VB-nek a döntője, és hát utána már 90-től mindegyiket néztem. Arra emlékszem, hogy a 90-es volt az a legborzalmasabb VB, már amit így vissza tudok pörgetni. A legjobb meg, hát kövezzetek meg érted, de szerintem a legutóbbi a 2022-es volt. Nekem legalábbis.
1: Én a 98-ra is adnék azért egy komoly pontot, mert szerintem az nagyon izgalmas volt.
2: Én egyébként egyetértek a Karesszal, mert az a 2022-es nekem ugye arra vannak élénk emlékeim.
3: Na
2: nagy ugrás az időben, mert hogyha rácsatlakozhatok, nekem ugye az első emlékem a 2010-es VB-ről van, ugye hát 2006-ban már éltem, de hát nagyon kicsi voltam. 2010-ben se voltam olyan nagyon idős, hát 6 éves, úgyhogy nem sok emlékem van, inkább ilyen emlékfoszlányok, de arra határozottan emlékszem, hogy a spanyoloknak a játékát azt nagyon megszerettem, illetve a győztes meccsre is emlékszem, amikor a hosszabbításban Iniesta góljával végül mindenki azt hitte, hogy majd jönnek a 11-esek, aztán mégse. Úgyhogy meg az egésznek így a hangulatára ott Afrikában, ahogy mennyire hangosak voltak a szurkolók, ez nagyon megmaradt bennem. Illetve...
0: Hát konkrétan a dudát lehetett csak hallani.
1: Igen. Akkor mindenki megtanulta ezt a szót, igen, mit jelent.
2: Igen, meg a vakka-vakka, hogy csak ilyen nézé, közhelyeket mondjak, hogy kinek miről maradnak meg a VB-k.
3: Az is egy fontos.
2: Visszatérve a 2022-eseiként, én azért értek egyet veled, Karesz, mert hogy szerintem ott nagyon sok meglepetés született már a csoportmeccsekben is. Ha például csak arra gondolunk, hogy Szaúd-Arábia legyőzte Argentinát, és ott mindenki azt hitte, hogy akkor itt vége is a VB álmoknak Argentina szempontjában, aztán végül megnyerték. De egyébként meg egy csomó mindent lehetne sorolni.
3: Meg hát azért az is más volt, hogy kvázi télen volt, de hát, hogy...
0: Furcsa volt, igen.
3: Igen, hogy a kint milyen hideg van, és akkor így nagyban nézzük a VB meccseket így. Attól függ éppen ki hol, mert hát ott a elég korai időpontok játszottak ráadásul.
2: Igen, kicsit szürreális volt, mert én az iskolában néztem egyébként a szünetekben, úgyhogy azért az így elég furcsa volt, így, hogy így világbajnokság, és akkor nézzük a meccseket, közben megmegy az iskola, kint meg nem tudom, mínusz 5 fok van, úgyhogy igen, az
1: szakos.
3: Csatlakozom itt a mellett, ez a 2010-es első VB-vel, bár az nekem olyan szempontból maradt meg, hogy játékvezetői szempontból, mert ugye annak még némileg volt magyar vonatkoztatása a Kassai Viktor révén, így nekem az egy emlékezetes volt. Amit meg már végignéztem ténylegesen, az a 2014-es VB. Nagyon gyenge vagyok matekból, nekem ez a 4 éves ugrás nagyon nehéz az időben. Na mindegy, szóval, hogy 2014-es VB.
1: Egy gazdasági onnantól... rádióban dolgozol, azt tudod, egyébként a számoknak
3: hát, majdnatosége. Nehéz a kevés is.
1: És azért tegyük hozzá, hogy a Ricsinek a bírói fontossága az nem véletlen, hiszen magad is
3: BB-náskodsz. Vezető vagyok, így van.
1: A család nekem... csuklik eleget, úgyhogy rendben vagyunk.
3: Az biztos. Nem panaszkodnak egyáltalán. Hát amikor mondjuk a párom kijött meccsekre, azt mondjuk én nem
0: örülöttem.
3: Hát néha úgy jól érezte magát, inkább otthon. Maradjunk ennyibe. Úgyhogy innentől nyilván jöttek a folyamatos VB-nézések, a VB-láz. Most pedig egy teljesen más szemléletben követtem, mert hogy nyilván amióta én a játékvezetéssel foglalkozom, nekem az van előtérbe, hogy a játékvezetők egyébként hogy tevékenykednek, szabályváltozások hogy alakulnak. Nekem valahogy ez az egy ilyen új katartikus élményt ebből az egészből, mert hát, hogy...
1: Hát akkor azt mondd meg, hogy a VAR-nak örülünk, vagy nem örülünk?
3: Ezt majd jól kitárgyaljuk, hogy ti mit gondoltok, és egyébként játékvezetői szemmel milyen ez az egész. De haladjunk tovább, hogy egy kicsit a VB eufóriáról így beszélgessünk, hogy nektek milyen érzés, azért kell, hogy fordulok hozzátok először, mert mi túl kevés világbajnokságot láttunk, és akkor így szofisztikáltan fogalmaztam.
2: Igen.
3: Szóval, hogy szerintetek mitől volt másabb régen egy VB, mint mondjuk az elmúlt időszakok világbajnokságai?
0: Hát,
3: egyáltalán másabb-e? Inkább nézzük innen a kérdést.
0: Abban az értelemben másabb lesz, ez mondjuk az amerikaiaknak érdekes lesz, hogy amikor 94-ben volt ott először futballvilágbajnokság, ugye hát annyira nem volt honos a soccer, ahogy ők nevezik, és az amerikai tojáslabdás inkább az ő sportjuk, hogy az újságokban komplett szabálymagyarázatok

0: volt, akkor emlékszem a 94-es VB alatt, és a helyi stadionokat kellett átalakítani, amik egyébként a játékosok elmondásai szerint nem mindig voltak alkalmasak egyébként a soccer típusú futballra, mert nagyon keményre égetett pályák ezek, és állítólag ez nem annyira ízlett az ízületeinek a játékosoknak. Szerintem egyébként mindegyik országban jó hangulatú, úgy általában jó hangulatú lehet a világbajnokság. Sajnos helyszínen nem jártam soha, de az ide citált 2010-es VB-nek is megvolt az a hát picit furcsa hangulat a vuvuzellákkal, hogy ott afrikai típusú hangulat volt. Dél-Amerikában szerintem a hangulatot nem kell bemutatni, ott magától jön. Európában van egy alap jó hangulata a futball VB-knek, és hát én arra leszek nagyon kíváncsi, hogy ez a hármasság, ez a Kanada, Egyesült Államok, Mexikó, azért elég különböző országokról van szó, mondjuk a kanadaiak és az amerikaiak erről lehet, hogy vitatkoznak egymás között, de hogy ez hogy fog átjönni, és az milyen lesz, hogy egyébként nem tudom, hogy tudjátok-e, három megnyitója lesz a futball VB-nek, mert lesz Mexikóban, az Egyesült Államokban, meg Kanadában, szóval csupa-csupa furcsaság. Szerintem jó hangulatú lesz egyébként.
1: Szerintem minden VB, mint hogy ezek a világesemény, én két olimpián voltam, azt tudom még kicsit ehhez talán hasonlítani, hogy remek hangulat a szurkolók részéről. Meg hát ugye a fociról tudjuk, hogy több mint sport, tehát azért ebbe nem csak a sport játszik néha, hanem ugye érdekes párosítások voltak már azért a VB, meg lesznek is szerintem. Akik kőkeményen veszik ezt a küzdelmet, mondjuk egy Hollandia-Németországot hagyj hozzak fel példának, tehát azért az egy több, mint küzdelem, amiről itt egyébként keveset beszélni, de tényleg így van. És én inkább arra leszek kíváncsi, hogy mennyire fog megmaradni ez a fajta nagy hangulat, azért 64 meccs volt korábban, és ugye most lesz 104. Tehát azért az nem kevés, sel több.
2: Hát meg, majdnem a duplája.
1: Igen, meg hogy ugye a közvetítések ugye este, össze-vissza néztem, hogy este 7-től van, 9-től, éjféltől, hajnal 2, hajnal 4.
3: Ma hajnal 5 is, azt hiszem.
1: Mondjuk Ázsiában is volt VB.
0: Az nekünk már jó reggeli műsor.
1: Az a reggeli műsor, egyébként pont ezen gondolkodtam, hogy ez tökéletes. De hát volt ázsiai VB, azt is túléltük. Úgyhogy.
3: Ha azt mondom, hogy világbajnokság, melyik az a, ki az a játékos, aki így beugrik elsőként, mert hát azért minden VB-nek megvan a maga
0: azt,
3: a játékos,
0: látunk,
3: a maga
0: azt, amit nem
3: arca.
0: Látunk.
3: Hát csak, hogy azt mondjátok, hogy világbajnokság, ki melyik játékos ugrik be elsőként nektek?
1: Hát melyik nem, tehát hogy az a baj, hogy mi sokat látunk, nem is sok VB-t ahhoz, mert minden VB-nek voltak, ugye, tehát ott van Maradona, ugye, induljunk ki a Isten keze, ugye, azt mindenki emlékszik rá.
2: Az is, aki ott, nem látta.
1: Ott volt a Baggio, ugye, aki 11-es hagyott ki, abból ugye voltak egy páran, akik.
0: Abban még reklám is született. Igen, később, egy whisky reklám.
1: Akkor ott volt a 2006-os olasz csapat, ugye, ami önmagában, csak mondanám, van olyan pizzéria Budapesten, ahol a róluk elnevezett pizzákat lehet venni. Tehát, hogy minden egyes VB-nek megvoltak azok a ikonikus, ugye ott volt a fejelése, és ráadásul 2006, ugye akkor volt, hogy a Materazzit lefejelte az Zidán, és ugye VB után pár héttel mentem Olaszországba, mentünk, és a hajón, ahol nem mentünk, Chioggiából Velencébe egy kisfiú volt, vagy 7 éves, Zidán mezben. Mondom, barátom, te egy igazán bátor gyerek vagy. Nem lett nyilván senkinek bátor, de jó pofa volt.
0: Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, volt egy ilyen játék, kialakítottak egy ilyen számítógépes játékot, hogy Zidánként lehetett fejelni Materazzit, ilyen beteg dolgok is születtek. Ja. Nekem egyébként futballista, aztán hagyjuk Gergőt is szóhoz jutni. Szóval, hogy nekem a 98-as VB-ből JJ Okocsa, mert a bolgárok ellen egy akkorát táncolt, úgy értem, hogy körülbelül 6-8 embert kicselezett, és aztán a végén nem átlagos afrikai játékosként berúgta azt a helyzetet, mert egyébként is sokszor kiszokták hagyni. Mindenki ezekre a szólógólokra emlékszik, a Maradona szólógóljaira, arra talán kevésbé, hogy mondjuk Saido Vairen is rúgott 94-ben Saudiként egy ilyen gólt a belgák ellen, egy ilyen félpályásat. JJ Okocsával senkinek nincs meg, pedig szerintem egy hihetetlen nagy klasszis volt, csak hát bal szerencséje nigériai volt, és hát nem sokáig jutott a válogatottal.
2: Hát, hogyha világbajnokságra gondolok, nekem amúgy több momentum is, nem csak játékosok ugranak be. Az első, aki beugrik, az egyébként, amit már itt adás előtt is beszélgettünk, az a mexikóiak kapusa Ochoa, aki nagy valahogy, karakter. Aki 2006-ban is ott volt már a VB-n, tehát ő az egyik a négy közül, aki a hatodik VB-re készül, és egyszerűen hihetetlen az, hogy amúgy róla senki nem tud, de valahogy négy évente mindig megjelenik, és mindig kivédi a szemét a csapatoknak.
3: És mindig csinál valamit,
0: igen. Mindig
3: csinál
0: valamit. Mindig a brazilok ellen védi.
2: Igen, igen. Tehát, hogy ő valahogy mindig így beugrik, amikor jön a VB, hogy hú, de jó, majd várom, hogy majd megint miket fog brillírozni. Akkor, ami még beugrik, ezek nyilván már a, inkább a gyerekkori emlékekből, ugye, amit említettem, a 10-es VB, a 14-esre pedig már azért emlékszem élénken, mert nem csak azért, mert már idősebb voltam, hanem azért is, mert akkor éppen egy focitornán voltunk valahol Egerbe, és emlékszem, hogy a szálláson mindig egy ilyen nagy kivetítőn néztük a meccseket, és ott is ugye jó volt a hangulat, hát Dél-Amerika, Brazília, tehát nyilván a 7-1-es...
0: Ott nem volt annyira jó a hangulat.
2: Megalázó veresége a braziloknak a németek ellen, az nekünk jó volt, mert sok gól volt, meg nem hittem el, amit látok szerintem. Nekik lehet, hogy annyira nem esett jól, de viszont azt hiszem, hogy talán azon a VB-n volt először, hogy a Suárez beleharapott a Chiellinibe, igen, akkor jót mondok, a Chiellinibe beleharapott, és ez nagyon megmaradt bennem, hogy ott így tátottam a számot, így röhögtünk, meg nem tudom, a kivetítő előtt, és azóta többször is csinált ilyet, szóval meghagyhatta volna ezt ikonikusnak a VB-re csak, de hát nem olyan a habitusa. Na mindegy, szóval az ilyen momentumok így megmaradnak. Nyilván a későbbre is azért mondjuk a 4 évvel ezelőtt is 1000 milliót lehetne felidézni, de igen, ezek megmaradtak.
3: Hát meg nekem a 2014-es VB döntő is egy ikonikus volt azért, hogy Németország-Argentina 1-0-ra nyertek a németek, Mário Götze majdnem, hogy utolsó perces góljával.
2: Igen, igen.
3: Úgyhogy
2: hát, végén volt az is.
3: A végén fele
1: volt.
3: Kevés
1: döntő volt, ami olyan igazán jó volt. Tehát amire igen. Azt mondod, hogy...
2: Hát a 4 évvel ezelőttire mondták azért sokkal azt
1: a 4 évvel ezelőttinek a hosszabbítása volt jó. Tehát, hogy szerintem addig, nem, inkább nem hazudott.
0: Hát azért 2-0-ról feljönni 2-2-re.
1: Igen, a 70. perctől lett érdekes, azt hiszem a meccs.
2: Jó volt persze, amikor leült, igen.
1: Igen.
3: Minden meccsnél van, ami leül.
1: De nekem ilyen szempontból például a 98-as Párizs, az elődöntő a holland-brazil.
0: Az nagyon jó
1: meccs volt. Az volt az a meccs, amit bármikor újra néznék, és azt gondolom, hogy annak kellett volna a döntőnek lennie összességében, és szerintem ott is fáradtak el a brazilok a
0: hát ott valami történt Ronaldóval, ami azóta se derült ki egyébként, hogy a döntőre miért olyan állapotba került, állítok, volt neki valamilyen epilepsziás rohama, az sose derült ki, a brazilok nem mentek ki melegíteni 98-ban a döntőn, tehát ott a furcsa dolgok történtek.
1: Ott a hollandok ellen az egy őrült meccs volt minden szempontból, és ott nem is csodáltam igazából, és joggal nyertek ott a franciák, de hogy ott nagyon éles volt a két fellépés közötti különbség.
2: Végül is 4 év múlva megnyerték a brazilok, és ott azért Ronaldónak elég nagy szerepe volt, úgyhogy...
0: Nagyon jó volt akkor. Még minden idők legjobb VB döntőjében, amikor jöttem, hogy a stúdió felé eszembe jutott, hogy ez nekünk nagyon-nagyon fájdalmas, de nagyon-nagyon fordulatos lehetett az 54-es VB döntő. 2-0-ra vezetett a magyar csapat, és végül 3-2-re nem mi nyertünk sajnos. Azt hiszem fordítás többet nem is nagyon volt VB döntőn. És hát mondjuk egy brazil svédet is megnézett volna az ember 5-2-vel.
1: Én megnéztem, az a meccs az egyikét elképesztett, lehetett volna az éppen több is.
0: Egyelítettünk, amit nem adtak meg.
1: Ja, tehát ott azért voltak helyzetek, ami és én mai szemmel, ugye, amikor ugye gyerekkoromban, mikor néztem, vagy néha mutattak ilyen régi meccseket, vagy régi felvételeket, akkor olyan furcsa volt a gondolatod, hogy máshogy mozognak. Ez nyilván, ezt persze megtanultam, hogy a kockák miatt van, meg hogy más. De most, hogy ugye vannak ezek a visszajátszások, már digitalizált formában, és megnézel egy 1960, mit tudom, egy 5-ös back döntőt, és azt mondom, hogy igazából nem lenne, tehát bajban lennének a mai srácok, ha velük kellene játszani, mert gondoltam azt, hogy lassabb a játék, de szerintem volt olyan megdöntő, ahol nem állt meg a labda. Tehát legalábbis nem volt ennyi szabadról, nem volt ennyi idő, bedobást mentek tovább, és olyan sebességgel, és olyan tempóval, és nyilván könnyebb labdák vannak ma már, hogy én nem gondolnám, hogy ne lennének partiba a régi játékosok, mint ahogy sokan azt gondolják, ugye már lenyomnák őket a maiak, azért technikában nem valószínű.
2: Én hát nem, már csak azért se, bocsánat, hogy most azért ugye nagyon tördelve van a mai foci, tehát azért, a VAR miatt is, és valószínűleg lehet, hogy ezért erre is vannak hozzászokva a mai játékosok, tehát már csak ezért.
1: Szerintem nem bírnák lehet velük a tempót, szerintem, mert ők meg az voltak szokva, hogy
3: ott ment folyamatosan.
1: Ment folyamatosan. Nagyon ritkán volt szakítva a játék. Ja.
0: Egy dolgot akartam mondani, hogy Budai László az aranycsapatnak a jobb szélsője emlékeim szerint 11 másodperc alatt futotta a százat.
1: Ami azért
0: jó.
3: Igen. Azért nekünk játékvezetőknek is van ilyen fizikai teszt, ahol kell. Hát azért ott is eszeveszett számokat kéne produkálni ahhoz, és azért fájdalmas túl lenni.
1: A Kolina volt egyszer, aki végigkövetett, nem tudom melyik meccsen, most erre nem készültem, de a Pierluigi Kolina, ugye, aki én szerintem ő volt az egyik legnagyobb ilyen bíró.
3: Aki egyébként a FIFA játékvezetői testület feje.
1: Hogy egyszer volt egy meccs, ahol kiugratták így a csatát, és egy védő egy csatát, és sprintbe, és ő futott mellettük sprintbe. És tehát azt láttad, hogy a bíró, tehát tényleg a lábukat figyelte, majd, hogy nem ilyen fejjel nézte végig, hogy nincs a szabálytalanság, és én akkor néztem, hogy azért ehhez azért kell egy komoly fizikum.
2: Most már nem is kell nekik, mert majd rászólnak a fülre, hogy mi a helyzet, aztán majd akkor megállapítják. Szóval
3: na,
2: ilyet ritkán látsz, na, ugye, a mai futballban, hogy valaki ennyire együtt élne a játékkal, legalábbis én. De majd te biztos jobban tudod, mert te jobban rá vagy állva a bírókra.
3: Néha fájdalmas dolog ez a VAR. De még majd erről a szabálymódosításokról és ezekről a csúnyaságokról azért beszélgetünk, de még egy kicsit arról, hogy van pár játékos, akinek nagy valószínűséggel ez lesz az utolsó világbajnoksága.
1: Hát például annak a négynek, akit említettem.
3: Annak a négynek, akit említettünk, ugye Messi, Ronaldo, Modric. Ki volt még?
2: Ochoa, akit
3: én mondtam.
2: De hát igazából ismertebb közül, hát nekik ők négyen, akik 2006-ban is voltak, és 2026-ban
1: hát
2: is.
1: Hát azért feltételezzük, hogy 2030-ban már
0: egyébként. Ki tudja, Ronaldot
2: ismerve. Ronaldot ismerve, ugye az előzőn is.
1: Ki volt a, melyik csapatból volt a 45 éves, vagy 46
0: éves? Hát volt egy 42 éves, a Roger Miller, aki még gólt és ért szerzett 94-ben, és tehát 45 éves volt az egyiptomi kapus, aki beállt csereként az oroszországi futball-VB-n, vagy lehet, hogy a Katarin, már nem emlékszem rá, tehát azt hiszem 45 év most. Aha. A csúcskorhatár, de hát azért igen, mezőnyjátékosként, na, mondjuk azt, hogy már csodálkoznánk, hogyha Ronaldo és Messi ott lenne 4 év múlva.
2: Szerintem az is csoda, hogy most ott
0: de lenne. De az is csoda, hogy most ott
3: lenne. Fun fact egyébként, hogy a legidősebb játékos minden bizonnyal a skót válogatott kapusa lesz, aki 43 éves, és hát most jelenleg 162 napos, Craig Gordon.
0: És ő játszik majd.
3: És ő játszik majd. Ő elvileg ő lesz a legidősebb játékos.
1: De most csak a VB-n ő a legidősebb.
3: Igen, meg egyébként majd Ronaldo az, aki 41 éves, és ott van most ugye Manuel Neuer, a németek kapusa, aki
2: visszavonult, nem is akart menni, vagy nem is ment évesen. Volna.
3: Tehát ő neki biztos, hogy ez az utolsó VB-je. Én még utána néztem az interneten, és még találtam pár nevet, most egy ebből így lesz-e vagy sem, azt meglátjuk. Ugye Kevin De Bruyne, Neymar, Mo Salah is ott van a nevek között, Edin Dzeko, Son Dél-Koreából, Virgil van Dijk, Harry Kane, ezek elvileg mind az utolsó VB-sek névsorát erősítik, úgyhogy azért itt azok a játékosok, akiket egyrészt mi felnőttünk, mert nektek már az új generáció játékosai.
1: A többedik generáció.
3: Kis túlzással a többedik generáció új játékosai, de hogy nekünk ez az a generáció, ami most öregszik ki, és hát nélkülök kell majd a következő VB-n új kedvenceket találni.
1: Hát addigra meg lesznek, ne aggódjál.
3: Persze.
2: De attól még nem tudom, nekem kicsit elképesztő, tehát, hogy ilyen játékosokat lehet, hogy utoljára látok a VB-n, és gyakorlatilag most kis túlzással bármelyikük felemelni a trófeát, azt mondanám, hogy megérdemli a pályafutása. Igen. Alapján.
0: Dzeko is egyértelműen.
2: Dzeko is egyértelműen, de hát például most rá csatlakozva azért ő az, hogy az ő vezetésével kijutott Boszniára a világbajnokságra, úgyhogy ő is már tényleg 40 pluszos,
1: Go, Kuraszó, én csak ennyit mondom.
2: Igen, a Kuraszó az a másik
0: kuriózó.
1: Ne,
0: zöldfoki szigetek.
1: Tessék, rá is készült Kuraszó.
3: Így van.
2: Jordánia.
1: Na. De kis csapatnak érdemes szokni.
3: Így van, a kis csapatokkal lehet mindig jól.
0: Én nagyon bízom benne, hogy lesz két számjegyű
3: vízilabda meccset szeretnél
0: nézni? Igen, tehát hogy lesz, mit tudom én, 10 gól, egy csapat által rúgott 10 gól, hogy végre ne ez a magyar rekord legyen a 10-1 El Salvador ellen, hanem legyen még több gól. Én nem osztom azt a véleményt, hogy ne legyenek kis csapatok a futball VB-n, tehát nem mindig ugyanazokat a csapatokat szeretném látni.
1: Kosztarika is ugye úgy jött be, emlékszel, hogy, mindenki ezt ugyan már?
0: És ezt túljítottak a
1: csoportmeccsen, ja, és nem is akár milyen mérkőzés játszottak.
3: No, egy rövid szünet következik, mert jönnek a hírek, utána pedig beszélgetünk majd, kivesézzük ezt az idei tornát elég rendesen, 48 csapat, 3 résztvevő, 3 rendező ország, új lebonyolítás, van itt palacktilalom és szurkoló élmény, azért a politika is befolyásol dolgokat, úgyhogy finomságokról fogunk majd beszélgetni, de csak a hírek után.
4: Hamarosan folytatódik a nap vendége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
5: Dolgozol, fáradozol, tervezel. Egészségesen ez természetes. Az egészségbiztosítás azonban a betegségben is segít rajtad. Időpontot ad, megszervezi, fizeti az ellátásodat, hogy te csak a gyógyulásoddal törődhess. Tudj meg mindent az egészségbiztosításról a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján. mabiz.hu/jövőtervezés. Egészségedre!
4: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél hét van, jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. Szünetel az amerikai békeközvetítés Ukrajna ügyében, ezt az orosz elnök sajtótitkára mondta Moszkvában. Dmitrij Peszkov szerint az amerikai tárgyalók ugyanakkor folytatják a kapcsolattartást. Közben Volodymyr Zelenszkij egy lapinterjúban azt mondta, a nagy hatótávolságú csapások célja, hogy Moszkva és Szentpétervár lakói is megérezzék, milyen a háború. Az ukrán elnök szerint a győzelem ebben a konfliktusban azt jelenti, hogy az orosz társadalom felismeri, a háború szörnyű dolog, nem valaki másnak valahol máshol jelent tragédiát, hanem nekik maguknak. Zelenszkij hangsúlyozta, Oroszország gazdasága szörnyű helyzetben van, nagyon közel áll az összeomláshoz. Vadászgépekkel és bombázókkal tartott hadgyakorlatot az orosz balti flotta. A pilóták különböző magasságokban gyakorolták a légiharcot a feltételezett ellenséggel. A gyakorlatot a közelben zajló NATO manőverekkel párhuzamosan tartották meg. 8,2%-ra lassult az éves infláció a múlt hónapban Ukrajnában. A helyi statisztikai hivatal által közzétett adatok szerint az éves fogyasztói áremelkedés mértéke az áprilisban jegyzett 5 havi csúcsot jelentő 8,6%-ról mérséklődött májusban. Az ukrán infláció továbbra is jóval a jegybank 5%-os célszintje fölött áll. Az ukrán központi bank március után áprilisban is változatlan szinten 15%-on hagyta az irányadó rátát, azt követően, hogy januárban 50 bázispontos kamatvágásról határozott. Enyhén növelte árbevételét az év első felében a Carl Zeiss AG. A német optikai technológiai koncern a gyengülő világgazdasági környezet miatt átfogó megtakarítási és szerkezetátalakítási programot indít. A cég árbevétele 6 hónap alatt 1%-kal, mintegy 5 milliárd 840 millió euróra emelkedett éves összevetésben. A félvezető gyártási technológiákat fejlesztő üzletág továbbra is a vállalat legfontosabb növekedési motorja, közben a gyógyászati technológiai, az ipari méréstechnikai és a mikroszkópiai tevékenységek gyengébben teljesítenek.
4: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenés mellett 133.373 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A bluechipek közül a MOL 1,1%-kal csökkent 3892 forintra, az OTP 1,1%-kal került lejjebb 40.330 forintra. A Richter 2,5%-os mínuszban zárt 11.840 forinton, a Magyar Telekom 3,3%-kal erősödött 2736 forintra. A Masterplast 1,5%-os pluszban zárt 2780 forinton, a Rába 2,2%-kal emelkedett 2575 forintig. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 66 fillér, egy amerikai dollár 308 forint 4 fillér, egy svájci frank 386 forint és 2 fillér. a nyugat-európai bőrzék közül. A londoni FTSE 1,4%-kal csökkent a nap végére, a frankfurti DAX 7%-kal, a madridi IBEX 3%-kal korrigált lefelé. A párizsi CAC-count és a milánói bőrze 1%-kal erősödött. Pesszimista a hangulat New Yorkban, ahol a Dow Jones 8-tized, az S&P 500-as 1,8-tized, a Nasdaq Composite 2,7%-kal áll a negatív tartományban.
4: Időjárás jelentés.
6: Holnap erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, az eső mellett záporok és zivatarok is kialakulhatnak, a szél megélénkül. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet éjjel 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: Folytatjuk a világbajnokságról szóló beszélgetésünket, a mikrofonnál továbbra is Kovács Gergő, Emszűcs Péter, Nagy Károly és Kecső Rihárd. Most pedig nézzük, hogy mitől lesz különleges ez az idei világbajnokság. Ez már egy új formátumú torna lesz, ugyanis 48 csapat, 3 rendező ország és minden korábbinál több mérkőzést rendeznek meg majd itt a nyár folyamán ebben a szűk, hát majd nagyjából egy hónap alatt. Mi az első gondolatotok erről az új bővített világbajnokságról, azon túl, hogy mi miért nem vagyunk ott?
0: Hát azon túl szerintem nem baj. A 48 csapat persze iszonyat infrastruktúrát igényel, nyilván lesznek olyan válogatottak, akik európai, meg dél-amerikai, meg akár afrikai szemszögből nem ütik meg a mércét. Úgy értem, hogy azért már vannak egy szinten ezek a válogatottak, sőt, tehát igazából az ázsiaiakat is ide lehetne sorolni, sőt. De én azt gondolom, hogy nem baj, tehát hogy nyitni kell a piacot, mert hát egyrészt miért ne lehetne ott a futball VB-n akár egy Haiti, hogy reményt adjon az ottani rettenetesen nagy szegénységben, hogy ki tudnak emelkedni játékosok esetleg egy ilyen tornán, és aztán jobb életet tudnak valahol kezdeni. Miért ne lehetne ott egy futball VB-n Üzbegisztán, miért ne lehetne ott Magyarország, de valahogy ez se sikerül. Talán majd egy újabb bővítésnél. Szóval nem tudom, én nagyon várom, és leginkább azt várom, hogy kis csapat hirtelen kiderül, hogy mégis olyan kis csapat, nagy csapatról megkiderül, hogy kicsit túlfáradtak voltak a sztárok, aztán hopp, kopp.
3: Azért ez a fáradtság előjöhet az utazásban is.
0: Biztos, hát, hogy előfog.
2: Egyébként kikerestem, és képzeljétek el, hogy a két legtávolabbi helyszín egymástól ugye gyakorlatilag egész kontinensen átível a világbajnokság, az Vancouver és Miami, 4500 kilométer, és egy kis érdekesség, hogy Németország a csoportmeccseit Houston, Toronto és New Jersey-be játsza, és ezek között pedig 2600 kilométer a táv. Úgyhogy azért utazni kell rendesen, ráadásul ugye nagyon nagy lesz a hőség is, plusz...
1: Mondjuk fönt a levegőben hideg van, azért csak mondom.
2: Ott, igen, hideg. Ugye a 86-os magyar csapat sok mindenre fogta ugye a vereségeket, volt ott a hideg levegő.
3: Valamire mindig fogni kell.
1: A magaslat volt, ami...
2: Egyébként a Dajkolászló mesélte azt, hogy nem tudom, hogy ez megvan nektek ez a történet. Azt mesélte, hogy kim volt abban a csapatnak a tagja volt.
0: Rúgott egy öngolt is a szovjetek ellen.
2: Rúgott egy öngolt, igen, és ehhez mesélte, hogy ő úgy ment ki, hogy belecsempészett a táskájába egy rúttéli szalámit, 12 tábla magyarós csokit, és úgy ment ki Mexikóba, azt minden este megette, és azt mondja, hogy hát ő végig is játszotta mind a három meccset, rúgott is egy gólt, és ő így bírta ki ezt a mexikói dolgot. Egy öngolt rúgott, igen, ugye arra lehet, hogy nem lennék.
1: Arra azért ugye nem emlékeztek, de már Karesz lehet. De hogy az olyan szinten verte ki a biztosítékot, hogy a tévéket dobtak ki.
0: Hát az állítok városi legenda.
1: Nem városi legenda, Miskolcon.
0: Láttál repülő tévét?
1: Miskolcon tanálom megírta az újság a Vörösmarty lakótelepen, ott vagy két tévét kihanyítottak, esküszöm. Tehát én akkor 15 éves voltam már, és egyébként azzal meg tökre egyetértek, amit mondott Karesz, mert a sportban mindig jót tett az, hogyha nyitottak. Ugye jó példa az olimpiákon egyrészt a kosárlabdában, hogy beengedték a profikat, és ugye jöttek a a többi csapat. És egy pár év alatt ugye eljutottunk oda, hogy volt döntő, ahol nem szerepelt az Egyesült Államok. Vagy a jégkorongban ugyanez, hogy engedték a profikat. És hogy most azért mondom ezt példaként, mert azzal, hogy ne csak a futball nagyhatalmak kerülnek be, hogy jönnek kis csapatok, ez lehet, hogy most még majd mosolygunk rajtuk, de négy év múlva már nem biztos, hogy mosolyogni fogunk. És hát a bővítés, meg igen, az szansz, mint ahogy egyébként nem jutottunk volna ki az Európa-bajnokságra sem, ha nem bővítik az Európa-bajnoki.
0: Egyszer kijutottunk volna, azért voltunk csoportgyőztesek, de igen, a döntő többségükre nem.
1: Az elsőre biztos nem.
0: Az elsőre nem.
1: Igen. Azt a Platininek köszönhetjük, hogy nőtt, hogy megnövelt a létszámot, és szerintem ez jót fog tenni a világ fociának, mert hát ugye tényleg azt mindenki figyeli.
3: Nézőként jobb lesz az, hogy több meccset látunk, vagy egy idő után túl sok lesz?
0: Emelem a kalapom, hogyha valaki az összes mérkőzést meg fogja élőben nézni, mert már csak azért is, mert
3: az időeltolódás van.
0: Igen. És hát nem hiszem, hogy a horkoló hírszerkesztőkre szeretne jönni a főnökünk, tehát hogy nyilván nem fogunk mindent megnézni.
3: Ez egy burkolt célzás volt?
0: Hát, ja, igen. De egyébként...
1: Hát egyébként meg lehetne akár, ugye, ha úgy közvetítenék, mint ahogy egyébként az olimpiát, hogy bármit meg tudsz bármikor nézni.
0: Szerintem meg fogsz tudni, maxi ismétlés, befogod a füled, nem hallgatod meg az eredményt, aztán meg.
3: Na, ez az, amit nagyon nehéz. Bármilyen sportágnál egyébként szerintem nagyon nehéz.
1: Ez tudod, melyik sportágnál megy? Én nagy biatlon rajongó vagyok. Na, azt nem írja meg a sajtó. De jártam már, ugye Alpes is itt mentem, néztem volna, mondom, hazamegyek, és akkor már megnézem. Miatt föl híreknek, Lizibom, hogy miattam, hogy összetörtem magát. Ó, mondom, de köszi. Szóval, hogy a focinál nem tudod megtenni.
3: Hát az első hír, amit látni fogunk nap folyamán, mindig az a világbajnokság adott hírei, úgyhogy ezt nehéz lesz elkerülni. No, de nem csak a lebonyolítás változik, hanem több játékszabályi és mérkőzésvezetési.
0: Végre megérkeztünk a területhez.
2: Végre hozzászólt érdemben is
3: ahhoz a témához.
1: Most már lábbal is hozzá lehet nyúlni, akkor a labdához, ez azt jelenti.
3: Így van, kézzel hozzányúlsz a labdához. Ez a
0: bedobásnál.
3: Fontos. Bedobásnál. Igen, pontosan. Igen. Szóval ez lesz az a téma, ahol lehet, hogy kikapcsolom a mikrofonot. Szóval, hogy hát a nyári világbajnokságon több olyan szabály értelmezést helyeztek kilátásba, aminek az elsődleges célja a játék lassítására és az időhúzásra épülő trükkök visszaszorítása. Hát több olyan módosítás van, ami már volt korábban, amit már az elmúlt szezonokban bevezettek, és ezt ráépítik a VB-re. Lesz például olyan, hogy a bedobásoknál 5 másodperces szabály lép érvénybe, ugyanez a kirúgásoknál
0: is. Ha valaki 5 másodpercnél túl van, akkor az ellenfél dob?
3: Szándékos időhúzás esetén átszáll az ellenfélhez. Igen. Ez a kirúgás esetében ugye szögletet jelentene majd. A cseréknél...
1: Azt mondjuk lehet, az teljesen jó.
0: Az érdekes lesz.
1: Az érdekes lesz. Az jó, mert egyébként ott ment a bóckodáson sokszor.
0: Igen, mert az nem annyira ment, amikor hogy akkor közvetett szabadrúgás, azt nagyon ritkán ítéltek, hogyha húzta az időt a kapus.
3: Hát meg ugye a kicsit kezd ilyen futszálosra hasonlítom, ott 4 másodperc van mind a kirúgásra, mind a szöglet elvégzésére, mind egyébként ott az oldalrúgásoknak az elvégzésére, és egyébként a szabadrúgásnál is. Cseréknél 10 másodperc alatt el kell hagyni a pályát. Erre nagyon kíváncsi leszek, mert ez szokta a legnagyobb időhúzást adni. Akkor ápolás kötelezően a pályán kívül.
2: Egy percig,
3: igen. Legalább hogy... egy pályán kívül kell maradniuk.
0: Ja.
3: Uh-huh. Száj eltakarás vitás helyzetben.
2: Na ez a legérdekesebb szerintem.
3: Hogyha egy játékos konfliktus helyzetben eltakarja a száját, miközben mondjuk az ellenfelével kommunikál, ezért akár piros lapot is lehet kapni. Videózható lesz a szögletek kérdése is. Ellenőrizhetik-e, hogy helyesen ítélte meg a játékvezető a szögletrúgást, akkor a második sárgalapos kiállítást is videózza majd a VAR, hogyha a két sárgalap miatt állítottak ki egy játékost, akkor az mondjuk jogos volt a második sárgalap. Úgyhogy ilyen érdekességek lesznek a néha szörnyűnek ítélt szabályok terén. Szerintetek az időhúzás, ugye itt az egész kvázi az időhúzásra megy rá.
1: Jogos, tehát az ne. Egy csomós más sportában sokkal szigorú. Nem a bírók veszik, hanem a játékosok is. Tehát egy jégkoromban ott nincs szimulálás. Ha ott valaki fekszik, akkor annak baja van. Itt azért, na.
0: Tehát hát a futballnál sajnos alapszituáció sokszor egy-egy kapu közelénél.
1: Oszkár díjat kellene még játékosnak adni. Főleg, amikor visszanézed, hogy hozzá se érzi ordít.
3: Tehát én a bíró lennék,
1: nálam lenne egy ilyen egy Oszkár kis figura, csak jelzítsen át. Azt tudja.
2: Szerintem is amúgy ez teljesen jogos. Tehát főleg én annak a híve vagyok, hogy pörögjön a játék minél jobban, is. Azt látom, hogy ezekkel a szabályokkal azért valamennyire ebbe az irányba megyünk el. Az már más kérdés.
3: Látjuk a megyei fociban a különbséget a top futball között, hogy mi zajlik a megyei életben, és mi zajlik egyébként nemzetközi, vagy akár NB1-es szinten.
2: Az biztos, de én arra akartam kiukadni, hogy a VAR szabályok, amik újak lesznek most a VB-n, az viszont érdekes, tehát, hogy most elkezdi majd vizsgálni akkor a szögleteket is, meg akkor még a második sárgát
0: is. Kicsit elhúzódik majd.
2: Szerintem, mert ugye az előző VB-n, ha emlékeztek, akkor jött be nagyon az, hogy 8-10 perces hosszabbítások voltak, ami hát szerintem most se lesz kevesebb, az
1: jó,
2: biztos.
1: De ott sokszor nem értem a VAR-nak a tempóját sem, hogy meg az a 100 millió kamerából, hogy is sikerül néha még úgy is szerintem nem jó ítéletet hozni. Azért a szögleteknél annak azért tud jelentősége lenni, főleg az utolsó percekben, amikor ugye kényszer van valamelyik csapat részéről. Ott azért, ha valaki benéz egy szögletet, ott egy pontrugástól veszi el a lehetőséget, és azért látjuk, hogy a szögletekből azért születnek gólok. Szóval, hogy ez nem véletlen, ugyanakkor persze szeretjük, hogy gyorsabb legyen. Annyi, hogy nyilván gondolom itt a kulacs szabályok, nem tudom, hogy azok változnak, vagy se. Tehát, hogy ott azért persze a sportolók mellett vagyok abban az értelemben, hogy azért ész nélkül ne menjen a tempó.
3: Igen.
2: Hát lesz ivószünet egyébként.
3: Lesz, igen, tehát az mindenképpen meg lesz, azt ugye be is számítják. Tehát itt az a cél, hogy minél kevesebb legyen a hosszabbítás, mint ami mondjuk volt a 2022-es Katari VB-n, ahol ilyen...
1: Ott 5 perc alatt nem volt hosszabb.
0: Ugye ezzel az a baj 8-10 perccel, hogy ez már annyival több játékidő, hogy ezt végig állni játékosként se túl pihentető már. Tehát nem arról van szó, hogy nem akarnak annyira hajtani, hanem hát egy plusz 10 perc, meccsenként plusz 10 perc.
1: Mondjuk egy 2-15 perc.
0: Hát igen, tehát igen. Az egyszerűen az már észszerűtlenül sok, igen.
3: Hát meglátjuk, hogy ebből mit hoznak ki.
1: Csak jó személyek legyenek a VAR-szobában, ennyi a kérés.
3: Elnézve a játékvezetői gárdát, egyébként a jó nevek ott vannak most is a tornán, akik a top játékosok. Nekem szívem csücske egyébként a félig magyar, de egyébként romániai nemzetiségű Kovács István, aki most ott lesz a világbajnokságon, és ő az a játékvezető, akinek már a döntő is kijárna szépen lassan, úgyhogy...
2: Szereti a lapokat,
3: de egyébként összességében egy nagyon jó játékvezetőnek tartom. Már egyébként a 2022-es VB-t a döntőt európai játékvezető vezette, úgyhogy nem is biztos, hogy most európai játékvezető lesz, de ezt majd Konina eldönti a végére, de hogy itt azért a játékvezetői gárdában is vannak olyan nevek, akik említésre méltóak lehetnek, akár mondjuk egy pozitív szereplés vagy előjel szempontjából. Nyilván meglátjuk, hogy ez az egész hogy segíti majd a futballt. Én azt mondom, hogy én a megyei fociból jövünk mind a ketten, tehát nekünk ez a VAR dolog, ez ilyen nagyon ismeretlen high-tech fogalom. Jó dolognak tartom, de szerintem azért néha túl.
2: Megyében már a walkie-talkie is high-technek számít néha.
3: Na, én azt imádom. Az egyébként egy nagyon jó dolog, hogy van rajtad egy komszett, és azzal tudsz beszélni az asszisztenseiddel, hogy akkor én vagyok mondjuk 30 méterrel arrébb, nem is biztos, hogy őt nézem, mert éppen a hátam mögött történik valami, és meg kell fordulnom, és ő közben jelez, hogy amúgy le sem volt egy játékos, és akkor ráfújok. Tehát, hogy az egy nagyon jó dolog ilyen szempontból, az egy jó kitaláció. Itt a VAR-nak tényleg a gyorsaságán kell majd egy kicsit.
1: Ilyen jégkoromban a tiszta játékot hoz egyébként, és ott csinálják szerintem a legprofibban, tehát onnan is jön leginkább, hogy visszanéznek minden olyat, ami...
0: Csak itt Kovács Istvánra rácsatlakozva, egyébként 94-ben Pul Sándor vezette a VB döntőt, abban az egy Olaszország mérkőzést közmelekedésre. Szegény azóta már elhunyt, de nagyon-nagyon jó bíró volt. Nem is tudom, hogy lesz-e valaha olyan jó magyar játékvezető.
1: Egyébként pont az időtáj.
3: Hát utána volt ugye a Kassai Viktor, aki...
0: Ott már megosztanak a vélemények.
1: Nem, egy jó bíró volt, neki egy meccse volt, ami ugye problémás lett, és az volt a gáz egyébként. A Pulnak is volt azért olyan, amikor... De akkor volt a csúcson, kétségtelen.
3: Hát a Kassai azt hiszem döntőt nem fújt végül, nem. Elődöntőt nem. Voltak itt, elődöntőben volt a 2010-es VB-n. Egyébként a könyvét ajánlom, nagyon jó könyv. Az volt a magyar játékvezető, hát maximum ilyen konferencia ligában, vagy talán esetleg Európa ligában.
1: Mondjuk ez szomorú. Szóval ez megint a magyar focinak az egyik sajnos problémája.
3: Én bízom abban,
1: és
3: hogy...
1: És erről olvastam is cikket, de hát ezt nyilván kenetvágot, hogy azért ez sok múlik azért a hozzáálláson idehaza.
3: Itt vannak másabb dolgok, amiről itt kellene beszélni, de az már a szövetségnek a tiszta, hogy erről beszéljen.
1: Ne. Szurkolóként miért bármit lehet?
3: Szurkolóként persze. Én
0: csak ő játékvezető.
3: Én játékvezetőként nekem
1: sem beszélni. Akkor beszélj, mikor ez.
2: Igen. Mit kell most melyik csinálni? Személyiségedben vagy itt?
3: Most melyik kezembe harapok, ugye? Harapok inkább abban a kezembe, hogy azért, ahogy említetted az elején, három országban három megnyitó ünnepség, hatalmas show lesz mindenhol. És különleges helyszínek természetesen. Itt beszéltünk már azért a távolságokról is, de az önmagában, hogy három rendező ország van, ez szerintetek mit fog adni ez az egész VB-hez, akár a későbbiekben, hogy lesz-e még ilyen fajta megoldás? Láttunk már ugye egy Európa-bajnokságot 2021-ben, amikor a Covid miatt elmaradt a 2020-as EB, akkor több városban rendezték az akkori
0: EB-t. Országban.
3: Több országnak a fővárosában, azt hiszem, és hát köztük volt Budapest is, hála a jó Istennek, és itt is láttunk egy jó kis EB-t, de hogy igen, ilyen formátumot már valamennyire láttunk.
2: Én a mostani szervezőket se irigylem, de azt meg végképp nem, aki egyébként 4 év múlva fogja. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy 2030-ban ugye három ország rendezi papíron, ugye Spanyolország, Portugália, Marokkó, de még játszanak mérkőzéseket ugye a Uruguayban, Argentinában és Paraguayban is.
0: Mert hogy azért, akkor lesz 100 éves a
2: futballvilágbajnokság.
1: Jó, de hát szerintem az nem baj, hogyha így az olimpián is felvetődött ez ugye, hogy széthúzni egy kicsit, mert akkor mindenki kap valami lehetőséget, mindenki be tud egy kicsit mutatkozni, tehát hogy ha pusztán egy országra, most gondolj bele, egy országra megy a 104 meccs, most már 48 csapat, azért az minden
0: szempontból. 34-ben Szaúd-Arábia lesz a rendező, arra jól emlékszem?
1: Hát értem egyébként.
2: Azt talán még nincs kőbevésve, de
0: ha igen, akkor az jó esélye téli VB lesz megint. Tehát,
2: az megint téli.
1: Az szerintem az egy borzasztó, az a Katari is egy vicc volt önmagában, tehát már önmagában az, ahogy ezt az egészet megnyerték, meg az, ahogy felépült, meg az, ahogy ami ott visszaélés ment, ha megnézitek a te most ne figyelj, ha megnézitek a...
2: Fogd be a hivatalos fület.
1: Nem, tényleg, igen. Ugye az UEFA-ról készült dokument, pont a Katari VB előtt néztem meg.
3: Nagyon jó.
1: Az egy négy rész, igen. Az elképesztő. Az nem nagyon jó, az elképesztő és vérlázító.
3: Ilyen szempontból, igen.
1: Majd, hogy nem hogy... volt kedvem megnézni a VB-t. De nyilván a focistákra tekintettel, igen. Nézzétek meg. Tehát a Szaúd-Arábia ugyanaz lesz. Megvették őket kirúnra. Ezt én vállalom. Nem vagyok a focihoz semmilyen szempontból bekötve.
3: Annyira abszurdumok történnek itt az idei VB-n, hogy például a FIFA a stadionokra vonatkozó szabályzata alapján egy olyan döntés hozott, hogy az újrahasználható vizes palackokat nem lehet bevinni.
0: De csak az újrahasználhatót, vagy semmiet?
3: A hír szerint újrahasználható vizes palackokat
1: szerintem
3: nem lehet. De én nekem az a utolsó infom egyébként tegnapról, már ma reggelről, hogy már hogy egyébként a semmilyen
1: jó,
3: palackot.
1: Jó, de annak egy tömegben van jelentősége. Megtöltött vízzel nyakon vágnak egy palackot.
3: Hát az fáj.
1: Az tud fájni.
0: Értem, csak a büfébe se
2: csak
0: lesz.
2: Csak a büfébe mit adsz? Pohár. Akkor az dobott.
3: De az is műanyag
1: de
3: pohár.
1: De az más, az ilyen
2: szerint. Az értem, hogy más, csak hogyha az a cél.
1: Meg az abból ki, tehát ha hozzád vágom, mire odaér, addigra abból kijött a sör. Ha le tudnám zárni, az fájna.
2: Már rosszabb.
3: Az fájna.
1: És ezért van különbség. Az olimpián is adták, tehát pohárból, csak pohárból itt adták. Azon nincsen baj.
0: Esetleg lesz egy büfés Jézus is.
1: Tehát örüljenek, hogy lehet sört inni, ugye Katarban azért.
3: Katarban az volt. Most lehet sört inni.
1: Alkoholmentes vizé volt
0: végül. Érthetetlen számomra, hogy miért kell sört inni egyébként futballmeccsen. Tehát így,
3: igen. Mert ez egy olyan
2: teljesen
3: dolog,
2: illogikus.
3: Hogy, igen, tehát ez kapcsolódik, ez olyan...
1: Nem most ez nem komolyan mondtak el ezt.
3: Más.
0: Nem szeretem a sört. Érthetetlen számomra, hogy bort miért nem lehet inni egyébként, ha már itt tartunk, de
1: fröccsöt
0: ez...
1: látom, Magyarországon nem lenne fröccs, ne aggódj.
3: Így van, meg pálinka.
2: Írnék egy levelet a FIFA-nak, hogy nem lehet vizet, oké, de fröccsöt esetleg.
3: Mi van a fröccsel? Mi lesz a sörrel? A csapban majd így csapolják a szánkba.
0: Hát majd meglátjuk.
3: Mi a helyzet Iránnal? meg ámblok így a politikával, ami szintén hát befolyásoló.
0: Reméljük Donald Trump átalussza azt az egy hónapot, és akkor nem vett ki válmokat Kanada meg Mexikó ellen, meg nem lesz beutazási tilalom hirtelen
2: vizé. Kiveszi a szabadságát.
0: Futball VB alatt, nem tudom. Főleg a barátságtalannak tartott országokkal, szerintem, ugye, ha már itt Iránt előhoztad, hát ha az irániak mondjuk tovább jutnak, és nincsenek meg az ágrajzok előttem, de összefutnának az Egyesült Államokkal egy VB mérkőzésen, erre már volt példa, ugye, de akkor nem háborúzott egymással a két ország, hát az igen pikáns lenne.
3: Igen.
0: Meg hát nem tudom, hogy Haiti, vagy akár afrikai országok vajon rajta vannak-e azon a listán, ahol hát elég furcsaságok vannak, hogyha be akarsz lépni egy bizonyos vízum esetében, akkor
3: elég borsosárat
0: kell kaucióként leadni, igen. Aztán visszakapod a pénzt, ha hazamentél, de hát nem tudom, hogy szomáliainak van-e mondjuk 15 ezer dollárja, vagy nem is tudom mennyi, mekkora
3: összeg. Azt hiszem 15 ezer dollár, igen.
0: Hogy mondjuk egy ilyet meg. Hál' Istennek az ő szemszőből Szomália nem jutott ki a VB-re, de mondjuk igen, lehetnek itt furcsaságok, az hát biztos.
2: Kongó is ott van, ott meg az ebola járvány miatt vannak már talán, hát lehet, hogy még nem két kérdés. Hete, de másfél hete már karanténban az Egyesült Államokban.
0: A játékosok, ugye?
2: A játékosok,
3: meg a stáb is.
2: Meg a stáb is, ott talán nem vagyok benne biztos,
1: majd amikor
2: hogy...
1: a nézők lesznek karanténban, az lesz kemény. Csak hát igen.
3: Hát nekik már ki kellett volna nem akkor menni, mert ugye kezdődött, tehát már jóval előbb két hete ki igen. kellett volna. Érdekes lesz ebből a szempontból, hogy itt ez hogy fog a valóságban kinézni, mert most mi elméletben nagyon jól lehet tudunk erről beszélgetni, hogy minden rendben lesz adott esetben, de majd nyilván itt a gyakorlat meghozza a dolgát. A kedvenc, jön a végkérdésem, a lényeg.
0: Na mi a lényeg?
3: Meg tippeljünk itt egy kicsit így a végére. Ki nyeri? Menjünk innen sorba.
2: Menjünk sorba.
3: Mindig vannak ezek, most jövök erre.
2: Mennyi időm van még ezt kifejteni, vagy csak nyomjak be egy csapatot?
3: 10 másodpercem.
2: 10 másodpercem. Jó, akkor én azt mondom, hogy egyébként a spanyolok megnyerik. Én húzok egy váratlant. Már a franciák és a spanyolok között vaciáltam, de most szívem spanyolok felé húz, úgyhogy őket mondom.
3: Így legyen. Karesz?
0: A győztes? Szerintem Portugália. Akkor fog Portugália VB címét nyerni, hogyha hajlandó nem játszatni Ronaldót, amire ugye egy kis esély van. Mondjuk cserejátékosként játszhatja Ronaldót az utolsó 10-15 percre, akkor szerintem van esélye, és azt gondolom, hogy Brazíliának is akkor lenne VB címre esélye, ha Neymart nem játszatná. Lekerülne az a súly, ami rajta van a többi 10 játékoson, hogy helyettük is melóznak néha mezőnyben. De azt gondolom, hogy Portugália. Nekem a végső VB címtippen Portugália, meglepetésre, hogy a sose nyert VB-t, és nagyon várom, hogy a négy közé jusson újra egy afrikai csapat. Szerintem erre a legnagyobb esélyük a marokkóiaknak, meg a szenegáliaknak van.
2: Négy éve Marokkó.
0: Igen, de jó lenne valami meglepetés, akár egy ázsiai meglepetés is, csak nem mindig ugyanazokat nézzük.
1: Azt én is támogatnám, igen, hogy Afrika jobban szerepeljen, vagy Ázsia. Én meg azt gondolom, hogy Brazília, vagy Anglia.
3: Brazília, vagy Anglia.
1: Mert figyelj, most az angolok azért mindent vittek. És a 2022-ben jutottak a négy közé, ugye, jól emlékszem. Mégpedig, és én emlékszem, hogy én akkor ezt előre megmondtam, hogy a négy között lesz, az legalább odáig eljutnak, mert az U21 meg az U19-ben akkor megnyerték a korosztályos VB-t, és az olaszokkal és a spanyolokkal játszották a döntőt, már meg nem mondom, hogy melyik korosztály melyikben. De végignéztem mind a két meccset, és meg voltam győződve, hogy hát ha én lennék angol szakvezető ebből a csapatból, biztos, hogy 2-3 embert innen is, onnan is, és meg is vagyunk. És most szerintem ők a legerősebbek, ez látható.
0: És Brazília miért?
1: Brazília a szívem csücske. Tehát én a brazil focit, egyébként a spanyoloknak is tudok szurkolni, de a braziloknak, hát ha nincsen magyar válogatott, mint ahogy nincs 40 éve, és még szerintem várunk is kell ezzel még vagy 20-at, egyébként meg go-go kuresz.
2: Ne felejtsd el, hogy legutóbb, amikor Dél-Afrika és Mexikó játszotta a nyitómeccset, akkor Spanyolország nyert 2010-ben.
1: Hát most az, hogy Spanyolország akkor nyert, nyert már Olaszország is, ugye, aki 12 éve nincs kint, ha már emlegettük az elején, hogy Rossi neve nem hangzott el, pedig ugye ő aztán egy világbajnokság.
0: És nem Marco Rossiról van szó, Paolo Rossiról.
1: Paolo Rossiról, meg Robi Baggio, ugye hát ő rá mindenki emlékszik. Szóval, ja.
3: Én bemondom a merészet, és csatlakozom a spanyol álmokkal, mert nekem spanyolok a szívem csücskei, de még egyébként a franciákat érzem, hogy ott van egy esély. Meglátjuk.
0: Az papírforma egyébként a franciák.
3: Hát az papírforma. Egyébként
1: ez,
3: hiszem
1: szerintem ez most nincs, nem állnak ők úgy.
3: A FIFA világranglista is úgy kezdődik, hogy franciákkal talán, de most erre gyorsan rá is csekkolok, hogy mi a... Nem, Argentina, Spanyolország, Francia, Anglia, Portugál, ez a top 5.
2: Pedig Argentinára most nem adtam egyébként sok esélyt, hogy hát címet véd, mert hát legutóbb ugye talán Brazília volt, aki címet védett.
3: Brazília a 6., Marokkó, Hollandia, Belgium és Németország,
1: hát
3: ez a top 10. Ez a top 10. No, hát még egy kicsit a menetrendre gyorsan, ugye este 9 órakor kezdődik a világbajnokság Mexikó és Dél-Afrika mérkőzése, magyar idő szerint 9 órakor, aztán pedig majd holnap hajnalban Dél-Korea Csehország, illetőleg majd holnap este Kanada Bosznia-Hercegovina mérkőzést lesz. Így indul az első 3 meccs a csoportokban, úgyhogy kíváncsian várjuk. Srácok, én köszönöm nektek ezt a beszélgetést. Egy hónap múlva visszatérünk a kivesézésre. Mi történt?
0: Jó, amikor megnyerte Portugália ugye a VB-t, akkor megy.
2: Szépen csillog az
3: összegbe is fogadunk, ugye?
1: Közelében nem lesz egy.
3: A perselybe bedobtuk az összegeket, majd a végén itt elosztjuk egymás között.
1: Kuraszón lesz a majd, mert ugye értek.
3: Na, mire kell
1: játszani? Teszek rá 5000-est, azt sziasztok.
2: Most írj fel és rakd ki ide.
3: No, a kedves hallgatóknak és a kedves nézőknek pedig köszönjük a figyelmet. Folytatódik a Trend FM-en a műsorsáv, mi pedig gőzerőkkel nézzük a világbajnoki mérkőzéseket, és természetesen ezt tudjuk önöknek is javasolni. Jó pihenést és jó meccsnézést kívánunk mindenkinek, viszont hallásra, viszontlátásra.
4: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Bryan Adams visszatér Budapestre december 16-án az MVM Dome-ban. Bryan Adams koncert. Egy este a legnagyobb slágerekkel. Jegyek livenation.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó estét kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Itt a Trend FM-en a 94.2-n. Oroszország becsült palakőolaj készletei meghaladják az Egyesült Államokét. Moszkva jelenleg gazdaságilag életképesebbnek tartja, ha a hagyományos olajtermelésre koncentrál. Mindezeket Oleg Kazanov, az orosz geológiai hivatal vezetője közölte. Kazanov egy orosz hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy az orosz palaképződmények olajtartalma óvatos becslések szerint mintegy 30 milliárd tonna. Az Európai Bizottság elrendelte, hogy a Meta közösségi média platformot működtető amerikai vállalat állítsa vissza a más szolgáltatók általános célú mesterséges intelligencia asszisztenseinek szabad hozzáférését a WhatsApphoz. Tavaly decemberben az Európai Bizottság trösztellenes vizsgálatot indított a Meta új politikája miatt, amely akkor blokkolta más MI szolgáltatók hozzáférését az applikációhoz. 2026. februárjában a brüsszeli testület arra az előzetes következtetésre jutott, hogy ideiglenes intézkedések kellenek annak megakadályozására, hogy a Meta súlyos és helyrehozhatatlan károkat okozzon a piacon. 8 európai hadipari vállalat új 6. generációs harci repülőgép fejlesztését célzó alternatív program előkészítésbe kezdett a francia-német FCAS projekt leállítását követően. A konzorcium résztvevői az Airbus, az Autoflug, a Diehl Defence, a Hensoldt, a Liebherr, az MBDA, az MTU, valamint a Rodeon Schwarz. A vállalatok terveik részleteit várhatóan csütörtökön A berlini nemzetközi repülési és űrkutatási kiállításon ismertetik. Az eredetileg Németország, Franciaország és Spanyolország részvételével tervezett FCAS a 2040-es évektől váltotta volna fel a német Eurofighter és a francia Rafale harci repülőgépeket.
4: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 133.373 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A MOL 1,1%-kal csökkent 3.892 forintra, az OTP 1,1%-kal esett 40.330 forintig. A Magyar Telekom 3,3%-kal erősödött 2736 forintra, a Richter 2,5%-kal gyengült 11840 forintig. Többségükben csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok. A londoni FTSE 1,4%-kal esett, a frankfurti DAX 9,1%-kal került lejjebb. Párizsban a CAC 40 gyakorlatilag stagnált a nap végén. Milánó 1,1%-kal emelkedett, a madridi IBEX 3,1%-kal csökkent. Nézzük, hogy mi történik az amerikai piacokon, ahol a londoni, illetve elnézést, a New Yorki Dow Jones 0,8%-kal csökken, az S&P 500-os 1,6%, a Nasdaq Composite 2,8%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 3,5%-kal került lejjebb, $88.05 kerül jelenleg hordonként, a Brent jegyzési ára 2,9%-os mínuszban $91.56 áll. Egy uncia aranyért 2,2%-os csökkenés mellett $4,266.50 kérnek jelenleg a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Frissítette a légiközlekedés biztonságával kapcsolatos listáját az Európai Bizottság. Az összes kirgiz légitársaságot törölték, ugyanakkor felkerült rá az Air Express Algéria. Ez azt jelenti, hogy ez a cég a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az unió területére. A listán szerepel 22 orosz légitársaság, valamint zimbabwei, iráni, iraki és venezuelai szolgáltatók is. 8 gyerek sérült meg idehaza egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében a 18-as kilométernél Budapest felé. A mentők közlése szerint a gyerekeket könnyebb sérülésekkel vitték kórházba. A balesetben a gyerekeket szállító kis busz beleszaladt az előtte haladó kamionba. Barna medvéket láttak az Aggteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park Facebook oldala szerint az észlelés egy látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Az anyamedve és a bocs is szigorúan védett állatnak minősül Magyarországon.
4: Időjárás jelentés.
6: Holnap erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, esők, záporok, zivatarok bármikor kialakulhatnak, erős viharos széllökések is előfordulhatnak, a hőmérséklet éjjel 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
4: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yanderboy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yanderboyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Budakeszi Dino Park. Az interaktív tanösvényen sétálva nem csak megcsodálhatjuk a hatalmas őshüllőket, hanem játszva tanulhatunk is róluk. Gyulai Dino Park. A parkban 35 különböző dínófaj tekinthető meg, de van dínós ugrálóvár, csontkereső ásatás, valamint számos ügyesség és fejlesztő élményjáték. A Balaton déli partján Kerekiben található dínópark egy igazi őslényes mesevilág, és ha a mocsári borzongás után még elég bátrak vagyunk, a játéktéren is próbára tehetjük magunkat. Komló szívében található a Komló Verzum látogatóközpont, ahol a város bányászati múltjának felfedezése kerül a középpontba. A központ különleges attrakciói közé tartozik a Mecseki Jurassic Park és a Komlosaurus című állandó természettudományi kiállítás, amelynek keretében megismerhetjük Magyarország elsőként felfedezett dinoszauruszát, a Komlosaurus carbonist is. Pécs mellett a Malomvölgyi parkerdőben hátborzongató élmények várják a kicsiket és nagyokat. A völgyben egy tanösvényt bejárva fedezhetjük fel a rejtőzködő ősállatokat, a dinoszauruszok között pedig egykor élt emlősöket és hüllőket is megpillanthatunk.
0: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones hozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazznótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy, ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Vadászgépekkel és bombázókkal tartott hadgyakorlatot az orosz-balti flotta. A pilóták különböző magasságokban gyakorolták a légiharcot a feltételezett ellenséggel. A gyakorlatot a közelben zajló NATO manőverekkel párhuzamosan tartották meg. Oroszország becsült palakőolaj készletei meghaladják az Egyesült Államokét. Ugyanakkor Moszkva jelenleg gazdaságilag életképesebbnek tartja, ha a hagyományos olajtermelésre koncentrál. Mindezeket Oleg Kazanov, az orosz geológiai hivatal vezetője közölte. Kazanov egy orosz hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy az orosz palaképződmények olajtartalma óvatos becslések szerint is mintegy 30 milliárd tonna. Akár 25 milliárd euró értékű beruházást is mozgósíthat a mediterrán térségben. A megújuló energiaforrások, a hidrogéntermelés, a tiszta technológiák gyártása és a villamos energiahálózatok korszerűsítése területén az Európai Unió. A mediterrán paktum kezdeményezés célja az energiapiaci együttműködés elmélyítése az EU és a dél-mediterrán partnerországok között. A tervek szerint 2035-ig 15 gigawatt új megújuló energiakapacitás létesülhet, miközben több mint 100 ezer új munkahely jöhet létre a tiszta energia ágazatban a térségben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 133.373 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető papírok a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal csökkent 3.892 forintra, az OTP 1%-kal 40.330 forintig esett. A Magyar Telekom 3,3%-kal 2.736 forintra erősödött, a Richter 2,5%-kal gyengült 11.840 forintig. A londoni FTSE 1,4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 9,1%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC40 gyakorlatilag stagnált a nap végén. Milánó 1,1%-kal emelkedett, Madrid 3,1%-kal csökkent. Bemutatta a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett, önálló alkalmazásként is működő Siri AI asszisztenst az Apple. Az applikáció a felhasználók személyes adatai és alkalmazásai közötti összefüggések értelmezésével kíván versenyre kelni a ChatGPT-vel, a Gemini-vel és más rivális szolgáltatásokkal. Az új funkciók ugyanakkor egyelőre nem lesznek elérhetők az Európai Unióban, mert az Apple szerint az uniós szabályozás adatvédelmi és biztonsági kockázatokat teremt, ugyanakkor az Európai Bizottság szerint a vállalat egyszerűen nem akar megfelelni a digitális piacokról szóló jogszabály előírásainak. A következő 10 évben átlagosan évi 6,1%-kal bővülhet a magyar biztosítási piac, 2036-ra elérheti a 10 milliárd eurós díjbevételt. Az Allianz legfrissebb globális biztosítási jelentése szerint a magyar piac tavaly 16,6%-kal nőtt 5,2 milliárd euróra. Ezen belül a vagyon és felelősségbiztosítási ágazat 8,5%-os, az életbiztosítási piac 28%-os növekedést mutatott. Az egészségbiztosításoknál a kiugró növekedési ütem jelentős mértékben az alacsony bázisból fakad, továbbá a portfólió átrendeződés is meghatározó szerepet játszhatott. A vagyon- és felelősségbiztosítások piacán 6,8, az életbiztosításoknál 4,5%-os, az egészségbiztosításoknál 12,6%-os éves átlagos növekedési ütem várható a következő évtizedben. Az év első 5 hónapjában a tavalyinál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el az országban. A júliusi és az augusztusi kereslet egyelőre valamivel visszafogottabbnak tűnik, mint az előző években. A horvát turisztikai közösség összefoglalója szerint a Közel-Keleten kialakult válság miatt módosították a horvát turizmus marketing kampányait azokban az országokban, ahonnan a legtöbb turista érkezik. A hirdetésekben Horvátország verseny előnyeire helyezték a hangsúlyt, a főbb európai piacokhoz való közelségére, az ország biztonságára, valamint a kedvező árérték arányra. Barna medvéket láttak idehaza az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park Facebook oldala szerint az észlelés egy látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Az anyamedve és a bocsis szigorúan védett állatnak minősül Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, az eső mellett záporok és zivatarok is előfordulhatnak, megélénkül a szél. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet éjszaka 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carlson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as Twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carlson Coma Fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carlson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Vadászgépekkel és bombázókkal tartott hadgyakorlatot az orosz balti flotta. A pilóták különböző magasságokban gyakorolták a légiharcot a feltételezett ellenséggel. A gyakorlatot a közelben zajló NATO manőverekkel párhuzamosan tartották meg. Oroszország becsült palakőolaj készletei meghaladják az Egyesült Államokét. Ugyanakkor Moszkva jelenleg gazdaságilag életképesebbnek tartja, ha a hagyományos olajtermelésre koncentrál. Mindezeket Oleg Kazanov, az orosz geológiai hivatal vezetője közölte. Kazanov egy orosz hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy az orosz palaképződmények olajtartalma óvatos becslések szerint is mintegy 30 milliárd tonna. Akár 25 milliárd euró értékű beruházást is mozgósíthat a mediterrán térségben. A megújuló energiaforrások, a hidrogéntermelés, a tiszta technológiák gyártása és a villamos energiahálózatok korszerűsítése területén az Európai Unió. A mediterrán paktum kezdeményezés célja az energiapiaci együttműködés elmélyítése az EU és a dél-mediterrán partnerországok között. A tervek szerint 2035-ig 15 gigawatt új megújuló energiakapacitást létesülhet, miközben több mint 100 ezer új munkahely jöhet létre a tiszta energia ágazatban a térségben.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 3,1%-os csökkenéssel 133.373 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető papírok a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal csökkent 3.892 forintra, az OTP 1%-kal 40.330 forintig esett. A Magyar Telekom 3,3%-kal 2736 forintra erősödött, a Richter 2,5%-kal gyengült 11840 forintig. A londoni FTSE 1,4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 9%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC40 gyakorlatilag stagnált a nap végén. Milánó 1%-kal emelkedett, Madrid 3%-kal csökkent. Bemutatta a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett, önálló alkalmazásként is működő Siri AI asszisztenst az Apple. Az applikáció a felhasználók személyes adatai és alkalmazásai közötti összefüggések értelmezésével kíván versenyre kelni a ChatGPT-vel, a Gemini-vel és más rivális szolgáltatásokkal. Az új funkciók ugyanakkor egyelőre nem lesznek elérhetők az Európai Unióban, mert az Apple szerint az uniós szabályozás adatvédelmi és biztonsági kockázatokat teremt. Ugyanakkor az Európai Bizottság szerint a vállalat egyszerűen nem akar megfelelni a digitális piacokról szóló jogszabály előírásainak. A következő 10 évben átlagosan évi 6,1%-kal bővülhet a magyar biztosítási piac, 2036-ra elérheti a 10 milliárd eurós díjbevételt. Az Allianz legfrissebb globális biztosítási jelentése szerint a magyar piac tavaly 16,6%-kal nőtt 5,2 milliárd euróra. Ezen belül a vagyon- és felelősségbiztosítási ágazat 8,5%-os, az életbiztosítási piac 28%-os növekedést mutatott. Az egészségbiztosításoknál a kiugró növekedési ütem jelentős mértékben az alacsony bázisból fakad, továbbá a portfólió átrendeződés is meghatározó szerepet játszhatott. A vagyon- és felelősségbiztosítások piacán 6,8, az életbiztosításoknál 4,5%-os, az egészségbiztosításoknál 12,6%-os éves átlagos növekedési ütem várható a következő évtizedben. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el az országban. A júliusi és az augusztusi kereslet egyelőre valamivel visszafogottabbnak tűnik, mint az előző években. A horvát turisztikai közösség összefoglalója szerint a Közel-Keleten kialakult válság miatt módosították a horvát turizmus marketing kampányait azokban az országokban, ahonnan a legtöbb turista érkezik. A hirdetésekben Horvátország verseny előnyeire helyezték a hangsúlyt, a főbb európai piacokhoz való közelségére, az ország biztonságára, valamint a kedvező árérték arányra. Barna medvéket láttak idehaza az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park Facebook oldala szerint az észlelés egy látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Az anyamedve és a bocsis szigorúan védett állatnak minősül Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, az eső mellett záporok és zivatarok is előfordulhatnak, megélénkül a szél. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet éjszaka 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: hívta fel magára a brit pletykalapok figyelmét, amelyek élvezettel foglalkoztak étkezési zavaraival, zavaros kapcsolataival, drámai botrányaival, depressziójával, a testét borító tetoválásokkal és persze drog, illetve alkohol problémáival, pedig ő volt minden idők legtöbb albumát eladó brit női előadója, több mint 24 millió lemezzel.
1: Trend Night.
0: A következő percekben meg is hallgatunk egy dalt Amy Winehouse-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucora Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped, leállt a hálózat, nincs saját informatikusod. A legtöbb kis és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Németh Lászlótól hallják. Vadászgépekkel és bombázókkal tartott hadgyakorlatot az orosz-balti flotta. A pilóták különböző magasságokban gyakorolták a légiharcot a feltételezett ellenséggel. A gyakorlatot a közelben zajló NATO manőverekkel párhuzamosan tartották meg. Oroszország becsült palakőolaj készletei meghaladják az Egyesült Államokét. Ugyanakkor Moszkva jelenleg gazdaságilag életképesebbnek tartja, ha a hagyományos olajtermelésre koncentrál. Mindezeket Oleg Kazanov, az orosz geológiai hivatal vezetője közölte. Kazanov egy orosz hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy az orosz palaképződmények olajtartalma óvatos becslések szerint is mintegy 30 milliárd tonna. Akár 25 milliárd euró értékű beruházást is mozgósíthat a mediterrán térségben. A megújuló energiaforrások, a hidrogéntermelés, a tiszta technológiák gyártása és a villamos energiahálózatok korszerűsítése területén az Európai Unió. A mediterrán paktum kezdeményezés célja az energiapiaci együttműködés elmélyítése az EU és a dél-mediterrán partnerországok között. A tervek szerint 2035-ig 15 gigawatt új megújuló energiakapacitás létesülhet, miközben több mint 100 ezer új munkahely jöhet létre a tiszta energia ágazatban a térségben.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-os csökkenéssel 133.373 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető papírok a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,1%-kal csökkent 3892 forintra, az OTP 1%-kal 40330 forintig esett. A Magyar Telekom 3,3%-kal 2736 forintra erősödött, a Richter 2,5%-kal gyengült 11840 forintig. A londoni FTSE 1,4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 9,1%-kal került lejjebb, Párizsban a Kakaront gyakorlatilag stagnált a nap végén. Milánó 1,1%-kal emelkedett, Madrid 3,1%-kal csökkent. Bemutatta a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett, önálló alkalmazásként is működő Siri AI asszisztenst az Apple. Az applikáció a felhasználók személyes adatai és alkalmazásai közötti összefüggések értelmezésével kíván versenyre kelni a ChatGPT-vel, a Gemini-vel és más rivális szolgáltatásokkal. Az új funkciók ugyanakkor egyelőre nem lesznek elérhetők az Európai Unióban, mert az Apple szerint az uniós szabályozás adatvédelmi és biztonsági kockázatokat teremt, ugyanakkor az Európai Bizottság szerint a vállalat egyszerűen nem akar megfelelni a digitális piacokról szóló jogszabály előírásainak. A következő 10 évben átlagosan évi 6,1%-kal bővülhet a magyar biztosítási piac, 2036-ra elérheti a 10 milliárd eurós díjbevételt. Az Allianz legfrissebb globális biztosítási jelentése szerint a magyar piac tavaly 16,6%-kal nőtt 5,2 milliárd euróra. Ezen belül a vagyon- és felelősségbiztosítási ágazat 8,5%-os, az életbiztosítási piac 28%-os növekedést mutatott. Az egészségbiztosításoknál a kiugró növekedési ütem jelentős mértékben az alacsony bázisból fakad, továbbá a portfólió átrendeződés is meghatározó szerepet játszhatott. A vagyon- és felelősségbiztosítások piacán 6,8, az életbiztosításoknál 4,5%-os, az egészségbiztosításoknál 12,6%-os éves átlagos növekedési ütem várható a következő évtizedben. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el az országban. A júliusi és az augusztusi kereslet egyelőre valamivel visszafogottabbnak tűnik, mint az előző években. A horvát turisztikai közösség összefoglalója szerint a Közel-Keleten kialakult válság miatt módosították a horvát turizmus marketing kampányait azokban az országokban, ahonnan a legtöbb turista érkezik. A hirdetésekben Horvátország verseny előnyeire helyezték a hangsúlyt, a főbb európai piacokhoz való közelségére, az ország biztonságára, valamint a kedvező árérték arányra. Barna medvéket láttak idehaza az Aggteleki Nemzeti Park területén, Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében. A Nemzeti Park Facebook oldala szerint az észlelés egy látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túraútvonalaktól. Az anyamedve és a bocsis szigorúan védett állatnak minősül Magyarországon.
0: Időjárás jelentés.
2: Holnap erőteljes gomoly felhőképződésre számíthatunk, az eső mellett záporok és zivatarok is előfordulhatnak, megélénkül a szél. Zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet éjszaka 12 és 18, holnap napközben 27 és 33 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: 94.2.
1: Gazdaság és kultúra.
0: Trend FM.
2: And now, ladies and gentlemen, place your turntable in.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM műsorán.
1: Üres a fal, és üres a kép, üres az ágy, és üres a szék, üres itt minden.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön. Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.
2: Nous finirons fous, égocentriques, rongés par le doute et de vieux tics, sans savoir vraiment où est le hic. Mais en attendant, moi je vous propose un trip, tombé d'une étoile il y a des milliards d'années, sous la forme d'un truc.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul pop zenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Bad Fruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a High Tech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a What Fruttik zenél a folytatásban.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemez Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonoszt, a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Egyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgysem

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsek zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffman Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosi és Lepe több évtizede zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a Nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie-pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones hozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Nights.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.